0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

0: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

Rádió Café. Van barátod.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyö, megyek a temetésre.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Vidámabbak.
1: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabbak.
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Nem jó.
3: Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
0: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
0: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
2: Nem jó.
0: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és High Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi.

0: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Café a 98.0-án.
1: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Külön bizottság vizsgálja a kegyelmi botrányt és az MNB visszaéléseket. Horvátország pert nyert a MOL Enyerti ellen. Újra lángba borulhat a Közel-Kelet. Ma is nyári forróság lesz, 32 fokra készülhetünk, de délután északnyugat felől felhők érkeznek és egy-egy zápor is előfordulhat. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Két új vizsgálóbizottság felállításáról is határozott tegnap az országgyűlés, az egyik a kegyelmi botrány felelőseit és a gyermekvédelem rendszer szintű problémáit igyekszik feltárni, a másik pedig az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai felelősségi láncát vizsgálja majd. A kormányfő felmentette a TEK főigazgatóját, Hajdú János tábornokot. Magyar Péter már korábban közölte, hogy nem kér az Orbán Viktor testi épségét 16 éve védelmező TEK-ből. Facebook oldalán a miniszterelnök hozzátette, a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Horvátország pert nyert a MOL Enyerté ellen. A magyar vállalat keresetét teljes egészében elutasította a választott bírósági testület, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben, annak kamataival együtt. A MOL 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára. Azonnali vizsgálat indul a hétfőn Kelenföldön kigyulladt mozdony ügyében. A MÁV vezérigazgatójának utasítására minden Astrid típusú mozdonyt átvizsgálnak, hogy megelőzzék a problémát. Hegyi Zsolt a Facebookon hozzátette, a hosszú hétvége tapasztalatai alapján még több jól képzett utas menedzser bevetésére is szükség van a csúcsforgalmat bonyolító időszakokban. A hétfői tűz oltásához áramtalanították a felső vezeték nagy részét, és lezárták a balatoni és pécsi vonalak egy szakaszát. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalon, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Veszélyben a törékeny tűzszünet, újra lángba borulhat a Közel-Kelet. Irán új legfőbb vallási vezetője Mojtaba Hamanei közölte, a térség országai nem fognak többé pajzsként szolgálni az amerikai támaszpontok előtt. Előzőleg az Egyesült Államok újabb légicsapásokat mért Dél-Iránra. Az iráni forradalmi gárda pedig jelezte, fenntartják a jogot a katonai válaszlépésekre, és már le is lőttek egy amerikai drónt.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Délelőtt zavartalan lesz a napsütés, délután északnyugat felől viszont felhők érkeznek, de csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Sokfelé megélénkül a nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban pedig 32 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Kiállítás.
2: A mesterséges intelligencia, az online jelenlét és a digitális technológiák társadalmi, pszichés és környezeti hatásait vizsgálja a Budapest Galéria Bejelentkezz, bemaradok című nemzetközi csoportos kiállítása, amely augusztus 9-éig látogatható. A tárlat a technológiai fejlődés pozitív hozadékai mellett annak kevésbé látható következményeire is reflektál. Az informatikai eszközök mindennapi használatának egészségügyi, társadalmi és környezeti vonatkozásaira, valamint az online térben megjelenő kontroll, megfigyelés és manipuláció Unió kérdéseire. A kiállítás két nagy tematikus egységre tagolódik, az első rész az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, illetve az online jelenlétből fakadó egyéni és kollektív felelősséget elemzi. A bemutatott művek kitérnek arra is, hogy a digitális eszközök gyártása és használata milyen környezetterhelő folyamatokkal és globális kizsákmányolással jár együtt. A második szekció az online tér mentális hatásaira, az emberi test és a technológia kapcsolatára, valamint az internetes közösségek radikalizálódási lehetőségeire fókuszál. Az esemény a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része, a projekt megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
0: Tánc.
2: 10 év után újra műsorra tűzik a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadását, amely az Operaházban június 6-a és 16-a között Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban, tehát a Magyar Nemzeti Balett műsorára, írták az intézmény közleményében. A Szentpétervári Cári Színházak francia kultúráért rajongó vezetése ezzel a látványos előadással kívánt emléket állítani 14. Lajos a napkirály fényűző udvari pompájának. Az 1890-ben bemutatott alkotás a klasszikus balettirodalom egyik alapdarabja lett, híres keringője pedig a Mese 1959-es Disney rajzfilm feldolgozásának slágereként is tovább élt. Az idén novemberben 100. születésnapját ünneplő neves angol koreográfus Peter Wright 45 éve 1981-ben az amszterdami Holland Nemzeti Balettel mutatta be saját Csipke Rózsika feldolgozását. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csaknem 160 szerepet formál meg. Az Operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza a darab az együttes műsorára. A Magyar Állami Operaház zenekarát David Coleman vezényli. A Csipke Rózsika az évadban 8 alkalommal, elsőként június 6-án látható az operában.
0: Fesztivál.
2: Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók, neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukic, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Cseko világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, a Zágrábi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál záró napján, június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet gála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A hazai gyűjteményes kertek keletkezése a 19. század második felére tehető, amikor is divat lett távoli országokból származó egzotikus növényeket telepíteni a kertekbe. Időben távolra kell visszamennünk. Annyit tudunk, hogy 200 évvel ezelőtt itt már volt valamilyen kisnemesi kert, de a mai kert alapjait 150 évvel ezelőtt a széles látókörű, nagy műveltségű Vigyázó Sándor rakta le, aki nagyon szerette a természetet, felesége Podmanicki Zsuzsanna számára szeretett volna méltó otthont biztosítani. Ekkor találta meg Vácrátóton az éppen eladó uradalmat, amelyet 1871-ben meg is vásárolt. A birtokon álló kúria helyén egy eklektikus, historizáló kastélyt építetett fel. Vigyázó Sándor az akkori Magyarország egyik legnagyobb adózója pedig, akkor egyik leghíresebb kerttervezőjét, a József főhercegnek is dolgozó Jámbor Vilmost bízta meg, akinek nevéhez olyan kertek fűződnek, mint az Alcsúti és Margit-szigeti tájképi kertek. A Sződrákosi patak vízének felhasználásával tórendszert, a Váci naszájból hordott kövekkel pedig sziklás szurdokvölgyet alakítottak ki, és olyan kertművészeti elemeket építettek, mint a műrom, művízimalom és sziklaalagút. Mindemellett botanikus gyűjteményünk az élő növények leggazdagabb magyarországi tárháza. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található, négy nagy gyűjteményben. Amikor kertturisztikai attrakciókról beszélünk, legfőképpen növényeket és virágokat értünk alatta. A tavasz ilyen szempontból főszezonnak számít egy kert életében.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Part Café Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
4: Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez itt a Part Café, a Balaton hangja. Az első hibás bejelentkezésem után, amit most nem fogunk megmutatni, szeretettel köszöntöm a stúdióban a műsorvezető társamat, Marsa Szilviát, aki nem Mihálovics Szilvia.
5: Valóban, ez egy helytálló állítás volt, én meg nagy szeretettel köszöntöm Pritzinger Pétert, aki mindig örökös, és az is marad.
4: És annál is nagyobb szeretettel köszöntjük vendégünket, Gyalog Szőke Zsófiát, aki jógaoktató, és mindjárt meg fogja tudni a tisztelt publikum, hogy miért éppen őt hívtuk meg, miért éppen vele beszélgetünk a mai napon. Ennek a műsornak a normál menete az az, hogy az elején meg szoktuk kérdezni a vendéget, hogy ki ő, mi a háttere, mi a képzettsége, mik a referenciái, és egyáltalán mi a köze a Balatonhoz. Úgyhogy légy szíves, először erről mesélj nekünk egy kicsit.
6: Köszönöm a lehetőséget, én is üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Jogaoktató vagyok jelenleg, de egy teljesen más pályáról indultam, az ügyvédi pályáról, tehát a jogászból lettem jogi. Ennek ellenére vagy emellett a joga az mindig is része volt az életemnek, egészen gyerekkoromtól kezdve jogázom, és mindig kerestem a lehetőséget, hogy ez hogy lehetne egy picit teljesebb és mélyebb az életemben.
4: Ez azt jelenti, hogy már nem is jogászkodsz?
6: Már nem is jogászkodom.
4: Oké. Okay.
5: Azért sokan voltak itt a műsorban, akik ugye úgy indultak, hogy jogászok lesznek, aztán hirtennyibe szerveztek például a jazz pikniket, ha jól emlékszem.
4: Igen, ugye azt szokták annak idején mondani az egyetemen nekünk, ha emlékszem, hogy a jogász a társadalom mérnöke, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármi lehet belőle. Szóval te a jóga irányába mentél.
6: Én a jóga irányába mentem.
4: És ez mikor volt ez a fordulat?
6: A fordulat az egyébként az ügyvédirodában kezdődött, ahol a kolléganőim elkezdtek győzködni, hogy te úgyis, Zsófi, állandóan jogázni jársz, nem tartanál nekünk így reggelenként jogaórákat, és akkor a tárgyalóba feltekertük a szőnyeget, és akkor kedreggel 7:30-tól jogáztunk, amíg meg nem érkeztek az ügyfelek. Tehát innen indult, és aztán úgy éreztem, hogy hát ez egy kicsit jobban vonz engem, mint a tárgyalótermek
5: világa. Én szerintem felteltem a kérdést, hogy azért ez nem most lehetett, ha gondolom én, és akkor még annyira nem volt divatos a jógával foglalkozni.
6: Ez 10 évvel ezelőtt volt, és egy ideig párhuzamosan csináltam a kettőt, tehát mellékállásban voltam ügyvéd, alkalmazott ügyvéd és jogaoktató is, és aztán úgy éreztem, hogy akkor hátrahagyom teljesen azt a pályát, és ennek adom át magam. Most már 8 éve csak ezzel foglalkozom, tehát főállásban vagyok jogaoktató.
4: Oké, Zsófi és a Balaton?
6: Hát a Balaton, az én balatoni gyerek vagyok, az anyukám Balatonon született, én pedig egész nyaramat mindig Balatonon töltöttem.
5: Azt akkor meg lehet kérdezni, hogy hol?
6: Igen, a déli parton, Alsó Béla telepen, tehát évzáró föl az első vonatra, vagy be a Trabiba, éppen mi volt, le a Balatonra, és akkor csak az évnyitóra jöttünk föl.
4: A Balatont kevésbé ismerőknek áruljuk el, hogy Alsó Béla telep, az gyakorlatilag Fonyód.
6: Fonyód és Balatonfenyves között, igen.
4: Részen van, és nagyon szép hely.
6: Az egy gyönyörű hely, mert hogy a Badacsonyt lehet látni, és a legszebb naplementéket onnan.
5: Most is szoktál visszatérni oda, vagy vannak ott?
6: Igen, megvan még a nyaraló, nagyszüleim sajnos már nem élnek, de a nyaraló megvan, és oda is szoktunk járni, de felnőttként egyébként átpártoltam az északi partra is, és nekünk ott van nyaralónk, úgyhogy beszoktam az egész Balaton járni.
4: Hát ez most gyakorlatilag a legjobb időben vagyunk, kezdődhetnek a nagy balatoni kirándulások. És akkor, ha jól értjük a dolgot, akkor valahogy sikerült összekombinálnod a kettőt, a jógát és a Balatont. Egy picit erről is mesélj, légy szíves a hallgatóknak.
6: Igen, ez az én vízióm, ez egyébként egy másik tóparton született meg, Ausztriában a Wörthersee mellett, ahol a Wörthersee Yoga Fesztivál az évek óta egy ilyen óriási esemény, és jó pár éve voltam ott, tóparton mindenki jogázik, és matracokkal, jogamatracokkal mászkál teljes felszabadultságban.
4: Muszáj rákérdeznem a részletekre, tehát ez, amit mesélsz, ez egy többnapos rendezvény, vagy egy egynapos, és hogy kell elképzelni, hogy nagyjából mekkora területen hányan vesznek részt rajta?
6: Ez a
4: Wörthersee.
6: Ez egy háromnapos, tehát ez egy sokkal nagyobb esemény. Azért szerintem Ausztria nagyon erős turizmusban, és ott elég komoly létszámú eseményeket lehet csinálni, tehát ott azért 100-150 ember van. Én ennél egy picit óvatosabban álmodtam, és nagyon örültem, amikor egyszer csak megszületett a gondolat, mert hogy a Káza Krisztál, ami birtokot Balatonszőlősön már régóta ismerem, és amikor egy ebédnél ott beszélgettünk a tulajdonosokkal, akkor mondtam, hogy hát mi lenne, ha ide is beraknánk egy jógafesztivált. Egyszerűen annyira hívott az, hogy itt vagyunk a víz mellett, a víz közelében, a szőlőtőkék között, tehát abszolút a természet közepén, és ez egy igazi kiszakadás lehet a hétköznapokból.
5: Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a víznek milyen szerepe van, mert ugye említetted, hogy már egy tónál volt erre példa vagy tapasztalat, és akkor te is Balatonba gondolkodtál rögtön, tehát hogy van valami jelentősége a jóga oktatásba, jóga élvezésbe a víznek, vagy pedig a természeti környezet?
6: Inkább adta. A természeti környezet, tehát ilyen nagyon-nagyon konkrét összefonódást nem tudok mondani, de maga az, hogy az elemek körbevesznek, tehát a jógában is használjuk, meg érezzük, tehát a föld, tűz, víz, levegő elemek, és ha egy olyan helyen van az ember, ahol ebből a lehető legtöbb minden jelen van, akkor ez egy teljesen más, egy mélyebb gyakorlás, egy jobb kikapcsolódás, mint ha mondjuk elmegyek a szuterénbe, egy jógaterembe gyakorolni.
5: Aki jógázni szeretne, az mit keres?
6: Nagyon sokféle jógázóval találkoztam, és szerintem azért is nagyon jó a jóga, mert nagyon sokszínű a jóga irányzatok miatt, és magán a mozgáson belül is. Tehát aki azért jön el, mert fáj a dereka, és szeretné átmozgatni magát, az ugyanúgy megtalálja benne a lehetőséget.
4: Bejelentkezek.
6: Jó. Pipa. Aki egy kicsit a hétköznapokból akar kikapcsolódni, tehát stresszoldást keres, valamilyen nyugodtságot keres, az szintén egy jóga órán meg fogja ezt találni, és az a legjobb, hogy itt a kettő kombinálva van. Tehát a mozgás és a nyugalom, az idegrendszernek a lecsendesítése együtt tud jelen lenni egy jóga órán, különösen akkor, hogyha a feltételek ehhez a körülmények adottak, és ezért említettem azt a példát, hogy bárhol lehet jógázni, tehát mi azt mondjuk, hogy egy jógamatrac kell hozzá, vagy adott esetben még annyi érzése, de teljesen más élmény lesz, és az idegrendszeren keresztül teljesen más átmosás és szűrőn át fognak az élmények megérkezni, hogyha ezt egy olyan környezetben teszem, ahol bármerre nézek, zöldet látok és kéket látok, amik nyugtató színek,
4: meg
6: amiben
4: megerdő,
6: meg perspektívát látok, távolba nézek.
4: Hogyha a kedves nézők, illetve a hallgatók szeretnék egészen konkrétan elképzelni, hogy hol valósul meg majd ez a program, akkor nem kell egyebet tenni, mint a Facebookon fölmenni a Casa Krista oldalára, vagy esetleg a Balaton Wines Visitor Center oldalára, és ott látni egy gyönyörű szép szőlő birtokon egy épület előtt egy fából készült teraszt, ahol annak idején egyébként a Balaton Wines Visitor Centernek az átadója az ünnepsége volt, és ezen a teraszon fogtok, ha jól emlékszem, akkor ezen a teraszon fogtok jógázni.
6: Igen, ez lesz a mi úgynevezett fő nagy színpadunk, panoráma terasznak hívom, de ha fesztiválban gondolkodunk, akkor ez a nagy színpad, de emellett lesznek jógaórák más helyszíneken is, mert hogy egy fesztivál arról szól, hogy mindig többféle program kell, hogy legyen, hiszen többféle látogató, többféle jógázót várunk, valaki lehet, hogy reggel 9-től este 8-ig végig jogázni fog, és biztos, hogy lesz olyan, aki más programot, egyfajta megpihenést is keres majd, tehát lesz ezen az ominózus teraszon is jogaóra, lesz fönn a medenceparton is jogaóra, illetve itt a Visitor Centernek a galériáján pedig előadásokkal készülünk, délelőtt és délután is lesz egy-egy, délelőtt egy önszeretett workshop, délután pedig Alga Ühesna a Miért pont én című könyve kapcsán egy interaktív beszélgetést tart, tehát ugyanúgy adunk a testnek és a léleknek is.
5: Ez az első alkalom, hogy ilyen fesztivált rendezel? Vagy
6: egyébként,
5: fesztivált rendeztek?
6: Egyébként
5: mert azt
6: nem.
5: Tudjuk, hogy egyedül
6: valójában olyan királyi többesben beszélek, mert a jogaoktató társaim segítenek ebben, de azért ez inkább egy egyszemélyes történet. És köszönöm a kérdést, ez a hetedik alkalom már, tehát volt már hat ilyen fesztivál Budapesten, és nekem nagy álmom volt, hogy ezt egy kicsit kivigyük a városból.
4: Azt hogy kérdezzem meg, hogy a tudomásod szerint a Balatonnál ilyen típusú, vagy ehhez hasonló esemény volt-e már, vagy találtál-e valami előzményt, illetve hogy egyáltalán arról van-e valami tudomásunk, vagy tudomásod, hogy a Balatonnál egyébként mások jogaoktatással, jogaprogramok szervezésével mennyire komolyan foglalkoznak. Ugye ez eddig, mint turisztikai vonzerő, ez eddig nálunk nem bukkant föl a Balatonnal kapcsolatban.
6: Pedig nagyon sok jogatábor van, jogás elvonulás van a Balaton felvidéken, zárójel én is ott tartom majdnem mindig a jogás elvonulásaimat, de nagyon sok oktató. Egyre többen költöznek le a Balatonra, ezt nyilván nektek nem kell, hogy elmondjam, és ők szeretnék ugyanazokat a szolgáltatásokat megkapni, amit Budapesten, és egyre több jogaoktató is költözik le a Balatonra, tehát én ismerek olyan oktatókat, akik standardlen laknak, akár Almádiba, akár Balatonszőlősön, Keszthelyen, tehát rendszeresen oktatnak ott. Ilyen nagyobb eseményről én igazából nem tudok, és ami az én eseményemnek az egyik mozgatórugója volt, az, hogy egy olyan közösséget tudjak ezzel alkotni, aki ha csak meghallja azt, hogy jogagló, és ez nyilván egy réteg, és reméljük egyre nagyobb réteg, akkor azt mondja, hogy ó, akkor tudom, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ez egy szuper fesztivál lesz, hogy többfajta joga stílus lesz, hogy olyan jogaoktatókkal fogok ott találkozni, akivel utána le tudok ülni, kávézni, beszélgetni, és nem fog az orrát fennhorva lerohanni a színpadról, tehát ez egy közösség, oktatók és jogázók között is.
4: Tehát akkor azt lehet mondani, csak lefordítom, és mondta nem így van, hogy átlagos 52 éves, enyhén túlsúlyos jogával soha nem foglalkozott férfi ember létemre, ha én oda megyek, ott nem fognak engem kinézni, nem fogom magam kínosan vagy kellemetlen érezni, hanem amennyire van kedvem, annyira beleszagolhatok ebbe a világba.
6: Teljes mértékben semmilyen megkötés nincs, te vagy a célközönségünk igazából, most így nagyon jól leprofiloztad, tehát semmilyen megkötés nincsen azzal kapcsolatban, hogy ki vehet részt, és pont ezért van többfajta jogaóra.
4: Arra már van egyébként valami látható mintázat, hogy a jelentkezők inkább helyiek, térségiek, vagy inkább budapesti vendégek?
6: Jelenleg fele-fele arány. Aha. Ennek nagyon örülök, mert persze én örülök, ha budapesti jogázóim, követőim lejönnek, de nagyon örülök, hogyha új embereket tudok megszólítani. Tehát Almádiról, Füredről, Veszprémből látom a jelentkezőket.
5: És akkor én még tovább folytatnám a nem megoszlását tekintve, férfiak vagy nők jelentkeznek?
6: Azért elsősorban nők. Azért elsősorban nők. Természetesen ez nem csak nőknek szóló fesztivál, és nagyon örülünk minden férfi résztvevőnek. Egy újabb utalás, hogy várunk szeretettel, de tehát, hogy nincs semmilyen ilyen megkötés. A tapasztalat azért az, hogy inkább többnyire nők szoktak jönni.
5: Egy ilyen jóga fesztivál mennyire fér bele a 4 évszakos Balaton koncepcióba, hiszen most ugye jó idő lesz, tehát adott a helyszín és a terület, de hogy télen meg lehet ezzel fogni az embereket, és télen is kell befelé fordulni, lelassulni, elcsendesülni a jógán keresztül.
6: Hát a tél ugye maga a lecsend befelé fordulás időszaka, és szerintem az inkább az időszak, amikor ezeket az elvonulásokat lehet nagyon szépen megtartani kisebb közösség részére. Persze, ha van vagy lenne nagyobb olyan terem, ami több embernek is teret ad, akkor ez persze bármikor elképzelhető.
5: Tehát jelentkező lenne,
6: biztos
5: megfelelő helyszín kellene hozzá ezek szerint.
4: Ami még ebben a körben az én kíváncsiságomat birizgálja, az az, hogy te mit vársz ettől az eseménytől. Mikor mondanád azt, hogy elégedett vagy vele, ahogy végbe ment, ahogy megvalósult? Mi az elképzelésed?
6: Az én várakozásom az igazából a fesztiválnak a neve, ami azt jelenti Yoga Glow, és ezt azt a ragyogást jelenti, amikor egy ember kijön egy jóga óra után. Ezt persze látom itthon a szerda esti óráimon is. Valaki bejön, épp beesik a munkájából, és egy ilyen teljesen más arccal megy ki az óráról. Ez a Yoga Glow. Innen kapta a nevét. És akkor, amikor az első óra végén ezt látom, ezeket a kisimult arcokat, bár ide valószínűleg már kicsit kisimultabban is érkeznek az emberek, tehát számomra ez a fokmérője egyébként minden jóga órának, hogy a végén éreznie a közösségben, a csoportban ezt a kisimultságot, csendességet.
5: Az eseményt ugye úgy hirdetitek, hogy a legvagányabb jógás fesztivál. Miért kapta ezt a jelzőt?
6: Hát valamilyen jelzőt úgy éreztem, hogy kell neki adni, és itt a vagányság leginkább az önazonosságot és a sokszínűséget jelenti. Az oktatói csapat is nagyon sokszínű, tehát különböző emberek vagyunk, akik nagyon szépen tudunk jól együtt dolgozni, és a résztvevői sokszínűséget is jelenti. Tehát nekem ez a vagányság, hogy mersz önmagad lenni, és nem gond, hogyha csak az egyik jóga órára mész el, és inkább egy jeges kávét kortyolgatsz utána a teraszon, mert senki nem fog megszólni, mert itt mindenki elfogadja azt, hogy egyszerűen jól érezni jöttél magad ide.
4: Igen, és ugye ebből a szempontból most elgondolkodtam ezzel, amit mondtál, a helyszín azért is ideális, mert bőven van tér arra, hogy a résztvevők széthúzódjanak, aki nyugalmat keres, az egy picit odébb vonuljon, és feltételezem, hogy a program az szállással együtt is foglalható, vagy már beteltek a szállás.
6: Szerencsére még van, a présházak már, már elkeltek, de apartman még foglalható, úgyhogy igen, tehát lehet úgy érkezni, mert előző nap ott aludni, aznap ott aludni, tehát
4: pont
6: így lesz,
4: ez lett volna a kérdés, hogy meg lehet-e érkezni úgy, hogy korábban megérkezzünk, és bele lassuljunk a helyzetbe addigra, amire az érdemi program elkezdődik.
6: A legcsodálatosabb tervezés az, hogy valaki már pénteken ott alszik, reggel csak kis papucsban lesétál a teraszra, 9-kor az első napindító jóga órára, és még aznap este is, ha megengedheti magának ezt a luxust, ott marad.
4: Jó, azért ezt egy kicsit tekerjük meg, tehát a legcsodálatosabb programtervezés természetesen az, hogy valaki egy Balatonbek 365-től kölcsönzött e-bike-kal megérkezik előző nap, és akkor innentől kezdve az, amit a Zsófi mondott, és a végén visszaviszi a kerékpárt oda, ahonnan fölvette.
5: Mielőtt szünetelni fogunk, egy utolsó kérdésem azért lenne, hogy mennyire klasszikusan fesztivál ez, és hogy mennyire hangsúlyos a mozgás mellett az egyéb programelemek, az előadások, amikről beszéltél.
6: Számomra ez a sokszínűséghez kapcsolódik, meg ahhoz is, hogy legyen választási lehetőség, különösen, ha valaki kezdőként érkezik. Eljön, megcsinálja az első jogaórát, kijön a jogaglóval, de azért lehet, hogy kapkodja a levegőt, és lehet, hogy jobban esik inkább egy megpihenés, és akkor be tud ülni egy előadásra, ahol elméleti tudást is, praktikus tippeket is fog kapni, és aztán utána újra jön egy jóga óra, de ugyanazban az idősában, amikor az előadás van, egyébként egy másik helyszínen egy másik jóga óra van. Tehát jogát mindig lehet választani, de mellé jönnek be ezek az extra programok, az előadások.
4: Mindjárt elmegyünk szünetre, de még előtte gyorsan azt kérdezem meg, hogy ez valahogyan dokumentáljátok, valahogyan rögzítitek, vagy ez nem fér bele egy ilyen programba?
6: Van egy csodás fotósunk, aki már több eddig alkalommal kíséri a fesztivált.
4: Csak hogy akik esetleg nem voltak ott, azok utólag a hangulatba beleérezhessenek.
6: Ez nagyon fontos, igen.
4: Akkor most megyünk el rövid szünetre, senki ne menjen sehová a rádiókészülékektől, hamarosan folytatjuk tovább gyalog Szőke Zsófiával, egy jógás balatoni, hamisítatlan jógás balatoni programmal.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Ugye régebben a kikapcsolódás sokszor egyet jelentett a pihenéssel és a wellness-el, ma viszont, mintha egyre többen valami mélyebb feltöltődést szeretnének. Változik az, hogy mire vágyunk? Ezt mind a kettőtöktől kérdezem, hiszen turisztikai szakemberként, illetve aktív jógaoktatóként a Balatonnál nyilván van rálátásotok a dologra.
2: Én azt gondolom, hogy változik, tehát amíg az ember tényleg Balatonra ilyen strandos nyaralásra indult, és az egész gyerekkorunk ezzel telt, és semmi másra nem is tudtunk vágyni, aztán jött a 20 éves fesztiválozós, bulizós időszak, és aki leginkább az én célközönségem, természetesen senkit nem kizárva, de talán inkább a 40-es korosztály és a fölött, aki már valahol valamit elért az életben, ehhez megfelelő stressz mennyiséget beszívott, és ezt a stresszt szeretné kiengedni, és nem fűnyírással akarja tölteni a hétvégét, ha lehet, hanem valamivel, ami aktívan fogja kikapcsolni.
3: Igen, és ehhez csatlakozom, még talán annyit tudnék hozzátenni, hogy ez a trend, ez teljesen egyértelmű évek óta, amit említettél, hogy a középkorosztály és a szenior korosztály értelmes, tartalmas programokat keres, és nyilvánvalóan a Balaton ebből a szempontból egy csoda, mert gyakorlatilag mindenkinek minden igényére van valamilyen válasza. Legyen az egy-két napos program, legyen az két-három napos program, legyen az hosszú program, legyen az aktív program, legyen az borgasztós program, és a többi, és a többi. És most így magamba forgatom, meg ízlegetem, mert nekem is egy picit új ez a jógás téma, hogy milyen jó színfolt, milyen jó árnyalat a Balaton kínálatában ez is.
1: Lehet erre egy turisztikai vállalkozást felépíteni, hiszen azért hallottuk, hogy ez a hetedik alkalom, hogy megrendezitek a fesztivál.
2: Igen, ez igazából az én úgy mondanám az oktatói palettámat színesíti, tehát egy jógaoktató életébe szerintem egy nagyon jó színfolt, hogy nem csak itthon Budapesten egy stúdióban oktat, hanem valami extra eseményt is kínál. Egyébként ez szintén a jógás világban most nagyon népszerű, hogy a jóga mellé valami más programot is kínálunk.
3: Ez külföldről jön be, vagy ezt a jógaoktatók maguktól idézőjelbe termelik ki ezt az újítást?
2: Szerintem ez külföldről jön be. Tehát az, hogy egy jóga után még együnk egy bráncsot, legyen utána egy kávézás, vagy összekötöm akár egy más kreatív tevékenységgel.
3: Bocsánat, nem akarok közbeszólni, csak amiről mindig beszélgetünk. A különböző programelemek összecsomagolása egy komplexebb élménycsomagba. Gyakorlatilag erről szól az egész turizmus fejlesztés most.
2: És ez minden mellé, tehát most említetted az e-bike-ot. Volt ilyen gondolatom, hogy esetleg a férfiaknak közben lehetne egy biciklitúrát javasolni, megint nyilván nem a nemi megkülönböztetés miatt, csak egyszerűen általában a nők jönnek jógázni, és addig lehetne közben bringázni, és minden mozgásnak a jóga egy nagyon jó kiegészítője tud lenni, tehát egy aktívabb mozgás után is nagyon jó egy jóga.
3: Jó, erre most azonnal lecsapnék. Ha jövőre lesz újra ilyen rendezvény, akkor a kapcsolódó kerékpáros programot azt hozzá szervezzük természetesen, nagyon szívesen.
2: Szuper, nagy örömmel.
3: Egyébként akkor már erre a kérdésre, vagy ebből a kérdésből kiindulva, tervezett, hogyha jól sikerül, akkor lesz ismétlés?
2: Mindenképp. Mindenképp. Eleve már így indultunk, amikor elkezdtünk beszélgetni a Mikékkel, a tulajdonossal, hogy akkor ebből, akkor legyen szeptemberben is egy évadzáró, jövőre is, tehát én nagyon remélem, hogy ebből lehet rendszert csinálni, és egyébként itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy én itt tartottam már jogaórát, tehát hogy ez a terasz, ez már adott teret jogaóráknak, mert hogy igazából a jogához egyetlen egy dolog kell, egyenes felszín.
3: Egy sík
2: terület, és olyan viszonylagos csönd, hogy azért el tudjunk merülni önmagunkban.
3: Nem elengedve a témát, amit te elkezdtél forszírozni, ez üzletnek is működik? Tehát adott esetben egy ilyen rendezvény, vagy egy ilyen fesztivál az üzletileg is megáll a lábán, vagy nem kell, hogy megálljon a lábán, mert valamilyen szinten termelbevétel, de egyébként valami önmagán túlmutató jelentősége van?
2: A legelső alkalommal, amikor elkezdtem ezt tervezni, akkor természetesen ezt a kérdést feltettem magamnak, mert valaki jogaoktató, azt ma már nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen füstölővel ülök az erdő közepén, hanem nekem is pontosan ugyanabban az Aldiban kell bevásárolnom, tehát ez is bele kell, hogy valahogy kalkulálva legyen a szempontok közé, de az én elsődleges szempontom az volt, hogy csináljak valamit, ami különleges, és ha ebből csak annyi lesz, hogy van egy nagyon szuper élményünk, amire jó visszatekinteni, akkor én ezzel bőven elégedett vagyok, de szerintem ezt lehet, és azt mondom, hogy kell is vállalkozó szemmel is nézni, ugyanis akkor lesz valami fenntartható, akkor lehet ebből fejlődni valahova, ha kompromisszumokkal, félmegoldásokkal, szívességekkel csinálja az ember, akkor az megreked azon a szinten, akkor lehet szerintem fejlődni.
3: Meg hát feltételezem, csak hangosan gondolkodok azon, amit te mondtál az előbb, hogy a jogatáborokat nem véletlenül szervezik, azok, akik szervezik, nyilván nem azért csinálják, hogy minden évben bukjanak rajta egy kicsit, hanem azért, mert jó, ahogy mondod, meg azért, mert valószínűleg ki is termeli a megszervezésével kapcsolatos költségeket. Vonzerő, Balaton, neked, mint jogaoktatónak, függetlenül attól, hogy egy jó helyszín, mit gondolsz arról, hogy akiknek te ezt a programot el akarod adni, nekik mit kell felmutatni, mit kell kommunikálni feléjük ahhoz, hogy azt mondják, hogy fú, ez tök jó, ezt biztosan kipróbálom.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nap, ez egy ilyen teljes kiszakadás abból az életből, amiben egyébként vagyunk. És én nagyon sokszor érzem, pont Balaton kapcsán, amikor lemegyünk a saját nyaralunkba, hogy egyrészt 24 órára is megéri lemenni, egy napra is, másrészt az, hogy egyszerűen annyira más ott a vibe, kevesebb, négy órára is.
3: Nem tudom nem megismételni Csapody Balázs örökérvényű mondását, a Balatont mindenkinek receptre kéne felírni. Illetve a másik idevágó mondatot, hogy a Balaton 6 órától, a 6 órás programtól a 6 naposig bármit és mindent is tud. De ez tök jó, mert akkor ez azt jelenti, hogy valójában itt két erő adódik össze. Az egyik, ami a Balatonnak a különleges.
2: Abszolút.
3: Természeti ereje, a másik, ami a jogának az általam egyébként nem ismert ereje.
1: Ez az üzleti modell, ez tud majd olyan szintre jutni, hogy mondjuk a fővárosi életedet, létedet, azt föl tudod adni, és irány a Balaton?
3: Hát ha egyetem vagy ilyen szándék.
2: Van. Igen. Igazából kifejezetten ilyen szándék nincs, hogy teljesen föladni a fővárosi létet, mert a családom itt van, de azért az tervben van, hogy minél többet a Balatonon lenni, akár egy ilyen csütörtök hétfő, tehát hogy egy kicsit így azt az ott létet, és szerintem nagyon jó helyek, és nagyon jó terek nyílnak ahhoz a Balatonon, tényleg abszolút nem példákat mondva, csak egyszerűen aki arra jár, és hogy egy bármit lehet már a Balaton mellett, én úgy érzem csinálni, és a kicsit a programhoz visszakanyarodva, ezért van az, hogy lehet napi jegyet venni, de lehet félnapos jegyet is venni, délelőtti és délutáni jegyet is lehet külön venni, tehát aki úgy érzi, hogy ő délelőtt inkább kirándul, mert ha már ott van a Balatonon, akkor neki meg kell mászni a Badacsonyi bazaltorgonákat, akkor tegye meg, jöjjön el, ebédeljen nálunk a Káza Krisztál teraszán, és délután csatlakozzon be a programba. Vagy ha valaki inkább...
3: Igen.
2: Nem jó terv.
3: De abszolút, csak közben eszembe jutott valami, hogy aki ezen a hétvégén szombaton szeretne bort kóstolni a Balaton Wines Visitor Centerben, az legyen szíves, halassza el legalább egy nappal, mert ott most valami más fog történni, igen, ahol a Balaton Wines Visitor Centernek a egyébként csodálatos boros polca, az most kulisszaként szolgál.
1: De a program végén nem kapcsolódhat be egy finom bor kóstolás? Kizár dolog?
2: Külön nincs betervezve, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, a jó és a bornak a kérdése, akkor gyorsan így zárójában megjegyzem, hogy középfokú borszakértő vizsgám is van, és régebben még
3: szállnak itt a dolgok.
2: Még borkóstolókat is szerveztem, de most mi inkább a tudatosságra helyezzük a hangsúlyt. Az én megítélésemben a kettő nem zárja ki egymást, tehát egy igényes helyi bornak a kóstolása, vagy tényleg ennek a vidéknek a megtapasztalása, de azért úgy éreztem, hogy most maradnék ezek között, a keretek között, és természetesen aki szeretne egy pohár bort idni, az meg annyi lehetőség közül választhat majd.
3: Hát nem is ez ennek a jelentősége, talán inkább az, hogy a környezet olyan inspiráló, hogy lehet, hogy egy másik alkalommal a jóga programtól függetlenül valaki meglátogatja a birtokot, vagy a Visitor Centert. Szerintem egyébként érdemes. És akkor még egy ide kapcsolódó kérdés, hogy amikor vége az egésznek, akkor gyakorlatilag vasárnapig tietek a hely, vagy úgy képzeled, vagy úgy beszéltétek meg, hogy a vasárnap az gyakorlatilag a levezető része az egésznek.
2: Nem, ez csak a szombat, tehát a programok csak szombaton vannak, és egyébként egy hangfürdővel fogjuk zárni, ami azért lesz különleges, mert olyan aznap éppen teli hold van. Ez nem tudatos, ez csak így véletlen így alakult, de úgy elképzelem,
3: gondolom, hogy nem ti szerveztétek.
2: Nagyon sok egyeztetésbe került ez a teli hold, a telintézítés sikerült, és Szirtes Adél fog nekünk handpanen és mindenféle különleges hangszeren játszani, és úgy elképzelem, hogy a távolba pedig a teli hold ezüst fénye ott így megcsillan a Balatonon, tehát így fogjuk zárni.
1: Az elmúlt 7 évben mennyire hasonlítottak ezek a programok? Tehát csak az előadók, vagy a nevek változtak, vagy a tematika is változott?
2: A koncepció az mindig is ez volt, tehát nekem ez volt a koncepció, hogy mindig lehessen választani, hogy mindig legyen opció, és ezt általában inkább a kritikaként kapom meg, hogy már megint olyan jó a program, Zsófi, hogy nem tudom eldönteni, hogy mit csináljak. Ennél jobb kritikát soha nem szeretnék, és azt gondolom, hogy mindig valami újat kitalálok mellé, tehát mindig van valami a újdonság, ami előtte nem volt, pont a megújulás miatt.
1: Ha én még lehet jelentkezni a programra?
2: Még lehet jelentkezni, igen. Ha mondhatom a honlap címet,
3: nyugodtan.
2: A www.yogarum.hu, tehát mint jogaszoba, yogarum.hu oldalon van egy jogaguló Káza Kriszta fül, itt fönn van egyébként a program is, és a jegyopciók is elérhetőek, egészen az utolsó pillanatig. Én remélem, egyrészt remélem, hogy kiírhatjuk egyszer csak, hogy megtelt, de ez a jó a szabadtéri programoknál, hogy gyakorlatilag nem létezik olyan, hogy megtelt, mert ha más nem, a füvön mindig van plusz egy matracnak hely.
1: Aki részt vesz, vinnie kell magával valamit, valami speciális felszerelés?
2: Jogamatracot azt kérjük, hogy hozzanak a résztvevők, de ha valakinek nincs és jelzi, akkor természetesen azt tudunk biztosítani.
3: Van-e még bármi, amit tudnia kell annak, aki 30-án Balatonszőlősön a Jogagló eseményen szeretne részt venni? És ezzel át is csúsztunk a program ajánlóra. Ha bármi eszedbe jut, akkor nyugodtan mondd.
2: Akkor talán annyit mondanék, hogy a Gyalogszőke Zsófi Jóga Facebook oldalon megtalálja az eseményt, mert azt szerintem informatív, hogy ott megtalálható a részletes program, az összes oktató, előadó, és annyit még, hogy a Káza Kriszta konyhája, ha kicsit reklámozhatom őket, egy Michelin Biburmandias konyha, és ott bármikor lehet náluk ebédelni, de nekünk meg külön egy jogás ebédmenüvel készülnek, és ezt viszont előre meg kell rendelnem, tehát ezért szeretném, és ösztönzöm a hallgatókat, hogy minél előbb jelentkezzenek.
0: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
3: Nézzük, mit tartogat még az előttünk álló hétvége. Szilvi?
1: Hát akkor nézzük, mert ez ugye május utolsó hétvégéről beszélünk. Május 29-én pénteken különleges irodalmi este várja a látogatókat az Örvényesi Faluházban. Kávéházi hangulat, történetek és személyes sztorik segítségével elevenedik meg a magyar irodalom világa. Ideális választás azoknak, akik a Balaton csendesebb kulturális oldalát szeretnék felfedezni. Úgyhogy tessék menni az Örvényesi Faluházban.
3: Oké, aki nem oda menne, de van kedve a Lotus Tern parkjában Hévízre elutazni, május 29-30-31-én, tehát péntektől vasárnapig, ott egy, gyakorlatilag egy időutazás-szerű helyzetbe lehet kerülni. Veteránautók, különleges járművek és különleges elegáns hangulat várja a látogatókat 3 napon keresztül. Nem csak az autó csodák rajongóinak érdekes a program, hanem azoknak is, akik szeretik a különleges atmoszférát és a látványos hétvégi eseményeket, maskarákat, furcsa ruhába öltözött embereket. A park és a rendezvény együtt igazi balatoni kiruccanással fog összeállni erre a 3 napra.
1: És május 30-án Badacsonyban a kéknyelű virágzás ünnepe várja a látogatókat. A program a helyi borokról, a balatoni hangulatról és a közösségi élményekről szól. Olyan hétvégi program, ahol egyszerre van jelen gasztronómia, táj, történet és találkozás. Bővebb részletek pedig a Visit Balaton 365.hu oldalon.
3: Ennyi fért bele a mai adásba, búcsúzik a Partkafé. Köszönjük szépen a megjelenést, a beszélgetést Gyalogszőke Zsófiának arról a különleges jogás programról, amiről már nagyon sokat beszéltünk ma. Keressétek föl Zsófi Facebook profilját, nézzétek meg az eseményt, és még jelentkezzetek erre az alkalomra, ha lehet. Búcsúzik a két műsorvezető,
1: Prinzinger Péter
3: és Masa Szilvia. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: Viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Külön bizottság vizsgálja a kegyelmi botrányt és az MNB visszaéléseket. Horvátország pert nyert a MOL Enyerti ellen. Újra lángba borulhat a Közel-Kelet. Ma is nyári forróság lesz, 32 fokra készülhetünk, de délután északnyugat felől felhők érkeznek és egy-egy zápor is előfordulhat. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Két új vizsgálóbizottság felállításáról is határozott tegnap az országgyűlés, az egyik a kegyelmi botrány felelőseit és a gyermekvédelem rendszer szintű problémáit igyekszik feltárni, a másik pedig az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai felelősségi láncát vizsgálja majd. A kormányfő felmentette a TEK főigazgatóját, Hajdú János tábornokot. Magyar Péter már korábban közölte, hogy nem kér az Orbán Viktor testi épségét 16 éve védelmező TEG-ből. Facebook oldalán a miniszterelnök hozzátette, a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Horvátország pert nyert a MOL Enyerté ellen. A magyar vállalat keresetét teljes egészében elutasította a választott bírósági testület. és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben, annak kamataival együtt. A MOL 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára. Azonnali vizsgálat indul a hétfőn Kelenföldön kigyulladt mozdony ügyében. A MÁV vezérigazgatójának utasítására minden Astrid típusú mozdonyt átvizsgálnak, hogy megelőzzék a problémát. Hegyi Zsolt a Facebookon hozzátette, a hosszú hétvége tapasztalatai alapján még több jól képzett utas menedzser bevetésére is szükség van a csúcsforgalmat bonyolító időszakokban. A hétfői tűz oltásához áramtalanították a felső vezeték nagy részét, és lezárták a balatoni és pécsi vonalak egy szakaszát. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalon, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Beszélben a törékeny tűzszünet újra lángba borulhat a Közel-Kelet. Irán új legfőbb vallási vezetője Mojtaba Hamanei közölte, a térség országai nem fognak többé pajzsként szolgálni az amerikai támaszpontok előtt. Előzőleg az Egyesült Államok újabb légicsapásokat mért Dél-Iránra. Az iráni forradalmi gárda pedig jelezte, fenntartják a jogot a katonai válaszlépésekre, és már le is lőttek egy amerikai drónt.
0: Időjárás a Rádiókafén.
3: Délelőtt zavartalan lesz a napsütés, délután északnyugat felől viszont felhők érkeznek, de csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Sokfelé megélénkül a nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban pedig 32 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
6: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
8: Lesz-e uniós pénz az ördögbe is, vagy nem lesz uniós pénz?
9: De és hogyha lesz, akkor mennyi lesz?
8: Nagyon-nagyon sok múlik ugyanis ezen, mert ugye az újonnan felálló kormány azt mondta, hogy hát ezekre számít, mert ebből ki lehet lendíteni a magyar gazdaságot a kátyúból, amibe bele navigálódott. Hát, hogy mennyi esélyünk van, meg mennyire van esélyünk, euróban számolva, ezt Feledi Botont doktortól, külpolitikai szakértőtől fogjuk megtudni. Bocs, ezt belekeveredtem.
9: Igen, nekem. Ez nagyon jó.
10: Azért nem vakbérműtétet csinál a külpolitikai szakértés mellett.
9: Feledi doktor, na hát akkor mondja meg, hogy...
8: Ugyanitt hízok eladók, ugye ilyenkor már csak eszélyek.
9: Igen. Nézzük meg.
10: Na, jó reggelt.
9: Lehet, hogy azt, hogy nézzük meg, hogy mennyi úszott el, mennyi érhető el, ha nagyon sietünk, és egyáltalán mik a kilátások.
8: Meg egyáltalán van-e esély a teljes összeg elhozatalára, hát, mert én szerintem. Hallottam olyan véleményeket, hogy ez még soha senkinek nem sikerült, aki megcsúszott az igényléssel.
10: No, hát akkor az tényleg egy szakértő volt, aki ezt mondta, mert a helyzet az az, hogy ez még tényleg soha senkinek nem sikerült. Tehát az uniós úgynevezett abszorpciós ráta, tehát melyik ország mennyit pénzt tud elhozni, ez az egészen alacsony értékek között, ugye Magyarország itt ilyen egy számjegyű volt a felújítási csomag kapcsán, de a legjobbak vannak 80% körül most, ahogy néztem ebben a tételben, tehát egyáltalán nincsen 100%-os mutató, de nem is szokott lenni, tehát az unió történetében az nagyon ritka, hogy valaki tényleg ügyesen szépen mindent el tudjon hozni, ugye váltakoznak kormányok, váltakoznak célok, illetve hát nem sikerül minden terv szerint, azért ez Kínán kívül szerintem nagyjából mindenütt így van. Tehát egy 70-80% az már egy nagyon komoly teljesítményt szokott jelenteni, akkor is, amikor egy ország tényleg évről évre dolgozott ezen a terven, és nem pedig úgy, mint a mostani magyar kormányzat egyszer csak megkapja azt, hogy akkor az előző kormány helyett is csinálja meg a dolgokat. Hát ez egyáltalán nem triviális.
8: Voltunk azért olyan helyzetben, amikor emlékszem még a csatlakozáskor, hogy nem voltak meg a technikai feltételek, és akkor majdnem azt hittük, hogy például az agrártámogatásokban jó nagy bukó lesz, aztán valahogy ilyen roham munkával azt is sikerült valahogy ledolgozni, arra persze már nem emlékszem, hogy aztán a csúszás teljes mértékben sikerült-e behozni, vagy nem.
10: Itt az egyik oldalon tudunk csúszni, már abban az értelemben, hogy a kohéziós pénzeknél ugye három operatív programban volt 55%-os visszatartás, ugye 7 milliárdos összeg volt nagyságrendben, ami vissza volt tartva, ebből ugye kettőt elveszítettünk már végleg, hiszen azzal, hogy az előző Orbán kabinet nem kérte, nem tudta ezeket a pénzeket lehívni a szupermérföldkövek teljesítésének a hiányában, így azok a két éves szabály miatt, tehát ugye két éven túl nem igényelt összeget már nem lehet igényelni, ezért 24 és 25 decemberében 1-1 milliárd eurót Magyarország számára Orbán Viktorék elveszítettek, tehát az már nincs. Tehát ott még maradt a maradék 5 milliárd, amiért lehet dolgozni. A jó hír az az, hogy ezek a szuper mérföldkövek a kohéziós pénzek tekintetében nagyjából átfednek azzal, amit az úgynevezett felújítási alapban lévő több mint 6 milliárdos támogatás és 4 milliárdos hitel, kedvezményes hitel lehívásához teljesíteni kell. Tehát egy politikai feltételrendszert kell teljesíteni, és mi mindig erről beszélgetünk Magyarországon. Ez az, amit a törvényhozás nagyságrendileg meg tud oldani, hiszen ezek korrupcióellenes intézkedések. Tehát ezeket azt gondolom, hogy az új országgyűlés azért relatív könnyen meg tudja oldani. Igazából nem itt van a kutya elásva, hanem ott, hogy amikor ezek a politikai akadályok elhárulnak, onnantól kezdve viszont szépen a hagyományos teljesítésben kell kiválóságot mutatni, vagyis a beruházásokat fel kell tudni mutatni. Ne menjünk a részletekbe, de a lényeg az az, hogy ezek a beruházások viszont vagy részben már lehetnek akár az új kormány célkitűzései, de akkor tényleg nagyon kevés ideje van rá, hogy kiválassza, hogy mi az a fizikailag megtörtént dolog, amit be akar emelni a programba, hiszen nyilván nem két hónap alatt fog betont önteni, míg mi az, amit az előző kormányzat által feldolgozott spektrumból benne hagy, vagy beleemel, annak ellenére, hogy adott esetben itt politikailag ezek nagyon kritikus döntések lehetnek. Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyire hadartam el, de...
8: A következő kérdés az az, hogy nyilván van egy politikai helyzet Brüsszelnek érdeke, és a bizottságnak érdeke az, hogy minden eszközzel támogassa az új magyar kormányt, azért, mert az eddigi magyar kormánnyal, vagy az előző magyar kormánnyal nem volt felhőtlen a viszony, és akkor finoman fogalmaztunk. Ennek érdekében feladhat-e bizonyos elveket a bizottság ideiglenesen, vagy ez rossz vért szülne az egész közösségbe, és ezt nem teheti meg?
10: A helyzet az így van, inkább az utóbbi körhöz hasonlít, hiszen azért a veszélyes precedens teremtést azt a bizottság mindig el fogja kerülni. Pláne abból a esetből is tanul, hogy a lengyeleknek ugye megengedték relatív könnyen, hogy ígéretre, tehát egy ígéret jellegű jogszabályra könyvelték el a támogatást, ez pedig gondot okozott, hiszen aztán kiderült, hogy a másik párti elnök nem is engedte végrehajtani a jogszabálymódosítások egy részét. Tehát ez nagyon kínos volt a bizottságnak. Ezt is szeretnék elkerülni, illetve mivel most van a határideje mind a 27 tagállamnak felújítási tervből származó kifizetés igénylések leadásának, ezért nagyon sokan jöhetnek különböző kis kérésekkel, és a bizottság most kifejezetten keménynek mutatja magát. Tehát csak magyar irányba, amellett, hogy van egy politikai jó indulat, amit feltételezhetünk, nem jelenti azt, hogy elengednek jogi feltételeket. Tehát azért alapvetően jogszerinti működést kell tudni bemutatni. Itt az, hogy mondjuk egy special purpose vehicle, vagy más egyéb lengyelhez hasonló megfontolás, tehát hogy úgy lehessen pénzt költeni, hogy azt még egy magyar állami bank közvetíti, tehát ilyen megoldások vannak, ezekbe lehet nyilván a számokon tologatni jó indulat esetén, de ez nem fogja megoldani a programnak az összes beruházási kérdését. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy számít a jó indulat, de messze nem elege. És pont ezért az azért egy óriási optimizmus, hogyha valaki azt mondja, hogy mindent el lehet hozni, ez nem is szokott sikerülni más országoknak se, de meg kell próbálni a legjobbat kihozni, persze, és valóban nyomasztani a bizottsági tárgyalókat.
8: A másik oldalt vegyük egy kicsit gorcső alá, a magyar felett. A magyar fél felkészült erre, ugye kormányváltáson ilyenkor mindenki keresi, hogy hol van az irodája, meg merre van a mellékhelyiség, és ezzel hosszú hetek, hónapok mennek el, még feláll az apparátus, meg kialakulnak az erőviszonyok, kikinek a főnöke, stb. Most nevezik ki az államtitkárokat. Az időtényező mennyire fontos ebben a dologban, illetve mennyire van kész a magyar fél arra, hogy ezeket a forrásokat időben és a lehető legnagyobb mértékben lehívja?
10: Hát az idő még annál is rövidebb, mint ami ennek látszik. Ugye az, hogy augusztus 30, az ugye azért nem egy ilyen egyetemi vizsgát jelent, hogy 29-én éjfélkor még mindent is lehet tanulni és leadni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye megvan egy táncrend határozva, hogy ahhoz, hogy 30-áig bizonyos dolgok működjenek, ahhoz, hogy a szupermérföldkövek elfogadása működjön, ahhoz több formációban kell döntést hozni az uniós testületeknek, bizottságnak, tanácsnak, másoknak. Tehát itt azért ez nem úgy néz ki, hogy ne lenne már köztes határidő is. Ez az egyik része. A másik, hogy ugye most láttunk több mint 50 államtitkárt kinevezve, de nincs köztük az európai ügyekért felelős államtitkár. Ez egy hát érdekes fejlemény. Tehát az ember azt gondolná, hogy ilyenkor ez egy olyan pozíció, amit érdemes minél hamarabb betölteni. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Magyar Péter éppen ezen a héten készül Brüsszelbe, tehát ha ez így lesz, akkor valószínűleg lesz folytatása ennek a történetnek ezen a héten egész biztosan. Tehát jól ráéreztetek, hogy ma reggel beszéljünk erről, hiszen azt is ígérte, hogy már von der Leyennel is fog beszélni a hónap végén, hogy a politikai megállapodás része megszülessen ennek a történetnek. És hát vannak azok a reformok, amiket a Fidesz beígért, és nem lehet leszállítani két hónap alatt, tehát egy nyugdíjreform és az erre vonatkozó különböző háttéranyagok, ez nem egy olyan dolog, amit meg lehet csinálni, és nem is biztos, hogy meg kell csinálni egy érkező kabinetnek, pláne nem az előző ígéretek mentén.
8: A szupermérföldkövek azok ilyen könnyen, tehát hogy mit vár a bizottság? Tehát azt, hogy nem tudom én, legyen független igazságszolgáltatás, írunk egy két soros jogszabályt, hogy Magyarországon a igazságszolgáltatás független, pipa? Vagy ezt be kell bizonyítani, hogy ez működik? Mondok egy példát. Ugye korrupció ellenes küzdelem volt az egyik szuper mérföldkő, létrehozták az integritás hatóságot, akiről néha hallottunk, néha nem, de leginkább arról hallottunk, hogy az elnök el tud-e számolni a rábízott pénzzel, vagy nem. Tehát, hogy nem a korrupció ellen küzdött az integritás hatóság. Pedig, hát ugye elvileg megtettük a lépést, hogy küzdhessen a korrupció ellen. Szóval itt mit mérlegel a bizottság? Vagy az van, amit a Fidesz mondott és kommunikált hosszú ideig, hogy ez egy gumi jogszabály, és ez egy politikai kérdés, és nincs annyira körbebástyázva ez, mint amennyire kellene.
10: Ez egy nagyon hosszú listát nyit ki, így itt az úgynevezett kekváktól kezdve, tehát a közérdekű egyetemek átszervezett alapítványi struktúrájától a politikai vagyonbevallásokon át az integritás hatóság jogköreig tart az a lista, amiről elvileg lehetett volna tárgyalni. Ugye ezeket a tárgyalásokat alapvetően úgy tűnik, hogy már az utolsó évben nem folytatta komolyan vehető szándékkal az előző kormányzat. Tehát az, hogy az Európai Bizottságnak mik a szoft álláspontjai, tehát amikor jogszabályalkotásnál ugye itt zajlik az iteráció, ez az, amire nyilván lehetett a Fidesznek az a magyarázata, hogy ők ezt már nem akarják folytatni, de gyakorlatilag így néz ki a nemzetközi tárgyalás, hogy iteráljuk az álláspontokat, és előbb-utóbb mindenkinek elfogadható lesz. Nyilván itt érzékelve a Magyarországról kimozgatott közpénz jellegét elvesztett pénzeket, azért azt is látjuk, hogy miért nem siet tett az előző kormányzat a korrupció ellenes jogalkotással. Ez a mostanit nem fogja sújtani, tehát itt azért lehet adni hatásköröket. Szerintem inkább alkotmányjogilag lesz érdekes az integritás hatóság, az ügyészség és a vagyonvisszaszerzési bizottság hármasának a hatásköri szétválasztása. De az biztos, hogy Magyar Péter azért ugyanúgy erős nemzeti magyar álláspontról beszélt. Tehát itt szerintem vannak ilyen kis rejtett feszültségek ebben a rendszerben, de ezek mind jogszabályal kezelhető problémák. Tehát azt mondom, hogy jogszabályal kezelni, még mindig minden sokkal egyszerűbb, és ezeket meg lehet beszélni az Európai Bizottsággal, mint az, amikor ott van, hogy kellett volna x milliárd euróért egy energetikai beruházást csinálni, és nincs az országban olyan beruházás, amit oda be lehet tolni. Mert akkor ugye az jön, hogy át kell tárgyalni, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk, mondjuk a felújítási tervben, és mit tudunk betenni a helyére. Hát azok sokkal, ha lehet, akkor még inkább nagyobb kihívást jelentenek, mint az, hogy jogszabályokban dűlőre jussunk. Itt azért alapvetően egybevág a magyar kormányzat korrupció ellenes érdeke a bizottság korrupció ellenes érdekével.
8: Mikor derülhet ki, hogy mi sikerült és mennyi sikerült?
10: Ahogy elnézem a bizottság a kormányzat működését és a 2026-os valóságot, azért itt könnyen lehet, hogy az utolsó percekig még lesz mindenféle módosítási kísérlet. Az sem kizárt, hogy egyébként a többi tagállammal összefogva végül lesz még lobbizás a bizottsággal szemben bármilyen egyéb könnyebbség, átállítás, ki tudja milyen új költség nem teremtés lehetőségére. Tehát itt azért még a többi tagállamnak a mozgástérbővítési kísérletén is múlik a magyar lehetőség. A augusztus 30-án legkésőbb a felújítási COVID utáni helyreállítási alapról már mindent tudni fogunk, de valószínűleg már előtte a magyar von der Leyen találkozón.
8: És a forrásoknak mikor lehet hatása? Mert itt is van egy ilyen eufória, hogy ez úgy egyszerűsödött le a magyar közbeszédbe, hogy elmegyünk, kérünk szépen Brüsszelből, aki adja, és már Habzsi-Dőzsi Boniem szatyornap szemüveg zsákban futás lesz, mert hogy egyből elkezdenek hasznosulni a pénzek. De hát ugye ezek utófinanszírozással működnek.
10: Ez mind utófinanszírozás.
8: Tehát ennek legfeljebb jövőre lesz hatása, gondolom, gazdasági szempontból.
10: Hát mérhetően és érdemben igen, ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy a COVID utáni helyreállítási alapból alapvetően energetikai infrastruktúra beruházásokról volt eddig szó, ami nagyon fontos, de nem közvetlenül fog érződni minden egyes háztartásban, hanem abban, hogy ahogy Spanyolországban tavaly leolvadtak a hálózatok, úgy remélhetőleg Magyarországon ez nem következik be, vagy látjuk ugye most a tűzeseteket, tehát itt egyszerűen az infrastruktúra karbantartása is jelenthet már megfejtést. A kohéziós pénzeknél ugye az a néhány milliárd, ami még beérkezett az országba, ezek is azért ugye az a költségvetés 2027-ig fut, tehát ott még inkább csordogálhatnak lassan, tehát alapvetően a helyreállítási alap pénzei azok, amelyek idén beérkezhetnek, hogyha az elszámolás tényleg jól sikerül, és ezek azok, amelyek meglátszhatnak a nemzetgazdaságon, ez se kis pénz, de ez mondom még egyszer, alapvetően az energetikára fókuszál, és az ahhoz kapcsolódó egyéb területekre, nem kis részben azért még itt az állami hitelbank kérdés, hogy milyen szerepet fog tudni játszani.
8: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük. Köszi. És akkor munkasikereket kívánunk.
10: Hát nektek is, hallgatóknak is erre a négy szép napra, ami még előttünk van a hétből.
8: Köszönjük, szia!
9: Szia, szép napot!
10: Sziasztok!
9: Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel néztük meg, hogy az EU-s pénzekhez mikor, hogy, milyen ütemben, milyen feltételekkel, mekkora összegben férhetünk hozzá.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
3: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
4: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
5: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
3: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
6: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
7: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
8: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
8: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
8: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
8: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
8: Van hát, és nem félnek használni.
9: De miért?
8: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
10: Nyisd meg a boltot!
11: Jó reggelt kívánunk! Hát azt szeretném nyitni a boltot. Látod, ott van már egy piros lámpa.
10: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, május 27-én.
11: Sok a duma, csak adáson kívül.
10: De azért, mert szervezni kell itt mindent, tehát látod, kitelepülés, Nesta, buli, csomó minden itt formálódik, hát nem tudok szétszakadni tényleg. De ahol tartottam, hogy ez a Rádió Café 98.0, május 27-e van, azt keresem, hogy milyen nap, mert teljesen elveszítettem a fonalat, hogy nem hétfővel kezdődik.
11: Szépen megmondja
10: szerda.
11: A okos óra.
10: Szerda.
11: Mi ez a 2%? Nem raktam töltőre.
10: Akkor az nem sokáig fogja neked megmondani. Hát, szerda van, kedves hallgatók, fél hét múlt egy perccel, és itt van egy lemerülő okos órával Ács Gábor.
11: És Gede Balázs. Ja, mert szemüveg nélkül a százalékjelet néztem egyesnek, gondolom. Ó, ezt a bénát. Jó, oké, csodálkoztam, hogy miért fölfele megy a töltés a töltés nélkül, mert már 10x-en volt, aztán jé, fölment 20-ra. Milyen király okos órán van nekem? Hát, nekem dolgozik.
10: Levegőből szed áramot.
11: Öntöltő.
10: Az igen.
11: Na jó.
10: Na jó, hát akkor adás végéig még talán húzza. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Azt mondja, hogy D-kortárs írja, egyre melegebb, rosszul alvós, morgós, jószer, jó reggel kartársak és Zsuzsi. Kezdődik a nyár, kifejezetten már csak egy lepedő, takaró és néha az is sok, és még csak május vége. Tényleg igen, forró nyarunk lesz, forgalmi viszonyok se ideálisak, 25 perc, 48 másodperc szokásos relációban, a Szerencs utcai lámpa ma is két váltással sűrűsödő forgalom mellett. Igen, egyébként azt engem is megcsapott, mert az első légkondis éjszakát gondoltam lehozzuk, és vagy korai volt, vagy túl alacsonyra állítottam, vagy még szokatlan a 20 fok, és egyelőre ez lett az eredménye. De igen, most már nagyon nagy.
11: Nincs légkondi a szobában, úgyhogy anélkül is sikerült torokkaparással, meg egy kezdődő megfázással abszolválnom, illetve nem aludnom a fél éjszakát, úgyhogy akkor különböző okokból járunk ezt egy cipőben.
10: Igen, így van. Igen, én tegnap előtt forgolódtam, megaludtam rosszul, úgyhogy azért gondoltam, hogy most egy kis hűtés nem árt, mert már annyit ott ablak sem használt, olyan nyári hőség van.
11: Ma egyébként vége már, mint ennek igen. Az első nagy kánikulának, és visszamegyünk a normális.
10: Két napra, mondjuk.
11: Hát, de utána 28, az azért az nem 34, ott azért az nagy különbség van. Még hétvége az kellemesnek tűnik. Hát kicsit meleg persze, de hát legyen, az nincs baj nyárva.
10: Gézu életképét hadd osszam meg veletek. Egy erdélyi srác meghívott vendégségbe, kérdezem viccesen, hogy na de a medvék, azt mondja, de komolyan ám, hogy ó, az csak összejön le, elviszi a gyümölcsöt, de hát rá nem főz senki, mint meg vesszük az almát, csak ne csinálnak kárt, nem bánnánk. Aha. Igen, a medvegy. Azt mondja, hogy azért a Scorpions egyáltalán nem csak a Wind of Change, ez egyébként egy tegnapi, még nem is létezett a World Wide Live koncert, de ilyen érdemes meghallgatni, mert hogy ugye tegnap, amikor a programajánlónkban Wagner Gáborral említettük a koncerteket, akkor osztottam meg egy hallgató, hogy lesz Scorpions is idén az M&M domban.
11: Én azt hittem, hogy erre a Maci reagált valamit, amire viszont a hallgató replikázott, igen. De ezek szerint. De lehet, csak kicsit később érkezett.
10: Igen.
11: Csak azt Máté mondja, is kapott, figyelj.
10: Bea, gratulálunk, jó reggelt, köszönöm a Blackberry-s tippet, Csárt Máté, kerestem egy kis fagyi pénzt, szép napot kíván nekünk, Bea. Hát Bea, nagy gratuláció, örülünk, hogy ki tudtad használni azokat az infókat, amiket megosztottunk a kampányról. Egyébként nincs megállj, tegnap is ment, vagy 8%-ot, úgyhogy teljes őrület van. Azt mondja, hogy... azt hiszem ennyi volt így egyelőre az üzenetekből.
11: Ja, igen, nem, ami még most... jaj, tegnap itt látom. Ja, a filozof,
10: tegnap, jaj, és ja. Láttam, miért akkor megírta, hogy születésnapja volt, és elfelejtettük megköszönteni, hogyha ezt most tesszük meg. Szerintem az 8 napos szabály miatt ez még bőven benne van, hiszen csak egy nap csúszással köszöntjük a mérnök urat, boldog születésnapot neki, és akkor mindjárt meg is nézzük, hogy...
11: Gondolom a Belga Philosopher's Delight az a Heidegger re a mesél a múltra érkezett, mert nekem is mindig eszembe jut, hogyha filozófusokról hallok, vagy bármi, annyira jó pofa az oda. Egyébként hosszú és rendkívül szórakoztató, de hát talán rádióban nem annyira fér el, de igen. Tényleg ajánljuk mindenkit.
10: Nem is játszottuk.
11: Jót akar mulatni.
10: Nagyon igen. Koncentráltunk Katona Csabára, hogy Heidegger filozófiai munkásságát.
11: Nekem az a legkoncentrálósabb volt, amikor azt tanultam, de mindig kifolyt az agyamból. Tehát nagyon hamar elvesztettem a fonalat, igen. És nem bírtam követni, úgyhogy igen. Csak a fő mondandóját illetően még úgy nagyjából megvolt.
10: Igen.
11: Úgyhogy Csabát nem hallottam tegnap, de vissza fogom hallgatni, mert korábban
10: egyébként
11: már
10: érdemes.
11: Volt. Igen, mert hogy már voltak filozófusok korábban, és a Csaba rendkívül profin el tudta mondani, hogy mi volt az ő.
10: Meg hát az életével foglalkoztunk, amit érdemes mindenképpen vizsgálgatni és olvasgatni róla, és egyébként Heideggert is. Nem azt mondom, hogy este lefekvés előtt ti olvasmánynak, de...
11: Hát biztos, hogy nem.
10: De érdemes, érdemes tanulmányozgatni. Többeknek egyébként az a kis mondóka jutott eszébe, ugye, hogy a, vagy hogy is, vagy a lét határozza meg a tudatot, megiszod a lét, és elvész a tudat. Úgyhogy ez a heideggeri, nem tudom, hogy a heideggeri filozófia, de sokat mondogattuk, azt hiszem.
11: Annak a folyamánya persze, az már csak a hálás utókor kicsit kiforgatta, és érthetőbbé tette, tegyük
10: és
11: így.
10: És nagy nyerítések közepette persze. Lehetett rá hörpingetni, miközben ezt mondogatta.
11: Az ez erről szól, igen.
10: Abszolút. Na nézzük, hogy milyen névnapok vannak ma. Hella, boldog névnapot kívánunk nekik. Ágostonok, Agrippa, Gyula, Paszkál, Pelbárt, Szörénke és Szörénke. Fel tudtunk sorolni mindenkit, mert ma csak ennyien ünneplik a nevük napját. Aztán az évfordulókból kimazsolázunk egyet-kettőt, mondjuk 1703-ban lerakják a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődítményének alapkövét. 1883-ban pedig Moszkvában a Vörös téren megnyitották a cári történelmi múzeumot. A Chrysler torony 1930-ban nyílt meg. Akkor ez volt a világ legmagasabb épülete 319 méterrel. Fú, micsoda események. 37-ben pedig a Golden Gate-idat adják át San Franciscóban. Uh-huh. 57-ben a sajnálatos események, ugye, ahogy nevezte a szocialista rendszer, az 56-os forradalom leverése után magyar-szovjet egyezményt írtak alá az ideiglenesen intézőjelben Magyarországon
11: tartózkodó. Hát ez is szállóige lett, igen.
10: Igen, szovjet hát. Csapatok jogi helyzetéről, vagyis a maradásukról. És 1994-ben Alekszandr Szolzsenyicin Nobel-díjas író számüzetéséből visszatér Oroszországba. Na, egy-két születésnapost Herman Vogue Pulitzer-díjas amerikai író, akitől majd idézünk is, 1915-ben született. Egészségedre, ugye ott az a formálódó nyavaja.
11: Köszönöm.
10: Csak óvatosan, nehogy idáig eljöjjenek a részecskék.
11: Igyekszem, igen.
10: Presser Gábort köszöntjük nagy szeretettel, Kossuth Díjas magyar zeneszerző, zenész, énekes. Aztán Giuseppe Tornatore, olasz filmrendező és forgatókönyvíró is ma ünnepel. Heston Blumenthal szakács és média személyiség, ahogy Jamie Oliver is ma születésnapozik, milyen furcsa. És Peller Károly operetténekes. Azt mondja, hogy
11: igen.
10: Meghalt a japán, aki felfuttatta a 7-11 láncot.
11: Ez egy tegnapi hír, hogy Suzuki úr, egy nagyon érdekes üzleti történet, és gondoltam, hogy ide bígyeztem. Uh-huh. Egy amerikai ötletnek indult, de amikor japán kézbe került, akkor a 7-Eleven lánc akkor lett igazából nagy. Nem tudom, hogy te jártál olyan országba, ahol mondjuk gyakorlatilag minden utcasarkon ilyen kis boltocskák vannak, ahol egyébként mikró van, meg tudod melegíteni a kajádat, nem. És a méretéhez képest nagyon sok minden van benne, de lehet egy jó kávét inni, tehát ilyen alapbetérő helynek minősül. És Amerikából indult, csak a eredeti tulajdonos pénzügyi nehézségekkel küldött, és akkor megvette a japán partner, aki gyakorlatilag a japán a japán terjesztést. Ő már a japán kiskereskedelemben nagyon benne volt. Toshifumi Suzuki. És persze. És az egész, céget átvette. És a Dél-Kelet-Ázsiában akkor indult a nagy terjeszkedés. Úgyhogy egy nagyon, nem is tudom egyébként, rengeteg üzletük van. És Magyarországon nem jöttek meg, Európában nem annyira elterjedt, azért jó pár helyen lehet velük találkozni. Szóval most 93 évesen, aki ezt a nagy üzleti történetet megcsinálta, a 7-Eleven élelmiszer. Hát egy élelmiszer volt, hogy szerintem, ha az emblémáját megnézed.
10: Megnézem, akkor egyáltalán nem ismerős.
11: Nem ismerős, tényleg, nem jártam olyan helyeken, ahol minden utcasarkon ez volt. De az apka lengyeleknél megvan.
10: Ami csoda?
11: Az apka.
10: Hát,
11: az sincs. Jó. Kicsit hasonló, hogy tényleg gyakorlatilag minden második utcasarkon belebotlaszt, és az emberek a fél életüket ott élik. Mármint, hogy nem csak vásárolni, hanem drécselni, ebédelni, kávézni, mindig be lehet ugrani, és hihetetlen gyorsan terjedt el. Azt viszont nem tudom, annak még utána fogok olvasni, hogy miért állt meg. Tehát mondjuk Tájföldön miért lett rengeteg, Japánban eszméletlen sok, de például egy csomó országban meg nem ment be, illetve van ilyen ország, ahol megpróbáltak bemenni, de nem jött össze a terjeszkedés, ott nem működött ez a modell, ez a stratégia, úgyhogy na mindegy, a lényeg az, hogy az ember, aki fölfuttatta ezt a láncot, nem csak Japánban, neki a halálhíre érkezett tegnap, és akkor ezzel gondoltam, hogy emlékezzünk meg Suzuki úrra is.
10: Na, hát ez tök jó, igen. Azoknak is, akiknek ismeretlen ez a lánc, de lehet, hogy csak én, nekem milyen hiányosak az ismereteim, vagy nem találkoztam ezzel.
11: Egyébként a 7-Eleven az nyilván a nyitvatartás időre utalt, amikor alapították, de elég hamar átmentek 24 órásba, tehát éjszaka. Utána kicsit visszaálltak, meg úgy országonként változott, de a 7-Eleven, tehát maga a reggel 7-től 11 az alap volt és maradt, inkább csak bővítettek rajta. Úgyhogy ez végig így volt.
10: Oké, na, akkor viszont szerintem zenélhetünk, mert végig szaladtunk a születésnaposunkon, és még ezen a sztorin is, úgyhogy jöhet az első dal.

0: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
2: Hát én mi mást ragadnék ki, mint Nagy Viktor cikkét délután írt a Portfolio.hu-n, mert én is drámai pillanatokat éltem át Ferrari tulajdonosként, persze nem ilyen autón van, ugye, hanem mint vállalat tulajdonos. Tegnap leplezték le a Lucsét.
3: Hát, és egy hatalmasat szakadt a részvényárfolyam.
2: De csodálkozol, láttad te azt az autót?
3: Láttam.
2: De ez botrány.
3: Mi ebből a botrány?
2: Hogy néz ez ki? Hol Ferrari ez?
3: Egy autó. Miért egy Ferrari-nak kell lennie?
2: Nem, és egyébként...
3: És
2: egyébként azt el is mondták, hogy most aztán nagyon gyökeresen, és hú, most egy nagyot ugrottak, és nagyot léptek, mert nem akartak egy ilyen Ferrari-szerű, ilyen sztereotíp valamit csinálni a teljesen elektromos autóját, ez sikerült. Tehát, de egy olyan semmit mondó valami, hogy szerintem egy kínai elektromos autó jobban néz ki manapság, mint
3: ez. Akkor jellegtelen, vagy hogy tudhat
2: teljesen, tehát van benne teljesítmény, 1050 lóerő, meg nem tudom én milyen nyomaték, meg ára is van egyébként $650,000-680,000, tehát ilyen Ferrari jegyeket hol magán.
3: Szóval a piac beárasztál ennek a bukását egyből.
2: De hát én nem csodálom, hogy szakadt 7-8%-ot a részvény árfolyam, mert ez teljesen kész van. Szóval a Portfolio.hu-n Nagy Viktor sincs elragadtatva, azzal kezdve, hogy először azt hittem, hogy ez egy vicc. Hogy a tegnap este bemutatott Ferrari valójában csak egy nagy világméretű médiahelyek és az igazi nagy dobás. Majd ma kedden mutatják be, ami tényleg mindenkinek belopja magát a szívébe. Aztán kiderült, hogy a Lucse nem átverés, hanem a végtermék.
3: Ez jó doma.
2: Igen, úgyhogy tessék olvasgatni róla, aki szeretne ilyen szívfájdító. És ahogy Viktor is írja, az európai autógyártás önsors rontásának a folytatása.
3: Na majd, ha valamelyik csütörtökön Várkonyi kolléga megérkezik vele, akkor majd kifaggatjuk az ő véleményére is természetesen.
2: Hát szerintem holnap már ott a helyszínen, a Fashion Street-en ugye egy kitelepült adást csinálunk, és odaérkezik majd Várkonyi kolléga, azért egy fél perc erejéig lehet, hogy bekérdezzük, hogy mi a véleménye az új Ferrari-ról. Ő egyébként nagyon billegette a fejét már akkor, amikor mondtam, hogy hú, nézd meg, tavasszal jön a teljesen elektromos Ferrari, és nagyon felhúzta a szemöldökét. Nem volt optimista, ő már akkor se. Én még igen, de hát lehet, hogy csak hazabeszéltem, akkor már poziba voltam. Hát most meg kell néznem majd, hogy mit kezdjek a befektetésemmel ezek után. Nos, Portfolio.hu tehát.
3: Na, a G7, a Telexen az Aspest szennyezési botrányt boncolgatják. Milliárd

0: És most derül ki, hogy mennyi helyen is használták Magyarországon is ezeket az építő anyagokat, de hát 93-ban, sőt, már 1933-ban, 100 évvel, gyakorlatilag majdnem 100 évvel ezelőtt is már magas volt az aszbeszt koncentráció, 1981-es tanulmányok is írtak erről, és pontos adatok voltak ugye sok évvel ezelőtt is, és ennek ellenére most kezdjük el felfejteni, illetve hát például NAV adatokból, helyi önkormányzati képviselők nyerik ki szállítási adatokból, hogy hova is kerülhetett. Tehát egyébként most úgy tűnik, hogy valamennyi Budapest környékére is jutott, úgyhogy ez még csak most fog kiderülni. Egészen elképesztő. Szóval az aszbeszt szennyezési botránynak a részleteit, illetve a hátterét vizsgálgatják a g7.hu-n.
1: Igen, egyébként a 44-en is, de valószínűleg, hogy őket idézi a lap, nem is kattottam bele, mert azt hittem, hogy így nem mondod. De egyébként 34 milliárd forintot keresettek az osztrák bányák Magyarországon ezzel. Arra leszek majd kíváncsi, hogy ezt egy cég hozta Magyarországra, vagy mindenki rendelgetett az osztrákoktól, és
0: hát ugye annak kell kiderülni, hogy ki tudott erről, és ki nem. Tehát akit nyilván a magyar, tehát nem olvastak korábbi újságcikkeket, de hogy itt az osztrák, ugye állami szinten is itt most már...
1: Igen.
0: Hát itt szerintem teljesen jogos ebben a magyar...
1: Persze, abszolút.
0: Állam, hogy a kormány tökre beleáll, és mert úgy tűnik, hogy itt a hatóságok is falasztak már, mint osztrák oldalon, hogy ez folytatódhasson, hogy jobb, hát nálunk már nem, de hát akkor az még külföldön jó lesz, hát akkor majd átdobjuk. Tehát most nagyon úgy néz ki, hogy ilyen olvasta van a dolognak, ami nagyon durva.
1: Nézzük akkor, mi van még. Azt mondja, hogy hát a privát bankár.hu-n csak egy a szivarszoba.
0: Sejtettem, hogy fölkelti az ilyesmi a figyelmedet.
1: Elképesztő összeget kér szivar és billiárdszobás luxus villájáért Szijjártó Péter szomszédja, aki egyébként az ő cége felel a Hell termékek magyarországi szállításáért, a BH Trans Kft. Azért csak csinál valamit mást is, nem? Vagy van ilyen, hogy Hell termék szállító vállalat?
0: Hát gondolom, hogy mást is.
1: Igen. Több mint 10 milliárd forint állami támogatást kapott a választás előtt néhány nappal egyébként a cég, és ennek töredékért árulja a házát, amiben egy edzőterem és egy moziterem is található, úgyhogy ha valaki még akar szörnyűködni ezeken, akkor privátbankár.hu.
0: Ezek szerint ő sem számít már a biznisznek a folytatódására? Hát
1: ez erre a tempóra biztos, hogy nem. Remélem joggal.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Hát kérdezett Budapesten az egy sima egyfordított, ugye, hogy egy klasszikust idézzek, összességében a BUX 1187 ponttal emelkedett, ez 9,1% plusz, 130.916-os záróértéket jelent, és ez úgy nézett ki, hogy a Magyar Telekom esett 1,1%-kal 2592-re, az OTP az emelkedett 1,8%-kal 40.500-ra, a MOL esett 2,1%-kal 3820-ra, a Richter Gedeon pedig emelkedett 1,6%-kal 12.190 forintra. Aztán voltak még olyanok, hogy a Waberers pottyant egy 3%-ot, a Graphisoft Park viszont emelkedett 3,5-lel, a Granit 2,5%-ot ment fölfelé, az Alteo esett lefelé 2,4-del, a Forage korrigált, mondhatjuk így, mert hogy azért elég mély repülésben volt, 2,6% pluszt hozott össze, úgyhogy ilyen teljesítmények születtek tegnap a Béten.
0: Itt mindig be vagyok kavarodva. Az amerikai $1 trillion az most mennyi? Magyarul? Az a 100 milliárd?
1: Hát az az 1000 milliárd.
0: Az soknak tűnik. Bár, hogy a...
1: De.
0: 1000 milliárd?
1: Igen, hogyha Micron Technologies-ra gondolsz, igen, és most lépte át, akkor igen. Tehát mi, nálunk az a billió.
0: Tehát a billiónak megfelelő.
1: Ami náluk a milliárd, de
0: ezer,
1: náluk
0: tehát az 1000 milliárd, milliárd az amerikai trillió. Igen. Aha, ami nálunk, amit nálunk billiónak szoktak mondani, csak kevesen tudják, igen, hogy a billió az a... Uh-huh.
1: Igen.
0: Jó, oké. Szóval

0: egy 18, mennyi? 18%-ot rajzolt?
1: 19,5. Micron Technologies. Egyébként a tegnapi nap az pont ugyanolyan volt, mint egy átlagos nap 2026-ban, hogyha abból indulunk ki, hogy Dow Jones nulla, mínusz nulla, Nasdaq meg hajtépős elszállás fölfelé, tehát, és most éppen a Micronnak a felminősítése volt, ami és egy brutális reakció, tehát továbbra is a félvezető iparban tart az őrület, és egészen elképesztő árazások alakulnak ki.
0: De és szerinted ilyen tágul van, mert hogy ez nem egy sima felmérő vagy céláremelés, hanem egy háromszorosára emelte a UBS. Tehát, hogy 580 dolláron tartottam, majd osztott szó, ja nem, ez 1650-et ér.
1: Nézd, figyelj, nem tudom. Tehát ez a bocs hülye voltam. Igen. Beismerése, vagy eddig nem foglalkoztam vele, tehát ez nem normális.
0: A D-oszlopot nem adtam hozzá az Excelbe. Ó, bocsánat, akkor emelünk a célát.
1: Tehát egy háromszoros a felminősítés. Korábban miért nem foglalkoztak vele, ez nem egyik pillanatra a másikra derült.
0: Hát szóval. Ez teljes extrémitást mutatni ez a piac, az látszik.
1: Szóval Amerikában ismét az volt, hogy a technológia szárnyalt, a tágpiac nem csinál semmit, gyakorlatilag az egész év erről szól, miközben a kötvénypiac küldje jelzéseket, hogy gyerekek, csak hogy ki van egy kis para, meg infláció, meg növekedési kilátások szűkül, de úgy tűnik, hogy az AI sztori meg az ahhoz kapcsolódó, annak a kiterjedése a infrastruktúrára.
0: Igen.
1: És most még továbbra is mindent visz. Tehát ebből a szempontból pont olyan nem volt, mint a többi. Hogyha azt nézzük, hogy még a United Airlines is emelkedett jó nagyot, meg úgy általában a közlekedéssel kapcsolatos részvény, ezt meg lehet magyarázni azzal, hogy a hétfői zárvatartás után kedden tudott reagálni a piac arra, amit a hétvégén kommunikáltak, hogy közeleg a megállapodás, ugye a háború lezárásáról, hát ez képest olyan túl sok minden újdonság nem jött, tehát hétfőre ígérték, keddestig gyakorlatilag semmi.
0: Viszont oda durantottak egyet, ugye csak úgy szimbolikusan.
1: Igen, de a megegyezés jeleként azért még rakétázunk egyet, csak hogy érezzétek olyan a törődést. Miközben úton vagytok a tárgyalásokra, akkor kaptok egy kis rakétát, közel van a megállapodás. Ezt a piac megint elhitte, vagy legalábbis próbálja elhinni, mert hogy ez is oka volt az emelkedésnek a Wall Street-en.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
0: És itt ott szól, Randi megjött. Hello, mi újság, jó reggelt!
3: Egy hete nem voltam, itt olyan furcsa.
0: Mit csinálnak a jó törökök?
3: A jó törökök mindent is eladnak.
0: Legalábbis akarnak.
1: Mennyi fűszert hoztál a bazárból?
3: Nem, hoztam sokat. Ne. Hoztam neked, csak elfelejtettem behozni, de hoztam neked fontos fűszert.
0: Magyarországon.
3: De majd szívesen elmesélem. Van erre egy dedikált műsorunk. Jobba kell lenni a műsorvezetővel.
0: Igen, és akkor be lehet csúszani oda. Igen. Lehet mondani.
1: Én is gondoltam.
3: Csomó hasznos dolgot tudok egyébként így Isztambul kapcsán mondani.
0: Például, hogy a bazáron kívül van az a kis sufni, ahol olyan pólót gyártatsz, amilyet akarsz. Az nincs benne?
3: Hát az nincs benne, mert azt éppen nem láttuk, de nagyon sok egyéb ilyen utazási
0: botrány. Nem tudom, hogy ez még így működik, de azért egy jó pár évvel
3: nagyon sok
0: meg.
3: Botrányos dolog. Még a
0: márka hamisítás.
3: De szerethető egyébként.
0: Igen.
1: De lenyűgöző, zseniális. Fantasztikus hely, úgyhogy.
0: Abszolút.
1: Na, beszélünk majd róla, okay. A megfelelő helyen.
0: A hírek után jövünk vissza.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
4: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
5: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
10: Galam, nyugi van. Fogd meg a seröm.
11: Kedves hallgatók! Segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
12: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
11: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
9: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
13: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
14: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
13: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
15: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A H5-ös Hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani ma 7 órától másnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
16: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
17: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: Költségvetési biztost kap az MTVA és az NMHH. A szombati BL döntő miatt a szokásos duplája lehet a forgalom a reptéren. A zsolnai porcelán manufaktúra segíteni megmenteni az Iparművészeti Múzeumot. Ma is nyári forróság lesz, 32 fokra készülhetünk, de délután északnyugat felől felhők érkeznek, és egy-egy zápor is előfordulhat. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Varga Mihály szerint reális lehet az évvégi 2%-os gazdasági növekedés. A jegybank elnök a kamat döntő ülés után azt mondta, továbbra is indokolt az óvatosság és a türelem. A monetáris politika mozgástere akkor növekedhet, ha a világgazdasági környezet bizonytalanságai csökkennek. A monetáris tanács nem változtatott az irányadó alapkamaton. Költségvetési biztost kap az MTVA és az NMHH. Súlyos aggályok merültek fel ugyanis a közmédia gazdálkodásával és működésével kapcsolatban. A biztosok feladata lesz, hogy az intézmények működését felügyeljék, másrészt garantálják, hogy ne történjen újabb pénzügyi kötelezettségvállalás vagy vagyon elidegenítés. Az Országgyűlés illetékes bizottsága előzőleg elutasította a két szervezet költségvetési elszámolását. A kabinet emellett átfogó átvilágítást indít a közmédiánál. Ez kiterjed az intézmények gazdálkodására, a szerződésekre és a beszerzésekre. Emellett ellenőrzik a vezetői döntéseket, a hírszerkesztési gyakorlatot, valamint a partner szervezetekkel fennálló kapcsolatokat is. A szombati BL döntő miatt a szokásos duplája lehet a forgalom a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, emiatt ideiglenesen megnyitják a reptér egyes termináját is. Ide érkezik az összes londoni járat, így a kereskedelmi járatok is. Arra kérnek minden utast, hogy a járatok indulása előtt legalább 2,5 órával érkezzenek meg a reptérre. Érdemes arra is figyelni, hogy a Puskás Aréna, illetve a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban kialakított szurkolói zónák közelében már szombaton reggel 6 órakor lezárják az utakat. Nem lehet majd közlekedni az Andrássy út, Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszán sem. Egyes közterületeken parkolási tilalmat vezetnek be, és az esetleg ott hagyott autókat elszállítják. Kritikus állapotban van az Iparművészeti Múzeum. A Zsolnai Porcelán Manufaktúra szerint halaszthatatlanná vált a szecessziós műemléki épület megmentése. A pécsi gyár szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal és képi illusztrációkkal támogatná az épület állag megóvását, illetve egy későbbi teljes rekonstrukciót. A gyár szerint az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is. A múzeum főépülete 2017 óta zárva van, emlékeztet az Economics.
19: Időjárás a Rádió Cafén.
18: Délelőtt zavartalan lesz a napsütés, délután északnyugat felől felhők érkeznek, de csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. Sokfelé megélénkül a nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban pedig 32 fokot is mérhetünk.
19: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
20: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
19: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Május 27-e szerda reggel van, 4:08 lesz, 3 perc múlva itt Tanács Gábor.
6: És itt van Gede Balázs.
5: És a kedves hallgatók is, akik nem tudom, írtak-e, mindjárt megnézzük, hogy írtak-e. Löpapáról érdeklődik valaki, eltűnt, igen. Nincs rólunk, róla a hírünk, és mi is aggódunk, úgyhogy reméljük, hogy...
6: Néhány hete bejelentkezett, hogy igen? Rendben van, de ja, kevesebbet, van. De várunk tőle jó. Információkat, igen.
5: Oké.
6: De hát kevesebbet tudjuk beolvasni az ő
5: de a lényeg,
6: sajátságos stílusú.
5: A lényeg az, hogy jó van, így van.
6: Reméljük, igen.
5: Így van. Menő a Left Field, DJ Carpenter, kapod a dicséretet, aztán még egyet, ilyet se lehet túl gyakran hallani. Az egész család megmozdult a reggeli közben, köszönjük a kedves hallgató.
6: Ezek régi klasszikus, igen.
5: Igen. Úgyhogy
6: egy jó kis punk énekes bevonva, ugye?
5: Igen.
6: Amikor Johnny Rotten beáll a szeretelésbe, írta egy hallgató, igen, jó pofa. Igen, tud ő, igen. Erre is jó hangja, igen.
5: Igen. Hát az övé, igen, az sok mindenre. Viszonylag egyszerű.
6: Abszolút,
5: igen. 0636 980 980 ide lehet nekünk írni. Most viszont egy-két fővárosi hírt fogunk megosztani veletek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát kérlek szépen, jön a Bajnokok Ligája döntő, ugye ez szombaton lesz, igen, 30-án, és ennek megfelelően csomó útkorlát, vagy lezárás, forgalomkorlátozás várható a fővárosban, amit mondjuk nem értek, hogy június 4-ig, én értem, hogy még biztos utána is kell, nem tudom, helyeket takarítani, meg rendbe tenni, de azért a június 4 nekem picit soknak tűnik.
6: Szóval
5: de...
6: már is kezdődött, azért is hívjuk fel erre a figyelmet, igen. Mert hogy ilyen lépcsőzetes zárás van, és már tegnap elindult, tehát már a Városliget környékén minden nap újabb és újabb szakaszokat zárnak le, tehát már most sem lehet rutinból közlekedni, és már két nappal az esemény előtt is elég kiterjedt lezárások és korlátozások lesznek, nem megyünk bele a részletekbe, tegnap a rendőrség kiadta a részletes bontást, nyilván utcaszinten, területekre és időpontokra bontva, de igen, ez a legfontosabb, hogy már elkezdődött, és a feloldás is elég lassú lesz. Azt kevésbé értjük. Lényeg az, hogy június 4-ig tartanak ezek a korlátozások, igen.
5: Így is van. Azt mondja, hogy...
6: Hát természetesen szigorúan az a környék.
5: Igen. Így van. Uh-huh. Tehát már ma éjféltől, vagy holnap 0 órától például a Hősök tere környéke, ugye, ahol uh-huh. egy ilyen kialakított, nem tudom, minek mondják ezt, ilyen szurkolói központ lesz, ott már például nem lehet majd parkolni. Azt mondja, hogy hát a Florián téri felüljáróról, az egy ilyen, nem tudom, egy ilyen teleregényé kezd válni. Most,
6: igen.
5: Most megint van egy szám, hogy éppen hol tartunk. Folyamatosan halad ugye a rekonstrukció. A projekt műszaki készültsége már meghaladta a 70%-ot, ezt a BKK közölte. Az ő beruházásukban zajló munkálatok jellegű üteme szerint az északi felüljárót várhatóan ősszel adják vissza a forgalomnak.
6: Uh-huh. Ha Ha nem tudod, mit akar az élet tőled, gyere el, te is jegyellenőrnek.
5: Úristen,
6: ez miről jutott eszembe?
5: Na?
6: Hogyha valaki más programot akar a hétvégére, mint a BL döntő szurkolóival való kvaterkázás, vagy
5: akkor alkalmi BKK ellenőr, vagy egy ellenőr lehet?
6: Hát nem is olyan messze. A gyereknapi programok között a BKK meghirdette, hogy ők is ott lesznek a vasúttörténeti parkban. Lesz BKK-s tand, ahol a következő programok vannak. Közlekedéshez köthető játékos és szórakoztató programok mellett nem csak óriás kirakóval, színezőkkel és kvízekkel, hanem kérlek szépen jegyellenőri szerepjátékkal is várják majd a gyerekeket. És hát fotófallal is. Úgyhogy ez még egyszer vasúttörténeti park hétvége mindkét napja. Amúgy a gyereknaphoz köthető, azt már hallhatjuk is, hogy az idén is gyerekek hangján. Ja nem, az nem. Akkor az még, mire emlékszem én, hogy valamikor az elmúlt hónapokban is volt ilyen, de akkor lehet, hogy csak keverem. Szóval ismét gyerekek hangján lesznek hallhatók a bemondások a 4-es-6-oson, gyermekdalokból álló listát raktak a Spotify csatornájukra, úgyhogy ilyenekkel készül a BKK, de mondom, nekem a jegyellenőri szerepjáték az a legizgalmasabb.
5: Hát állj be, menj, oda mész kisgatyába, Szandiba, mint egy nagy óvodás, és kéred, hogy te is ott szerepelj. Azt mondja, hogy az Airbnb piac szabályozását vagy egységesítését várják az új kormánytól, a Kapitány István felügyelete alá kerül a turizmus irányítástól, mert hogy megy a politikai jogi csatározás Budapest belső kerületeinek Airbnb szabályozása körül. Terézváros polgármester például arról számolt be, hogy idén már 28 millió forint bírságot szabtak ki a tiltás miatt, miközben az albérlet árak meg nem csökkentek a tiltások és korlátozások miatt, tehát a várt változás nem jött be, úgyhogy egyelőre egy ilyen felforosodott hangulat van, aminek az egységesítését várják az érintettek, mármint a szabályozásnak.
6: Egyébként erről eszembe jutott, hogy egyszer az egyik kollégámmal így derült ki, hogy mennyire hát egy húron pendülünk, hogy egyszer ezt a ha így eljátszottam, és egyből folytatta, hogy nem tudod, mit akar az élettől. Ugye ez egy klasszik belga dal, de hogy nagyon régi, és talán nem volt annyira is, mert a fene se tudja, de hogy nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen apró hangsúlyból ugyanaz jutott az eszébe, és kiderült, hogy náluk itt családilag hasonló rigmusok mennek, és hasonló slágerek szólnak, és sose gondoltuk volna, és ilyen véletlenszerűen derült ki. Na, mindegy. Miről nem írt még dalt a belga, ami beragadt volna szövegileg, úgyhogy inkább ez a kérdés, hogy mit lehet még, mi lehet még ott a tarsolyban, miről lehet még meríteni majd. No, ennyi volt akkor a Budapest?
5: Hát részemről, igen.
6: Akkor most mindjárt megfejtjük még az élet nagyobb dolgait is.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Kedves hallgató, megérte, hogy nagy kedvence a Ferenc, a Franz Ferdinand.
3: Örülünk neki.
2: Így van.
3: Hát általában akkor szoktak ilyet írni a hallgatók, ha az adott zenekar szól, ez most nem stimmelt, de egyébként közeli. Na. Szóval a Killers azért szólt, mert hogy a BL döntőről volt szó, és ők lesznek itt. Milyen felvezető show, vagy milyennek a...
2: Hát, olyasmi.
3: Sztár fellépő Budapesten, hát új 8. albumukat promotálják, úgyhogy nyilván örültek ennek a felkerésnek. Hát nem tudjuk, ez a régi sláger, elhangzik-e majd abban a rövid showban Budapesten? Majd kiderül, minden esetre mi előkaptuk.
2: Na, akkor nézzük, hogy mi történt tegnap az MNB monetáris tanácsának ülésén.
3: Hát a monetáris tanácsülésen az történt, hogy nem történt, hát az túlzás, hogy nem történt semmi.
2: Nem, hát az nem is egy történés, hogy azt mondják, hogy már pedig most nem nyúlunk a kamatokhoz.
3: Volt olyan várakozás, hogy már most
2: hát azért, mert ugye igen, beszéltünk már sokat a szakikkal is, meg egyáltalán láthatók, makromutatók alapján beleférne már éppenséggel egy vágás.
3: Sőt, az a szerencsés együttállás látszott kirajzolódni. Szólj rám, hogyha nagyon...
2: Nem, hát ez gyönyörű.
3: Gyönyörű képzavar volt, jó. Szóval, hogy eleve a forint már az exportőröknek talán kezd túl erős lenni. Ugye eddig az volt a para, hogy a forint gyengülése miatt esetleg, hát nyilván ez még 400 fölött volt para, akkor nem annyira jó ötlet, hogyha gyorsan csökkentjük a kamatokat, volt is Feszkó, ugye előző kormány és a jegybank között is, de most minden szempontból úgy tűnhetett, hogy hát még a forint, ha kicsit vissza gyengül, az nem feltétlenül rossz már, mert hogy rengeteget erősödött, hát mondjuk az elmúlt 1-2 év távlatában. Szóval ez is támogathatta volna, hogy mikor, ha most nem, elvileg a hangulat kiváló már, mint Magyarországon, ám de az a csúnya nemzetközi hangulat az úgy tűnik, hogy na, majdnem azt mondtam, hogy a hangulat beleköpött a levesbe, de ott már szerintem te is fennakadtál
2: volna.
3: Nem, mert
2: persze, Jani bár mindjárt megírja neked akkor a helyeset, mert látom már itt korábban is. Igen, szóval az van ugye, hogy az egy olyan bizonytalansági tényező, aminek nem látjuk a végét, nem hogy mi, de ugye a monetáris döntéshozók sem. Tehát egy ilyen never ending story lett belőle, aminek az átgyűrűző hatását, ugye oké, most látjuk az olajárat, az közvetlenül napon találod kell föl le, de ugye azt nem látni még, hogy...
3: De hogy tartósan magas. Most.
2: Tartósan magas, és hogy ez mit fog majd a mélyebb gazdaságban és inflációban.
3: Hát, ugye inflációt az biztos, csak ugye azt nem tudjuk, hogy mekkorát és mennyire beragadót.
2: Igen, így van.
3: És ugye ez óvatosságra int mindenkit a világban, csak az a nagy büdös különbség Magyarországon és a világgal között, hogy a világon a kötvényhozamok ijesztő emelkednek, és ez már komoly aggodalmakra ad okot. Ellenben Magyarországon történt egy aprócska esemény, egy gyakorlatilag egy rendszerváltás, és itt most ehhez kapcsolódóan egy óriási piaci bizalom gyűrűzött be. Tehát Magyarország egyedüli országként a világon egy jókora hozamcsökkenésről tud beszámolni. A magyar kötvényeket úgy árazták át, hogy veszik, mint a cukrot, miközben az egész világ mindenhol a kötvénypara van, tehát a hozamok emelkednek. Úgyhogy ebből kéne kihozni valamit, hogy akkor lehet a kamatot csökkenteni, vagy nem.
2: Az amerikai kötvényekhez képest már alig van differencia, hát vagy alig van kamatelőny, vagy olyan mértékű kamatelőny, ami indokolná két gazdaság közti különbséget, az már nincs.
3: Tehát ahhoz képest, hogy 6-7 környékéről indultunk, az amerikai kötvény meg 4% alatt volt mondjuk tavaly ősszel, hát most a magyar lement 5 félre, 10 éves államkötvényekről beszélünk, 4-7-en volt a tetej, igen. És most talán 4-5-re ment vissza a múlt hétről. Tehát ugye a magyar kötvények, a kockázatosabb országok mindig indokolnak egy fajta hozamfelárat, az elég széles volt Magyarországnál, most viszont nagyon-nagyon kicsire ment össze. Tehát most egy ilyen ünnepi pillanat van, most nagyon optimista Magyarországgal szemben, vagy Magyarországot illetően a piac, és akkor ebből kellett kiindulnia a jegybanknak, hogy akkor vállal-e kamatcsökkentés. Egyébként volt egy tag, aki vállalt, azt bejelentették, hogy nem volt egységes a döntés, hogy tartják a kamatot, egy valaki már bevállalta volna, de a többi monetáris tanácsi tag úgy szavazott, hogy most még tartsuk, ellenben utalgatnak arra, és a piac is azt árazza, hogy a következő már összeért. Ebben nem tudom, hogy benne van-e az, hogy júniusi kamatcsökkentés, hogy addigra majd javul a nemzetközi környezet. Hát egyre valószínűbb, mert hogy minden. Bár mondjuk Donald Trump esetében a józanészről beszélni az lehet, hogy félrevész. De hogy ő is valahol, azért már neki is azért ott a satú közé lettek fogva a lábai. Tehát valahogy már neki is ki kéne menekülnie, mert az, hogy elszabadítja a világra az inflációt, de neki is vannak ebből már otthon problémái. Ha abból indulunk ki, hogy amikor az idióta brutális vámokból hirtelen kihátrált egy mozdulattal, hát akkor azt a kötvénypiaci jelzéssel magyarázták. Ugye azt gondolhattuk még elsőre, hogy a részvénypiaci nagy zakó, de akkor is a kötvényhozamok szálltak el. És hát sajtó egyöntetű sajtóértesülések szerint a kötvénypiaci jelzés késztette meghátrálásra az amerikai elnököt. Hát most a kötvénypiac ismét jelez, és azért már látszik, hogy szeretné befejezni a háborút, csak ugye megalázó feltételekkel nem nagyon tudná.
2: Hát igen, tehát ez nem olyan, most... hogy mondok egy 70%-os vámot, és akkor hirtelen bejelentek 12-t, és azt mondom, hogy mi esékeltük, és visszatáncoltunk. Amit el lehet adni még úgy, hogy ugye még mindig én púzom a passzát szelet, mert hogy vámot vetettem ki, csak nem olyan mértékű.
3: Igen, ez, nem, hát a, ez innen, nem olyan, ez hogy nem olyan, áthúzom innen, egy vonallal.
2: Aztán igen, hogy jaj, bocsánat, nem volt, itt se voltunk. Nem.
3: Hát itt most mehetsz szárnyalni a forradalmi gárdával, akik meg vérszemet kaptak, pontosan. És gyakorlatilag átvették a hatalmat az ajatollahoktól, egy teljesen új felállás van.
2: Igen. És benyújtották a cekket, kifizetették
3: a cekket, igen, és azt se tudjuk, hogy kivel hát érdemes tárgyalni, tehát ebből nem olyan egyszerű kijönni, úgyhogy tart az össze-vissza kommunikáció, az látszik, hogy az egész világnak alapvető és fontos érdeke lenne, hogy legyen közlekedés a Hormuzi szorosban. De hát az nem látszik, hogy, hogy a korábbi feltételek visszaállnának. Az biztos, hogy pénzt fognak érni érte, tehát jóval megdrágul, az olajárak kevéssé valószínű, hogy visszatérjenek a korábbi szintekre. Ha csökken is, akkor azért az inflációs veszély az fönnmarad, úgyhogy nem lesz egy szép időszak a következő sem.
2: Arra ne beszél, hogy beárazódik ez, mint lehetséges eszköz, ugye a hormozi szoros lezárása. Eddig ilyen elvi lehetőség volt, mindenki lesöpörte az asztal, arról mondvá, hogy azt soha nem fogja meglépni Irán, mert ugye befelé is mennek áruféleségek, meg neki is érdeke, hogy az ott működjön. Tehát ezt itt felejtsük el, persze, ott van, és megtehetné, de nem fogja. Most innentől, hogy már van precedens, ugye, ez nyilván be fog épülni az olajárba örök időkre, hogy ez egy létező eszköz, és láthatóan van az a szituáció, amikor meglépi Irán ezt a lépést.
3: Szóval ez a tényleg minden. Hát minden összefügg, és akkor most próbálunk visszavickélni Magyarországra. Csak azért kanyarodtunk ide, hogy egy ilyen helyzetben milyen nehéz a kamatdöntés, és a nemzetközi helyzet az fokozódik, és a bizonytalanság
2: hát akkora, hogy gyakorlatilag
3: ez akadályozta meg a kamatcsökkentést. Milyen
2: szegény megtakarítónak, mert ugye oké, hogy az MNB nem vág, de az AKK az vágott egyet.
3: Hát az AKK azért vágott, ugye a lakossági állampapíroknak, a fix kamatozásúaknak csökkentették a múlt héten a kamatát. Egyébként most jönnek az adatok, hogy nagyon korrekt volt az a megoldás, hogy bejelentették a hét elején, hogy péntektől jönnek ki az új sorozatok, tehát még volt három teljes nap arra, hogy még a 7%-os kamatozású papírt hordja el a lakosság. Aha. Hát ezt megtették. Igen, zsákokban, hosszú, igen, tömött sorokban most jönnek az adatok, hogy irgalmatlan mennyiséget vásároltak össze, mielőtt az új sorozat kijött. Na, de ezen túl
2: én
3: vagyunk.
2: Én magam is ott tolongtam.
3: Te is ott tolongtál a számítógép klaviatúrája előtt? Igen. Na, oké.
2: A virtuális zsákommal, ami egyébként csak egy kis zacskó volt, mert a szabad eszközök hiányában.
3: Most az, hogy a lakossági állampapírok kamatát le tudták vágni, azt egész egyszerűen lekövették azt, ami a piacon történt, tehát az állampapírhozamok csökkenése erre lehetőséget adott. A rövid hozamok nagyjából annyival jöttek le, ezzel a 0,5%-ponttal, amit ugye érvényestettek, és ugye a lakosságiakat is lejjebb tudták vinni. Úgyhogy következő lépés lehetne, ugye az alapkamatnak a csökkentése, innen indultunk, és ide érünk most vissza. Ez viszont, mondom, tegnap még nem jött össze. Az, hogy milyen állampapírt érdemes az új helyzetben venni csökkentett kamatok mellett, az egy jó kérdés, most erre nem fogunk tudni kitérni. Én általában úgy kisebbségi véleményben, tehát a piachoz képest a kisebbségi véleményben vagyok, de örömmel konstatálom, hogy ha megnézem, hogy...
2: Akkor te nem fix mápos vagy?
3: Nem, abszolút bónuszpárti voltam eddig is, és hát ugye az elmúlt időszak az engem igazolt, tehát hogyha megnézem, hogy melyik volt nagyobb hozam... Kivéve az elmúlt...
2: Jó, de annak elméletileg azért az 5 éves távon esnie kell.
3: Hát az, hogy esni fog-e innentől, azt nem tudjuk.
2: Hát persze, de nem vagyunk jósok.
3: Hát tavaly szeptemberben, amikor rontották a bónusznak a kondícióit, és javították a fixekét, mm-hmm. akkor ez megváltozott, de azt megelőzően nekem teljesen egyértelmű volt, hogy a bónusz, mm-hmm. és azok a bónuszok, azok még a mostani, tehát azok még a következő időszakban is jobbak lesznek, mint ha most te bevásároltál volna mm-hmm. a 7%-os mm-hmm. fixből, mert ugye annak egy 1,5%-os prémiuma volt, ami 2,5-re vált ráadásul hamarosan, mert ugye egy 5 éves papírról volt szó. De mindegy, ez már a múlt.
2: Igen.
3: A jövőt illetően szerintem megint ilyen 50-50, hogy melyikbe érdemes fektetni, de inkább a befektetőket főleg az érdekli, hogy egy mezei állampapírba érdemes-e, vagy államkötvénybe, amelynek az árfolyama is emelkedik, hogyha a piacon a hozamok csökkennek, és hát elindultunk az euró felé. Szerintem az óriási lelkesedés ezt most megoldotta, akinek ilyen volt, az most nagyot nyert az elmúlt időszakban, ez a mostani hozam csökkenés, ez már ugye beépült az árfolyamokba, ezt el lehetett hozni. Én a következő időszakra pessimista vagyok.
2: Igen. Hát egyébként persze volatilisabb időszak jön. Én azt akartam mondani egyébként, hogy valószínűleg a nagyobb részét már el lehetett hozni.
3: Szerintem
2: az árfolyam emelkedésnek is innentől már az út is rázósabb lesz. Persze. Főleg örök jöhetnek
3: az árfolyamok. Hatalmas öröm megvolt, az átárazás megvolt. Néhány nap alatt lehetett hatalmasat keresni. Mostantól jön a kinkeserves kormányzás, jönnek a feszültségek.
2: Igen. Ugye
3: eddig, amit lehetett volna, és egyértelműnek tűnt, hogy érdemes meghozni döntéseket, például benzinásapka, ahhoz se nyúltak hozzá, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan indul a kormányzás.
2: Azért azt felejtsük el.
3: A költségvetés rottyon van, azzal kezdeni kell valamit, tehát itt szerintem most inkább feszkoljon, és majd egy kis kiábrándulás.
2: Hogy az tehát a rendszeres, azonos összegű befektetés egyébként itt is játszik, tehát hogyha valaki hosszú lejáratú állampapírokba fektető befektetési jegyet vásárolgat, ugye havi fix összegén rendszeresen, azzal esetleg lehet simítani ezeket a mozgásokat, és hogyha tényleg bejön ugye a hozamesés, akkor utána azokkal is lehet nyerni. De hát az is egy...
3: Igen, itt a távokat fontos, akkor megint megkülönböztetni. Tehát hosszú távon gondolkodva, hosszú kötvényeket javaslom én is. Tehát azért bízhatunk abban, hogy javulni fog a helyzet, csak hogy az út az rögös lesz, és rövid meg középtávon várok én bukkanókat, tehát ez a pessimizmusom az inkább a következő fél-egy évre vonatkozik. Lesz egy kis kiábrándulás, meg amikor a rózsaszín felhőből kibukkanunk, akkor azért ez szerintem elkerülhetetlen, de hosszabb távon mármint az állampapír piac. Azon kívül, hogy mind meghalunk, de hogy az állampapír piacon azért optimista vagyok én is már itt a magyart illetően.
2: Azt nézd meg! Morgan Freeman kartársak! Szívműtét, nyaki artéria műtét, alagút szindróma, ideg gyulladás, összeraktak, de bici még nem lehet. Így most jó, közcsi, puszcsi az érdeklődést, hús is lesz. Nagyon kiváló, örülünk, Löpapa, hogy üzentél, írtál, és hogy összekalapáltak, és egyben vagy. Szuper!
3: Na, minden jót kívánunk, és várjuk az üzeneteket, és ahogy láthatod, illetve hallgathattad
2: még
3: a
2: hallgatótársaknak
3: is hiányzol, úgyhogy minden jót kívánunk, és várunk vissza.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
6: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
6: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
8: Kislányom, hogyha nem alszol itthon, és ott valami baj van, ahol vagy, értesz, valami disznóság, akkor ugye nem ijedsz meg, hogyha valaki elővesz egy csőgörényt.
9: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
10: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und elmond már neked, mi az a csőgörény? A csőgörény eine kleine pici pütös állat, és akkor kell neked a csőgörény, mikor anyukád a mosogató kádba megépíti a nagy Bauhaus dökut. Az már nem megy le ott a víz, és akkor te hozod a csőgörény, bedugod a lyukba, és a csőgörény kizabálja a dugót a lyukba. Amikor már van folyás, akkor a csőgörényt elrakhatod, de zárdel, mert tud harapni, és egyébként nagyon büdös. Most már tudod, mi az a csőgörény? Használd bátran, de legyél óvatos. És ne feledd, a jó bakács egyszer mér, kétszer vág.
11: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
12: Zsebrádió!
13: Napközi. 15-15-kor.
4: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
14: 50-50.
15: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
16: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
15: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
17: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
18: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
19: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
20: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megkakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Madeira. a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
14: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
21: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
12: Millás reggeli.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Hát én még egyelőre kimaradok az AI keresős, vásárlós megoldásokból, én még a mezei.
3: Nyilván én is.
2: Papperes.
3: Én leszek az utolsó, aki valószínűleg.
2: Igen. Holott pedig már beszámoltunk ugye a múlt héten arról, hogy komplett tranzakciót is bonyolított egy AI agent, egy online vásárlási tranzakciót itthon Magyarországon. Hát valószínű, hogy ez a jövő, de majd mindjárt feltárjuk, hogy ez így van, ez így van-e. Gandara Balázs, az Intern Digitális Marketing Ügynökség vezetője segít nekünk ebben. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Na, mennyiben veszi át az AI ezt a hagyományos kereső funkciót? Most hát tényleg a vásárlók zöme őt kérdezi, és azt a választ várja, amit ő ad, és elfogadja, és úgy vásárol?
4: Hát azt nem merném mondani, hogy a zöme, de nagyon látványos az a megjelenő réteg, aki igen. Aha. És hogyha nem hivatalos mérésekre támaszkodunk, hanem az ember csak körbe kérdez itt ott, barátok közt, kollégák között, profi tanácsadók között, akkor mindenhol most azt hallom vissza, hogy hát igen, persze valamelyik nagy nyelvi modellt kérdezem meg, a hagyományos keresőt már nem is. De azért, hogy ez százalékosan mennyi, az nagyon eltér világszerte vertikumonként.
2: Aha. Ez van akkor egyébként, hogy a kereskedők már érzik, tehát látják, hogy valamit lépniük kell, hogy láthatóvá, nem hogy váljanak, maradjanak?
4: Hát szerintem abszolút, illetve ugye az emelkedés nagyon meredek, tehát hogyha valahol ennek az aránya csak 0,5%-ról 1,5%-ra emelkedett, az egy háromszorozódás, hogyha utána még 4,5%-ra, az megint egy háromszorozódás, de még nem túl nagy. De ugye, hogyha még egyszer háromszorozódik, akkor már ott találhatja valaki magát, hogy hopp, egy kicsit késő, előbb kellett volna vele foglalkozni, és most körülbelül szerintem itt tartunk. Ezért van a nagy hype a téma körül. Illetve azt is látjuk, hogy ha ez még belefér, hogy a keresési szokások megváltozása, az gyorsítja ezt. Tehát eddig mondjuk egy 2-3 szóból álló tipikus keresés, egy nem tudom, olcsó gyerekbicikli, vagy mondjuk akkor kerestél egy olyat, hogy olcsó gyerekbicikli Győr, és akkor már lehet, hogy kaptál térképes találatokat. Ugye azt most felváltja az, hogy egy nagy nyelvi modellbe beírod, hogy erdőbe megyek kirándulni, 10 éves gyerekkel, én egy mountain bike-kal megyek, mit vegyek a gyereknek, ha csak 2-3 használjuk egy szezonban a bringát. És mondjuk ez az egész lesz a prompt. És ugye itt még nincs is kereskedelmi igényed feltétlenül, de a nyelvi modellek már úgy válaszolnak, hogy terelnek egy tranzakciót.

0: És ugye link is lehetséges, tranzaktálni nem tudsz még Magyarországon, ugye az USA-ban van már ilyen, hogy effektív a tranzakció is megvalósulhat nagy nyelvű modellekből, de hát hogy ez érkezik, ez teljesen biztos, tehát itt meg ugye nem fogsz vásárolni a magában a beszélgetésben, de pontosan ahogy mondtátok, ugye jön egy válasz, szeretnéd-e, utána, hogy szeretnéd-e, hogy megnézem, hol van most akció, gondolkodtál-e bérlésben, ha csak kétszer használjátok, mérlegelted-e az e-bike-okat például, és már is mész be egy olyan funnelbe, egy olyan beszélgetésbe, ami már rendelkezik kereskedelmi, vagy tehát a tranzakciós szándékkal.
1: Aha, hát ez nagyon izgalmas, és ennek aztán az a vége, hogy előbb-utóbb jönnek ugye azok az agentek, akik meg is kötik az üzletet.
0: Hát igen, most minden erről szól a legutóbbi ugye Google I.O. rendezvény után, ami a Google-nek a hivatalos éves nagy bejelentéseit tartalmaz, ez most volt hirtelen, most nem is tudom, hogy 3 vagy 4 napja előző hét végén, ami ebből az agentik működésről szólt nagyban, azt érdemes visszanézni a YouTube-on, van 5 perces összefoglaló belőle, 20-30 perces összefoglaló belőle, és ezekről az automata tranzakciókról szól, igen.
2: És ez hogyan jön át a magyar piacra konkrétan?
0: Hát azok a univerzális protokollok, amiket kihirdettek, hogy hogyan lehet egy elkereskedőnek felkészülni arra, hogy beengedje az agenteket a áruházába, ha be akarja engedni. Vagy hogyan fog bevezetődni a Google által bejelenteti a Universal Cart, ez egy olyan bevásárló kosár, ami a webshopok fölött áll a te Google accountodba, és abban bármikor dobálhatsz termékeket, akkor is, mikor YouTube-ozol, keresel, egy nagy nyelvi modellel beszélgetsz, vagy Gemini-jal beszélgetsz, és aztán ezek ott ülnek szépen a kosaratba, és a háttérbe dolgoznak, tud akciókat keresni, díleket keresni neked majd a rendszer, és utána egy gombbal tudsz tranzaktálni úgy, hogy mindegyik webshopban levásárolja magát a tranzakciót az agented, gyakorlatilag az ügynököd, arra a felkészülés az igazából most a bejelentések után megkezdődött.
2: És hogy mennyi idő alatt lesz ez valóság, hogy mi majd itt a Balázs kollégával egy hirtelen, amikor már kész van, átállunk, és beszippal minket is hát, a rendszer.
0: Igen, hát úgy, általában úgy, hogy néhány ilyenkor, mikor egy ilyen rollout történik, tehát bevezetnek egy ilyen funkciót, akkor néhány nagy webshopot vonnak be, Etsy-t, eBay-t, stb. Akkor utána jönnek a nagy motorokon ülő webshopok, mondjuk mindenki, aki Shopify-on van, és akkor utána szépen mindenki, de ez mindenképpen mondjuk egy éven belüli ütemnek várható.
2: De hogy lemegy a kisebb magyar webshopok, vagy mondjuk csak a legnagyobb elkereskedők lesznek benne, mondjuk itt mindenkinek ugye le kell szerződni a Google-val.
1: Illetve hogy lesz a bekerülés, igen, mert ugye eddig lehetett SEO-zni, annak voltak fizetős, meg egyéb nem fizetős ágai, hogy lesz látható egy kiskereskedő.
0: Igen, ez jó sok téma, amit most kérdeztetek. Próbálok először az elsőre. Nem kell szerződéskötni effektíve a Google-el, mert ez a Universal Cart, ez gyakorlatilag a te Google accountodba fog ülni, és a webshop tulajdonosnak csak arról kell gondoskodni, hogy megfelelő nem kapcsolódjon ez a rendszerhez, tehát olyan feedet adjon, vagy beengedje ezeket az agenteket az üzletébe. A többi vagy tranzakció ugyanúgy fog történni, mint hogyha én kézzel mennék be és tranzaktálnék akármelyik kicsi webshopban. Másik kérdésetek, a SEO-nak a szerepe, ugye most már hát mindig AI SEO-ról beszélünk, vagy nagy nyelvi modellekre vonatkozó SEO-ról, ami nagyon fontos, de ennek a módszertana nem változik meg, és nem is annyira független attól, amit eddig csináltunk SEO szinten, hasonló elveket kell betartani ahhoz, hogy valakit ajánljanak a nagy nyelvi modellek, illetve látható maradjunk, akár GPT-ben, Gemini-ban, vagy mondjuk Claude-ban, ez a három, ami most azt gondolom, hogy Magyarországon már elég széles táborra rendelkezik.
1: Jó, kereskedői oldalról most ez még csak versenyelőny, de utána ugye a szokásos az ilyen nagy változásokkor, aztán már a lemaradás, hogyha valaki nem vezeti be.
0: Hát igen, ugye ez, én magam is jártam egy évtizedig konferenciákra úgy, hogy minden évben elmondtuk, hogy ez a mobil éve, de aztán a végén csak eljött az igazság pillanat, amikor nagyon nagy bajba került, aki nem volt ott. Hogy ez mikor lesz, azt nem tudom, de az biztos, hogy nem igényel ez véleményem szerint az első lépések, amit milyen easy winnek, vagy alacsonyan csüngő gyümölcsnek gondolunk, azok a felkészülési lépések nem igényelnek igazán nagy befektetést, ezért szerintem ez egy kis figyelemmel most biztosítható, hogy

0: ne maradjunk le, és mi foglalkozunk is ezzel sokat. Nézzük is vertikumonként azt, hogy hol, melyik vertikumban hogyan alakul az AI forgalom az egyes oldalakon, erről van ingyenes kiadványunk is, és egy kis figyelemmel ezt most szerintem követhető, és néhány jó lépéssel ott lehet maradni a frontvonalban.
1: Oké, köszönjük szépen, izgalmas téma, és tényleg veszett a tempó, úgyhogy ez is nem sokára nyilván a mindennapjaink része lesz. Köszi még egyszer, szép napot kívánunk!
0: Nagyon szépen Szervusz. Köszönöm, jó munkát, viszha!
1: Gandara Balázsral, az Intern Digitális Marketing Ügynökség vezetőjével beszélgettünk.
2: Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online!
1: Egy fontos info, a 6-os áll Budafoki elején busz és bicósáv kialakítása okozza a torlódást. És itt a lenti Dunaparti bicikli és sétáló útról fotózott fölfelé, és tényleg az látszik, hogy tömött a sor a Budafoki úton befelé. Czoller Andi híreit hallgatjuk meg közösen együtt, és utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit. Nem mással, mint vasúti fuvarozással, áruszállítással fogunk foglalkozni. Kovács Imrét várjuk ide a stúdióban, Réa Cargo Hungária igazgatóságának elnökét.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés. Ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
1: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell számítani. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. A 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárták a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát a Robert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Se telefon, se levél. Se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Szemüvegs rendet hoz létre az Egészségügyi Minisztérium. Kitüntetést kapott Budapest Ukrajna támogatásáért. Az Unió keresi azt az embert, aki a nevében tárgyalna Vlagyimir Putyinnal. Ma is nyári forróság lesz, 32 fokra készülhetünk, de délután északnyugat felől felhők érkeznek, és egy-egy kisebb zápor is előfordulhat. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Aprólékos és időigényes felderítői munkával indokolja a rendőrség, hogy miért nem gyanúsítottak meg senkit az MNB ügyben egy év alatt. A felderítés azon időszakában, amikor több mint 80 ezer adatot tartalmazó fájlt kell összegyűjteni, nehéz a munka, jelezték. A 24.hu-nak azt is elmondták, az MNB ügyben két szálon kezdték meg a nyomozást, az egyiket még a rendőrség viszi, és 2025 áprilisától több 10 milliárd forint értékben foglaltak le vagyonelemeket. Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Az erről szóló rendelet este jelent meg a közlönyben. Az Egészségügyi Minisztérium emellett megalakítja az úgynevezett Semmelweis rendet. Ebbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek, figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét, a készhigiéné betartását, a kórtermek, mosdók, fürdők tisztaságát, valamint azt, hogy mindig legyen elérhető szappan, kéztörlő, WC-papír és kézfertőtlenítő, jelezte Hegedűs Zsolt miniszter. Nehéz helyzetbe kerülhet a Honvéd Kórház. Az intézményben több mint 40 aneszteziológus jelezte, hogy felmondja az önként vállalt túlórát, ha megvonják egyes pótlékaikat. Kunec Zsombor egészségügyi elemző szerint a vezetőség arra hivatkozik, hogy a kiadások összege meghaladja a bevételek összegét. Az RTL úgy tudja, a dolgozók június 1-ig adtak határidőt az intézmény vezetésének. Ukrán kitüntetést kapott Budapest. A Savior City díjat Karácsony Gergely vette át Volodymyr Zelenszky elnöktől. Az elismerést azok a városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért. A főpolgármester Facebook oldalán azt írta, adományokkal, aggregátorokkal és egyéb műszaki eszközökkel támogatta Budapest a testvérvárosait, Beregszászt és Kijevet, illetve segítették a menekültek ellátását is. Az Unió keresi azt az embert, aki Brüsszel nevében tárgyalna Vlagyimir Putyinnal. Az utóbbi időben több tagállam is felvetette, hogy a Donald Trump vezette amerikai tárgyalásokon az EU-nak is részt kellene vennie, az amerikai elnök ellensúlyaként. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint Mario Draghi, egykori olasz miniszterelnök neve került szóba. Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei ma találkoznak egyébként Cipruson. Az informális megbeszélésen szóba kerülhet, hogy az EU kezdjen-e tárgyalásokba Oroszországgal, valamint hogy kineveznek-e egy Oroszországgal foglalkozó uniós külön megbízottat, aki a 27 tagállamot képviselni a tárgyalások során.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Délelőtt zavartalan lesz a napsütés, délután északnyugat felől felhők érkeznek, de csak kevés helyen alakulhat ki futószápor, sokfelé megélénkül a nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban pedig 32 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Melyik uralkodók született épp 300 éve?
6: Tarzan.
5: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
6: Majdnem Tarzan.
7: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. 8 óra 9 perckor, május 27-én szerdán reggel Ács Gáborral.
5: És Gede Balázsra.
4: Nem is morogtunk.
5: Pedig lett volna, de hát majd elpakoljuk.
4: Jó, oké, majd morgunk máskor.
5: Hú, de majd pénteken tudnánk, de akkor az optimista pénteket csak nem bukhatjuk így föl. Hát...
4: Na, ezt majd
5: jó, ezt valahogy... Ezt később.
4: Igen, szerkesztésileg össze kell hoznunk. És ráadásul
5: hozzá.
4: Most sem feltétlenül fogunk tudni majd morogni, ugye, mert hát éppen a kilátások, vagy pozitív kilátások és lehetőségek kerülnek mindjárt terítékre.
5: Hát morogtunk sokat az elmúlt időszakban, hát, de pont ez lesz az érdekes kérdés, hogy most mi a változása. Vasúti áruforrozásban.
4: Oké, szerintem bele is csaphatunk. Gyorsan átfutom, hogy jött-e olyan útinformáció, amit mindenképpen meg... Ja, hát egy nagyon érdekes, kedves, és alapvetően nem nagyon, számomra nem nagyon értető üzenet érkezett. Sziasztok, mióta hallgatlak benneteket, Gede Balázs hangját Scherer Péter hangjával azonosítottam. Ha szabad ilyet mondani reggelente, Gede Balázs hangjával nekem Scherer Péter is tovább ér csak gazdasági vonalon. Ez nagyon kedves, de én nem
5: nekem
4: fedeztem.
5: Nem jutott volna eszembe, de most, hogy hegyezem a fülemet. Hát egy kicsit, igen.
4: Nyomokban.
5: Kicsit, úgyhogy mostantól a beceneved legyen Gru.
4: Nagyon klassz, köszi. Na, menjünk tovább, akkor hát igen, egy ilyen húszamosabb ideig tartó morgásból nézzük meg a fényt az alagút végén, szó szerint.
6: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
2: 27.
6: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.
4: És itt van velünk a stúdióban Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok!
4: És hát az a bizonyos fény, igen. Hogyha minden igaz, akkor most a szakpolitikában jöhet olyan változás, ami esetleg nektek is jobbá teszi a működést, illetve egyáltalán a vasúti futballról.
5: De azért még emlékeztessük a hallgatókat, hogy azért nagyon pessimista hangulatban beszélgettünk még legutóbb. Csökkent az árufuvarozás, nem látszottak a jó irányok, akkor dőlt el, hogy az egyes kocsi támogatás megszünteti az állam, tehát egy újabb rugás a környezetbarát szállításnak. Ehhez képest ennyire mosolyogni sem láttalak, kitörő optimizmus. Mi változott? Hogy néz ez most ki?
7: Hát tényleg ambivalens a mostani helyzet, mert egy nagyon nagy mély gödörből próbálunk most kimászni, de legalább megvan az esélye arra, hogy kifelé megyünk a gödörből. Hát az elmúlt két év az előző miniszternek a tevékenysége a magyar vasúti áruforrozásnak, a közlekedésnek, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szomorú, sötét mélypontját hozta el, ami, megmondom őszintén, nekem egy kicsit a 2002-es, 2003-as időszakra ilyen déjà vu érzéseim voltak, mert akkoriban is az volt, hogy a magyar vasút, a magyar politika azt gondolta, hogy mi Európa közepe vagyunk, és megkerülhetetlenek vagyunk, és egyedül mindent megtudunk, mindenkinek ránk van szüksége, és hát gyakorlatilag ugye az a 93 ezer négyzetkilométer központi helyen van, de rohadt könnyen megkerülhető. Uh-huh. Tehát ez volt nekünk akkor is a problémánk, és pont akkor jöttem ugye a MÁV-hoz dolgozni, és ez volt a legnagyobb feladat, hogy a határokat lebontsuk. A vasúti határokat lebontsuk, és vegyük a kapcsolatot ugye a környező országokkal. Ez azért egy nagyon fontos dolog, mert ugye a vasúti áruforrozás, de még a közúti közlekedésnek is a 70-80%-a az nemzetközi. Tehát a nemzetközi kapcsolatok nélkül gyakorlatilag nem lehet. És az előző minisztériumnak, vezetésnek gyakorlatilag ez volt a legnagyobb hibája, hogy bezárkóztunk, és az összes szomszéddal összevesztünk. Tehát így nem lehet gyakorlatilag. Tehát ez a szubjektív oldala, de emellett ugye sorolhatnám az összes problémát, az elhibázott infrastruktúra beruházásokkal, a koordinálatlan munkákkal, a szabályozási adhok csípőből lövök reagálásokkal.
5: Az áram problémák, emlékszem, hogy...
7: Uh-huh. Így van, és hát ennek ugye a csúcsa számunkra az volt, hogy ez az egyes kocsi támogatást, amit az előző miniszter Palkovics úr idején egy európai, tényleg szabványoknak megfelelő módszer mellett kialakítottunk, azt ugye megszüntette, és hát gyakorlatilag ennek most látszanak a negatív kihatásai, hogy a január 1-től szűnt meg ez a támogatás, és hát azért egy 30%-kal esett vissza ez a vasúti fuvarozási módszer.
5: Hát egyébként még visszacsalogatható, hogyha valami hasonló rendszert sikerülne visszaállítani?
4: Illetve mennyi idő visszaépíteni?
5: Vagy aki egyszer elindul és átáll a kamionra, akkor az már ott is marad?
7: Hát egy, tényleg éreztük a felelősségünket. Tehát abban, hogy mi vagyunk az egyetlen ilyen vállalat, aki ezt a szolgáltatást a magyar vállalkozók, az erdőgazdaságok, az Ócskavas, de akár a MOL vagy a Borsodkem számára végzi, és ezért nem követtünk el január 1-től irreverzibilis lépéseket. Uh-huh. Azért sem, mert ennek a hálózat visszafejlesztésnek, a kiszolgálási rendszer visszafejlesztésének gyakorlatilag az egy elég komoly foglalkoztatáspolitikai problémái is vannak, mert 500 embert kell körülbelül leépítenünk, de ez érinti a MÁV-nál kb. 2000 embernek a munkahelyét a rendezőpályaudvarokon, a karbantartásban, az egyéb szolgáltatásokban, és hát azért itt is megvan a felelősségünk, hogy 500 embert, vagy közvetve nem nálunk, ugye több ezer embernek a sorsát nem akarjuk gyakorlatilag itt nagyon gyorsan eldönteni, hanem próbálkozunk azzal, az ügyfelekkel tárgyalva, hogy hogyan tudjuk túlélni ezt a mostani helyzetet. Azért ez nagyon sok pénz, nagyon sok veszteség, hát az idei évben, ha nem csináltunk volna semmit, akkor körülbelül 6 milliárdos veszteségünk lett volna emellett a portfólió mellett, tehát az egyes kocsi fuvarozás fenntartása mellett. Nagyon sokat tárgyaltunk ügyfelekkel, árakat emeltünk, állomásokat idézőjelbetéve bezártunk, tehát nem szolgálunk ki olyan állomásokat, ahol nagyon-nagyon veszteséges oda eljuttatása az árunak. A szakszervezetekkel is tárgyalunk, meg is állapodtunk az idei és a jövő évi létszámleépítésbe, ha nem történik egyes kocsi fuvarozás szabályozásával kapcsolatban változás. Tehát megpróbálunk olyan hatékonyságnövekedést és olyan áremeléseket végrehajtani, hogy azért valamilyen szinten az egyes kocsi fuvarozás fönn tudjuk tartani. Az idei év egy átmenet. Még veszteségünk lesz ezen a tevékenységen, mert nem dobtuk ki január 1-ével. Első fél évben tárgyaltunk az ügyfelekkel, szakszervezetekkel. A második fél év az, amikor ráállunk egy optimális működésre, és elkezdjük gyakorlatilag a hálózatból való visszavonulást és a létszámleépítéseket. Ez nagyon sok pénz, hogy említettem, 6 milliárd lett volna, hogyha nem csinálunk semmit. Én azt gondolom, hogy körülbelül ennek a 80%-át sikerült valamilyen úton, módon tovább helyelíteni az ügyfelekre, hatékonyságjavulással kezelni, csak hát azért a felelősség az, és hát a következmények is látszanak, mert azért 30%-kal csökkent a forgalom, persze, és nem tudjuk a második fél év mi lesz. Ami nagyon fontos, és a kérdésre vonatkozik, mennyire irreverzibilisak ezek a folyamatok, és itt most visszatérve az optimizmusra, én nagyon-nagyon tehát optimista vagyok ebben a témában, ugyanis pont ez a határoknak a nyitása, ez megjelent ugye a múlt heti ausztriai útban is a kormány részéről, igen, és hát számomra igazából ez adja meg azt az optimizmust, hogy nem is az, hogy az egyes kocsival kapcsolatban valamit elérünk, hanem egyáltalán beszélünk egymással. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak az egy tragédia volt a két ország életében, és most kicsit a vasutat kitágítva, én büszke vagyok arra Magyarországon is, és Ausztriában is, hogy én egy monarchista vagyok.
4: Na, igen.
7: Tehát én azt gondolom, hogy a monarchia az egyik legszebb időszakunk volt, amikor ugye a parlamentet is építettük, és egész Budapestet újraépítettük, és egy sikeres, az egy optimális üzemméret volt Európában, a németekkel, franciákkal szemben, ezért is kellett szétverni. Tehát persze, gyakorlatilag ez a monarchista szellem, ez bennem megvan, hát világéletemben osztrákokkal dolgoztam együtt, nagyon jól ismerem őket, tudok velük együttműködni, és én azt gondolom, hogy ez a megoldásunk Andrásinak, és ez volt a legfontosabb, tehát a kiegyezés az a legfontosabb.
5: Részükről ebben megvan a partnerség? Tehát az nem váltott az oldalukról semmi ezek szerint?
7: Nagyon pozitívan alakult az osztrák politikai számunkra, mert ugye én 5 évig kint voltam Ausztriában, tehát elég jól ismerem az ottani folyamatokat, és egy korábbi zöld liberális minisztérium után most ugye egy szociáldemokrata minisztérium van, és Hanke miniszter úr tényleg egy nagyon jó diplomata, megoldáscentrikus, nincs bekötve tehát a magyarokkal szemben, hogy egy ellenségkép. Ugye régen azért ez a liberális, korábbi liberális vonal a Fidesz-el szemben nem csak Bécs-Budapest között, hanem ugye Brüsszelben is azért elég komolyan háborúzott. Tehát gyakorlatilag most a magyar kormány oldaláról és az osztrák kormány oldaláról is megvan az a szándék, hogy gyakorlatilag megoldjuk a legfontosabb problémákat. És a legfontosabb problémák ezek egy csomóban vannak, de ha elkezdjük, akkor beszéltünk a Gyesevről.
5: Igen, ezt konkretizáljuk, hogy miért fontos ez a monarchista szemlélet, illetve az együttműködés nem csak az osztrák vonalon, de mondjuk ugye Ukrajnával is. Mi lehet a veszély, hogyan tudnak minket kikerülni, tehát hogy mire lenne itt szükség, hogyan működik, miért fontos ez egész, konkrét példákat ha tudsz mondani, hogy jó együttműködés meg legyen.
7: Hát ahogy említettem, ugye a legfontosabb példánk és feladat, ami már gyakorlatilag bírósági szinten van a két ország között, ez a Gyesevnek a sorsa. Tehát a Gyesev sorsa, én azt mondom, hogy ez 80%-ban Magyarországon rontottuk el az elmúlt években, de azért az osztrák oldalnak is van kommunikációs felelősség ebben a témában, de én azt gondolom, nagyon rossz irányba ment, és személyesen érint is engem ez a dolog, mert az egyetem után 16 évig a Gyesevnél dolgoztam, tehát ami ez a vasút, ez túlélt gyakorlatilag első világháborút, második világháborút, egy szocializmus és kapitalizmus közötti, egy EU-nem EU kapcsolatrendszert a két ország között, és hát majdhogy nem egy Lázár időszakot nem tudott túlélni. Tehát ez egy tényleg egy tragédia lett volna, hogyha ez tovább megy ez a folyamat. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell oldani, és hát nem kell arról se beszélni, hogy milyen problémákkal küzd a MÁV, ugye a mozdony és a vasúti személykocsi flotta, vagy éppen a motorvonatok oldalán. Ha valaki tud segíteni most gyorsan ezen a nehéz helyzeten, akár még készülve a nyári időszakra is, vagy éppen egy Budapest-Belgrád beindítására, hát akkor az osztrák vasút az tud.
5: Hát néhány IC-kocsit már kaptunk a Balatonra, ugye?
7: Van. Ez már egyelső. Hát a tavalyi évben is adtunk 5 Tauruszt a Intercity vonatokhoz, tehát osztrák mozdonyt adtunk hozzá, most is tárgyalunk, és folyamatosak a tárgyalások ebben a témában. És hát ebben valahol benne van ugye az ukrán kapcsolatok is. Én, mint osztrák alkalmazott az a háború óta, már kétszer voltam Kijevben, több alkalommal ugye a Ukrajnában, Kárpátalján, hangsúlyozom, mint osztrák. És hát nagyon szomorú voltam, hogy tudják, hogy magyar vagyok, és osztrákként tudtam gyakorlatilag ott üzleti kapcsolatokat ápolni, ugyanis most politikától függetlenül mindig el szoktam mondani, hogy ha valaki Moszkvába vagy Kijevbe akar vasúton menni, akkor az út az csak Kijeven keresztül vezet. Tehát nekünk az ukránokkal mindenképpen kell a kapcsolatot ápolni, és hát itt is ugye említettem a 93 ezer kilométernek a szűkös földrajzi behatárolását, nagyon könnyen el lehet kerülni bennünket. Tehát a szlovákok, a lengyelek, a románok üzletelnek, mi nem üzleteltünk. Tehát próbáltuk ezt az elmúlt években is Ausztriából azért a záhony a Magyar Vasút érdekében közvetíteni, hogy azért ez a tengely, ez nem csak egy egyszerű magyar tengely, hanem ez nagyon fontos Közép-Európának és Nyugat-Európának is. Én nagyon optimista vagyok, hogy itt most egy közös, és vannak már konkrét projektjeink, infrastruktúrafejlesztés, közös eszközhasználat, személyszállítási frekvenciák növelése Ukrajnából, hogy közösen egy osztrák-magyar-ukrán együttműködésbe kicsit föl tudjuk futatni ezt a folyamatot.
5: Ja, már most is szép növekedést láttunk a beérkező vonatok számában, amint a ukrán irányból, széles nyomtávon, meg keskeny nyomtávon is. Ez már ennek az eredménye, vagy ez még...
7: Ja, nagyon hasogatott a fülem. Keskeny nyomtáv az Bugacon van, normál nyomtáv.
5: Normál nyomtáv, igen. Én akkor kimondtam, már tudtam, hogy ez nem stimmel. Keskeny nyomtáv Bugacon, de azon is már csak hajtány közlekedik.
7: Igen. Tehát sajnos ez is a gödör alja. Tehát, és hát nagyon szomorúak vagyunk abból a hírből kifolyólag, ugye, hogy azt mondhattuk, hogy most itt május végén a 100. Szélesvonat bejött Záhonyba, hát a csúcs időszakunkban itt 5-6 pár vonat jött be Ukrajnából. Jelenleg nagyon-nagyon lecsökkent a forgalom, és hát ebben ugye benne van a magyar-ukrán kapcsolatoknak gyakorlatilag a vasúti forgalmakban is látszó, lecsapódó elhidegülés, és visszaesése, de mellette sajnos benne van az is, hogy nagyon hektikus a forgalom a háború miatt. És most már eljutottunk odáig tényleg, hogy van, amikor egy hétig nem jön egy vonat se, mert valahol bent ragadnak a szerelvények Ukrajnában, mert nincs áram, mert dróntámadások vannak, és hát nem az export vasúti áruforgalmazása a legfontosabb gyakorlatilag az ukrán vasút életében. De pontosan ezen dolgozunk, hogy ez a kapcsolat ez még jobb legyen. Éppen most neveznek ki Ukrajnában egy új áruforrazási vezetőt, és hát annak nagyon-nagyon örülök, hogy régóta ismerjük, és hát az első útja az Budapestre fog vezetni.
5: És az mitől függ, hogy normál nyomtávon vagy szélesen jönnek be? Mert láttam mindkettő külön, hogy van növekedés, van amekkora nyilván mélypontokról.
7: Leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy hol rakják át az árut. Ugye jellemzően régen úgy volt szabályozva, hogy mindig a belépő árut a fogadó ország rakja át. Tehát, hogyha jött Ukrajnából egy áru, akkor azt Magyarországon rakták át. Ha Magyarországról ment ki áru, akkor azt Ukrajnában rakták át. Normál nyomtávon mentünk ki, akkor ők átrakták, a normál kocsi üresen visszajött. Ha szélesen jön be, bejön rakottan, és visszaküldjük. Ez a régi rendszer, ez már fölborult, tehát most már össze-vissza mindenki rak át a másik oldalon, és nagyon nagy átrakók alakultak ki az ukrán oldalon is. De pont erről is tárgyalunk az ukránokkal és az osztrákokkal közösen, hogy hogyan tudnák a vasúti forgalmat és ezt az átrakást optimálisan szervezni. Egyébként ebben is egy kis déjà vu érzésem van, mert 2003-4-ben akkor pont az ukránokkal arról tárgyaltunk, hogy hogy tudnánk kialakítani egy akár közös vállalkozás Csap és Záhony között, akkoriban MÁV és Ukrán Vasút között, hogy tényleg az ügyfelek érdekében a legoptimálisabban tudjuk szabályozni a vasúti forgalmat, ne úgy, ahogy le van írva valami régi jogszabályban, vagy államközi egyezményben, hanem üzletileg, hogy a legoptimálisabb. Úgyhogy ebben is optimista vagyok, hogy tényleg itt egy kicsit az osztrák segítsége, de én azt gondolom, hogy most a magyar szándék is az, hogy mindenképpen javítsuk ezt a kapcsolatot.
5: Most a állami kapcsolatok nyilván akkor most javulnak, ebből mi az, ami már látszik, nyilván most áll föl a kormány, most az államtitkárokat nevezik meg, eddig nagyjából az látszik, hogy szakemberek lesznek a helyükön, és ezzel kapcsolatban bizakodó, vagy mármint, hogy a magyar vasút irányítás állami szinten most jó kezekbe kerül?
7: Általánosságban véve én azt gondolom, hogy nem lehet belekötni senkibe, ugyanis mindenhol a szakemberek kerültek. Én azt gondolom, hogy ezt látjuk is a napi politikai életből. Önmagában ugye a miniszter úr kinevezésével is gyakorlatilag egy jó irány valósult meg. Miniszter úr ugye korábban államtitkár volt, és hát az elmúlt 20 évnek az egyik legjobb államtitkára volt, ugyanis hát ővele sem lehet szakmailag semmiféle ellenérvet fölvetni. Benne van a közlekedésnek gyakorlatilag a központjában. Én nagyon remélem, hogy miután most már kinevezték a közigazgatási, a parlamenti, a beruházási, a közúti közlekedési államtitkárt is, ugyanez a folyamat folytatódni fog majd a vasúti államtitkár kinevezésével. De én azt gondolom, hogy az egy hatalmas változás a kommunikációban, hogy Vitézi úr és a kollégái kommunikálnak a szakmával. És ez a legfontosabb. Tehát az, ami hiányzott az elmúlt időszakból, és tényleg én azt gondolom, hogy ő hajlandó miniszterként is fölvállalni nagyon-nagyon fontos eseteket, és itt is például egy ukrán téma van, meg 2022-ben, amikor Magyarországon kicsit hasonló időszak volt, mint most, sőt még rosszabb, mert szárazság volt, és nem volt gabonatermés, akkor azonnal be kellett hozni ukrán gabonát, és ez nagyon érdekes, amikor most mindenki az ukrán gabonával, az ukrán kukoricával szembe fölép, 22-ben, hogyha nem hoztunk volna be körülbelül 1 millió, 1,5 millió tonna ukrán gabonát, akkor a magyar gyakorlatilag mezőgazdaság, állattenyésztés, ipari felhasználóknak hatalmas problémájuk lett volna. És ezért nekem egy kicsit visszás ez a dolog, mert most egy picit hasonló dologgal fogunk szembenézni. És ebben az időben nagyon bürokratikus volt a vasúton a gabona behozátal a Ukrajnából, és akkori államtitkár úr, Vitézi úr fölvállalta ezt, és gyakorlatilag egy hét alatt lett elintézve, hogy nem kellett állatorvosi vizsgálat, teljesen fölösleges volt az elmúlt 30 évben is, nem kellett állatorvosi vizsgálat ezeknek a vagonoknak a behozatalára, és ezzel úgy föl tudtuk gyorsítani, két hetente volt értekezlet a minisztériumban. Én azt gondolom, hogy ezekre van most szükségünk, ugyanis a gödör alján vagyunk, és jelenleg nem hosszú
4: gyors
7: távon.
4: Megoldások.
7: Így van, tehát nagyon pongyolán azt szoktam mondani, hogy jelenleg a stratégiám az egy taktika, mert annyira rövid távon kell túlélnünk a dolgokat, hogy álmodozhatunk, de jelenleg tényleg a helyzetet kell megmenteni, és azt gondolom, hogy ez a csapat, tehát ezek a személyek, ezek alkalmasak arra, hogy tüzet oltsunk.
4: Kiragadható valami egy olyan feladat, ami a tűzoltásban első helyen van a szakpolitika oldaláról, amit létre kéne hozni intézkedés szintjén?
7: Hát én azt gondolom, hogy az ország számára is ugye legfontosabb az EU-s pénzeknek az ahozatala, és ezzel kapcsolatban értelmes, koordinált vasúti beruházásoknak a megvalósítása, a szűk keresztmetszeteknek a feloldása. Ez az egy része, ugye a beruházásokból ez lehetséges lenne, vannak előkészített beruházások, tehát ezeket nem úgy kell megvalósítani, mint mondjuk az előző minisztérium alatt történt, amikor ugye a fővonalon, az egyes fővonalon egyik hétről a másikra, ugye nem tudom, 30 kilométert lezártunk és föl kellett újítani, mert éppen munka kellett valamelyik kivitelezőnek, hanem ebből a kivitelező orientált vasúti beruházásból előre kell menni egy szakmailag indokolt beruházás.
5: Attól nem tartasz, hogy egy nagy részt a személyszállításba fog menni, vagy nyilván a pálya maga az mindenkinek fontos, tehát ugye az áruszállításnak is, de ugyanúgy lepukkadt a személy szállításban a gördülőállomány, de hát igazából a
4: minden.
5: Mozdonyok, kocsik, minden, de hogy ez az áruszállításnak is kedvező lehet?
7: Igazából az áruforrás számára az infrastruktúra meghatározó. Ugye az összes a gördülőállomány, ezek a témák nálunk teljesen üzleti szektorból. Tehát itt igazából nincs állami támogatásra, ezt mi oldjuk meg, mint vasútvállalatok. Tehát az infrastruktúra fejlesztése is, ahogy említettem, a koordinált infrastruktúra fejlesztés. Ebben ugye van szükségünk miniszter úrnak a támogatására, hogy ne csak Budapest térségében gondolkodjunk, hanem ugye egy hálózati országos rendszerben gondolkodjunk, és a beruházások mellett egy nagyon nagyon fontos, és ami kicsit nehezebb lesz, hogy sajnos az elmúlt időszakban a MÁV-nak szinte egy fillérje sem volt vasúti pálya karbantartásra. Mert megint csak a beruházó orientált gondolkodásból az jött, hogy nagyon jó csili-vili, 30-40 kilométeres teljes felújításokat, új vonalat, vasutat építünk, mert az jó a beruházónak. Nekünk iszonyatosan fontos az, hogy az a több ezer lassú jel, ami ugye gátolja a személyszállítást és az áruforrozást is, az legyen feloldva. Tehát én nagyon optimista voltam egy 5-6 évvel ezelőtt, amikor még Palkovics úr volt a miniszter, és aki azt ígérte akkoriban a MÁV vezérigazgatónak, hogy évente 60 milliárd forintot ad a MÁV-nak infrastruktúra karbantartásra, amit ők tudnak észszerűen felhasználni. Sajnos ebből nem lett semmi. Tehát ez a legnagyobb probléma, hogy ez a karbantartási feladat, ez 7000 kilométer vágányhálózat van, tehát ezt valahol nekünk karbantartani is kell. Nem elég az, hogy Budapest-Belgrádot építünk.
5: Azon egyébként lesz forgalom? Mert hogy eddig ilyen nevetséges adatok vannak már, mint áruforrozásban is, hogy ami...
7: Hát én azt gondolom, hogy ez egy... És most ugye tizenvalahány év után lehet őszintén is beszélni. Megmondom őszintén, nekem a Budapest-Belgrád beruházás a vasúti szakma oldaláról egy mindig támogatandó projekt volt. Mert amikor ez az egész elindult, akkor volt a stadionépítési mizéria. És az volt az én kis magán véleményem, hogy inkább ebbe üljük a pénzt, mint hogy stadiont építsünk. És hát ez gyakorlatilag ez egy luxus beruházás. Nagyon jó, de egy vágányon napi 15-16 pár vonatot elvittünk Kelebián keresztül. és hát említetted, hogy jelenleg mennyire szegény ez a forgalom, tehát most tényleg 3-4 vonatot viszünk ott, mi, nem mi, hanem az összes vasútvállalat összesen.
5: Kétvágányú pályán. Irgalmatlan összegből.
7: Kétvágányú pályán, és gyakorlatilag ennek ugye a személyszállítási indokoltsága az igazából annyira nem jogos, mert még Budapest-Belgrád között sem fogunk nagyon utasokat látni, Bécs és Belgrád között viszont fogunk látni, tehát azért
5: Gondolom kiszámoltad, hogy játszottál a gondolattal, hogyha ez a többi pályának a karbantartására, felújításra ment volna, akkor mondjuk hol tartanánk.
7: Hát jó, de akkoriban nem ez volt az alternatíva. Úgyhogy én mindenképpen tehát támogattam ezt a beruházást, azt gondolom, hogy egy jövőorientált beruházás, de ez egy luxus beruházás. Egyébként van egy ilyen hasonló téma, amit szintén megfontolandónak tartok, ugye az új kormánynak is tovább vinni. Ez is meg Palkovics miniszter úr idején indult el, a V0-ás vasútvonalnak a megépítése, ami, és itt visszatérek egy kicsit, ugye, hogy a személyszállítás vagy áruforrozás. Pont a V0 az egy szükségszerűség arra, hogy Budapestet elkerüljük. Budapest, és főleg, hogyha így a személyszállítás, az elővárosi közlekedés, tehát így fejlődik, akkor gyakorlatilag Cegléttől szinte Komáromig vasúti áruforrozást...
5: Nem fér be. Hogyha normális személyszállítást akarom biztosítani.
7: Így van, a másik oldalra születni kell, mint ugye szokták mondani a csigáról, az úton átmenő csigáról. Tehát nagyon nehéz. Tehát, és most meg főleg ugye még vágányzárak is vannak, tehát ha elindulnak tényleg az autógyárak, az akkumulátor, tehát lesz egy kis fellendülés, elindul az ukrán forgalom. Tényleg próbálunk Konstanca felé forgalmakat, és annak ellenére, hogy Budapest-Belgrádról beszéltünk, ugye kicsit egy feladatként, igen, dolgozunk azon, hogy újra elindítsuk a balkán forgalmakat, a görög forgalmakat, a kamionokat állítsunk át Törökországból a vasútra ezen a tengelyen, de ha ezek is elindulnak, akkor nekünk Budapestet el kell kerülni, és ez a Szolnok, Kecskemét, Dunaújváros, Székesfehérvár, Győr elkerülő vonal, ez egy nagyon nagy lehetőség lenne Magyarországnak ezt a stratégiai tranzit jelentőségét megtartani.
5: Aha, oké, világos. Nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük szépen.
7: Én köszönöm a lehetőséget.
5: És hát akkor reméljük, hogy ez visszaigazolódik.
4: Igen, az optimizmus és a várakozás az valahol majd testet ölt, és megvalósulnak ezek a dolgok. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttél hozzánk. Kovács Imre volt a vendégünk, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17.000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.

0: www.rozalia.hu.
1: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
2: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: Ahogy megemlékeztünk róla, Herman Vogue, pulitzer-díjas amerikai író, 1915-ben született ezen a napon, és mondott egy ilyet: a félelem elviselhető, mert emberi, és nem is fosztja meg az embert cselekvő képességétől. A pánik azonban maga a tökéletes erkölcsi megsemmisülés.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Na hát lezajlott a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia. Ez alkalommal is díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 12 projekt, 17 fiatal feltalálója, illetve tudós alkotója vehet el. Mirtner Zoltánnal, a szervező Magyar Innovációs Szövetség társelnökével beszélgetünk az eseményről. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Ez volt a 35. alkalom, hányan indultak, milyen projektekkel, mit lehet elmondani erről?
2: Fantasztikus volt az ideje szemben, mert 720-an jelentkeztek fiatalok, ez volt a legtöbb valaha. A 35 évre az volt a jellemző, hogy 150-180 fiatal próbálta ki ezt a versenyt. Tavaly már 400 fölött volt a jelentkezők száma, idén pedig a 700-at is átléptük. Hát jövőre az 1000-et szeretnénk megcélozni. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon 700 olyan fiatal volt, akinek volt bátor ötlete arra, hogy hogyan kellene megváltoztatni a környezetét és a világot, és aztán ezt le tudta írni, utána formába tudta önteni, és vagy tudományosan, vagy fizikailag megvalósította az ötletét. Ugyanis erről szól ez a verseny, ez az egyetlen ilyen típusú verseny.
3: Nagyon biztató ez a komoly növekedés a jelentkezők
1: számában. Abszolút, igen, van érdeklődés.
3: De ez mitől van ebben, ez a marketing is? Van jobb, eljut a lehetőség, akkor inkább így fogalmazok, az érintettekhez, vagy egyszerűen már ez a gondolkodásukban a fiataloknak jobban benne van.
1: Illetve mit lehet nyerni, mert ugye az is lehet egy motiváló erő, hogyha ott van valami olyasmi, amiért érdemes ilyen projekteken agyalni, és azokat benyújtani, beadni, indulni.
2: Minden igaz. Tulajdonképpen erősebb volt a marketingünk, nagyon erős a nyereményi lehetőség, hiszen aki bejut már a második fordulóba, és több mint 240-en bejutottak a második fordulóba, ők már nagyon sok egyetemen 30 plusz pontot kapnak ezért a teljesítményére, amikor tovább tanulnak. Tehát egy nyelvvizsgát tulajdonképpen ki lehet ezzel váltani. Aki bejut az országos döntőbe, vagy bejut a 12-be, ugye díjazottakból, ők pedig 100 pontot kapnak, mintha OKT-ztek volna. Tehát a legrangosabb versenyek között van most már az Országos Tudományos Innovációs Olimpia. De ennél talán még nagyobb ügy az, hogy ez egy olyan verseny, aminek van nemzetközi lába, van Európa-bajnoksága, világbajnoksága, van tajvani fordulója, londoni, svájci, tehát nagyon sok helyre tudjuk elküldeni a tehetséges magyarokat, és azért is nagyon jó megnevezés az olimpia, mert az innovációs olimpikonok hasonlóan tehetségesek és eredményesek, mint a sportolóink. Ezt is el kell mondjam, hogy ez nagyon fontos. Tehát az elmúlt évtizedekben fantasztikus helyezéseket értünk el a világversenyeken.
1: Aha. És egyébként a kijutást is segíti ilyen világversenyekre az itt elért helyezés? Tehát az is egyfajta ilyen...
2: Természetes. Hát mi a Magyar Innovációs Szövetség finanszírozza a partnereivel, készíti elő. A Magyar Innovációs Szövetségnek van meg a jogosítványa arra, hogy ezekre a versenyekre gyerekeket küldjön. És tulajdonképpen még egy nagyon érdekes dolog, de ez már csak unikum az egészben. A mi fiatalunk van mindig ott, hogy a mi fiataljaink vannak ott, amikor a Nobel-díj átadás van. És így amikor Karikó Katalin vagy Krausz Ferenc a Nobel-díjat átvette, akkor az előző évi sikeres magyar fiatal volt ott, és tapsolta meg a nagyszerű magyar sikert.
1: Óriási. Ez a számos pályázat csoportosítható valahogy, vagy mutat valami mintázatot, hogy milyen projektekben, milyen területekben gondolkodnak leginkább a fiatalok, mi az, ami foglalkoztatja őket?
2: Talán a legjobb, hogyha mondjuk a 12 győztesből, tehát első, második, harmadik helyzetből mondok néhányat, és milyen érezni fogják, hogy ez nagyon szélesen szór, hála Istennek. Mondjuk nagyon izgalmas projekt volt az, hogy hogyan lehetne a képernyőidőt úgy csökkenteni a szülők, milyen eszközöket lehetne fejleszteni, hogy közben, amikor a képernyőidő megnyílik, akkor például matematikából, magyarból vagy történelmből feladatok jelennek meg, és azt meg tudta oldani a fiatal, akkor onnantól kezdve használhatja mondjuk a social media felületét. Vagy ugyanilyen volt a Ginával kapcsolatos, tehát a parti drogok kiszűrésére alkalmas eszközt fejlesztett egy fantasztikus tehetséges fiatal hölgy, pont azért, hogy ne történhessen meg olyan dolog a fiatalokkal, ami sajnos gyakran előfordul. Ez egy kulcsszartó méretű valami, ami azonnal kimutatja, hogy az italba akár csak egy sebb ginát tettek, akkor az már ki tudja mutatni, hogy azt nem szabad meginnie az ifjúnak.
1: Ez óriási, tényleg.
2: De tudom folytatni,
3: igen,
2: a távolságmérés, kozmikus távolságmérés szupernovák segítségével. Ez egy elméleti projekt volt, nagyon izgalmas projekt. Vagy a csapvíznek a tisztítása, tehát a folyó csapvíznek a tisztítása UV-s, LED és tükrözési technológiával. Egyébként ez már szabadalommal is le van védve ez az ötlet, tehát ez annyira fejlett és annyira gyakorlati ötlet, ami már szabadalmaztató.
1: Ez jó is, hogy mondja, mert az utóéletével mi a helyzet ezeknek a projekteknek, tehát mennyi az, ami vagy piacra jut, vagy szabadalom lesz, és más felhasználhatja az ötletet, erről mit lehet tudni, hiszen már 35 alkalommal túl vagyunk, ott már kell lenni valamiféle ilyen típusú eredménynek is.
2: Azt tudom mondani, hogy aki az Országos Tudományos Innovációs Olimpián elindul, általában két irányba megy tovább az élete során, vagy fantasztikus tudós lesz belőle, vagy egy sikeres üzletember, és képzeljék el, van ennek a metszete is, mert ugye ez nem olyan magától értetődő. Tehát van olyan tehetséges fiatal, aki az elmúlt 35 évben szerepelt nálunk, és ma nagyon sikeres startupper befektető vállalkozó, aki tudományos alapról érkezett. Egyébként ez a csúcsa mindenki,

0: 3 évben ez nem volt feladat. Nekünk, mi addig jutottunk el, mint Magyar Innovációs Szövetség, hogy a nemzetközi versenyekre elküldtük a fiatalokat, és ott hát nyilván nagyon büszkék voltunk a fantasztikus eredményekre. De tavalytól kezdve ez egy tudatos, közös, már gazdaságfejlesztési eszközként is tekinthető az utóélete. Ehhez kellett nyilván az, hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség szeresse ezt a projektet és támogassa ilyen szempontból.
1: Aha, mikor van a pályázati beadásoknak az ideje, vagy határideje, ugye, hogyha most meg volt a 35-dik, már átadták a díjakat, akkor nyilván lesz egy 36-dik. Főleg ugye, hogy megfogalmazódott az a kívánalom, hogy az 1000 induló projektet elérjék. Hogy kell készülni a fiataloknak, mikor indul ilyenkor a témák, projektek beadása?
0: Idéntől bevezettük a regionális fordulók rendszerét, az azt jelenti, hogy meghirdetjük lehetőségeket regionális
1: Pont volt egy szünet a vételben, és nem hallottuk csak azt, hogy valószínűleg szeptember.
0: Igen, akkor újra mondom, tehát regionális fordulókat hirdetünk szeptember, október, novemberben, és a végleges beadás az majd december közepén lesz. Ez a normál menetrend, de azért nagyon jó a regionális fordulók rendszere, mert ott már letesztelhetik első körben magukat a fiatalok. És ez szerintem nagyon tanulságos, mert itt már tudománykommunikációt, előadáskészséget, egyáltalán az ötletüknek az első szűrésén keresztül mennek, és ez mindenkinek nagyon tanulságos. Úgyhogy mindenkinek azt tanácsolom, hogy a 7 regionális verseny valamelyikében induljon el, mert ott már egy csomó impulzus kap a saját projektjének a fejlesztése érdekében, és ott egyébként, amit megtanult, azt majd az országos fordulóra, tehát a decemberire már átdolgozza, be tudja adni. Hát két lépcsős lesz a rendszerünk.
1: Oké, hát akkor 1000 ötletre fel, akkor mi is azt kívánjuk, hogy még növekedjen a fiatalok körében az érdeklődés, hiszen egy rettentő hasznos eseményről, programról van szó, mind a díjazását, illetően mind az elismertségét, illetően. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk!
0: Köszönöm szépen!
1: Viszontlátásra!
0: Kívánok mindenkinek!
1: Birkáj Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökével, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia szervezőjével beszélgettünk.
2: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon! A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: életmesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
2: Na hát kérem szépen, lepergett ismét egy óra, azt írja, hogy hallgató, Bugacon Bagira van a keskeny nyomtávon. Az a vonat neve?
3: Nem tudom. A Kecskeméti kisvasúton kezdik, ami megszűnt 10x éve,

0: lelkes civilek és helyiek kezdik beindítani havonta egyszer a forgalmat, és én a Hajtányt azért mondtam, mert hajtányos forgalom lehet menni faluk között ott, de hogy már még további fejlesztésekben is gondolkodnak, szóval ha nem is feltámasztani, de egy ilyen kis turisztikai célú látnivalóvá visszafejleszteni, elkezdték, és mondom, van még egy Börzsönyben is erre kísérlet, hogy saját maguk sok-sok munkával visszaépítgettek vasutakat, szóval ez egy tök jó dolog.
1: Na, oké, akkor szerintem várjuk Czoller Andit, nagy szeretettel, hogy megérkezzen, híreket mondjon nektek, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit, ingatlan rovattal, még mindig kertépítés a témánk, most már nagyobbat ugrunk, a csobogók, tűzrakóhelyek, lépcsők és egyebek után most medencét építünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
3: Ez az.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés. Ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban tart a baleseti helyszínelése a Váci úton a Vizefogó utcánál. Mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. A befelé vezető oldalon továbbra is lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
7: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Külön bizottság vizsgálja a kegyelmi botrányt és az MNB visszaéléseket. 50 milliós büntetést kapott a MediaWorks. Az ukrán vezetők attól tartanak, hogy Belarus belép az ukrajnai háborúba. Ma is nyári forróság lesz, 32 fokra készülhetünk, de délután északnyugat felől felhők érkeznek majd, és egy-egy kisebb zápor is előfordulhat. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az országgyűlés ma elfogadhatja Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. A képviselők elkezdhetik az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a deviza hiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. Tegnap két új vizsgálóbizottság felállításáról is határozott az országgyűlés, az egyik a kegyelmi botrány felelőseit és a gyermekvédelem rendszer szintű problémáit igyekszik feltárni. A másik pedig az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció politikai felelősségi láncát vizsgálja majd. A kormányfő felmentette a TEK főigazgatóját, Hajdú János tábornokot. Magyar Péter már korábban közölte, hogy nem kér az Orbán Viktor testi épségét 16 éve védelmező TEK-ből. Facebook oldalán a miniszterelnök hozzátette, a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. 50 milliós büntetést kapott a MediaWorks. Az adatvédelmi hatóság szabta ki a büntetést, amiért az Origo, a Magyar Nemzet és a Riposzt is linkelte cikkeiben a Tisza applikációjából lopott adatokat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint a link közzétételével a MediaWorks szándékosan megsértette az adatvédelmi rendeletet. A lapkiadó vállalatnak 30 napja van befizetni az 50 milliós bírságot. A korábbinál több érdeklődő van a magyar ingatlanokra Svájcból és az Egyesült Királyságból, közölte a Dunahouse. A választás után az Egyesült Királyságból érkező forgalom 26%-kal, a Svájcból érkező pedig 63%-kal emelkedett a választás előtti három hónap havi átlagához képest. Az összkép továbbra is stabil, és a külföldi vásárlói arány változatlanul 5-7% körül alakul. Új biztonsági ellenőrzést vezetnek majd be a Liszt-Ferenc repülőtéren. Az ellenőrzőpont külön az előkészülésre is alkalmas területet kapott, így felgyorsul az átvilágítás. A fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken, írta meg az Airport Industry News alapján a HVG. Az ukrán vezetők attól tartanak, hogy Belarus belép az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán. Az ukrán drón erők már 500 célpontot azonosítottak Fehér Oroszország területén, amelyet ebben az esetben meg fognak támadni. Az orosz haderő közben újabb offenzívába kezdett a Donbass mellett, északon Szumi megyében is.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Délután északnyugat felől felhők érkeznek, de csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. Sokfelé megélénkül a nyugatira forduló szél. 32 fokot is mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy szónak is, száz a vége.
2: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Nos, szép jó napot mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel. Nincs sok időnk, egy szűk 3-4 óra még, de addig is remek tartalmakkal szórakoztatunk mindenkit itt a Rádió Café 98.0-án, május 27-én szerdán reggel 9 óra 9 perckor, nem mással, mint Ács Gáborra.
4: De a szórakoztatás felelős. Nem más, mint Kede Balázs.
3: Ne viccelj! És hát persze a hallgatók is, akik szórakoztatnak is, hallgatnak is, kérdeznek is, hozzászólnak is a 0636980980 számon, és olyanokat, mint például, ezt nem tudtuk megfejteni, ezt a bugaci keskennyomtávú Bagira van ott. Lehet, hogy ez a vonat neve. Ez SMS-t elveszítettük, mert hogy valamiért szétment a kapcsolat, elnézést, majd újra építjük. Azt mondja, hogy viszont keresek egy kis útinformációt. Ja, hát egy eljött Misitől, igen, jó reggelt, uraim, az iménti vasúti közlekedéssel foglalkozó beszélgetésben sajnos csak egy fél mondat hangzott el a tranzitkamionok vasúton történő továbbításáról, ennek fel-vissza a fejlesztése termentesítetni a 4-es főutat, az M5-ös, az M0-as, az M1-es autópályák forgalmát is. Hát igen, de most itt ugye alapvetően egyáltalán a vasúti működés, hálózatfejlesztés és egyáltalán a kilátások voltak szóban. Így is egyébként nagyon hosszasan beszélgettünk Kovács Imrével, a Rail Cargo vezérigazgatójával, vagy elnökével, igazgatóságának elnökével. Minden nem fért bele, ezt még hosszasan gyúszhattuk volna ezt a témát, ez kétségtelen.
4: Egy gyors kereséssel arra jutottam, hogy 2022-ben ment nagyot a történet, hogy egy párduchoz vagy párducra emlékeztető állat a garázdálkodott ott azon a környéken, Tiszatenyőn is fölbukkant, és őt nevezték el.
3: Ez már 22 volt?
4: Igen, emlékszem a párducos sztorira. Ő volt a bugaci Bagira. Helyi sajtó, vagy nem tudom ki adta ezt a fantasztikus nevet neki, hogy az a hallgató, aki megrót, hogy ezek a vasúti ismereteim ezek szerint hiányosak, megnyugodtam, hogy nem a vasúthoz kapcsolódó történet.
3: Igen.
4: Volt a bugaci
3: ez bagira. Is a Mémi Park kiváló terméke. Hegyalja áll Pestre a Baktól. Köszönjük szépen az infót.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
3: Hát nagyot ugrunk, ugye múltkor egy ilyen DIY megközelítéssel készítgettünk, nem tudom, kerti csobogó, tűzrakó.
4: Di.
3: Na. Mit mondtam?
4: DIY, vagy DIY.
3: DIY.
4: Di, magyarul.
3: Ja, di.
4: Di.
3: Jó, díj, bocsánat. Most egy nagyobbat ugrunk, mert most medencét készítünk, ezt nem tudom, hogy ezt magunk megtehetjük-e, szerintem nem, de ebben fog nekünk segíteni és eligazítani Dávid Lajos, a Leyer Hungária Kft. Márkaigazgatója. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
3: Ez már nem ilyen házi munka, ugye?
5: Nem, ez nem házi munka.
4: A gödröt azt meg mi lássuk, nem?
5: Hát ha nagyon-nagyon vannak ilyen perverzóit, hát hajrád!
3: Hát vagy az, hogyha Leyer tudja szállítani a lukat, akkor az még jobb, akkor aztán igazán moduláris a dolog.
5: Nem, ez DIY része még a csomagnak. Igazából DIY, de mégse. Nem pici Lego kockákról beszélünk, ha medencét építünk, hanem nagy betonkockákról beszélünk.
3: Aha, tehát akkor ennek is van olyan megoldása, mármint a medence építésnek, ami ilyen előre gyártott elemekből készül?
5: Igen, és ez nem is egy, vagy is mondjam, régi keleti dolog. Itt debütál nálatok ez a termék. Ez teljesen, nem csak termék, igazából ez egy megoldás önmagában, aminek az a lényege, hogy van a gyártó.
4: Mármint, hogy ős bemutató.
5: Ez egy ősbemutató. Igen,
3: hozzá, állnak az elmek a raktárba, és most innentől, hogy milyen beszél, igen, most indulnak.
5: Igen, igen, igazából Zsuzsinak szerettem volna elmondani, ő a víz architektúrára nagyon, nagyon rá hergelődött, rágerjed, már bocsánat, de hogy most ezt nektek kell elmondanom,
3: hát,
5: úgyhogy itt debütál ez, igazából ez a technológia, és ezt minden túlzás nélkül mondom, létezik olyan, hogy előre gyártott betonelem, és ebből az előre gyártott betonelemből olyat gyártunk már, amiből medencét lehet építeni, egy kicsit másként, de a maga az elv ugyanaz, és erre van egy kivitelező cég, aki tulajdonképpen egy terméket formált ebből, közösen a gyártó és a piac tulajdonképpen megtalálta ezt a megoldást. Nem egybeöntjük ki, mert az nagyon-nagyon bonyolult lenne, hanem olyan panelekből, amik úgy illeszthetők össze a helyszínen, mint egy DIY termék, csak bazina csavarkulcs kell hozzá. Ezeket az elemeket a helyszínen szerelik össze, és ebből áll össze a medence nagyon gyorsan.
3: Aha, tehát a lukat azt nem ússzuk meg.
5: Nem, azért vannak méretkorlátok is, Magyarországon különösen probléma ez, mert szállítani is kell. Úgyhogy körülbelül az 5x2,5 métertől egészen a 8x3,5 méterig tudunk így medencét ebben a méretben szállítani. Igazából...
3: Hát a 8-asban már egy-két tempó belefér, abban már ott lehet.
5: Igen, a hossz az nagyjából oké, a szélesség egy kicsit korlátozott a mai magyarországi.
3: És azért a szállítás korlátja, vagy ennek a gyors rögzítésnek
5: úgy hívják,
3: is.
5: Hogy a közlekedési űrszelvény miatt Magyarországon a szélesség az egy 3,5 méter körülbelül, ami optimálisan szállítható. Úgyhogy ezeknek a medencéknek a szélessége ezért ennyi. Technológiában azért vannak még lehetőségek.
3: Aha, világos. És akkor gyakorlatilag azt tusszuk meg, hogy ugye normális esetben kéne egy ilyen nagy vasalat a medencének, akkor jöhet a mixerbeton, az ott szépen belelocsolgatja, száradási, kötési idő, stb. Ezt helyettesíti az, hogy jönnek az elemek, jön a szaki, jön a marha nagy csavarkulcs, és gyakorlatilag...
4: Balázs már csinált egy medencét láttam.
3: Elméleti szakember.
5: Hát nézzétek, most akkor képzeljük el tényleg, ha már így felsoroltad, hogy jövünk mi, a szorgos hangyák kiássuk együtt csapatmunkába, vagy jön egy exkavátor is kiemeli a földet, ez mindenhol ez meg fog történni.
4: Bobcat bérlés.
5: Például, egy kicsit talán nagyobb medencéknél, de hogy ez megtörténik. Viszont ami utána jön, az alapvetően különbözik attól, mint a hagyományos medenceépítés. Képzeljétek el a betonpumpát, külön képzeljétek el a köművest, a köműveseket, mint jelenséget, a zsaluköveket, ahogy a betonvasalnak, öntögetik. Ez egy nagyon hosszú, nagyon piszkos folyamat. Na most ehelyett az történik ebben az esetben, megérkeznek az elemek, jönnek a kollégák, és egy nap alatt, pár óra alatt a helyére emelik az összes elemet, összecsavarozzák igazából őket, és innentől kezdve áll a medencetest. A gépészet az ugyancsak egy ilyen hasonló előre szelelt megoldással érkezik, azt is csak beemelik a helyére. Tehát jönnek a gépészek, összekötögetik, na persze nem ilyen egyszerű, mert még a medenceborítást is el kell készíteni.
3: De ezt akartok kérdezni, hogy szigetelés és borítás az még ott mennyi plusz feladat?
5: Hát nyilván mindenképpen le kell borítani a medencét, ugye van a medence fólia, meg van alá egy kis mondjuk így geotextil, egy filcanyag, ami közvetlenül így nem érintkezik a medence fólia a testtel, de itt egyébként meg is érkeztünk az egész technológiának a lényegéhez. Ilyen minőségben medence oldalfalat, vagy éppen padot építeni, elkészíteni a helyszínen soha nem lehet. Képzeljétek el, mint a Baba Popsi, ezt szoktuk mondani, egy tényleg elcsúszik rajta a légy is. Ez egy előre gyártott panel, nagyon-nagyon egyenes, és a legkisebb egyenetlenség is egyébként meglátszik a medence fólián. Hát ebben az esetben ilyenre nincs lehetőség a medence fóliának, mert hibátlan betonfelületen
3: alakra, dolgoznak. Ahogy kérdezte Gábor, gyakorlatilag ez egy tégla, gondolom.
5: Hát ez egy tégla, ugye
3: tehát
5: maga...
3: Ilyen kerek, meg ívelt, meg nem tudom.
5: Violinkulcs alakú még nincs. Tehát, hogy ez a vicces benne, hogy alapvetően nyilván téglalapban gondolkodunk, de el tudunk jutni az egész extrém formákig, és vannak verziók, változatok, tehát ez a Leher-medence oldalon meg is lehet tekinteni, hogy van egy standard lépcsőnk, de tudunk betenni ülőkét. Tudunk nem standard lépcsőt is készíteni előre gyártott betonelemből, sőt violinkulcs alakú medencét is tudunk készíteni, de az egy másik, izgalmasabb projekt.
3: Világos. Elkezdett a medencék mivel a környékével, ugye itt beszélgettünk korábban ilyen kerti objektumokról, burkolatokról, amit gondolom ide mellé lehet szerelni, hogy ne a trutyit vigyük be a vízbe, hanem...
5: Hát ezt összeragaszgathatjuk, igen. Vannak külön erre a medencére készített egy kisebb termékfejlesztéssel előállított medence fedköveink is, amelyek egy éle kerekített követ jelent. Körben nagyon esztétikus, több színben elérhető, és hát természetesen a kertet hozzá tudjuk építeni a medencéhez, vagy a kertet a medencéhez, fordítva a medencét a kerthez, kertet a medencéhez, szóval kinek mi az igénye. Igazából ebben a medencében is vannak különböző színvilágok, ugye ez már nem egy előgyártott technológia, hanem maga a medence borítás, de nagyon jól illeszthetők a különböző színek a kert egészének harmóniájához, ugyanis nem mindegy, hogy milyen fóliát teszel bele, mert más szín, egy bizonyos színű fóliánál a víz színe más lesz, kicsit átfesti ezeket a színeket, itt tud szürkében lenni, zafírkékbe, zafírzöld és hasonlókban, olyan, hogy zafírkék.
3: Lehet, hogy nincs, az inkább olyan zöld.
5: A zöld, de igen. Türkiszkék. Na igen, igen. A kávébé nem érkezett
4: között van valahol, de inkább kék. Szállább, mindegy.
3: Igen. Majd, hát igen, ugye fejből nem mennek ezek a rarszámok, az lenne a legegyszerűbb, hogy az azonos, az beazonosítja a színeket egyértelműen. Jó, tehát akkor meg vagyunk ezzel, tehát méretben is megvannak a korlátok, de azért láthatjuk, hogy egészen nagy medencék is készíthetők mélységben. Ezek hogy alakul? Azzal lehet menni lefelé bármeddig, vagy azért az is adott?
4: Hogy te toronyugrásra keresel a medencét? 20 méter mélyet? Vagy most mire gondolsz?
3: Otthoni búvár gyakorlásra. Búvár. Például egymásra építek 2-3 ilyet, és lekúszok a fenekére mondjuk 3 méterre.
5: 20 méteres medence nincsen, ezek átlag standard méretek, ezek értem. A 122 között valahol beérkeznek ki vevőigények szerint, és én azért vagyok erre nagyon-nagyon büszke, mert hogy ez már egy szabadalmi, oltalmi eljárás alatt áll ez a technológia. Ez nekem, mint gyártó, vagy nekünk, mint gyártó, nem csak azért izgalmas, hogy lehet csobbanni a medencébe, hanem azért, mert a megszokott medence megoldásokhoz képest ez olcsóbb, szeretném jelezni, és ténylegesen olcsóbb, mert sokkal rövidebb idő alatt kivitelezhető. A másik pedig az, hogy nyilván egy gyártó dolgozik együtt mérnökökkel, és ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, hogy a mérnök, az építész, az építőmérnök álmodik, és hát ezt hogy lehet megoldani szerkezetileg, statikailag, és ilyenkor jön a gyártó és a technológiát, közösen kitalálják. Na, ugyanez volt a medencénél is, hogy volt egy igény, szeretnénk medencét gyorsan, mert egyébként szeretnének az emberek medencét, és erre egy piaci igényt lelkünk lefordító kivitelezővel sikerült együttműködnünk.
3: Azt így a hallgató, babakék az van. Hát a Ferrari Luce az babak, vagy bilikék lett, azt nézegessétek, és szörnyűködjetek, tegnap jelent meg.
4: Nem tudok leakadni erről a búvárizél babákba. Eljátszottam a gondolattal majd, amikor úgy konferálhatunk föl, hogy Gede Balázs kerti búvár világbajnok.
3: Ja, ez azért
4: csak
3: szabad.
4: Csak egy új sportágat kell hozzáalapítani, és egy megfelelő medencében gyakorolgatni.
3: Igen, hogy hívják, ez a szabad tüdős merülés, vagy mi annak
4: hát azon már túl vagyunk. Tehát
3: na jó, de hát azért mondom, hogy ez ilyen...
4: Na jó.
5: Meghívlak titeket egy merülésre, egy Leyer medencébe. Okay. Jó, ha szeretnétek, a leyermedence.hu-n konfigurálhatjátok, de ha csak úgy szabadon, arra is van lehetőség.
3: Azt mondja, hogy mire használhatok még ezek az elemek? Ezek ugyanazok, amik esetleg, mert hogy ugye vannak ilyen típus házaitok, azok ugyan ebből épülnek fel, vagy azért az egy más történet? Mert nekem most hirtelen ilyen marha nagy előre gyártott elemek ugrottak be, amikor a medenceépítésről beszélünk, és abból akár ilyen házfalakat is lehetne csinálni. Ezt én gondolom.
5: Jól gondolod, nem is akár mekkorákat, tehát ebben is van egy nagyon nagy mozgástér. Ugye a medence elemek gyártástechnológia hasonlóak, mint a ház panelnek az elemei. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ha jól tudom, akkor Ausztriában már több ház épül előre gyártott betonelemekből, mint téglából. Lehet rosszul tudom, valahol ezt mostanában olvastam, de az biztos, hogy nagyon-nagyon jelentős, pontosan azért, mert marha gyorsan lehet vele építkezni, és ezt egyébként láttuk a magyar piacon is, nagyon sok könnyűszerkezetes kézház van, ilyen-olyan-amolyan ház van, mi azért a betonba hiszünk, mert időtlen, és ezért van egy mintaház típus ház programunk, amiben előre elkészítettünk rengeteg olyan házat, amelyből lehet választani, és meg lehet nézni, hogy mi mindent is lehet építeni, sőt, arra is van lehetőség, hogy akár egyszerűen megrendeljék ezeket a házakat, ugyanis ezekben már olyan, mondjuk úgy, szabványelemek vannak, amivel nagyon-nagyon könnyű az építkezés, ezek a sablonok már nekünk rendelkezésre állnak. De minden egyes ház más és más, és ez az előre gyártás szépsége, hogy úgy tudsz nagyon jól, méretpontosan, nagyon szép felületű elemekkel dolgozni, hogy a legegyedibb, extrémebb igényeket is ki tudod szolgálni. Érdekességként én imádom az egyik betonüzemünkben a hátukon hanyat fekvő lépcsőket, mint a döglött bogarak fekszenek, ugyanis vannak ezek a nagy bevasalt lépcsők, biztos láttatok már ilyeneket, na hát ehhez képest ezeket konkrétan be is lehet egyszerűen csak darúzni. Aha. És abból főleg a bonyolultabb szerkezeteket megéri előre gyártottból, pont a gyorsaság és a precizitás miatt, és ez ugyanúgy igaz a házakra, vagy a medencékre is.
3: Aha, és akkor itt is igaz az, hogy nyilván gyorsabb az építkezés, és ezeknek a felállítása, mint mondjuk egy hagyományos házkivitelezés.
5: Az idő pénz, igen. Ezt tudom erre mondani. Én tényleg arra hívnám fel a figyelmet, hogy ugye ez a szakemberhiány, vagy ez a szakikkal való küzdelem, ez nagyon le tud egyszerűsíteni egy előre gyártott technológiával való dolgozás esetén. Gyorsan lehet építeni, tényleg gyorsan, nagyon gyorsan épülnek az elemek, és nagyon precízen, és hál' Istennek ennek a technológiának megvan az a fajta előkészítési munkája, amivel egy gyártásnál mi mindig szembesülünk, és olyan dolgokra is fel lehet hívni a figyelmet, amire mondjuk a tervező nem gondolt, és már megelőzzük a helyszínen az áttörési problémákat, a gépészeti, egyéb más csomóponti problémákat azzal, hogy végig gondoljuk magát a szerkezetet, és ez igazából a nagy hozzáadott értéke az előre gyártott panelelemeknek, akár a medencébe, akár a háznál.
3: Világos. Hát nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem végigértünk a teljes termékpalettát, igyekeztünk bemutatni az elmúlt 4 hétben.
5: Hát a teljes, igen, megpróbáltuk bemutatni, de a teljes palettától nagyon-nagyon messze vagyunk. A lejer tényleg egy ház lejer nélkül, a lejer termékek nélkül nehezen elképzelhető. Most nem azért, mert mint gyártó, hanem olyan széles a termékpaletta, hogy azt mondom, hogy nagyjából egy 20-30% között végig tudtok tárgyalni a legizgalmasabbat. Úgyhogy azt tudom nektek mondani, hogy tényleg nagyon szívesen várlak titeket a hamarosan készülő referencia medencékbe, csobbanjunk együtt.
3: Kiváló.
4: Köszönjük
3: már
4: szépen.
3: Csak egy jó gatya kell hozzá. Lajos, nagyon köszönjük szépen ezt a közreműködést. További jó munkát, szép napot kívánunk neked. Dávid Lajos volt a vendégünk, a Lejer Hungária Kft. Márka igazgatója.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Na, azt mondja, hogy M7-es Budapest felé Érdi tetőnél beállt. Ezt kaptok Vaszától. Köszönjük szépen az infót. Aztán...
3: És volt egy hegyalja is.
2: Ugye? Volt, igen, azt mondjál, mondom is, hegyalja áll Pestre a Bach. Tól.
3: Hú, hát akkor az kétszer fázik rá, aki onnan jön, és mondjuk a belváros felé talán.
2: Hát az igen, simán. Egyszer nagy nehezen túljött, bejön, arra szolgatva, meddig majd a Bachnál stop megint. Azt mondja, hogy Szecska Mester adott jó ötletet, egyébként a aktualitása is van. Ha már ingatlan rovat nem lehetne évente egyszer termőfölddel erdő szántót átnézni? De, át fogjuk nézni. Itt van egy
3: zöngét. Az a gazdában szokott lenni.
2: Ezt akarom mondani, hogy van keveredés, tehát mi foglalkozunk ezzel, igen. Csak nagyon sokszor a gazda rovatban, mert annak Mihálovics gazda a felelőse és gondozója, és azért ő időnként azt rendre beemeli a rovatba, de majd megnézzük, hogy mit tudunk ez ügyben az ingatlan rovatban is tenni és mondani. Aztán azt mondja, hogy azt olvassa a hallgató, hogy megszűnik a FIZ, az OTP Marketplace lesz róla téma. Hát még nem tudjuk. Majd meglátjuk, hogy
3: nagyon durva.
2: Mennyi mondani valunk lenne róla.
3: Milliárdot írtak, hogy jó sok.
2: Hatost?
3: Hatos vagy nyolcas.
2: Beleégettek?
3: Ilyen bukó van benne, és igen, komoly. Szerintem érdekes megnézni a hátterét, úgyhogy...
2: Igen.
3: Szerintem foglalkozunk majd vele, igen, köszönjük az ötletet.
2: Most viszont egy kis...
3: Strandkorlát kék.
2: Ja, igen, az a Ferrari-ra jött, a Luce-ra, zseniális. A Luce az strandkorlát kék, amicsoda nyelvtörő.
3: És még kaptunk néhány kék árnyalatot, igen, ez volt a legjobb.
2: Igen, abszolút. Na, akkor kicsit tovább, 8,5 milliárd érje a hallgató, tovább lépünk, és utána megnézzük, hogy a tőzsdéken mi újság.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megkakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
7: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
9: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kertek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert, noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. Mindemellett botanikus gyűjteményünk az élő növények leggazdagabb magyarországi tárháza. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található 4 nagy gyűjteményben. Amikor kertturisztikai attrakciókról beszélünk, legfőképpen növényeket és virágokat értünk alatta. A tavasz ilyen szempontból főszezonnak számít egy kert életében.
8: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És itt van a vonalunk túlsó végén Varga Zoltán elemző. Szia, jó reggelt!
10: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hogyan nyitottunk, milyen a hangulat?
10: Iránykereső és látható egyelőre a béten, nagyon pici mínuszban van a Bux Index. A Richter kiemelkedik a mezőnyből 1,31%-os emelkedéssel 12.350 forint. Itt volt egy nyitás előtt egy megállapodás, licensz megállapodás vagy bejelentés, úgyhogy valószínűleg ez okozza a jó hangulatot. A Magyar Telekom kis pluszban 2.594 forinton áll, az OTP és a MOL pedig mérsékelt mínuszban 40.350, illetve 3.810 forinton, az ilyen 0,3%-os csökkenésnek felel meg mindkét részvény esetében.
2: Európában is ilyen iránykeresős a hangulat?
10: Alapvetően igen, bár inkább felfelé mozognak az indexek, tehát a DAX az 0,5% feletti pluszban van, és az amerikai futures-ok is pluszban vannak, miután tegnap a technológiai szektor ismét emelkedést mutatott, és a NASDAQ, illetve az S&P 500-as is új történelmi rekordot döntött meg.
2: Világos. Forint és devizapiac, történik-e bármi?
10: Igen, most az euró-dollár is felfelé megy 1.1646, tehát a befektetők továbbra is bíznak abban, hogy sikerül valahogy valamilyen rendezést elérni az iráni konfliktusban. Ugye a forint is erősödik ennek hatására, 355,29 az euró árfolyama, és 305,07 a dollár, ugye tegnap volt MNB kamatdöntőlés, és itt lényegében megnyitotta egy bank a kamatvágás előtt az ajtót. Volt is már olyan döntéshozó, aki kamatvágásra szavazott a tegnapi ülésen, úgyhogy nagy valószínűséggel, hogyha nem omlik össze a világgazdaság június végéig, akkor megtörténhet a 25 bázispontos kamatvágás.
3: De miért nem most?
10: Alapvetően most még ugye a külső környezetre hivatkozott a jegybank, tehát az erős forint, illetve a kockázati felárak csökkenése, illetve a hazai infláció eddig beérkező adatai lehetővé tették volna a lazítást, viszont ugye az iráni konfliktus, illetve az ezzel egybe, ugye ezt, tehát az inflációs kockázatok, amit az iráni konfliktus okozott, illetve okozhat a jövőben, óvatosságra inti egy bankot, de hogyha tartóssá válik a kockázati felárcsökkenés, ezt külön hangsúlyozták, illetve természetesen az erős forint is, akkor már lehet lépni majd. A helyzetet bonyolítja, hogy nagy valószínűséggel júniusban az LKB viszont kamatemelésre fog kényszerülni, még az MNB ülés előtt.
2: Oké, valami egyéb makroadat, izgalom még mára, ami így ütemezve érkezhet?
10: Pontosan makroadat nem lesz, illetve hát az ADP heti foglalkoztatottsági adat a 4-3-kor, meg néhány Fed döntéshozó beszédek tart, illetve 10 órakor a kormányinfo kezdődik, ahol nagy valószínűséggel szóba kerülnek az uniós források. Ugye tegnap az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy sikerült előrelépést elérni a múlt heti tárgyalás sorozaton, úgyhogy ez akár a forintot is nagyban befolyásolhatja, hogyha itt esetleg valami konkrétum elhangzik.
2: Aha, oké. Nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot!
10: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Varga Zoltán elemző mondta el a tőzsdenyítás részleteit, híreit.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Halló, halló. Jó van.
2: Itt vagyunk.
1: Nagyon jó. Oké, sikerült bekapcsolni az adásba, kedves hallgatók, itt vagyunk, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen megoldások lehetségesek a víz megtartásra. Azt hiszem, ez nagyon aktuális téma, nagyon sokat beszélgettünk róla. Például múlt héten egy budapesti családi ház akár 500 liter vizet is összegyűjthetett a nagy esőzésben, 400-at felfogtam, mert még nem teljes az esővízgyűjtő rendszerem. Oh. És jól szemlélteti a vízhiányt, hogy abban 100-at már el is locsoltunk. Úgyhogy ez fontos, és természetesen a városokon belül is vannak megoldások. Mindjárt megnézzük, hogy melyek ezek. Csern Hajnalka, dendrológus, faápoló szakember fog nekünk ebben a segítségünkre sietni. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat és önöket is!
1: Mennyire
3: jellemző?
1: Persze, köszönjük szépen, igen. Mennyire jellemző ez, hogy az esővizet így vagy összegyűjtik a családi házasok? Mennyire lenne ennek nagy szerepe abban, hogy mondjuk teremtsük a vízszállózatot és jobban gazdálkodjunk a természetes vizekkel?
3: Ez tök jó, hogy mondtad ezt a példát, ezt sokan csinálják, én is ugyanígy gyűjtöm az esővizet egyébként ilyen tárolókba, amiket a csapadéki víz elvezető csatorna végéhez erősítődik.
2: Hogy működik? Tehát minden, ami a házról lejön, az akkor begyűjtődik egy központi, nem tudom, hova
3: cisternába? Igen, hát tulajdonképpen jogszabály alapján tilos bevezetni ugye a csatorna rendszerbe az esővizet, tehát meg kell oldani mindenkinek, aki családi házban él az esővíznek a valamilyen szintű gyűjtését vagy elvezetését, illetve most már ugye nem vezetjük el, tehát aki korszerűen gondolkodik, az megtartja a csapadékvizet. Csak, és rengeteg önkormányzat egyébként ezt segíti ezekkel a ingyenesen áthető csapadékvízgyűjtő edényekkel, de tehát, hogy jobb, mint a semmi, de nem igazán jó megoldás, még pedig azért, mert ugye már nem úgy esik az eső, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy van egy hónapokra, vagy egy egész évszakra egy dinamikus csapadékmennyiség, tehát nem hosszú idő alatt esik le az a csapadékmennyiség, ami most mondjuk 2 nap alatt leesik 2 havi.
1: És pont ezzel szembesültem, hogy a gyűjtőrendszer méretezésében ez problémát okoz, mert lehet, hogy egyszerre kéne egy 1000 literes kapacitás, de az viszont egy évben egyszer telik meg, amúgy meg ott kong szárazon, vagy az alján lötyög a víz, ha csak kisebb van.
3: Igen.
1: Uh-huh. Szóval ez igen, problémásra teszi ezt a dolgot, de azért valami...
3: A villámárvizek ugye hamar megtelítik ezeket a csapadékvízgyűjtőedényeket, és utána meg jön egy olyan szárazság, hogy 2 nap alatt kilocsoljuk, és akkor megint hónapokig nincsen semmi. Viszont amit mondott, tehát, hogy mondtál ezek az óriási vízgyűjtő tartályokkal, meg az a gond, hogy sokszor kialakításuk egy nagyobb környezeti teher, mint amekkora ökológiai hasznot hoz, hiszen akkor ki kell ásnunk egy hatalmas gödröt hozzá, ott azt a földmennyiséget, csipmennyiséget el kell szállítanunk egy benzines teherautóval x kilométer egy lerakóba, utána ugye azt ki kell alakítani ezt a betonmedencét, gépekkel, szinte...
1: És utána szivacsúval kiszedni a vizet, tehát nem csak úgy kimerigélni.
3: Igen. Tehát, hogy inkább arra kell tudekedni, hogy úgy alakítsuk ki a kertjeinket, lakóterületeinket, hogy azon belül megoldható legyen a csapadékvíznek egy olyan hasznosulása, ami minket segít.
1: Na most, hogyha ez kicsiben probléma, mármint a családi házasoknál, akkor elképzelhetjük, hogy ez város szintjén mekkora probléma lehet ezt felfogni. A szivacsváros koncepcióról mi már korábban beszélgettünk szakértőkkel. Ez hol tart és mennyire működik? Egyáltalán miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy szivacsváros?
3: Igen, ez most egy nagyon divatos kifejezés lett ez a szivacsváros, és sokan nem is tudják, hogy mi van mögötte, és egyébként nem is lehet ezt konkrétumokkal meghatározni, illetve nincs erre egy definíció. A szivacsváros azt jelenti, hogy olyan megoldások a város tervezés, vagy az ötlettervezés folyamán, amik a csapadékvíznek a hasznosítását segítik. Tehát, hogy például ne a csatornába vezessük el, hanem olyan zöld felületeket képezzünk, amik mondjuk finom terepalakítással inkább megtartják a csapadékvizet. Tehát, hogy mélyedésekbe gyűjtsük, vagy egy olyan földkeverékkel töltsük fel a talajt, ami képes arra esőkertek alatt például, hogy megtartsák ezt a lehulló csapadékvizet, és hosszú távon segítik a növényzetet. Ugye azok az esőkertek, a tetőkertek, a zöldfalkat annyira nem mondanám, mert én abban nem vagyok egy zöldfal hívő, mert ott pontosan ugyanez, mint ahogy ezeket a nagy csapadékvízgyűjtő tartályok kialakításánál, a zöldfalaknál is, szerintem ez egy ökológiai csapda, vagy zsákutca, hiszen ugye hihetetlen teher egy olyan kialakítás, ami ezeket a zöld falakat felfogja. Tehát egy olyan konzolrendszer, amit megint csak rengeteg humán erőforrás és gép erősít fel. És akkor ugyanakkor ezeket a zöld falakat ugye nem tudjuk csapadékvízzel öntözni, vagy csak nagyon speciális esetben, hanem a vezetékes vizet kell fölhúznunk olyan magasra, hogy ezeket a zöld falakat tudja öntözni. Speciális szakszemélyzet az, ami ezt gondozni tudja. Ugye van a Bosco Verticale Milánóban, ezt általában szokták ismerni, amikor pákat is ültetnek az erkélyre. Tehát, hogy gyönyörű, látványos, és mi van, hogyha nem tudom, a 16. emeleten kiszárad egy nagy fa. Tehát, hogy ahhoz kell egy olyan apparátus, aki ezt a fát lehozza, a tuskót kimarja, vagy nem tudom, szóval, hogy mindig csak... Tehát nem nagyon gondolunk mögé, hogy milyen...
1: Igen, a működtetésre.
3: Igen. Tehát itt mindig azért egy mérlegre kell tenni, hogy ez egy komoly matek, hogy ad-e akkora ökológiai hasznot, amekkorát az üzemeltetése elvesz.
1: Igen, de az öltetők azok, mintha működőképes dolgok lennének, ugye?
3: Igen,
1: és talán terjedőben is vannak.
3: Igen, sőt van olyan önkormányzat, aki ezt előírja már... jogszabályban, hogy kötelező zöldetőt telepíteni x négyzetméter fölti társaságnak vagy irodaházak területén, tehát az épzésnél, tehát ugye, és mondjuk nyilván más a zöldfeti mutatója a zöldetőnek, de egy ugye abból is több van, vannak intenzív fenntartású zöldetők, vannak extenzív zöldetők, amihez nem nagyon kell hozzányúlni, bár azt mondják az lakemberek, hogy most már ezeket az öntözésmentes extenzív zöldetőket is öntözni kell ezekben az aszályos hónapokban, és mondjuk ott nem mind, meg azt is érdemes tudni, hogy nem mindenhol lehet zöldtetőt kialakítani, és ez nem csak attól függ, hogy most lapos tetőnk van, vagy sátortetőnk, hanem ez az építés során úgy kell kialakítani, hogy ez egy akkora teherbírás, olyan szigetelésű födém legyen. Ehhez nyilván vannak olyan szakcégek, akiknek ez a szakterülete, és ezt tudják biztosítani.
1: Hát és ráadásul már tervezésnél ugye nyilván ezt figyelembe kell venni, tehát most, ahogyha egy panelra földobnánk egy pár terrautónyi földet, meg fát, az lehet, hogy baj lenne ott a felső födémmel, mert nem erre lett méretezve.
3: Ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ez tehát a tervezés és a kialakítás során ez egy feladat.
1: Oké. Okay. Mit lehet arról elmondani egyébként ilyen paramétereiben, hogy tud segíteni, és akkor maradjunk az öltetőnél, mert ez talán, vagy ez tűnik a leghatékonyabb ilyen megoldásnak, így ebben a szivacsváros koncepcióban, hogy mit lehet vele elérni, tehát nem tudom, milyen ilyen városi átlaghőmérséklet, vagy vízfelfogás, vagy az épület hűtésben, mert azt hiszem ugye, hogy abban is szerepe van a jobb szigeteltség okán, hogy...
3: Igen.
1: Milyen ilyen?
3: Hát hőszigeten, hangszigeten, igen. Komoly fokokat spórolhatunk klíma nélkül is.

0: nem hasznos, nem csak az a néhány fok, amit ugye hűt, de egyáltalán az élőhelyünknek az optimalizálása miatt is.
1: Ez egyébként drágítja az adott, most akkor tegyük fel, vagy hozzuk példának azt a társasházat, amit említettél, mondjuk, ami most már helyenként szabályozó alá, vagy szabályozás alá kerül, és meg ki kell építeni ezt a zöldtetőt. Ez drágítja a kivitelezést, vagy nem egy jelentős többlet tétel mondjuk a teljes társasházra nézve, erről mit lehet tudni?
0: Hát nem vagyok gazdasági szakember, én egy kertész vagyok, de én azt gondolom, hogy ha drágítja is, tehát hogyha úgy tűnik, hogy ugye ez egy erősebb fődém, tehát nyilván több az építőanyag, biztos, hogy meg fog térülni. Még egy tetőt is karbantartani kell, tehát egy cserép, vagy paltetőt, vagy bármilyen építőanyaggal fedett tetőnél is vannak karbantartási feladatok, tehát hogy itt például az esővíz elvezetése az egy más módszerrel, vagy más technikával történik, más technológiával is. És ez nem tudom pontosan, hogy már elképzelhető egyébként, hogy drágítja, de...
1: De én azt gyanítom, hogy szétporladott a négyzetméter árakba, és nem gondolnám, de majd egy építési szakértővel ezt átbeszéljük. Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon fontos ezekről folyamatosan beszélni, és tényleg, hogyha mi magunk tehetünk érte, ezek alapvetően mondjuk a családi házasok, akkor gyűjtsük azt a vizet, és próbáljunk gazdálkodni ezekkel. Köszi szépen a beszélgetést, szép napot!
0: Szervusz!
1: Csena Hajnalka, a dendrológus, fápoló szakemberrel beszélgettünk a szivacsvárosokról, meg a vízgyűjtésről.
2: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: Na, azt mondja, hogy...
3: Neked hány literes?
1: Hát van egy 200, meg egy 220. Két csövön, de egy harmadikra is oda kell építenem. És akkor lesz te három leágazása van.
3: Jó, az egyébként kíváncsi vagyok majd, hogy egy átlagos Budapest környéki időjárás alapján az hányszor ürül ki teljesen, és mennyi ideig kong.
1: Nagyon nehéz, ez okozza a nehézséget. Én próbáltam számolni, ugye nagyon tudományosan megnéztem Magyarország átlag csapadék mennyiségét, hogy a mennyi esik le. Aha. Kiszámoltam a tetőfelületet, a tetőfelületről, ugye a milliméterek alapján ki lehet számolni, hogy hány liter vizet fogok fel a tetőmmel, de azt nem egyszerre fogom fel, tehát nem akkora kapacitás kell. Ugyanakkor meg problémás, mert tényleg van egy ilyen özönvízszerű esőzés.
3: De ugye az eddigi tapasztalatok ez?
1: Hogy túlfolyik,
3: mert hogy sok esik,
1: túlcsordul, mert nem arra méretez, ha meg viszont arra méretez, akkor mindenhol hordóid lesznek, vagy amit a Hajnalka is mondott, hogy beásol egy nagyobb, vannak ilyen több ezer literes tartók, az egyszer megterik egy ilyen villámáradásnál, és utána a kész vége, mert leürített pár hét alatt, és ott fog kongani, tehát rettentő macerás, de hát valami mennyit meg kell találni, valami középutat, és akkor legalább azzal is
3: kíváncsi lehet. Majd a több év alapján mi látszik majd ebből, hogy hányszor telik meg egyáltalán egy évben, és hányszor, és hány napig vagy hétig kong utána üresen most a mostani időjárási viszonyok kapcsán. Aha.
1: Nos, itt van Czóle Randi, megérkezett, jön a hírekkel a hónalat, hogyha jól láttam, ugye?
3: Mi volt a hónalat?
1: A hírek voltak.
3: A hírek volt a hónalat?
1: Igen.
4: Ne, hogy is, nem.
3: Semmi nincs nem? A hónalat.
1: Tényleg? Hát te valamit behozott.
4: Nem.
1: Ja, tök azt hittem, hogy egy nagy kötek hírek. Sem. Ja, hát akkor azt láttam a papírkát.
4: Az első munkanapi Szabi után ez nagyon fáradt.
3: Az vagyunk a legfrissebbek. Alig várjuk, hogy itt legyünk. Én most nyomnám a másodikat, a következő műsort. Én rajtam múlva, akkor este 10-ig meg se állnék. Ne viccelj.
4: Ezt ki kéne valahogy használni. Átcsatornázzuk az energiáit valahova.
1: De nem, nincsenek energiát. Ja. A muzikát dölt jobbra-balra, a zenék alatt úgy volt.
4: Ja, csak a duma van meg. Aha, okay.
1: izéke botokkal a pacák, hát ne viccelj.
3: Valahogy látta az egész adás alatt, igen.
4: Hullámos volt.
1: Közben malac a jége, hogy legalább a beszéd közben az adás alatt ne hallódszék, hogy rottyom van az ember.
4: Na majd holnap folytatjátok.
1: Igen.
3: Én igen, Balázs.
1: Én nem, én majd pénteken. Igen. Na, hát akkor köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, holnap izgalmas adásnap lesz egyébként, a Fashion Street-ről jelentkezik.

0: nézünk, és onnan
1: el lehet menni nézni titeket?
0: Persze. Ács Gábort és Mihálovics Andrást, ott lesznek egy üvegfalú dobozba. Igen, be lehet kopogtatni, vinni neki egy banánt.
1: Lehet szelfit csinálni.
2: Aluljárós minyont.
0: Aluljárós minyont. Mivel lehet etetni a kedves műsorvezetőket, úgyhogy izgalmas és akció és tartalom dús lesz a holnapi műsor, úgyhogy addig is mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
3: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Ha meg meghívnak a retteget Iván buliára, nyugodtan vigyél legót, annak mindenki örül.
5: A heringek is használnak egy titkosított kommunikációs rendszer, a fingást.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
1: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utca után a belső sávban. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hill tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Érdemi gazdasági és munkáltatói jogköröket kapnak az iskolaigazgatók. Budapestre is került az aszbeszttel szennyezett kőzuzalékból. Tüntethetnek a budapesti taxisok a BL döntő idején. Ma is forróság lesz, 32 fokra készülhetünk, de délután északnyugat felől felhők érkeznek, és egy-egy zápor is előfordulhat. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány megkezdi az oktatás, az egészségügy, az agrárium, a rendvédelem, a gazdaság területét érintő átvilágításokat. Magyar Péter miniszterelnök bejelentésének megfelelően május 27-i hatállyal távozik Hajdú János, a terror elhárítási központ főigazgatója. A közlönyben megjelent határozat szerint június 4-éig felülvizsgálják a TEK tevékenységét. A kormány ugyanis meg akarja szüntetni a felesleges párhuzamokat, de megőrizni a szervezet speciális képességeit. Az iskolaigazgatók érdemi gazdasági és munkáltatói jogköröket kapnak majd, ezért be kell vonni őket a tankerületi döntésekbe. Az oktatási és gyermekügyi, illetve a szociális és családügyi miniszter jelezte, megvizsgálják a Nemzeti Pedagógus Kar működését, és július 15-éig felülvizsgálják a Klebelsberg központ és a tankerületi központok működését is. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítéséről. Budapestre is került az aszbeszttel szennyezett kőzuzalékból. Egy NAV-os adatigénylésből kiderült, 2015 óta milyen magyarországi címekre szállítottak a szóban forgó 4 osztrák bányából, írja a G7. A portál számításai szerint az elmúlt közel 3 évtized alatt 34 milliárd forint bevételre tettek szert az osztrák bányák a magyarországi exportjukból. Tüntethetnek a budapesti taxisok a BL döntő idején. Felháborodásuk középpontjában a rögzített hatósági jár esetleges eltörlése, illetve egy sávos, algoritmikus alapú díjszabás bevezetése áll. A taxisok érdekvédelmi szervezete szerint a BKK olyan javaslatcsomagot nyújtott be, amely alapjaiban fenyegeti a taxis vállalkozások megélhetését és az utazóközönség pénztárcáját. Így, ha a főváros enged a BKK nyomásának, A taxisok május 30-án és 31-én az utcára vonulnak és demonstrációt kezdeményeznek. Majdnem 4000 rendőr lesz szolgálatban az UEFA Bajnokok Ligája döntőjén szombaton Budapesten, a PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információk szerint több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre. És mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások, jelezte az ORFK. A Hősök terén alakítottak ki egy szurkolói zónát, emellett két külön szurkolói zóna lesz a két csapat rajongóinak. Teljesen üres Donald Trump béke tanácsának kasszája. A gázai övezet újjáépítésére szánt projektek közül egyetlen egy sem indult el. A Financial Times értesülései szerint az egész szervezet 4 hónappal a létrehozása után jogi és politikai bizonytalanságban vergődik.
3: Időjárás a Rádiókafén.
10: Délután északnyugat felől felhők érkeznek, de csak kevés helyen alakulhat ki futózápor, sokfelé megélénkül a nyugatira forduló szél, 32 fokot mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek sikerzenekara a D-Light összesen 3 tagot számlált. Szupa DJ Dmitri Ukrajnában, Lady Miskir az amerikai Ohio-ban, Tovatej pedig Japánban született.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: MC Hammer 1990-es albuma volt az első gyémánt lemez a hip-hop műfajában. Megjelenése után a Chillites, Prince és Rick James is beperelte plagizálás vádjával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Meyer Hawthorne 1979 elején született a Nagy Tavak környékén, az Egyesült Államok északi részén, Michigan állam egyik kisvárosában. Származása és vallása nagyon fontos helyet foglalnak el életében. 2005-ben gondolt egy nagyot, és egyenesen Los Angelesbe költözött. Első dalait eredetileg háttérzenei felhasználásra rögzítették, de egy kiadónak annyira megtetszett, hogy önálló albumot készített belőlük 2009-ben. A többi már azóta történelem. Egyik dala szerepelt Kanye West és Spike Jonze egyik rövid filmjében. Más dalai sörreklámok és videójátékok aláfestő zenéjeként tűntek fel. Meghívták számos amerikai tévés show műsorba, és a How Do You Do című albumát pedig Grammy-díjra is jelölték. Meyer Hawthorne más művésznevek alatt is fellép, így a Smoking amerikai elnevezésére utaló Tuxedo és a frissen nyírt frizurára hajazó DJ Haircut néven is ismert.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
3: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
4: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
5: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
3: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
2: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Akvárium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Simbi Ajikawo, művész nevén Little Sims, már 10 évesen megírta első dalát. Független előadóként saját kiadóján keresztül jelenteti meg zenéit, és olyan nagy nevek, mint Kendrick Lamar és Lauryn Hill is elismerően nyilatkoztak róla. Zenéjében bátran ötvözi a rapet, a jazzt és az R&B-t, miközben társadalmi kérdéseket is boncolgat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A jerk it out kifejezés jelentése a kézenfekvőnek tűnő szó szerinti fordítás ellenére nem kiver vagy kiráz, hanem kibök. Jerk it out. Bögd már ki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Aki Amy Winehouse Back to Black című albumának deluxe verzióját vette meg, megismerkedhetett Amy egy másik oldalával is. A bónuszkorongra ugyanis négy reggae és ska klasszikust is felénekelt. Következzen most Amy tolmácsolásában Andy és Joey 1964-es dala, a You Are Wondering Now újraértelmezése, amelyet egyébként a The Scatterlights és a The Specials is feldolgozott.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház.

0: Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Reális lehet az évvégi 2%-os gazdasági növekedés. Költségvetési biztost kap az MTVA és az NMHH. Teljes átvilágítást rendelt el az Országos Vérellátó Szolgálatnál az egészségügyi miniszter. Ma is 32 fokra készülhetünk, de délután északnyugat felől felhők érkeznek és egy-egy zápor is előfordulhat. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Varga Mihály szerint reális lehet az évvégi 2%-os gazdasági növekedés. A jegybank elnök a kamat döntőülés után azt mondta, továbbra is indokolt az óvatosság és a türelem. A monetáris politika mozgástere akkor növekedhet, ha a világgazdasági környezet bizonytalanságai csökkennek. A monetáris tanács nem változtatott az irányadó alapkamaton. Költségvetési biztost kap az MTVA és az NMHH. Súlyos aggályok merültek fel ugyanis a közmédia gazdálkodásával és működésével kapcsolatban. A biztosok feladata lesz, hogy az intézmények működését felügyeljék, másrészt garantálják, hogy ne történjen újabb pénzügyi kötelezettségvállalás vagy vagyonelidegenítés. Az Országgyűlés Illetékes Bizottsága előzőleg elutasította a két szervezet költségvetési elszámolását. A közlekedési miniszter olyan programot kérte a MÁV-tól, amellyel megvizsgálják, hogyan lehet gyorsan javítani az utas tájékoztatáson. Vitézi Dávid arról is beszámolt, hogy egyeztetett a kelenföldi mozdonytűz utáni teendőkről a MÁV vezetőivel. Péntekre kért átfogó jelentést, többek között arról, hogy a leasingelt mozdonyokat milyen feltételek mellett tartják karban, és megfelelő-e a műszaki állapotuk. A szombati BL döntő miatt a szokásos duplája lehet a forgalom a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Arra kérnek minden utast, hogy a járatuk indulása előtt legalább 2,5 órával érkezzenek meg a repülőtérre. A BKK buszjáratot is indít a reptér 1-es termináljára, illetve külön charterbuszok szállítják az utasokat a szurkolói zónákba. A reptéri járatok, illetve a metrószerelvények 2-3 percenként közlekednek, illetve az 1-es villamos is sűrítve jár majd. A meccsre szóló jeggyel a teljes budapesti tömegközlekedést lehet majd használni. Teljes átvilágítást rendelt el az Országos Vérellátó Szolgálatnál az egészségügyi miniszter, miután elfogadta a főigazgató lemondását. A vizsgálat a vérplazma felhasználásra és a csökkenő donor számra is kiterjedhet, olvasható az Economics oldalán. A vérlovagok szerint a magyar vérellátás az összeomlás szélén áll. Kevés a véradó és kiürülőben vannak a vérbankok. A szervezet azt állítja, az OVS vezetői szóban utasították az egészségügyi intézmények dolgozóit, hogy semmilyen tájékoztatásban ne hangozzon el, hogy nincs vér vagy vérhiány van.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Délután északnyugat felől felhők érkeznek, de csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. Sokfelé megélénkül a nyugatira forduló szél, és 32 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Bálint Mónika, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Sándor Kata, a Civil Kollégium Alapítvány kommunikációsa, akiket köszöntök. Sziasztok!
8: Szia!
9: Szia!
7: Én azt hiszem, hogy főleg a választások után előtte is nagyon fontos volt, hogy a civilekkel és a civilek dolgaival foglalkozzunk, mert egész egyszerűen itt tudtunk hangot biztosítani, és azt, hogy a különböző témák és dolgok megjelenjenek, eljussanak a hallgatókhoz. Most is gondolom, hogy van ilyen feladatunk, de azért abban is reménykedem, hogy valahogy egyenesebb lesz majd a párbeszéd a civilek és a kormány között, hiszen elvileg ez az ígéret. De menjünk vissza egy kicsit a ti történetek elejére, mert pont, hogy a civil ügyek mellőzöttsége hozta létre a kollégiumot, ha jól tudom.
8: Ennél sokkal régebbi, inkább arról van szó, hogy változott a stratégiája az évek során, tehát maga az alapítvány az már 30 éves, vagy több mint 30 éves, és az elején nagyon sokáig azon dolgozott, hogy a közösségfejlesztés, közösségi munka képzőintézménye legyen. Közösségfejlesztők hozták létre, a Közösségfejlesztők Egyesületével együtt, és igazából a 2010 után volt egy nagyon nagy váltás abban, hogy mit csinál és hogyan viszonyul a civil társadalomhoz a CKA. Akkor a közösségszervezés módszertanát kezdtük el használni, ami egy olyan helyzetre alkalmas, amikor nem annyira hallja meg az állam, meg a döntéshozók azt, hogy mit szeretnének az emberek, és nem is tekinti őket annyira partnernek. Tehát ez a közösségszervezési módszertannal arra készítjük föl a helyi közösségeket, ügy alapján szerveződő embereket, hogy hogyan tegyék láthatóvá a saját céljaikat, ügyeiket, és hogyan szólítsák meg a döntéshozókat. Ez az elmúlt 15 évben terjesztjük ezt a módszertant. Azóta nagyon sokszor a nyilvánosságban zajlott, tehát ennek az eszköze az volt, hogy nyílt levelekkel, direkt megszólítással, akciókkal, látványos kampányokkal próbálják meg vagy helyben, vagy országos szinten a döntéshozókat megszólítani a közösségek, tudva, hogy nagyon kevésszer kerülnek a tárgyalóasztalhoz. Tehát az a helyzet, hogy ők valóban egyenlő partnerként legyenek kezelve, az ritkán történik meg, de nagyon sok sikeres kampány volt, amit tudtunk támogatni, illetve szerveződés, ilyen volt például a római part védelmet, a Fáka Római csoportot, és az ő szövetségeseiket tudtuk támogatni éveken át, akik aztán végül megakadályozták azt, hogy a római parti fákat kivágják, és oda mobilgát épüljön, vagy az otthonápolási kampányban voltunk a Lépjünk, hogy léphessenek-nek a partnere, akiknek abban segítettünk, hogy az ápolási díj növekedjen Magyarországon, de voltak nagyon helyi fókuszú csoportok is, akiknek a szerveződését tudtuk támogatni, például most is működik, és együttműködünk velük az Eleven Gyál, akik a gyáli helyi ügyekkel, a közvilágítás ügyével, a járdák ügyével, helyi erdőnek a védelmével foglalkoztak, és akkor közben néha becsúszott az, hogy kiderült, hogy mondjuk a közvilágításért az Élios felel, Gyálon, és hogy ott az Éliosszon keresztül volt egy közbeszerzés, és egészen Strasbourgig jutott az ügy, amikor is hát kiderült, hogy itt azért nagy visszaélések voltak a közbeszerzések mentén. Szóval, hogy ilyenekkel foglalkoztunk eddig, és koalíciókat is építettünk ügyek mentén. Ez tényleg egy olyan helyzetben volt nagyon fontos, de ennek a tanulságait tovább tudjuk vinni, amikor nagyon kicsi esély volt arra, hogy tárgyaló félként kezeli a kormány az állampolgárait.
7: Az jutott eszembe, hogy ezt mondtad, hogy 30 éve létezik. Nyilván nagyon sokat változott a világ, és nyilván a módszertanba alkalmazkodni Igen. kellett. Ugye? Tehát, hogy ahogy mondod, hogy 2010 után vált az ilyen fő profillá, hogy a civileknek segíteni a közösségépítés módszerével, az egyszerre találkozott tulajdonképpen egy egyoldalú párbeszéd, bár ez egy egészen Igen. furcsa mondat így, meg hogy közben eljutott oda a technológia, és egyáltalán körülöttünk lévő világnak az inforobbanása, hogy ezt meg kellett tanulni, hogy máshogy kell kezdeményezni, máshogy kell felhívni a figyelmet.
8: Igen, ez részben van, tehát erre majd Kata kiegészíti, milyen kommunikációs eszközökkel tudunk segíteni a helyi csoportoknak, koalícióknak, de egyébként az alapjai azok nagyon hagyományosak abban az értelemben, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy a személyesség, a személyes kapcsolatépítés
7: az ez az, ami az egyébként fontos. Évezredek óta szerintem nem változik.
8: Igen, igen.
7: Tehát ezt akárhogy is nézzük, nagyon-nagyon-nagyon sok minden lehet az ember segítségére, de a személyes kapcsolat, tehát az egymás szemébe nézve, az egymásnak ígéretet téve, az egymásnak kezet nyújtva, ezek azok, amiknek kell, hogy olyan súlya legyen, meg olyan értéke, ami eltalál a másikhoz.
8: Igen, igen. És itt pont a technológia okoz olyan kihívásokat is, hogy az érdekérvényesítésnek megjelent egy ilyen nagyon performatív módja, tehát, hogy emberek a Instagramon, Facebookon egyedül kijelentenek dolgokat, üzennek, követelnek. Mi nem ezt az irányt képviseljük, tehát mi arra ösztönözzük a csoportokat, hogy építsenek szélesebb bázist, legyen nagy tagságuk, építsenek önkéntes bázist, legyenek, ha már Facebook vagy e-mail, akkor legyen nagy számú követőjük, tehát szerezzenek meg minél több állampolgárhoz közvetlen e-mail címet, vagy próbálják bevonzani, hogy az emberek kapcsolódjanak hozzájuk. Tehát ebből az építkezésből nőtt ki aztán 2018-ban az Ahang, amelyikkel egyébként mi egy irodában vagyunk, és az ő aktivista hálózatukat is segítünk építeni, ahol egymás mellett van az online petíciós platform, és annak az elérési lehetőségei, de ami mellé szintén most építünk élő közösségeket valódi tagsággal és emberekkel, akik egy-egy városban vagy egy-egy megyei központban cselekszenek, és elérhetőek, kitelepüléseket szerveznek, piknikeket, kisebb demonstrációkat. Szóval, hogy ez a módszertan, ez nagyon sok hagyományos eszközt használ, megpróbál azért ilyen kommunikációsan is és lépést tartani, de mondom, tehát ez a fajta, az a fajta érdekérvényesítő kultúra, ami egy-egy emberre fókuszál, hogy majd ő megmondja, ez eléggé idegen tőlünk.
7: Igen, és hogyha jól hallom, akkor ezt amúgy kezelni is kell valahogy, nem?
6: Már hogy kommunikációs szempontból?
7: Hát az az igazság, hogy ez egy hátulütő szerintem. Tehát amikor van egy közösségnek egy célja, egy érdeke, és abban van valaki, és hát ugye menj fel a közösségi oldalra, Igen. találsz egy csomót, Igen. aki egyénileg hangosabb, több, tolakodóbb, erőteljesebb, és még talán ellentétes is az információ, szóval ez hátrányos.
6: Igen, miközben egyébként a mi egyik kampányunk, tehát a Vízkoalíció egyébként pont onnan indult, hogy a Facebookon megjelentetett egy hölgy egy problémát, egy ilyen mérges levelet, ahol leírta, hogy egyébként elképesztő, hogy mi folyik a vízből. Tehát ha ez nem történik meg, akkor nem tudom, hogy van-e most az a koalíció, amelyik uh-huh. most egy iszonyú nagy területet lefed, mert ezt meglátta Homoki Andrea, a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezője, és felhívta, és ketten együtt elkezdték, és utána csatlakoztak hozzájuk azok, akik ugyancsak érintettek, majd jöttek szakemberek, akik ezt megvizsgálták, hogy akkor mi van a vízzel, és most ott tartunk, hogy most már négy területet is lefed például a Vízkoalíciónak a tevékenysége, tehát nem csak a vízi közmű problémát, hanem a vízszegénységgel is foglalkoznak, akkor emellett foglalkoznak ugye a táji víz megtartással, a csatornahálózat borzalmas állapotával, mert ugye egy vízünk van, mondják ezt ugye teljesen joggal, és hogy ezt egy rendszerben kell figyelni. Tehát, hogy ez mégiscsak ugye onnan indult.
7: Igen, de hát mondjuk ez meg egy ilyen nagyon pozitív volt, de tudjuk, hogy egyszerűen tényleg így a jó és a rossz egyszerre van ez az élet és halál, nem tudom más, hogy mondani a közösségi média kezében.
6: Igen, az biztos, hogy a közösségi média nagyon-nagyon sokat segít, de önmagában a közösségi média kevés. Tehát szerintem az Ahang története pont azt mutatja, hogy volt egy adott pillanat, amikor ugye erős volt már a közösségi média, és akkor be lehetett lépni ezzel az újfajta közösségszervezéssel, ezzel a digitális közösségszervezéssel. Ez működött is ugye egy jó darabig, de utána mégiscsak kiderült, hogy de hát szükség van az emberekre ott helyben, meg szükség van a helyi ügyek felkarolására. És ahhoz viszont akkor nyilván emberek kellenek, akik elkezdenek ott akkor helyben másokkal beszélgetni, sok száz emberrel beszélgetni, akkor kiderül, hogy mi a probléma, és akkor így viszik tovább az ügyeket. Tehát, hogy enélkül nem megy.
7: Világos. Milyen volt ez az elutasítottság érzet? Azért ebben 16 év volt. Igen, és most nem úgy kérdezem, hogy milyen volt, hogy jó vagy rossz, hanem hogy így, hát mit éltetek meg a különböző területeken, illetve hát ugye azt gondolom, hogy ez az, ami aztán kreativitásra készteti az embereket, mert nagyon-nagyon sok minden, és ezen mostanában gondolkodom, képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon sok minden nagyon értékes dolog fejlődött ki abból itt az elmúlt 16 évben, hogy egész egyszerűen nem foglalkoztak vele. És természetesen nem tudom azt mondani, hogy na hát azért mégiscsak lett egy ilyen jó hozadéka, mert ez azért felemásszá ízűhet, hiszen ebben emberek élete, munkája, kétségbeesése, energiája és minden benne van, úgyhogy nem így kellett volna lennie.
6: Hát meg hogy nagy az ár, igen.
7: Így van, persze.
6: Most, hogy hallgatlak téged, persze ez nyilván így van, hogy ezért sikerült egy csomó dolognak kifejlődnie, de hát hogy milyen áron.
7: Milyen áron, tehát, azért mondom, hogy ebben
6: mindent
7: nagyon...
6: elvett tőlünk
7: így, meg
6: időben.
7: Hogy... Igen, meg ebben életek. Egzisztenciák.
6: Mentálisan, egészségben.
7: Családok, sok minden benne van.
8: Igen. Hát volt egy kettősség, úgy visszatekintve, tehát, hogy egyrészt maga a szervezet, a CKA viszonylag gyorsan került már az első 2014-es norvég civil alapos botrány körül azok közé, a szervezetek közé, akiket direktben is ellenségként nevez meg a Fidesz, meg az egykori kormány. Tehát, hogy volt ez a fajta kitettség, hogy listázásokba, lejárató cikkekbe, lejárató kampányokba maga a szervezet az célpont lett, meg most a utóbbi években a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésében is volt több alkalom, amikor
6: előkelő helyen szerepeltünk.
8: Előkelő helyen szerepeltünk az ő listában. Jelentéseikbe, vagy beszámolóikba, bárminek is tekintjük azt a műfajt. Tehát ez maga a szervezet. Ugyanakkor mégis az ügyeinket, vagy azokat az ügyeket, amiket mi támogatunk, azokat a civil csoportokat, akikkel dolgozunk, azokat még ez a kormány sem tudta mindig lesöpörni az asztalról, tehát hogy látjuk például, ami a római partnál történt, tehát ott mégis a tarlós volt a főpolgármester, amikor látnia kellett azt az állampolgári ellenállást, amivel kiharcolták azt, hogy ott ne épüljön mobilgát, vagy látni kellett azt az ápolási díj kampánynál, hogy akik magáról az ügyről beszélnek, azok hiteles emberek, szülők, saját gyerekeikkel, és ez a célcsoport, ez átfedésben volt akár a Fidesz szavazókkal is, tehát hogy nem lehetett úgy csinálni, mint hogyha nem léteznének, mert elég nagy társadalmi bázist jelentettek. Vagy például a vízkoalíció, amiről beszélt a Kata az előbb, a vízkoalíció minden évben, amikor volt rá lehetőség, mert kaptak adatokat, akkor a vízügyi szolgáltatóktól kértek be adatokat csőtörésekről, vízhiányos időszakokról, bármi. Ennek volt egy ilyen szakmai jelentése, amit nyilvánosságra hoztak, elküldtek a kormánynak is, minisztériumoknak is, és azért látszódott egy elmozdulás a döntéshozatali oldalon, ahogy nem tekintik tárgyalópartnerként a vízkoalíciót.
7: De felhasználták az
8: adatokat.
7: Tudom, mert erről én is csináltam interjút, az elképesztő volt, hogy az adataikat, azokat.
8: Igen.
7: Tehát ez olyan volt, mintha a vízkoalíció megtette volna egyébként ingyen és bérmentve saját maguktól az államnak azt a feladatot, igen, amire amúgy szakembereket kellett volna kijelölni, munkaidővel és fizetéssel, és felmérni a helyzetet.
8: Abszolút, igen, tehát hogy ezeket az ilyen, azt a fajta ilyen kutatást is mellé rakták sokszor a szervezetek, ami bizonyította volna azt, hogy vagy bizonyította, hogy a kormányzatnak miért kell lépnie. Ebben, ez, mondom, ez a kettősség volt, hogy direkt nem hivatkoztak ránk, de, és sőt, amikor magáról a szervezetről volt szó, akkor direkt támadások értek minket, de egyébként az ügyeknél sikerült egy csomó ügyet láthatóvá tenni a nyilvánosságba, és elérni azt, hogy a döntéshozók mégiscsak foglalkozzanak vele a saját módjukon. Az utolsó ilyen ügy, amiben most még szeretnénk majd, hogyha a következő kormány előre lépne, tehát amivel a legutóbb foglalkoztunk, az a választójognak a sérülése, ami az elmúlt, hát mondjuk nem csak 16, hanem annál hosszabb, tehát hogy a rendszerváltás óta folyamatosan egyre erősödött azoknak vagy egyre nyomasztóbb volt azoknak az eszközöknek a tárháza, amivel befolyásolják a választókat a választás előtt, a választás napján, főleg azokat, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, szegények, közmunkán vannak, a helyi önkormányzatoktól függnek, tehát ez a szavazatvásárlás és egyéb befolyásolásoknak a köre. Mi ebben is az elmúlt mondjuk 8 évben aktívak voltunk, hogy ezt valamennyire tematizáljuk a közösségek szintjén, hogy mit tehetnek a közösségek, állampolgárok ebben, és erre más aktivistákkal, szervezetekkel együtt dolgoztunk ki módszereket, hogy hogyan tudják észrevenni a választási csalásokat, jelenteni őket, dokumentálni őket. Ez volt a Tiszta Szavazás Koalíció, de itt reméljük, hogy eljutottunk egy olyan pontra, és erre most fut egy petíciónk a Szabad a Hangon, hogy legyenek civil választás megfigyelők Magyarországon, hogy ez egy hivatalos állami jogi keretek között biztosított lehetőség legyen, hiszen most Magyarországon még a szavazatszámlálók sem függetlenek, hiszen szavazatszámlálókat vagy az önkormányzat jelöl ki, vagy maga a jelölt delegálja maga helyett, tehát párt vonalról jön. Az, hogy civil szervezetek tudjanak szavazatszámlálókat, vagy akár megfigyelőket, olyanokat, mint amilyenek a nemzetközi megfigyelők delegálni, erre nincsen mód, és ugyanakkor pedig azt a módszert, amit a korábban kidolgoztuk, azt nagyon kockázatosnak láttuk, meg látjuk, tehát amikor állampolgárok annak teszik ki magukat, hogy kimondottan a szavazatvásárlókkal konfrontációba kerüljenek aznap, akik sokszor maguk egyébként bűnözők, vagy kisebb-nagyobb
7: szervezeteknek bármilyen irányítói. Igen,
8: de bűnszervezetekhez kapcsolódnak. Ez nem egy egészséges állapot, és több európai országban van annak rendszer, hogy hogyan tudnak civil szervezetek részt venni a választás tisztaságának a megőrzésében.
6: Hát azért végigüzkoltuk a mostani választás napját azért eléggé rendesen, attól függetlenül, hogy komoly felkészítést kaptak, sőt olyannyira sokan jelentkeztek, ami nyilván nagy öröm volt, hogy
7: igen,
6: ilyen sokan fontosnak tartották.
7: Igen, tehát
6: volt egy időpont, amikor azt mondtuk, hogy jó, akkor most van az utolsó, és akkor utána újabb jelentkezők, tehát szerintem még két nappal a választás előtt is még tartottunk ilyen felkészítést, de ezzel együtt azért ez egy komoly izgalom volt, és tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy egy szélvédő volt mindösszesen, ami sérült, és hogy szerencsére nem történt, mert akár történhetett volna is, tehát hogy emiatt is fontos, és a külföldi megfigyelők is kihangsúlyozták akkor, amikor a jelentéseiket írták, hogy tényleg szüksége van Magyarországnak arra, hogy legyenek hivatalos választási megfigyelők, mert ennek ez a rendje, tehát hogy ezt jogilag rendbe kell rakni, mert ez eddig nem volt.
7: Mint annyi mindent.
6: Mint annyi mindent.
7: Ha jól gondolom. Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Bálint Mónika, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Sándor Kata, a Civil Kollégium Alapítvány kommunikációs vezetője. Zene, feles információk, és jövünk vissza.
9: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man is a superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kertjében.

0: Buon Rosalia, buon tu.
1: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
2: Valam, nyugi van, fogd meg a seröm.
3: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
1: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
5: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Akvárium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
8: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor. Vendégeim továbbra is Bálint Mónika, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Sándor Kata, a kommunikációs vezetője. És beszélgettünk arról, hogy a Civil Kollégium Alapítvány ugye közösségszervezés módszerével az elmúlt x évben, de leginkább 16 évben igyekezett egy csomó ügy mellett kiállókat segíteni, most tulajdonképpen így foglalnám össze, és nagyon sok ügyről beszéltünk, a vízkoalíció volt az egyik, ami egyébként én azt gondolom, hogy nem csak az én műsoromban, hanem talán még a Millásban is volt téma nem egyszer, és abból, tehát hogyha azt veszem alapul, akkor szerintem mindenki tudja, hogy hogyan is néz ki az, amikor civil emberek összegyűjtik az információkat, és egész egyszerűen a közösség és a közönség elé tárják azt, hogy miről is van szó, mondjuk vízügyben, amiről amúgy már hallottam, hogy a élő környezetért miniszterünknek az egyik első a listáján,
9: igen,
8: hogy ezzel valamit csináljon, és azt hiszem talán a 25. órában.
9: Igen.
8: Mert amikor nálam voltak a vízkoalíció, akkor ők elmondták, hogy tulajdonképpen ott tartunk, akár a világvárosunkban is, hogy egyik pillanatra másikra megtörténhet az,
9: vízkőz
8: hogy...
9: is van, az egyértelmű.
8: Igen, valamelyik éjjel nálam egyébként a semmiből egyszer csak nem volt víz, és aztán két napig sárga víz folyt a csapból. Semmilyen értesítést nem kaptam róla, hogy
9: volt történt. Hát olyan sűrű a törés, hogy nehéz értesíteni, hogy, igen, meg hogy, ez azért sokszor egyik pillanatra a másikra, igen.
8: Igen, hogy mégis.
9: Tehát ugye sokszor csak akkor érzékeljük, hogy egyáltalán probléma van, amikor kinyitjuk a csapot, és nem jön a víz.
8: Igen, és akkor rájövünk, hogy Jézusom, hogy igen. élünk, hát hiszen igen. annyira természetes, hogy jön a csapból a víz, és hogyha nem jön, akkor az egyébként mi mindenbe bénít meg.
9: És ez ugye csak az egyik része, mert igen. akkor ott van ugye a víznek az a problémája, hogy nincs víz, tehát hogy nem igen. csak itt nincs víz, hanem nincs az Alföldön például víz, tehát ahol már asszály van.
8: Igen.
9: Hogy vannak még mindig olyan szegregátumban élők, akiknek ugyancsak nincs víz, hogy a csatorna az már borzalmas, mert hogy nem jól vannak használva azért ezek a csatorna rendszerek sem, szóval hogy Szóval sok probléma van. És ez nyilván nagyszerű egyébként, hogy most akkor van egy új kormányzat, amelyik ezt meghallja. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy az előbb mondta ugye Móni, hogy a vízkoalíció ugye minden évben a víz hetén akkor megmutatta azt a tanulmányt, ami előtte lévő évnek az adatait használta fel, és most idén nem kapták meg. Tehát most idén úgy zajlott le a víz hete, hogy ezek az adatok nem voltak, és így nem sikerült bemutatni. Úgyhogy volt pereskedés, meg mindenféle küzdelem érte, de aztán egyébként jött a minisztériumban egy információ, amit egyébként lehetett sejteni, hogy hát, hogy ezt kiadták, hogy semmiképpen nem lehet nekik most odaadni így a választás előtt. És most ugye megtörtént a választás, és most megkapták az adatokat. De ugyanazoktól az emberektől. Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen friss elő azért nekünk így a nagy nyomasztás után, hogy akkor mostantól kezdve akkor lehet például a civileknek, szerintem ez egy óriási dolog lesz, hogy nem kell küzdeni a közadatigényléssel folyamatosan meg perre menni, hogy akkor adják ki, hanem innentől kezdve akkor valószínűleg úgy fog működni, hogy ja, ezt az adatot szeretnék megtudni, hát tessék, itt van.
8: Igen, ez olyan, hogy mondjam, igen, ez is nagyon mutatja a poszttraumát, hogy annyira tudunk tapsolni annak,
9: ami természetes lenne.
8: Hogy egyszer csak így kapsz levegőt. Igen. Tehát, hogy egyszer csak az történik, hogy valamit kérsz, és jé, hozzáférhető. De tudjuk, hogy a normális az, hogy hozzáférhető kéne legyen, csak hogy eddig nem volt. De hát ugye nagyon sok ilyen volt szerintem az elmúlt időszakban, amire így ócsudunk. Viszont pont ezért nagyon érdekes, amikor az ember visszagondol arra, hogy az elmúlt 16 évében végül is mennyire alapállapottá vált a nyomasztódás. És a ti munkátokkal kapcsolatban az nekem abszolút kérdés, hogy hogyan lehetett ezt lelkileg bírni? Ezt a minden oldalról picit le van nyomva, lehet, hogy arra nincs út, mindig újakat keresni. Szóval mi az, amit ti tenni tudtatok mondjuk egy kiégés ellen? Uh-huh.
10: Hát nem könnyű, tehát az nem mondom, hogy nem dolgozott meg minket, sőt sokakat igen, és mondjuk aktivista önkéntes szintjén elég gyakori azért volt a lemorzsolódás, vagy, vagy az, hogy valakinek megváltozott a családi helyzete, és akkor inkább arra kellett fókuszálnia, tehát ez azért előfordult. Olyan is volt, aki érzelmileg úgy érezte, volt olyan munkatársunk, aki másfél év után azért ment el, mert hogy ez az ilyen nagyon harcias, politikus munka, amiben kényszerültünk, tehát nem mi választottuk azt, hogy ennyire harciasak legyünk, hanem ez vált a módszertanunk részévé, ez neki sok volt, és közben meg tényleg azt gondolom, hogy nem nagyon maradt más mód, tehát amikor így azzal szembesül nagyon sok mindenki, hogy az élethelyzete nem tud változni, és amikor ezt tematizálni próbálja, akkor nincsen rá válasz, vagy inkább elutasítás, vagy inkább megbélyegzés érkezik, hogy ha kritizálod a kormányt, akkor te egyből ellenség vagy. Ez nagyon, tehát hogy ez két utat nyit meg, vagy a teljes kivonulást, hogy akkor nem foglalkozik az ember, inkább közélettel megpróbálja másképp megoldani magának, vagy azt, amit mi tanítottunk, hogy akkor másokkal együtt, közösségben szerveződve próbáljanak erőt meríteni, legalább abból, hogy mi együtt gondolkodunk stratégiákban, meg együtt tudunk működni. Tehát szerintem nekünk magunknak is a saját közösségünk, tehát azoknak a csoportoknak a közössége őket civil kollégium hálózatnak, CKA hálózatnak neveztük el. Tehát velük vannak havonta online találkozók, körülbelül negyed évente valamilyen személyes esemény, amin részt vesznek, mondjuk volt egy, most már második éve tartottunk egy civil farsangot, ahol az ügyeiket ilyen vicces, humoros módon tudták bemutatni, meg minden nyáron van egy nyári táborunk, egy országos találkozó Kumbábonyba, tehát ezek a közös együtt töltött idők nagyon sok feltöltődést adtak szerintem mindenkinek, hogy egymásra számíthatunk, és nagyon sok hasonló cipő ben járó ember van együtt, és tudják megosztani egymással a tapasztalataikat. Ez tényleg nagyon sok mindenkit, én azt hiszem, hogy megtartott körülöttünk, és segített abba, hogy túllendüljenek. De vannak ilyen apró trükkeink is, hogy próbálunk mondjuk élni azzal a lehetőséggel, hogy mi nem egy minisztérium vagyunk, hanem egy civil szervezet, és rugalmasan meghatározni azt, hogy ki honnan dolgozik, az ország különböző helyéről vannak munkatársaink. Mi havonta egyszer szoktunk egy napot úgy együtt tölteni az irodában, hogy mindenki ott van, de egyébként sokan home office-ba dolgoznak, sokan nyilván, mivel más városban élnek, ezért nem végeznek irodai munkát, illetve az, hogy nyáron is, meg télen is hosszabb szabadságokat szoktunk magunknak betervezni, tehát picit dolgozni azzal is, hogy mi jól legyünk. Ez abszolút feladat volt, ebben így az évek során lassan működött a tudatosság. Ha lenne pénzünk, akkor mindenkinek nyilván még egy coach vagy valamilyen terápia is jót tenne, ezt néha csapatosan próbáltuk megvalósítani, hogy csinálunk olyan elvonulást, amiben nem csak gondolkodunk, de voltak krízisek. A tavalyi szuverenitásvédelmi, nem, az már ez az átláthatóságinak hazudott törvénytervezet volt az, amikor tényleg mély pontra került sok mindenki, tehát az érzelmileg is nagyon megdolgozta az embereket, és utána az a bizonytalanság, amikor visszalépett a kormány ettől, de azért nem vonták teljesen vissza ezt a tervezetet, hanem lebegtették még sokáig, hogy akkor milyen eszközzel fognak lecsapni ránk.
9: Meg hát ugye ezt megelőzte ugye a Trump adminisztrációnak az a lépése, hogy akkor így gyakorlatilag ellehetetlenültek teljes egészében a civilek. Tehát ugye, mivel most jelenleg Magyarországon az 1%-on kívül, ugye a bennmaradó összeg, ami egyébként nem kevés, ott esélyese volt az ilyen típusú szervezeteknek, mint a miénk, hogy akkor pályázzon. Ezért nem nagyon volt más lehetőség, már pedig azért itt van egy csomó dolog, amit pénz nélkül nem lehet csinálni. Tehát itt nyilván muszáj, hogy legyenek fizetett alkalmazottak azzal együtt, hogy nyilván nem az a civil. Tehát a civil szféra nem az, ahol az ember azért dolgozik, mert meg akar gazdagodni, de azért nyilván valamennyit mégiscsak kell.
8: Abszolút. Igen, na most akkor nézzük meg, hogyha hogyan lenne optimális, ideális körülmények között, hogyan működik egy civil kollégium alapítvány. Tehát mi az, amire nektek lehetőségetek és módotok lenne, de amúgy gratulálok ez a rengeteg kreatív megoldáshoz, hogy a frusztrációkat humorral, együttléttel, közös gondolkodással átszublimáltátok tulajdonképpen hajtóerővé.
10: Igen, igen. Hát ideális helyzetben is azt gondoljuk, hogy az embereknek jó, hogyha összekapcsolódnak, és nem egyénileg próbálják kijárni a dolgokat maguknak, ami a magyar kultúrának sajnos elég jellemző része. Ez az egyéni kijárásos módszer, tehát azért a korrupció melegágya mindig is ez a mentalitás volt, hogy az emberek egy része azt gondolja, hogy a kapcsolatokkal meg
9: elintézzük okosba.
10: Tehát, hogy mi örülnénk azért, ha társadalmi szinten erről kicsit el lehetne mozdulni, sőt, el kell mozdulni. Most már azért nagyon, szerintem látszik, hogy itt van ebben azért generációváltás is. Tehát, hogy mi továbbra is arra fogjuk ösztönözni az embereket, hogy szerveződjenek és közösségben fogalmazzák meg az érdekeiket. Most arra azt reméljük, hogy már helyi szinten is meg fogják találni azokat a döntéshozókat, legyen az parlamenti képviselő, legyenek azok helyi intézmények, akár mondjuk gyerekvédelmi, szociális, bármilyen intézmény, amelyik nyitott a kommunikációra velük, és a problémának a körüljárására. Tehát, hogy azért az is nagyon nagy hátrány volt, hogy akár iskolákkal, vagy gyerekvédelmi intézményekkel, gyerekjóléti intézményekkel, vagy akár a környezetvédelemben a helyi mondjuk vízügyi hatóságokkal. Azért nem lehetett kommunikálni, mert hogy annyira központosítva van még, és reméljük ez változik, minden döntéshozatal, minden állami rendszer, hogy a helyi szinten lévő szereplőknek nincsen vagy kompetenciája, vagy felhatalmazása, vagy fél szóba állni velünk. Tehát, hogy vagy az állampolgárokkal. Tehát, hogy az ideális helyzet az az lenne, hogy azon a szinten, amin mi dolgozunk, ami elsősorban azért helyi közösségekből indul, legyen települési szinten is, vagy járási, megyei szinten is olyan szint, ahol már meghallgatja őket valaki, és akkor, hogyha látszik az, hogy ez országos rendszer szintű probléma, akkor pedig van valamilyen kormányzati szintű válasz.
8: Igen, szóval akkor ugye lenne egy ilyen feltérképezés, egy átláthatóság, ahol felvetődik a probléma, arra lehetne reagálni. Ez egyébként azt gondolom, hogy egész országos közösség szintjén megfelelő lenne, hiszen valamikor a távoli jövőbe el lehetne érni azt, hogy minden aktuálisan felmerülő probléma kezelve van, ami pedig már látszik, hogy probléma lesz, azt meg lehetne preventív kezelni. De tudom, hogy ez egy szép álom.
9: Nem, szerintem ez egy abszolút működő dolog, és ugye így kellene működni. De
8: lenne.
9: Ugye az átláthatósággal például az is probléma, tehát mi azért ezzel is sokat foglalkozunk, hogy helyi szinten sem feltétlenül, tehát még azoknál az önkormányzatoknál sem, amelyek egyébként teljesen jó indulatúan dolgoznak, és nem azért nem átláthatóak, mert el akarják titkolni, mint ahogy tudjuk, hogy jó néhány önkormányzatnál, kisebb önkormányzatnál ezért ez jellemző volt, hanem azért nem átláthatóak, mert egyszerűen nekik sem volt ez így prioritás. Tehát, hogy ez így fel sem merült, hogy egyébként akkor működünk jól, hogyha átláthatóak vagyunk, ha elérhetőek vagyunk.
8: Hát azért,
9: ha bevonjuk a döntésekből az embereket.
8: Erre rá kell tanulni.
9: Igen, és hogyha ha el lehet majd érni azt, amiben én egyébként nagyon reménykedem, hogy ugye minden ügyet ott kellene megoldani, van, ugye ez a kimondhatatlan nevű szubszidiaritás, ezt nem tudom, hogy jól mondtam-e, igen, ezt még eddig föl kell rá készülni, de ez a kimondhatatlan nevű elv végre működne, akkor nyilván a helyi közösségek, azok, amelyek eddig nem biztos, hogy hallatták a hangjukat, mert úgy érezték, hogy tehetetlenek, és mi nem jutottunk még el hozzájuk, hogy önbizalmat, meg tudást adjunk nekik, akkor azt tudják mondani, hogy ja, hát akkor itt vagyunk, hát akkor megoldjuk, akkor oda megyünk.
8: Hát én kívánom nektek, hogy ide jussunk el, tehát hogy ez egy természetes állapot legyen.
9: Hát ez a nagy cél.
10: Igen, abszolút.
8: Igen.
10: Legyen párbeszéd.
9: Minden
10: szinten.
8: Így van. És addig
9: igen, és
8: is...
9: hogy merjenek szerveződni az emberek.
8: Igen. És addig is nagyon kitartó munkát kívánok nektek, és azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy köszönöm az elmúlt időszakért tett, az a különböző ügyekért tett erőfeszítéseiteket, és szerintem fogunk még beszélni. Sok sikert kívánok
10: nektek.
9: Köszönjük szépen. Köszönjük.
8: Bálint Mónika és Sándor Katta voltak a vendégeim, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója és kommunikációs vezetője, és ezzel a Pont Jókor már a véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig, és sziasztok!
11: Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
1: Ez az.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futás.

0: Futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
4: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
5: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Júniustól moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. Elindulhat a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. Sok helyen lesz lezárás a fővárosban a BL döntő idején. Délután észak-nyugat felől felhők érkeznek, és egy-egy zápor is előfordulhat. Holnap kissé felfrissül a levegő, 22-27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, a kabinet nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat, és több mint 900 diplomata útlevelet visszavonnak. A Klebelsberg központot nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják, hogy az iskolák nagyobb önállóságot kapjanak, és az iskola kezdési támogatásnál először a rászorultsági feltételeket határozzák meg. Júliustól a telekom cégek és a bankok is emelik a díjaikat, lejár ugyanis az infláció követő díjemelés tilalma. A cégek sorra jelentik be az emelés mértékét, van, ahol a tavalyi elmaradást is figyelembe veszik, és 8%-os lesz a drágulás, de a legtöbb helyen 4,4% lesz az emelés. Tovább öregszik a tanári kar, immáron minden második pedagógus 50 év feletti, írja az Eduline. Hiába emelkedtek az elmúlt években a pedagógus bérek, és nőtt a pedagógus képzésekre jelentkezők száma, az általános iskolákban és gimnáziumokban alig 7-8% a 30 év alatti pedagógusok aránya. Az osztatlan tanárképzések esetében továbbra is kevés a jelentkező, különösen a természettudományos szakokon. Példaként említik, hogy kémia-fizika szakos tanárnak idén mindössze 3 diák jelentkezett első helyen. Elindulhat a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. Befejeződött a május 22-i robbanásban megsérült olefin egy üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt is. Most megkezdődhet a takarítás, és elbontják a megsérült elemeket. Előzetes becslések alapján több hónapos munka után indulhat majd csak újra az üzem. A szombati BL döntő miatt a szokásos duplája lehet a forgalom a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, emiatt ideiglenesen megnyitják a reptér egyes terminálját is. Ide érkezik az összes londoni járat. Arra kérnek mindenkit, hogy indulás előtt legalább 2,5 órával érkezzen meg a repülőtérre. Érdemes arra is figyelni, hogy a Puskás arénánál, illetve a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban kialakított szurkolói zónák közelében már szombaton reggel 6 órától lezárják az utakat. Nem lehet majd közlekedni az Andrássy út, Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszán sem. Egyes területeken parkolási tilalmat vezetnek be, és az esetleg ott hagyott autókat elszállítják.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap kora reggel 7 és 17 fokot mérünk, majd napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk vagy erős lökések.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
8: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

Yeah.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
3: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ

0: Mivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
2: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Továbbra is előzetesben marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója. Az ukrán vezetők attól tartanak, hogy Belarusz belép az ukrajnai háborúba. Délután északnyugat felől felhők érkeznek, és egy-egy zápor is előfordulhat. Holnap felfrissül a levegő, 22-27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az országgyűlés ma elfogadhatja Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. A képviselők elkezdhetik az alaptörvény 16. módosításának. Továbbá a deviza hiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Az erről szóló rendelet este jelent meg a közlönyben. Az Egészségügyi Minisztérium emellett megalakítja az úgynevezett Semmelweis rendet. Ebbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét, a kézhigiéné betartását, a kórtermek, mosdók, fürdők tisztaságát, valamint azt, hogy mindig legyen elérhető szappan, kéztörlő, WC-papír és kézfertőtlenítő, jelezte Hegedű Zsolt miniszter. Nehéz helyzetbe kerülhet a Honvéd Kórház. Az intézményben több mint 40 aneszteziológus jelezte, hogy felmondja az önként vállalt túlórát, ha megvonják egyes pótlékaikat. Kunec Zsombor egészségügyi elemző szerint a vezetőség arra hivatkozik, hogy a kiadások összege meghaladja a bevételek összegét. Az RTL úgy tudja, a dolgozók június 1-ig adtak határidőt az intézmény vezetésének. Továbbra is előzetesben marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, Juhász Péter Pál és társa. A központi nyomozó főügyészség helyettes szóvivője azt mondta, a nyomozás továbbra is ütemesen és széles körűen folyik, de mivel nem nyilvános, így több részletet nem közölt a Válasz Online-nal. Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei ma találkoznak Cipruson. Az informális megbeszélésen szóba kerülhet, hogy az EU kezdjen-e tárgyalásokba Oroszországgal, valamint kinevezzenek-e egy Oroszországgal foglalkozó uniós külön megbízottat, aki a 27 tagállamot képviselni a tárgyalások során. Az ukrán vezetők attól tartanak, hogy Belarusz belép az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán. Az ukrán drón erők már 500 célpontot azonosítottak Fehér-Oroszország területén, amelyeket egy ilyen esetben megtámadnának. Az orosz haderő közben újabb offenzívába kezdett a Donbass mellett északon Szumi megyében is.
0: Időjárás a Rádiókafén.
3: Holnap kora reggel 7 és 17 fokot mérünk, majd napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk vagy erős lökések.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. május 27-én 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Kiállítás.
1: A mesterséges intelligencia, az online jelenlét és a digitális technológiák társadalmi, pszichés és környezeti hatásait vizsgálja a Budapest Galéria Bejelentkezz, bemaradok című nemzetközi csoportos kiállítása, amely augusztus 9-éig látogatható. A tárlat a technológiai fejlődés pozitív hozadékai mellett annak kevésbé látható következményeire is reflektál. Az informatikai eszközök mindennapi használatának egészségügyi, társadalmi és környezeti vonatkozásaira, valamint az online térben megjelenő kontroll, megfigyelés és manipuláció kérdéseire. A kiállítás két nagy tematikus egységre tagolódik. Az első rész az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, illetve az online jelenlétből fakadó egyéni és kollektív felelősséget elemzi. A bemutatott művek kitérnek arra is, hogy a digitális eszközök gyártása és használata milyen környezetterhelő folyamatokkal és globális kizsákmányolással jár együtt. A második szekció az online tér mentális hatásaira, az emberi test és a technológia kapcsolatára, valamint az internetes közösségek radikalizálódási lehetőségeire fókuszál. Az esemény a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része, a projekt megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
2: Tánc.
1: 10 év után újra műsorra tűzik a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadását, amely az Operaházban június 6-a és 16-a között Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban, tehát a Magyar Nemzeti Balett műsorára, írták az intézmény közleményében. A Szentpétervári Cári Színházak francia kultúráért rajongó vezetése ezzel a látványos előadással kívánt emléket állítani 14. Lajos a napkirály fényűző udvari pompájának. Az 1890-ben bemutatott alkotás a klasszikus balettirodalom egyik alapdarabja lett. Híres keringője pedig a Mese 1959-es Disney rajzfilm feldolgozásának slágereként is tovább élt. Az idén novemberben 100. születésnapját ünneplő neves angol koreográfus Peter Wright 45 éve 1981-ben az amszterdami Holland Nemzeti Balettel mutatta be saját Csipke Rózsika feldolgozását. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csaknem 160 szerepet formál meg. Az Operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza a darab az együttes műsorára. A Magyar Állami Operaház zenekarát David Coleman vezényli. A Csipke Rózsika az évadban 8 alkalommal, elsőként június 6-án látható az operában.
2: Fesztivál.
1: Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukić, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Csekó világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, az Zágrábi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál zárónapján június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet gála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést, és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert, noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A hazai gyűjteményes kertek keletkezése a 19. század második felére tehető, amikor is divat lett távoli országokból származó egzotikus növényeket telepíteni a kertekbe. Időben távolra kell visszamennünk. Annyit tudunk, hogy 200 évvel ezelőtt itt már volt valamilyen kisnemesi kert, de a mai kert alapjait 150 évvel ezelőtt a széles látókörű, nagy műveltségű Vigyázó Sándor rakta le, aki nagyon szerette a természetet, felesége Podmanicki Zsuzsanna számára szeretett volna méltó otthont biztosítani. Ekkor találta meg Vácrátóton az éppen eladó uradalmat, amelyet 1871-ben meg is vásárolt. A birtokon álló kúria helyén egy eklektikus, historizáló kastélyt építetett fel. Vigyázó Sándor, az akkori Magyarország egyik legnagyobb adózója pedig, akkor egyik leghíresebb kerttervezőjét, a József főhercegnek is dolgozó Jámbor Vilmost bízta meg, akinek nevéhez olyan kertek fűződnek, mint az Alcsúti és Margit-szigeti tájképi kertek. A Sződrákosi patak vízének felhasználásával tórendszert, a Váci naszájból hordott kövekkel pedig sziklás szurdokvölgyet alakítottak ki, és olyan kertművészeti elemeket építettek, mint a műrom, művízimalom és sziklaalagút. Mindemellett botanikus gyűjteményünk az élő növények leggazdagabb magyarországi tárháza. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található négy nagy gyűjteményben. Amikor kertturisztikai attrakciókról beszélünk, legfőképpen növényeket és virágokat értünk alatta. A tavasz ilyen szempontból főszezonnak számít egy kert életében.
3: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az erdélyi születésű, Budapesten zenélő Csinszka mindig is szeretett volna saját változatot a számára családi örökségnek számító Felsütött a napsugára című népdalból, amelynek lírai énje öt versszakon jut el a keserűségtől a kiteljesedésig, a dűtől és az otthontalanságtól a céltudatosságig. Az énekesnő transformálódásnak nevezi a dal szereplőjének útját, és a hangzásvilág is olykor robotikusra vált. Ami nem csoda, hiszen Csinszka hatalmas Transformers rajongó. A népdal feldolgozást is tartalmazó 25-ös nagylemezének a Transformania címet adta. Az album borítóján székelykapun hintázik Optimus Prime. Itt az Autobotok fővezére az optimizmust jelképezi, a hinta pedig a művésznő gyökereit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Néhány év a Ladány Bene 27 csapatában, majd néhány év Izraelben alapozta meg Barca Gergő szaxofonos fejében a gondolatot, hogy egy világzenét játszó zenekart alapít társaival, alapmotívumként használva tradicionális magyar és balkáni dallamokat. Így 1999-ben jött létre a Besodrom zenekar. Nevének lovári cigány nyelven van egyértelmű jelentése. Üld meg az utat, mint ahogy a lovat szokás megülni. Azaz indulj el! A csapat a balkáni és a romániai cigány, illetve a közel-keleti tradicionális zenét ötvözi a magyar zenével, egyedi stílusban. A kezdetektől fogva koncerteznek külföldön, főleg Nyugat-Európában. Fennállásuk alatt már eljutottak olyan egzotikusnak tűnő helyekre, mint Mexikó vagy Ausztrália.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
1: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
2: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert, George Mihály. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zack Condon, a Beirut zenekar frontembere még 20 éves sem volt, amikor csapata 2006-ban kijött a Gulag Orchestra című albummal, amelyet a kritika és az értő közönség szokatlanul osztatlan lelkesedéssel fogadott. A zenekar balkáni fúvósokat és európai népzenei hatásokat kevert a dallamok közé. Később a formáció egyik védjegyének számító fúvós hangszerek a háttérbe szorultak. Közben Zack Berlinbe költözött és egészségügyi problémái miatt hosszabb időre pihenőre kényszerült. Lábadozás közben egy norvég kisváros templomi orgonáján kezdett el kísérletezni új számokkal. Condont nem kerülték el a válságok. Felfelé ívelő karrierje közben elvált feleségétől, majd egy török lány személyében rátalált a szerelem. És némi isztambuli tartózkodás után már New Yorkban dolgozott igazi világpolgárként. A Beirut zenekar pedig azóta is töretlenül működik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Beatrice 1977-es Gyere kislány gyere című diszkós lágerét a hazai Fene gyerek trió a belga második albumára, a 2004-es Jön a gólemre dolgozta át. Az eredeti alapok taktusai mellett hangmintaként megtartották az egykori zenekar vezetőházaspár Csuka Mónika és Nagy Feró hangját, és a saját rebbetéteik mellett belekutyulták a Sugar Hill Gang milliószor felhasznált Rapper's Delight című ős grúvját.

Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széket gyorsan magadnak vadász. Jótolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kult mogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen

2025-ös Sorry klipjében haj szőkére festve, jellegzetes bajusz off, Harrison rokonsági fokok témája jegelve. Az inspirációk listájára viszont felkerült egy újabb, meglepő név. A zenekar ugyanis a Prelude Pressnek adott interjújában kifejtette, Rihanna Te Amo című 2010-es slágerét is szerették volna megidézni a dalban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a Baraka

0: 2022.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert, George Mihály.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Júniustól moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. Elindulhat a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. Sok helyen lesz lezárás a fővárosban a BL döntő idején. Délután északnyugat felől felhők érkeznek, és egy-egy zápor is előfordulhat. Holnap kissé felfrissül a levegő, 22-27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, a kabinet nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat, és több mint 900 diplomata útlevelet visszavonnak. A Klebelsberg központot nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják, hogy az iskolák nagyobb önállóságot kapjanak, és az iskola kezdési támogatásnál először a rászorultsági feltételeket határozzák meg. Júliustól a telekom cégek és a bankok is emelik a díjaikat, lejár ugyanis az infláció követő díjemelés tilalma. A cégek sorra jelentik be az emelés mértékét, van, ahol a tavalyi elmaradást is figyelembe veszik, és 8%-os lesz a drágulás, de a legtöbb helyen 4,4% lesz az emelés. Tovább öregszik a tanári kar, immáron minden második pedagógus 50 év feletti, írja az Eduline. Hiába emelkedtek az elmúlt években a pedagógus bérek, és nőtt a pedagógus képzésekre jelentkezők száma, az általános iskolákban és gimnáziumokban alig 7-8% a 30 év alatti pedagógusok aránya. Az osztatlan tanárképzések esetében továbbra is kevés a jelentkező, különösen a természettudományos szakokon. Példaként említik, hogy kémia-fizika szakos tanárnak idén mindössze 3 diák jelentkezett első helyen. Elindulhat a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. Befejeződött a május 22-i robbanásban megsérült Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt is. Most megkezdődhet a takarítás, és elbontják a megsérült elemeket. Előzetes becslések alapján több hónapos munka után indulhat majd csak újra az üzem. A szombati BL döntő miatt a szokásos duplája lehet a forgalom a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, emiatt ideiglenesen megnyitják a reptér egyes termináliát is. Ide érkezik az összes londoni járat. Arra kérnek mindenkit, hogy indulás előtt legalább 2,5 órával érkezzen meg a repülőtérre. Érdemes arra is figyelni, hogy a Puskás arénánál, illetve a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban kialakított szurkolói zónák közelében már szombaton reggel 6 órától lezárják az utakat. Nem lehet majd közlekedni az Andrássy út, Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszán sem. Egyes területeken parkolási tilalmat vezetnek be, és az esetleg ott hagyott autókat elszállítják.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Holnap kora reggel 7 és 17 fokot mérünk, majd napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk vagy erős lökések.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olyan előadóknak, akik egy számon belül rappelnek és énekelnek is, mindkét vokális stílusban nagyon pengének kell lenniük. Az 1994-es Mellow Gold albumán dolgozó Becknek szerencsére volt önkritikája. Egy készülő dal rebbetétjét visszahallgatva kifakadt a stúdióban a mellett ülő Carl Stevenson producernek. Öregem, én vagyok a legrosszabb rapper a világon. Egy loser vagyok. Majd a zenész elkezdte dudorászni, hogy loser vagyok. És már meg is született a refrén. Az eredmény a Loser, amely megjelenése idején top 10-es sláger lett Amerikában. Később a Rolling Stone magazin beválasztotta minden idők 500 legnagyobb dala közé, és még évtizedek múltán is több százmilliós megtekintéseket produkál a YouTube-on. Nem is rossz egy losertől.

Sziasztok, Szabó Balázs vagyok, a Szabó Balázs bandája éléről. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Galaxisok együttes az útkereső 20 évesek közérzetét megzenésítő zenekarként lett ismert, a legsikeresebb számok egy jó része is az első albumukról származik. Vannak számok, amelyek szövegével Szabó Benedek zenekarvezető a mából nézve személyesen már nem tud azonosulni, sőt kínosnak is érzi előadni őket. Nem gondolom, hogy még mindig a fiatal generáció szónoka lennék. Közben a rajongóink egy nagy része továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. Minden esetre nem hiszem, hogy az embernek az élete végéig magával kéne cipelnie régi dolgait. Mondja Szabó, aki az alkohol helyett manapság inkább már csak a főzésről beszélget zenésztársaival.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ki hinné, hogy a 80-as évek második felében a Föld két különböző pontján is fejetlen csirkékről neveztek el egy-egy együttest. Az új-zélandi Headless Chickens 3 albumot adott ki, hazájukban és Ausztráliában is népszerűek voltak. Az angol névrokon megmaradt egyetemi bandának, ám az énekes Thom Yorke később már a Radiohead-del kapirgált. 93-ban az új csapattal felvették az egykori suli zenekar High and Dry című dalát, majd Yorke, miután két formációjával is eljátszotta a szerzeményét, kijelentette, hogy utálja azt, mert túl rossz Stuartos, és nem hajlandó megjelentetni. Az EMI kiadó tyúkanyói azonban kevés hasonlóságot hallhattak Stuart rekettes orgánuma és York falszettbe hajló hangja között. Ezért York hiába borzolt a tollai tiltakozásképp. A felvétel rákerült a Radiohead 95-ös The Bands albumára.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
4: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Wanda Jackson-t a rockabilly királynőjének tartják már az 50-es évek óta, de a country és gospel műfajokban is maradandót alkotott. Funnel of Love című 1961-es felvétele a maga korában nem sok port kavart. Megbújt egy kislemez B oldalán, albumon nem is jelent meg egészen a 90-es évekig, amikor rákerült számtalan válogatás CD-re, és hirtelen az énekesnő munkásságának egyik legnagyobb hatású darabjává vált. Adele egyik kedvenc számának és 2010-es világ slágere, a Rolling in the Deep, fő ihletforrásának tartja a dalt. A túlfűtött hangú Jacksont pedig a női Elvis Presleynek nevezte. Itt jegyezzük meg, Wanda és Elvis egyszerre kezdték a szakmát. 1955-ben közös turnéra indultak, és nem titok, hogy akkoriban nem csak munkakapcsolat volt köztük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Weller-től kezdve Johnny Marron át egészen a New Order tagjaiig annyi közreműködő adta egymásnak a kilincset a Charlatans 2017-es Different Days albumán, hogy a srácok elhatározták, a 25-ös folytatáson nem lesz egyetlen kollaboráció sem. Ezt Tim Burgess-ék be is tartották, egészen addig, amíg a We Are Love nagylemez készítésekor össze nem futottak Kevin Godley-val. Mivel a Charlatans kemény vonalas 10cc rajongókból áll, nem lehetett kérdés, hogy a 70-es évek sztár csapatának egykori tagjával mégis kivételt tesznek. Minden esetre stílszerű, hogy az I Am Not In Love-val halhatatlanná vált zenész a We Are Love címre keresztelt albumon vendégeskedik, még ha nem is a címadó dalban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A sivari kifejezés a francia charivari szóból származik. Jelentése zenebona, hangzavar, macska zene. És eredetileg egy francia népszokást jelöl, amelynek során újdonsült házasoknak adnak egyfajta zajos álszerenádot. Következzék most az amerikai sivaritól a Good Night Moon című dal, a Kill Bill második részéből.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik

0: majd a vagyonadó. Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Továbbra is előzetesben marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója. Az ukrán vezetők attól tartanak, hogy Belarusz belép az ukrajnai háborúba. Délután északnyugat felől felhők érkeznek, és egy-egy zápor is előfordulhat. Holnap felfrissül a levegő, 22-27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az országgyűlés ma elfogadhatja Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. A képviselők elkezdhetik az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a deviza hiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat, az erről szóló rendelet este jelent meg a közlönyben. Az Egészségügyi Minisztérium emellett megalakítja az úgynevezett Semmelweis rendet. Ebbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét, a kézhigiéné betartását, a kórtermek, mosdók, fürdők tisztaságát, valamint azt, hogy mindig legyen elérhető szappan, kéztörlő, WC-papír és kézfertőtlenítő, jelezte Hegedű Zsolt miniszter. Nehéz helyzetbe kerülhet a Honvéd Kórház. Az intézményben több mint 40 aneszteziológus jelezte, hogy felmondja az önként vállalt túlórát, ha megvonják egyes pótlékaikat. Kunec Zsombor egészségügyi elemző szerint a vezetőség arra hivatkozik, hogy a kiadások összege meghaladja a bevételek összegét. Az RTL úgy tudja, a dolgozók június 1-ig adtak határidőt az intézmény vezetésének. Továbbra is előzetesben marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, Juhász Péter Pál és társa. A központi nyomozó főügyészség helyettes szóvivője azt mondta, a nyomozás továbbra is ütemesen és széles körűen folyik, de mivel nem nyilvános, így több részletet nem közölt a Válasz Online-nal. Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei ma találkoznak Cipruson. Az informális megbeszélésen szóba kerülhet, hogy az EU kezdjen-e tárgyalásokba Oroszországgal, valamint kinevezzenek-e egy Oroszországgal foglalkozó uniós külön megbízottat, aki a 27 tagállamot képviselni a tárgyalások során. Az ukrán vezetők attól tartanak, hogy Belarusz belép az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán. Az ukrán drón erők már 500 célpontot azonosítottak Fehér-Oroszország területén, amelyeket egy ilyen esetben megtámadnának. Az orosz haderő közben újabb offenzívába kezdett a Donbass mellett északon Szumi megyében is.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Holnap kora reggel 7 és 17 fokot mérünk, majd napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk vagy erős lökések.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
4: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
5: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Részt vettél egy rendezvényen, a nagyvállalatok logisztikai vezetőinek klubján, Siófokon. Nagyon fontos szakmai kérdéssel kezdek, milyen a Balaton fürödtél?
5: Nem fürögtem a Balatonba, de egyébként csodálatos volt a levegő, és a rendezvényel együtt járt egy biciklitúra, amire én balga módon én vittem a saját rendes tekerős biciklimet. Én voltam az egyetlen ember, vagy 30-40-en tekertünk, aki nem elektromos biciklivel volt, és azért vannak ott emelkedők rendesen, de hát ez, ebből tanul az ember. Egyébként egy fantasztikus hangulatú, eszméletlen profi szervezésű esemény volt, jobbnál jobb előadókkal, úgyhogy ezúton is köszönöm a meghívást, és remélem, hogy hozzá tudtam én is adni a rendezvényhez.
4: Szóval logisztika, milyen témák kerültek elő? A legfontosabb problémák, hol tart ma ez a szektor? Ilyenekre kell gondolni?
5: Pontosan, tehát itt szó volt például arról, hogy a geopolitikai változások, illetve a világban zajló konfliktusok azok hogy hatnak most, és hogy ez várhatóan hova tud kifutni. Erről egyébként tényleg egy lebilincselő előadást tartott Demko Attila, nagyon nagy élvezet volt hallgatni. De nagyon sok mindenről szó volt például, ami számomra még nagyon érdekes volt, hogy a robotok, a robotika az a raktározásban hogy tud segíteni, és hogy ezek most már egyre olcsóbban elérhetők, és egyre nagyobb tapasztalat van. De tényleg mindenről szó volt, ami ezt az iparágat érinti. Egyébként meg marha jó programok voltak, úgyhogy egy csúcs szuper eseményen vehettem részt.
4: Ugye előadóként hívtak meg, na most hogyan a logisztikához a kriptovilág, a blokklánc technológia?
5: Ugye a logisztikában talán ez volt az első olyan iparág, de biztos, hogy az első között volt, ahol teljesen függetlenül a kriptoktól maga a technológia komoly szerepet kapott. Ugye ebbe, hát nem biztos, hogy jól ejtem a nevét, ebbe úttörőnek számított ez a Maersk szállítmányozó cég. Ez az egyik legnagyobb cég, egyébként ez egy dán cég, ők már 18-ban elkezdtek egy blokklánc alapú rendszert használni, egyébként pedig amire való a blokklánc technológia, tehát adatok hitelesítésére és a logisztikában hol van az áru, kivette át, mikor történt, milyen állapotban, milyen feltételek voltak akkor érvényben, kivállalja a felelősséget. Tehát itt már egy gyakorlatról beszélhetünk, egyébként sok blokklánc megoldás van a logisztikában, hiszen mindenhol egyébként, ahol több szereplő van, több érdek van, ott egyre fontosabb az, hogy az események és a mindenféle igazolás azoknak hiteles formába kell ott lenni, a megfelelő személyek a megfelelő jogosultsággal írjanak alá, hagyják jóvá, vegyék át, állapítsák meg, nézzék meg, úgyhogy rengeteg adminisztrációs költséget és a vitás helyzeteknek egy jelentős részét tudja kezelni a blokklánc technológiát, ezeket boncolgattuk.
4: Mi a baj a hagyományos rendszerekkel, amit még ma a többség használ?
5: Ugye a hagyományos rendszereknél több az olyan kimenetel, lehetséges kimenetel, ami vitatható. Ezeket a vitatható eseményeket tudja jelentősen csökkenteni a blokklánc technológia.
4: Tehát, hogy rengeteg az adminisztráció, de még így is vannak üres foltok?
5: Nem dolgozom és nem élek a logisztikában, úgyhogy nem merek olyan égbe kiáltó igazságokat mondani. Statisztikai adatokat tanulmányokból látok, és ugye a vitás helyzet az mindennapos. Jellemzően ezeket a vitás helyzeteket a jogászok döntik el szerződések alapján, és nem feltétlenül az alapján, hogy valójában mi történt. Tehát, hogyha egy nagy szereplő, nagy tapasztalattal, komoly jogi csapattal már úgy ír meg egy szerződést, ami a saját javára döntheti el ezt a vitás helyzetet, mert háttérbe szorul a valós esemény, hogy mi történt. Ugye egyre olcsóbbak egyébként a különböző IoT eszközök, szenzorok, hőmérők, érzékelők. Ezeket be lehet kötni a blokkláncba, ezek szerepet kaphatnak abba, hogy segítsenek eldönteni egy-egy ilyen vitás helyzetet, és ezáltal a vitás helyzet, hogyha megtörténik, akkor is sokkal rövidebb ideig van nyitva, sokkal gyorsabban és automatizáltan le lehet zárni. Ezáltal minden elszámolás gyorsabban tud történni, egyébként ott is szerepet kap több helyen a blokklánc technológia, kevesebb a manuális egyeztetés, sokkal erősebb a bizonyíthatósága egy-egy eseménynek, és itt nem csak a vitás helyzetekről van szó, hanem a normál átadásról, átvételről, és egy jól megépített rendszer, egy jól megtervezett rendszer mindenkinek a bizalmát növelheti egy ilyen folyamatban.
4: Azt mondtad, hogy a logisztika az első között volt, ahova beszivárgott a blokklánc technológia. Jelenleg mennyire elterjedt?
5: A logisztikában rengeteg példa van a világon, azt nem tudom megmondani, hogy a nagy szállítmányozó cégek hány százaléka használja, de az az érzésem, és most itt egy érzésről beszélek, hogy a többségnél már megjelent a technológia a gyakorlatban, és már nem tesztelés alatt van, meg tervezgetik, hanem jelen van valamilyen szinten, és bizonyos helyzetekben használják. Egyébként ma már ez jellemző mindenhol, ahol tényleg egy folyamat nagyon sok szereplős, és sok adminisztrációval jár, a legtöbb esetben ott szerepet tud kapni a technológia. Ugye ennek a dán szállítmányozó cégnek a rendszerét mindenhol, ahol blokklánc technológiáról beszéltek a múltban, ezt ilyen iskola példának hozták föl, mert egyébként egy nagyon komoly fejlesztésről van szó. Ha jól tudom, egyébként az egyik alkotója az IBM volt ennek a rendszernek, de többen vettek részt. Az, amit 2018-ban elindítottak, és hát mi is ízekre szedtük már, mint a dokumentumokból, hogy működik, ahhoz képest nagyon sokat fejlődött a technológia. Feltételezem, hogy ahhoz képest ők is fejlesztették a rendszerüket, de annál, amilyen állapotú akkor volt, és már akkor kimutatható volt, hogy mennyivel hatékonyabb lett a rendszer, mennyi adminisztrációtól mentesültek, mennyi problémás helyzetbe kap szerepet, és áll helyt a rendszer. Ahhoz képest nagyon sokat fejlődött a technológia, tehát ez sokkal olcsóbban be lehet vezetni, le lehet fejleszteni, és sokkal hatékonyabban lehet használni. Úgyhogy hát ez a néhány év a blokklánc technológia életében egyébként történelmi időszak, úgyhogy most még inkább igazak azok a dolgok, amiket már akkor be lehetett mutatni.
4: Mennyire vannak egyébként lemaradásban ilyen téren a magyar cégek? Ugye más szektorok kapcsán már beszélgettünk erről, legutóbb azt hiszem pont a bankszektor kapcsán, hogy nemzetközi szinten előrébb tartanak a nagy bankok, de a hazaiak is felismerték, foglalkoznak a problémával, foglalkoznak fejlesztésekkel. Ez igaz a logisztikai szektorra is?
5: Igaz a logisztikai szektorra. Egyébként nálunk is fut most egy fejlesztés a fuvarozók számára, úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy egyáltalán nincs jelen, de semmiképpen sem tartunk az élmezőnyben. Sőt, azt gondolom, hogy valamennyi nem behozhatatlan lemaradásunk van, úgyhogy én optimista vagyok, és azt látom, hogy egyre nyitottabbak, egyre inkább látják, ez valószínűleg kell az is, hogy egyre több nemzetközi példa van, és lehet tapasztalni azt is, hogy ma már nem feltétlenül mindenki egyből kriptózásra gondol, hogyha blokklánc technológiáról van szó, és ez ebből a szempontból jó, mert a technológiát igenis érdemes használni, nem mindenhol, nem mindenre megoldás a blokklánc technológia, de nagyon sok helyzetben ez a legjobb és legészszerűbb megoldás, és erre nagyon jó példa a logisztika.
4: Azt már sokszor elmondtad, hogy blokklánc technológiával, vagy blokklánc alapú rendszereket használva sok minden automatizálódik, tehát a költségek is nagy mértékben csökkennek. Viszont egy ilyen rendszerre való átállás mennyire költséges? Az egy nagy kiadás azért a vállalatoknak.
5: Itt talán a nehézséget az okozza, hogy nagyon sok szereplőnél kell integrálni a technológiát. Erre egyértelmű választ nehéz adni. Én azt gondolom, hogy mindenhol megoldható, mindenhol hozzá lehet illeszteni, és ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a teljes informatikai rendszert ki kell dobni, ami ezeknél a vállalatoknál van, hanem be lehet építeni azokat a funkciókat a meglévő megoldásokba, amiket szükséges, és ezt akkor különböző kapcsolatokon keresztül le tudja kezelni a rendszer. Ez nem feltétlenül kell, hogy egy hatalmas fejlesztés legyen. Nyilván jól kell megtervezni, mert egy rosszul megtervezett rendszer mire eljut odáig, hogy jól működik és be lehet kapcsolni éles üzembe, az egy nagyon költséges dolog. És jól le kell tesztelni. Töredéke költséget jelent, mint mondjuk amit 2018-ban jelentett volna, mert sok tapasztalat lett azokból a komponensekből, elemekből, amik kihívást jelentettek, és ezekben most már megtanulta a fejlesztő világ, hogy ezeket hogy érdemes és hogy kell kezelni.
4: Na most, ahogy itt bogarászom a siófoki programot, azért a te előadásod címében Satoshi Nakamoto neve is felmerül. Bevezetted a nagy titokba a hallgatókat? méltóságot.
5: Igaziból ez a szervezőknek a zserialitását tükröző, hogy kérték, hogy akkor legyen Szatosiról szó, és hogy valami szórakoztató legyen az előadásba, úgyhogy megtudhatták a jelenlévők, hogy szerintem ki Szatoshi Nakamoto, meg azt, hogy egyébként fogalmunk sincs, hogy ki ő, és én nagyon ügyesen levezettem, hogy milyen jelek mutatnak Nick Szabóra. Ezekből bőven van, úgyhogy még többet is tudtam volna mondani, de hát fél órát kaptam, ez is nagyon megtisztelő volt. Úgyhogy
4: itt a Kriptoverzumban már többet beszéltél róla.
5: Igen, erről már többször beszéltem. Sajnos a reflektorfények elég jól elvakítottak, úgyhogy nem láttam az arcokat, hogy hogy fogadták, de azért a neszekből az sejlett, hogy izgalmasnak találták a Szatoshi Nakamoto témát. Egyébként nagyon sokan voltak, tehát nem merem bátran megtippelni, hogy mekkora volt a rendezvény, de több százas, tehát én azon se csodálkoznék, hogyha ott 4-500 résztvevő lett volna az eseményem.
4: Szóval blokklánc technológia logisztikában, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen, sziasztok!
4: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Hallgassák vissza minden adásunkat YouTube-on és Spotify-on is, ott vagyunk, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet!
2: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
7: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
8: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
9: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
10: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
8: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
7: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
11: Pincér, pincér!
12: Igen, mit parancsol?
11: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
13: 3/4
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Ez itt a Zsebrádió.

0: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
1: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
0: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
5: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: beszállt az Orion, Ben McLean a parancsnok. 1926. május 17-én született Dietmar Schöner, osztrák színész, aki nem más, mint McLean, az Orion űrhajó parancsnoka. Az Orion a szüleiteknek is és a nagyszüleiteknek volt a kedvenc sorozata a tévében, mégpedig az első űrhajós, azaz űrös sorozat. Azért érdekes megnézni, mert 50 évvel ezelőtt egy kicsit másképp nézett ki az űrháború és általában az űrtechnika, mint most. Ha összehasonlítjuk a mai űrös filmekkel, akkor megállapíthatjuk, hogy a felnőttek már megint bonyolították a dolgokat, mert az űrtechnológia ma nagyon drága és nagyon-nagyon bonyolult, az Orion idejében meg sokkal egyszerűbb volt, mert mindent be lehetett szerezni az űrhajóhoz és az űrbázishoz egy lakberendezési áruház fürdőszoba osztályáról. Ha megfigyeljük az Orion űrhajót, nem kell hozzá sasszem, hogy lássuk, hogy egy űrhajóhoz 50 éve megfelelő mennyiségű csaptelep, krómozott fagylaltos kanál, vasalózsinór és akvárium szükséges, valamint rengeteg alufólia és tükrök. McLean parancsnok és Tamara hadnagy a legrázósabb varangy támadás közben is könnyedén elirányítják az Oriont, egy targonca műszerfalba beépített gőzölős vasaló és néhány billenő kapcsoló segítségével. Ez azért jó, mert az Orion egy nagyon könnyen kezelhető, nagyon mutatós űrhajó volt szemben a mai bonyolultakkal, amik rémesen bonyolultak, ezért rendszeresen elromlanak.
1: Régen minden jobb volt.
0: McLean parancsnok az Orion sorozatban rendszeresen legyőzi a varangyokat, ugyanis a földön kívüli lényeket unblock varangyoknak hívják a sorozatban. Itt megragadnám az alkalmat, hogy a szüleiteknek kedvezek egy icipicit azzal, hogy van szerencsém ajánlani, hogy nézzétek meg az Orion űrhajó után készült magyar űrhajó sorozatot, a Pirx kapitány a YouTube-on. Figyú, becsokisztok! A Pirx kicsit később készült, ezért az űrtechnológia is fejlődött, a Pirxben már nem lakberendezési osztályról, hanem a barkács osztályról is válogattak az űrhajóba, ezért a főhős, Pirx, például bebarangolja a hordat, és oda kipufogó rendszerrel a hátán, abból lélegzik, és az űrbázisokhoz igen nagy mennyiségű fémtésztaszűrőt és citromfacsarót is felhasználta. Meg Skoda Index lámpát. Hogy mutatósabb legyen, nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Egyrészt azért, hogy a szüleitek lássák, hogy igenis van bennetek olyan képesség, hogy tátott szájjal és kikerekedett szemmel nem szólaltok meg 3 percig. Másrészt, hogy ti is lássátok, hogy régen az űrhajósokat egy olyan iskolában tanították űrhajózni, amiben nem padok voltak, hanem egy nagyon nagy barna üveghamutartóban kellett ülniük. Nem lehet kényelmes, ráadásul a padba el lehet dugni az óra alatt majd szólható finomságokat, mert a pad nem látszik át.

0: Zsebrádió. A-tól Z-ig.
1: Az egyik kedvenc unalom műző elfoglaltságom a nagy műgonddal megtervezett és a lehető legvalósághűbben kivitelezett karambolos játék volt. Ez úgy nézett ki, hogy fogtam 2-3 a készletemben a legviharvertebb állapotban lévő matchboxot, tanulásra egyáltalán nem inspiráló tankönyveimből, vonalzóimból, meg egyebekből építettem egy rámpát, és 10-20 alkalommal elpróbáltam, hogy hol és hogyan fognak ütközni az autók. Ja, mert hogy a matchbox az egy autó, de ezt majd az okostelefon elmondja. Na szóval... Miután megvolt a tökéletes időzítés, telenyomtam az autókat valami gyúlékony anyaggal, az ütközés pontján begyújtattam egy pötty valamit, aztán hagytam, hogy elszabaduljon a pokol. Az autók a kellő pillanatban és a kellő helyen összeütköztek, és a baleset helyszíne lángba borult. Lényegében feltaláltam a BNG Drive-ot, csak nem tudtam róla, bár az is igaz, hogy akkoriban, amikor én ezt játszottam, akkor még csak a NASA-nak volt számítógépe. Na de mindegy. A gondos kivitelezésnek köszönhetően egy autót 2-3 alkalommal is fel lehetett használni, míg végleg kiégett. Ennek a kiváló játéknak az vetett véget, hogy egyszer akkora tüzet csináltam az íróasztalomon, hogy az íróasztalon kívül meggyulladt még a szekrény, hát és a szőnyeg is. Mindig is csodás lélek jelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet. Amitől viszont a pléd égett ki. Nagyon szerettem volna letagadni az egészet, de egyrészt az égés nyomokkal az a legnagyobb baj, hogy látszanak. Másrészt meg egyedül voltam otthon, így nem tudtam az öcsémre kenni az egészet. A feltáró jellegű, töredelmes vallomásom és az őszinte megbánást tükröző ábrázatom jelentős mértékben volt képes enyhíteni a szülői szigort. Meg gondolom, örültek is neki, hogy túléltem. Bár én mindezt otthon csináltam, de azt javaslom, hogy ti ne próbáljátok ki otthon. Mert a lakástűz nagyon költséges, unaloműző szórakozás. A bennem lakozó ingatlanos, kárszakértő és piaci elemző mindazt mondja, hogy ennek a mókának az árérték aránya kifejezetten kedvezőtlen.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1979. június 11-én lőtt utoljára John Wayne, amerikai színész. Na ő volt az, aki még a régi amerikai filmrecept szerint készülő filmekben szerepelt, főleg westernekben. Az úgynevezett western filmeket ti is ismeritek, mert a Bud Spencer meg a Terence Hill is csinált ilyeneket. Ezek azok, amikor nagyon koszosan, kalapban, porosan, kolttal lövöldöznek egymásra. Ezek a filmek nagyon sokszor szórakoztatóak, izgalmasak, és sok-sok év alatt kialakult egy teljesen téves hit az úgynevezett amerikai vadnyuragatról, miszerint vannak villámkezű, igazságos kovbolyok, és vannak nagyon rossz indulatú kovbolyok. De a film végén az igazságosak lepárbajozzák a genyákat. Fontos része még a western filmeknek a voltizsálás, amit mindjárt elmond az okos, némi indián, vonatrablás és az egyedül belovagolás a faluba.
1: És most kapcsoljuk az okos telefon.
3: Voltizsálás. A lovastorna elnevezés a latin eredetű voltizsálás magyarosított változata. A latin volitare, azaz röpködni szó a lovon végzett gimnasztikát és tornát jelöli. A lovastorna tehát úgy indult, mint a felnőtt lovasport előiskolája, amely megismerteti és megszeretteti a gyermekek széles tömegével a lovat, a későbbiekben azonban önálló sportággá nőtte ki magát. A technika finomodott és az összehasonlítható versenyzésig fejlődött, az egyes országok pedig fokozatosan rögzítették a voltizsálás szabályait. A lovastorna a 4 évente megrendezésre kerülő lovas világjátékok műsorán is szerepel.
2: De a leges, legfontosabb, kihagyhatatlan eleme a John Wayne filmeknek és a western filmeknek, tadá, a falu kocsmája, ami mindig emeletes, mindig van benne egy kemény kalapos zongorista, és mindig melegen isznak benne viszkit. Talán túlzott őszinteség a Zsebrádióban, de el kell, hogy mondjam nektek, hogy én már ittam viszkit. A viszki egy nagyon erős alkoholos ital, tök rossz íze van, és az ember, ha az ember melegben issza, hát be lehet tőle rúgni. Nekem szerencsém volt, mert én hidegben ittam. De a western filmekben a megfáradt kovboly a tök melegben mindig meleg viszkit iszik, ez fontos. Én teljesen megértem, hogy az amerikai préni, ahol jó meleg van, nincs jég minden kocsmában, de azt előre meg tudom mondani, hogyha valaki éggyomorra, kiszáradva, meleg viszkit iszik, az először kötekezni, aztán meg lövöldözni kezd. Azért a régi filmekben is volt csavar, a John Wayne-nél az volt csavar, figyelj, betojsz, becsoki, hogy utánozhatatlanul slattyogva ment. Be egy szó, az volt neki a kovboly kunsztja, hogy húzta a lábát a pontban. Ez volt a John Wayne járás, és mindenki utánozta. Őrület.
4: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
1: Mi lesz, ha nagy leszel?
5: Sheriff. A sheriff az angol száz országokban egy speciális tisztviselő elnevezése, aki jogi és rendőri feladatokat is elláthat. Eredetileg városbíró, ma az Egyesült Királyságban a legtöbb tartományban ez bírói vagy jelképes királyi biztosi tisztséget jelöl. Az Amerikai Egyesült Államokban a sheriff szerepe államonként változó, legtöbbször azonban egy adott régió rendőr főnöke. A legtöbb esetben a sheriffet választják, és az önkormányzatnak van alárendelve. Régebben, amikor még vadnyugatnak hívták a vadnyugatot, és vadabbnál vadabb történeteket lehetett hallani, akkor is voltak sheriffek. Általában egy városnak egy sheriffje volt, és örültek, ha valaki egyáltalán elvállalta ezt a feladatot, ami ugyan rengeteg juttatással járt, ellenben messze nem volt egy életbiztosítás, mivel mindenkinek, azaz bárkinek, sőt akárkinek lehetett fegyvere. És hát lássuk be, betartatni a törvényt olyanokkal, akiknek fegyvere van, és még csak nem is érdekli őket, hogy mi a törvény, nem túl pompás feladat. Hogy a sheriffek munkája is könnyebb legyen, illetve hogy a rossz fiúkat két város között is lehessen úgymond igazoltatni, megalakultak a rendőrbírók, azaz a marsalok. De ez már egy másik foglalkozás.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: 1964. április 20-án, amikor megalkották a Basicot, vagy Basicet, az egyik korai számítógépes nyelvet, legördült egy üveg egy gyártósorról az észak-olaszországi Alba városában, ahol egy Pietro Ferrero nevű úr fiacskája egy kis átalakítással kikeverte apu Superkrémá nevű csokis mogyorókréméből a saját termékét. Az üvegcsében lévő barna krémet Nutellának hívják. Valójában két illetőnek, egy Napóleon meg egy Hitler nevű személynek köszönhetjük a létét. Ugyanis amikor ezek ketten éppen feldúlták Európát meg az egész világot, akkor rémesen szörnyű kakaó és csokoládé hiány lett. És az olasz cukrászok ekkor találták ki, hogy a szörnyen drága csokoládét darált mogyoróval dúsítják. Őrületesen népszerű édesség lett, mindenhol imádják a világon. Vagyis azért hadd jegyezzek meg egy-két dolgot. Egyrészt rengeteg benne a cukor, úgyhogy ha túl sovány vagy, akkor pikpak ki tudsz tőle kerekedni finom rengő hájjal, hajrá! Másrészt meg tele van pálmaolajjal, azért olyan fincsi kenhető. Viszont a pálmaolajhoz sok pálma kell, amikhez viszont ki kell vágni a dzsungelt, ahol viszont például az orángutánok laknak. Tehát, ha nutellát eszel, mondjuk úgy, hogy orángutánt is eszel. És az annyira nem finom, mert a szőre beleragad a fogaid közé, és nehéz kipiszkálni. Viszont a szőrtől csökken a légellenállásod, és gyorsabb leszel. Éljenek a mogyorok, éljenek az orángutánok!
2: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1: 1534. április 20-án, amikor a spanyolok éppen Dél-Amerikában meghódítják az inkákat, egy francia pasas, aki jobban bírta a hideget, észak felé vette az irányt, és neki állt felfedezni Kanadát. Úgy hívták, hogy Jacques Cartier, és nem volt híres ékszerész. A helyet, amit megtalált, az ott élő irokézek Kanatának hívták. Na ezt értette félre, és hitte azt, hogy az egész hatalmas ország Kanada, pedig csak az a kicsi vacaköböl volt, az de se baj. Mindegy, Jacques bejelentette, hogy akkor ez mostantól francia föld, kérik szépen, köszi. A franciák barátkozási szokásai nagyon hasonlatosnak voltak mondhatók abban az időben, mint mondjuk a többi hódítónak. Hello, én láttam meg ezt a helyet először, Stipi-Stopi.
3: Bocs, de én már itt élek már, vagy 6000 éve.
4: Nem baj, de nekem puskám van, bi-bi-bi.
1: Na, a módi ugyanaz, csak spanyolul, angolul vagy portugálul. Egyik sem jobb a Deák névásznánál.
5: A banja, maharadja, halandja?
6: Fura felnőttek, még furább mondásai.
7: Ő sem jobb a Deák névásznánál. Ha valakiről rosszat akarunk mondani, korholni akarjuk, vagy esetleg be akarjuk feketíteni, akkor mondjuk még manapság is, hogy ő sem jobb a Deák névásznánál. A Deák névásznáról amúgy még ma sem lehet megnyugtató történeti magyarázatot adni. Pálóczi Horváth Ádám is megpróbálta, szerinte abból ered, hogy a Deák névászna egyszer a földre esett, és mindjárt szösszé lett. Erdélyi János is furcsa magyarázattal szolgált, Deákné vagy falusi mesterné, tanítóné a férjét nevezte vászonnak, kit, mint ezt, meg is súlykolt néha korhelysége miatt. A Deákné vásznához hasonlatos szólásunk még ezrével akadt országszerte, de sokuk végleg feledésbe merült. Hogy miért pont Deákné vált országszerte ismerté, az a magyar nyelvjárások és nyelvhasználat titka, amit még mindig nem tudtak nyelvészeink megfejteni. Hát, drukkoljunk nekik, hogy most aztán már tényleg sikerüljön. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
8: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
9: Galamb, nyugi van, fogd meg a seröm.
1: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
10: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
8: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
11: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
12: A műveltség bonyolultnak tűnő dolog, hiszen elvileg, de hangsúlyoznom kell, elvileg tanulni kell hozzá egy fenéket. Egy kicsit tényleg kell tanulni, de a műveltséghez valójában semmi másnak nem kell lenni, mint kíváncsinak. Ha az ember jó helyen kíváncsiskodik, akkor a világ legizgalmasabb és legérdekesebb, szórakoztatóbb és valljuk be leghülyébb dolgait is megtanulja egy pillanat alatt, mert úgy könnyebb tanulni, hogyha valami érdekes. Így van? Így. Ettől műveltek leszünk, és a képzeletünk segítségével már rögtön viccesek is tudunk lenni, meg menők. Ez csak egy tanács, nem akarok házi feladatokat adni, vagy ilyesmi.
2: Ha elkezdődik a zsebiben a házi feladatosztás, én felmondok.
12: Nyugi, mugi, semmilyen házi feladat nincs, inkább elmesélem, hogy hogyan érdemes kíváncsinak lenni, és mennyire vicces dolgok vannak a világon. A műveltség koronként változik, és egész más jelent a mai műveltség, mint például 2-3 ezer évvel ezelőtt. 2-3 ezer évvel ezelőtt ugyanis a műveltebb emberek pontosan tudták, hogy mindennek van istene, a szélnek, a víznek, a hegyeknek, az időjárásnak, a villámot is istenek küldik, és a műveltség azt jelentette, hogy a villámszórásra képes isten nem keverjük össze a nagy hullámokat gerjeszteni képes istennel. Nem teszünk ilyet, mert az műveletlenség. Az igazán művelt, ókori emberek azt is tudták, hogy a napfogyatkozás, vagy a földrengés, vagy a meteorit becsapódás az istenek rosszallását jelenti, tehát az éppen aktuális tevékenysége fel kell hagyni, mert ez egy figyelmeztetés. 2500 évvel ezelőtt éppen a lüdök és a médek háborúztak egymással már 5 éve, egyszer csak napfogyatkozás lett. Azaz, valaki lekapcsolta a villanyt, mert abban az időben még csak ez az egy lámpa égett. Szeretném nagy tisztelettel megjegyezni és felhívni a szülők figyelmét arra, hogy az internet nem csak arra jó, hogy az újságokban elolvassuk, hogy mi történt tegnap, meg tegnap előtt, de arra is jó, hogy megnézzük, hogy mi történik majd holnap és holnap után. Sőt, mondanám, hogy főleg erre jó. Az újságok ugyanis a tegnapi híreket írják meg azt, hogy ki lopott el mit régebben. Ez csak egy intermezzo, vagy gyerekek, bocs.
2: Az eszem megáll!

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Lezajlott a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia. Ez alkalommal is díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 12 projekt, 17 fiatal feltalálója, illetve tudós alkotója vehette át. Mértnő Zoltánnal, a szervező Magyar Innovációs Szövetség társelnökével beszélgetünk az eseményről. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Ez volt a 35. alkalom, hányan indultak, milyen projektekkel, mit lehet elmondani erről?
3: Fantasztikus volt az ideje eszendő, mert 720-an jelentkeztek fiatalok, ez volt a legtöbb valaha. A 35 évre azóta jellemző, hogy 150-180 fiatal próbálta ki ezt a versenyt. Tavaly már 400 fölött volt a jelentkezők száma, idén pedig a 700-at is átléptük. Hát jövőre az 1000-et szeretnénk megcélozni. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon 700 olyan fiatal volt, akinek volt bátor ötlete arra, hogy hogyan kellene megváltoztatni a környezetét és a világot, és aztán ezt le tudta írni, utána formába tudta önteni, és vagy tudományosan, vagy fizikailag megvalósította az ötletét. Ugyanis erről szól ez a verseny, ez az egyetlen ilyen típus.
4: Ez nagyon biztató, ez a komoly növekedés a jelentkezők
2: számában. Abszolút, igen, igen, van érdeklődés.
4: Ez mitől van ebben, ez a marketing is? Van jobb, eljut a lehetőség, akkor inkább így fogalmazok, az érintettekhez, vagy egyszerűen már ez a gondolkodásukban a fiataloknak jobban benne van.
2: Illetve mit lehet nyerni, mert ugye az is lehet egy motiváló erő, hogyha ott van valami olyasmi, amiért érdemes ilyen projekteken agyalni, és azokat benyújtani, beadni, indulni.
3: Minden igaz. Tulajdonképpen erősebb volt a marketingünk, nagyon erős a nyereményi lehetőség, hiszen aki bejut már a második fordulóba, és több mint 240-en bejutottak a második fordulóba, ők már nagyon sok egyetemen 30 plusz pontot kapnak ezért a teljesítményére, amikor tovább tanulnak. Tehát egy nyelvvizsgát tulajdonképpen ki lehet ezzel váltani. Aki bejut az országos döntőbe, vagy bejut a 12-be, vagy a díjazottakba, ők pedig 100 pontot kapnak, mintha OKT-léztek volna. Tehát a legrangosabb versenyek között van most már az Országos Tudományos Innovációs Olimpia. De ennél talán még nagyobb ügy az, hogy ez egy olyan verseny, aminek van nemzetközi lába, van Európa-bajnoksága, világbajnoksága, van tajvani fordulója, londoni, svájci, tehát nagyon sok helyre tudjuk elküldeni a tehetséges magyarokat, és azért is nagyon jó megnevezés az olimpia, mert az innovációs olimpikonok hasonlóan tehetségesek és eredményesek, mint a sportolóink. Ezt is el kell mondjam, hogy ez nagyon fontos. Tehát az elmúlt évtizedekben fantasztikus helyezéseket ért el a világversenyeken.
2: Aha. És egyébként a kijutást is segíti ilyen világversenyekre az itt elért helyezés? Tehát az is egyfajta ilyen...
3: Természetes. Hát mi a Magyar Innovációs Szövetség finanszírozza a partnereivel, készíti elő. A Magyar Innovációs Szövetségnek van meg a jogosítványa arra, hogy ezekre a versenyekre a gyerekeket küldjön. És tulajdonképpen még egy nagyon érdekes dolog, de ez már csak unikum az egészben. A mi fiatalunk van mindig ott, hogy a mi fiataljaink vannak ott, amikor a Nobel-díj átadás van, és így amikor Karikó Katalin vagy Krausz Ferenc a Nobel-díjat átvette, akkor az előző évi sikeres magyar fiatal volt ott, és tapsolta meg a nagyszerű magyar sikert.
2: Óriási. Ez a számos pályázat csoportosítható valahogy, vagy mutat valami mintázatot, hogy milyen projektekben, milyen területekben gondolkodnak leginkább a fiatalok, mi az, ami foglalkoztatja őket?
3: Talán a legjobb, hogyha mondjuk a 12 győztesből, aha, tehát első, második, harmadik helyzetből mondok néhányat, és akkor milyen érezni fogják, hogy ez nagyon szélesen szór, hála Istennek. Mondjuk nagyon izgalmas projekt volt az, hogy hogyan lehetne a képernyőidőt úgy csökkenteni a szülőknek,

0: a hölgy, pont azért, hogy ne történhessen meg olyan dolog a fiatalokkal, ami sajnos gyakran előfordul. Ez egy kulcsszartó méretű valami, ami azonnal kimutatja, hogy az italba akár csak egy sebb ginát tettek, akkor az már ki tudja mutatni, hogy azt nem szabad meginni az ifjúnak.
1: Ez óriási, tényleg.
0: De tudom folytatni,
2: igen,
0: a távolságmérés,
2: igen,
0: például, kozmikus igen. Távolságmérés szupernovák segítségével. Ez egy elméleti projekt volt, nagyon izgalmas projekt. Vagy a csapvíznek a tisztítása, tehát a folyó csapvíznek a tisztítása UV és LED és tükrözési technológiával. Egyébként ez már szabadalommal is le van védve ez az ötlet, tehát ez annyira fejlett és annyira gyakorlati ötlet, ami már szabadalmaztató.
1: Ez jó is, hogy mondja, mert az utóéletével mi a helyzet ezeknek a projekteknek? Tehát mennyi az, ami vagy piacra jut, vagy szabadalom lesz, és más felhasználhatja az ötletet? Erről mit lehet tudni? Hiszen már 35 alkalommal túl vagyunk, ott már kell lenni valamiféle ilyen típusú eredménynek is.
0: Azt tudom mondani, hogy aki az Országos Tudományos Innovációs Olimpián elindul, általában két irányba megy tovább az élete során, vagy fantasztikus tudós lesz belőle, vagy egy sikeres üzletember, és képzeljék el, van ennek a metszete is, mert ugye ez nem olyan magától értetődő. Tehát van olyan tehetséges fiatal, aki az elmúlt 35 évben szerepelt nálunk, és ma nagyon sikeres startupper befektető vállalkozó, aki tudományos alapról érkezett. Egyébként ez a csúcsa, mindenki a világon ezeket a fantasztikus fiatalokat keresi, aki egyszerre igényes megközelítéssel, nagy bátorsággal üzletfejlesztésre is képes. És mondok konkrétumokat, tavaly indítottuk el a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel azt a közös projektet, hogy a legígéretesebb, üzletileg fejleszthető ötletekből 20-at kiválasztottak, és azt elkezdték startup-szerűen fejleszteni. Hát egyre több ilyen ötlet lesz. Ugye az első 33 évben ez nem volt feladat. Nekünk, mi addig jutottunk el, mint Magyar Innovációs Szövetség, hogy a nemzetközi versenyekre elküldtük a fiatalokat, és ott hát nyilván nagyon büszkék voltunk a fantasztikus eredményekre. De tavalytól kezdve ez egy tudatos, közös, már gazdaságfejlesztési eszközként is tekinthető az utóélete. Ehhez kellett nyilván az, hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség szeresse ezt a projektet és támogassa ilyen szempontból.
1: Aha, mikor van a pályázati beadásoknak az ideje, vagy határideje? Ugye, hogyha most megvolt a 35-dik, már átadták a díjakat, akkor nyilván lesz egy 36-dik. Főleg ugye, hogy megfogalmazódott az a kívánalom, hogy az 1000 induló projektet elérjék. Hogy kell készülni a fiataloknak, mikor indul ilyenkor a témák, projektek beadása?
0: Idéntől bevezettük a regionális fordulók rendszerét. Ez azt jelenti, hogy meghirdetjük lehetőségeket regionális fordulóként.
1: Pont volt egy szünet a vételben, és nem hallottuk csak az, hogy valószínűleg szeptember.
0: Igen, akkor újra mondom, tehát regionális fordulókat hirdetünk szeptember, október, novemberben, aha, és a végleges beadás az majd december közepén lesz. Ez a normál menetrend, de azért nagyon jó a regionális fordulók rendszere, mert ott már letesztelhetik első körben magukat a fiatalok. És ez szerintem nagyon tanulságos, mert itt már tudománykommunikációt, előadáskészséget, egyáltalán az ötletüknek az első szűrésén keresztül mennek, és ez mindenkinek nagyon tanulságos. Úgyhogy mindenkinek azt tanácsolom, hogy a hét regionális verseny valamelyikében induljon el, mert ott már egy csomó impulzus kap a saját projektjének a fejlesztése érdekében, és ott egyébként, amit megtanult, azt majd az országos fordulóra, tehát a decemberire már átdolgozza, be tudja adni. Hát két lépcsős lesz a rendszerünk.
1: Oké, hát akkor 1000 ötletre fel, akkor mi is azt kívánjuk, hogy még növekedjen a fiatalok körében az érdeklődés, hiszen egy rettentő hasznos eseményről, programról van szó, mind a díjazását, illetően mind az elismertségét, illetően. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk!
0: Köszönöm szépen!
1: Viszontlátásra!
0: Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Birkály Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökével, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia szervezőjével beszélgettünk.
3: Belát nagyon éhes! Uzsonnak amat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak.

0: 17 ezer elfogadó helyen használható, nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
1: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
2: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
3: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
4: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
5: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
4: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
2: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Júniustól moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. Elindulhat a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. Sok helyen lesz lezárás a fővárosban a BL döntő idején. Délután északnyugat felől felhők érkeznek, és egy-egy zápor is előfordulhat. Holnap kissé felfrissül a levegő, 22-27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, a kabinet nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat, és több mint 900 diplomata útlevelet visszavonnak. A Klebelsberg központot nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják, hogy az iskolák nagyobb önállóságot kapjanak, és az iskola kezdési támogatásnál először a rászorultsági feltételeket határozzák meg. Júliustól a telekom cégek és a bankok is emelik a díjaikat, lejár ugyanis az infláció követő díjemelés tilalma. A cégek sorra jelentik be az emelés mértékét, van, ahol a tavalyi elmaradást is figyelembe veszik, és 8%-os lesz a drágulás, de a legtöbb helyen 4,4% lesz az emelés. Tovább öregszik a tanári kar, immáron minden második pedagógus 50 év feletti, írja az Eduline. Hiába emelkedtek az elmúlt években a pedagógus bérek, és nőtt a pedagógus képzésekre jelentkezők száma, az általános iskolákban és gimnáziumokban alig 7-8% a 30 év alatti pedagógusok aránya. Az osztatlan tanárképzések esetében továbbra is kevés a jelentkező, különösen a természettudományos szakokon. Példaként említik, hogy kémia-fizika szakos tanárnak idén mindössze 3 diák jelentkezett első helyen. Elindulhat a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. Befejeződött a május 22-i robbanásban megsérült Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt is. Most megkezdődhet a takarítás, és elbontják a megsérült elemeket. Előzetes becslések alapján több hónapos munka után indulhat majd csak újra az üzem. A szombati BL döntő miatt a szokásos duplája lehet a forgalom a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, emiatt ideiglenesen megnyitják a reptér egyes terminálját is. Ide érkezik az összes londoni járat. Arra kérnek mindenkit, hogy indulás előtt legalább 2,5 órával érkezzen meg a repülőtérre. Érdemes arra is figyelni, hogy a Puskás arénánál, illetve a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban kialakított szurkolóizónák közelében már szombaton reggel 6 órától lezárják az utakat. Nem lehet majd közlekedni az Andrássy út, Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszán sem. Egyes területeken parkolási tilalmat vezetnek be, és az esetleg ott hagyott autókat elszállítják.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Holnap kora reggel 7 és 17 fokot mérünk, majd napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk vagy erős lökések.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
2: Sziasztok, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és egyben a hétvégéhez is csak jó főzést. Winkler Nórával közösen kezdjük el ezt a mai műsort, a Helló járatot, és így igazi pápanőt köszöntök itt velem szemben.
3: Mahán Frigyest, ennek az adásnak a pápáját látom itt szembe velem a fülhallgatóba. Ő nem rángatja a mikrofonját, ő mindig az elején beállítja, és aztán ahhoz tartja magát. Én szoktam folyamatosan rángatni, igazgatni, próbálkozni vele. Sokszor kérdezik meg a tárlatvezetéseinken megjelenő nagyon kedves emberek, amennyiben ezek szerdai délutánra esnek. Igen.
2: Csak kedves emberek jelennek meg ezeken az eseményeken?
3: Tekerem vissza a memóriámban.
2: De nincsenek ilyen kötözködők, akik jobban ismerik a műveket, vagy többet tudnak arról, és...
3: Néha.
2: Ugye?
3: Néha.
2: De kóstolókon ez van, előfordul.
3: Néha van.
2: És hogy kezeled?
3: Hát úgy meghallgatom.
2: Bal egyenes, jobb
3: holuk. Átirányítom a tündéhez. Szerintem ez a tünde szakértelme után kiállt, vitassa meg vele. Ma délután toportündével a Bajza utcában található és általam már nagyon sokszor dicsért Walter Rózsi villában most látható brutalista építészeti kiállításban tartunk tárlatvezetést, és megelőlegezve a felmerülő kérdéseket azt mondom, a technológia, mellyel nagyon sok problémánk van, és erről fogunk is beszélni, lehetővé teszi az olyan trükköket, hogy noha van egy rádióműsorunk, mégis meg tudunk jelenni időben, kezdésre, egy tárlatvezetésem.
2: Ez nem trükk, ez a fizika. A részecske fizika és az atomfizika egy különleges elegye, ezért is fontos, hogy nagyon sok tudósunk legyen ebben az országban, hogy ebből, amit a tündésen óra kialakított, végül is spontán időutazást, azt tudjuk egy ilyen startup, egy országos startupba tömöríteni.
3: Aki most hallgatja, és azt érzi, hogy mindent szeretne tudni arról, hogy a brutalizmus, mint építészeti irányzat, stílus, micsoda, illetve milyen fantasztikus magyarországi példái vannak, az most még odaér a Bajza utcába. Lesz egy kör azon, ami a Fricit joggal nagyon izgatja, fitoplazma, kabóca téma a szőlőben. Én elmesélem, hogy milyen szép estém volt, egy pódiumbeszélgetést vezettem a Lóvasúton, ami a 12. kerületben egy nagyon, nagyon gyönyörű kulturális és rendezvényhelyszín.
2: Én azt hittem különben, hogy ez egy vicc, hogy így hívnak valamit, és tényleg engem nézzetek bolondnak és tudatlannak, hogy zseniális, mondanám, hogy tökéletes, és egyszerűen oda vagyok az elnevezést, hogy Lóvasút, hogy létezik még ennyire historizáló elnevezést a mai hipster kultúrában, sőt, ez proto-hipster lehetett, de hogy az a gyönyörű szép épület, az valóban a lóvontatású vasútnak volt az egyik fordulópontja, mert ugye alulról fölfelé közelítve, és aztán felülről lefelé, itt azért a be is tájoljuk. Ez melyik hegy is? Te vagy a budai?
3: Utána fogok nézni. Attól, hogy én ezen a környéken nőttem föl, tulajdonképpen egy utcával alatta, a Lóvasút rendezvény helyszíntől pár száz méterre van az az orvosi rendelő, ahova gyerekkorunk óta járunk a körzeti orvosunkhoz. És most is majd felhívom, hogy adjon valamit erre a kölgésre. De képzeld, sosem néztem utána a nevének, talán azért, mert annyira benne van így a világomba. Ez nagyon sokáig egy teljesen elhanyagolt és kicsit ilyen pusztulásra ítélt épület volt, aminek látszott a régi pompája, de jó pár évvel ezelőtt csodálatosan felújították, és voltam már ott színházban, mert a Grillus Dorka barátnőmnek a férjével közös színházi előadását is láttam ott már, illetve hát ott volt ez a beszélgetés, amiről majd mesélek. Na, de visszatérve arra, hogy mi minden várható ebben a mai napban, szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy milyen ez a meleg így a városban. A sport is sport lesz, de azért nagyon bejön bele az ökológiai gondolkodás, és tulajdonképpen így a sportnak a testtudatossága megy tovább a szauna témánkban, és a matchmakerben tulajdonképpen sokunk vágyát, időszerű vágyát fogja megénekelni két vizuális alkotás. Nők nézik a tengert. És még egy csomó minden másról lesz szó, de most már jön valami zene.
2: Vívottam egy csomó ideig, hogy mivel kezdjük, de aztán Malcolm Strachan lesz.
3: Mondd meg egyszer.
2: Strachan lesz, aki skót, ezért aztán nem venném a számra a helyes kiejtést. Quest for Love, ő egy trombitás Freddy, aki nem tudom, 40 éve azzal foglalkozik, hogy fújja a rezet, és mindenféle zenekarokban kísérletezett. Egészen pontosan a holnapi napig, amikor megjelenik az első Malcolm Strachan nagylemez, és ebben a jazz fúvásnak egy olyan időszakát láthatjuk, ami így a 90-es évekre volt először jellemző, amikor az acid jazz, tehát a soul jazznek volt egy ilyen nagyon jó kis korszaka a 70-es években, az indult.
3: 70-es évek az acid jazz?
2: Nem, ha végig hagyod. Én vagyok a hívás, mert nagyon messziről kezdem. Igen. Tudom a gondolataimat.
3: Annyi ideje hallgatlak, és szeretnék kapcsolódni, és azért nem jó évtizednél csekkolok be a sztoridba.
2: Igen, és ráadásul te gondolkodásod az nagyon gyors, és azért nem hagysz időt arra, hogy felfessem a hadi helyzetet. És mindig asszisztens, én vagyok a botor, hogy nem baj az, hogyha egy kicsit a historizálunk, és akkor valami eredőjét megmutatjuk, de teljesen felesleges, mert úgyis meghallgatják a dalt, akkor az a lényeg, hogy tetszik, nem tetszik, mit dumálok én össze-vissza. Akit érdekel a 70-es években a soul jazz, és aztán pedig a 90-es években az acid jazz, hogy hogyan juthatunk 2026-ig el, hogy ez a Malcolm Stecken egyáltalán a Quest for Love című dallal abból építkezik, ami ott elindult 1971. június 14-én, az nézzen utána.

0: azzal szeretném folytatni, ami tulajdonképpen mindenkinek szem előtt van, vagy a hónaljában van, vagy a gerincén lecsorgó veríték formájában. Tulajdonképpen nem is tud előle menekülni. Pusztító, hogy ennyire meleg van, még úgy, hogy május írunk, és múlt héten pont magyaráztam a Simikémnek, hogy olyan csodálatos ez az időszak, amikor már úgy érzed, hogy jön a nyár, már annyira fantasztikus illatok vannak a levegőben, az esti séták, amikor olyan kellemesen lehűl, és így, ahogy így haladsz előre, egyszer csak így váratlanul beleérkezel egy ilyen kis illat buborékba, és nézed, hogy ez melyik fának, melyik virága. Na ez radikálisan átalakult abba az állapotba, amit augusztus végén szoktam érezni, amikor már nagyon-nagyon elfáraszt ez az állandó meleg, és biztos neked is megvan, amikor a kocsiba vezetsz, piros lámpa van, és próbálod úgy belőni, hogy úgy állj meg a következő autó mögött, hogy egy kicsi helyet hagysz annak érdekében, telente annak érdekében, hogy a fényt kapd, és most már elkezdtem azt, hogy az árnyékos sávokba próbálok azt a 47 másodpercet is állni, míg zöldre vált a lámpa és elindulhatok. Tündével voltunk sétálni a ligetben, és miközben a liget, amikor már a talajon mész a fák alatt, ezt nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mit ad, hogy létezik nekünk itt Budapesten ez a Városliget, de amíg a parkolótól eljutsz a térkövön, az 70-szeres erővel tolja vissza rád a már a levegő hőmérsékletben is elviselhetetlen meleget.
1: Viccesen is meg lehet ezt közelíteni, meg fél komolyan, meg komolyan. Hát valószínű, el kell kezdenünk azt itt a városban is nektek átélni, amit mi már ott az agráriumban jó régen, évek óta, sőt évtizedet tapasztalunk, hogy a hőség az villámgyorsan megérkezik egyik napra a másikra. Az az igazság, hogy nincs átmenet ebben.
0: Igen, ezt mondom, hogy van egy darabig az évszaknak megfelelő úgynevezett tavaszias idő, és onnan nem egy ilyen finom, lassú átmenettel lesz egy ilyen júniusi, hanem az brutális kánikula.
1: Igen, keressük azokat a növényeket, szerintem a bambusz lesz a megoldás, ami villámgyorsan megnő, keveset kell bele foglalkozni, terjed, mint akinek nincs más dolga, mert hogy árnyékot kell vetnünk, és hát a téli időszakban, amikor hűvös van is, azon kell gondolkodnunk, hogy majd hogyan árnyékoljuk, és az árnyékolás technika, meg a mindenféle növényzet, földtakaró növényzet telepítése, és azt csoportosan hogyan lehet, nem vagyok tájépítő, sem kertépítő, de az biztos, hogy az urbanisztikának, én azt gondolom, legalábbis, ha nem arra játszik mindenki, hogy kipusztuljanak a városok, mert annyira élhetetlenül meleg lesz bennük, akkor csak is kizárólag az marad, hogy hogyan telepítünk mindenféle árnyékot, mert valóban az van, hogy 10:00-tól már így ebben a május végi időszakban is azt éljük át, amit augusztusban szoktunk, és akkor várjuk, hogy villámgyorsan szeptember legyen, most azonban van 3 hónap előttünk. Persze van ennek magyarázata, meg volt ez régen is, több száz évvel is, tehát voltak hőhullámok, igen ám, csak a mi adaptációs rendszerünk nem lett arra felkészítve, az iskolában nem tanultunk róla, meg különben is okosakat nem hallgattunk róla, ezért vagyunk többek között mi itt, hogy elmondjuk nektek, hogy árnyékot. Szóval az lenne szerintem például egy ilyen közszolgálatiság, hogyha az embereket arra is kezdenék el tudományosan felkészíteni, hogy mit tudunk mi cselekedni a különböző élethelyzetekben, legyél egy 10 emeletes tetején, vagy ha jobb sorsod mondjuk az agglomerációba tart, akkor ott mit tudsz kezdeni azzal, hogy hűtsük, mert nagyjából ez.
0: Én fantasztikusnak találom, hogy a Simi, akit nagyon érdekel ez a cserébe ültetés, magok elszórása, locsolás, ebben a locsolás dologban olyan tudatos. Szóval vannak dolgok, amiket 25 000-szer kell elmondani neki, és akkor is mindig van egy nagyon adekvát válasz, hogy miért nem. De reggel, mielőtt elindul óvodába, a kis cukimuki kezével megnézi, hogy milyen a föld a kis virágai és paradicsompalántái alatt, és meghozza a kis öntöző kannáját, és megöntözi őket, és gondoskodik róluk, és beszélget velem arról, hogy ha ilyen meleg van, akkor egész nap kell őket locsolni, folyamatosan kell őket locsolni. Nem múlt héten, hanem pár héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy van egy ilyen fővárosi kezdeményezés, hogy fogadjanak az emberek örökbe egy fát, ami egyszerűen annyit jelent, hogy ahol élnek, ott figyeljenek arra, hogy azok a köztéren senyvedő, kiszáradástól veszélyeztetett fák megmaradjanak nekünk, és esténként vigyenek le egy vödör vizet, és locsolják meg úgy saját maguk, meg kicsit a tágabb közösség érdekében.
1: A saját érdekünkben.
0: Igen.
1: Igen. A saját érdekünkben viszont hallgassunk zenét. Ez a rádió teli van.
0: Milyen szépen kötöttél rá, ez elképesztő szerkesztői bravúr volt. Néha nagyon nehéz megtalálni azt a verbális ívet, amivel jól tudod áthozni egyik témából a másikba, és most ez neked brilliánsan sikerült.
1: Ez azért alakult ki, mert az első hosszan előkészített felkonfomat rövidre zártad két mondattal, így aztán
0: bosszú,
1: most én...
0: Bosszú, die hard with vengeance.
1: Nem megyek ebbe a csapdába sem bele, mert ami a nyárban és az árnyékban a legjobban szól, ezt a brit tudósok kikutatták, és a múlt héten olvastam egy 150 oldalas tanulmányt, hogy végül is melyik az a zenei stílus, amely legjobban stimmel egyrészt a városokban élő hőhullámoktól szenvedőknek, másrészt a mentálhigiénés problémákban szenvedő vidékieknek, nos ez nem más, mint a Jamaikában feltalált reggae, és ennek egy nagyon erős előadója, Protoje, aki...
0: Róla már beszéltél?
1: Igen, igen, nekem ő kedvencem, én ezt én most...
0: Hova valósi?
1: Most coming out-olok, hova valósi? Kingston Town.
0: De olyan vicces, az a neve, hogy Protoje, én azt gondolnám, hogy ő tulajdonképpen Horvátországba foglalkozott az apukája kompok építésével, Protoje, a híres Protoje család, tehát nélkülük megállna az élet az Adrián.
1: Köszönöm szépen az értő hozzászólást.
0: Mindig számíthatsz rám, ugye? Mindig számíthatsz, kérés nélkül én itt vagyok, és hozom, és adom.
1: Ez van, ha az ember pápanő lesz, vagy nagyon sok kerekasztalba vesz részt, tehát ide jut. Big 45, ez a dal címe, és Protoje Kingstonból.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: 1-1-1-1-1-2-1-1-2-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Múlt héten egy olyan beszélgetést vezettem, nevezhetett kerekasztalnak, de nem volt kerekasztal, hanem egy pódiumbeszélgetés.
7: Az attól pódium, hogy magasított deszkákon vagytok?
1: Uh-huh, pontosan. Ezen a Lóvasút nevű helyen, ahova 150 széket lehet elhelyezni abban a ilyen, tudod, kicsit ilyen koncentrikus félkörökbe. Nem klasszikus színházi volt, hogy párhuzamosan rakott széksorok, hanem hogy legyen az egésznek egy ilyen kereksége, meg intimitása.
7: Amfiteátrum-szerűen?
1: Igen, köszönöm szépen. Volt elhelyezve a 150 szék, melyre 150 jegyet megvásárolt a hallgatóság. Tehát teljes teltház volt. Az alapját a Algaui Hesna, akivel mi együtt dolgoztunk a tévében, ő háborús tudósítóként utazott, én pedig a kultúrházat csináltam, szóval, hogy jó régóta ismerjük egymást. Írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy miért pont én, és azt veszi benne végig, hogy mindaz a nehézség, kalkulálható és kalkulálhatatlan nehézség, amit az élet így rád dob, mind múlik, hogy valaki képes abból nem csak, hogy kimászni, hanem valami többlet tudással felvértezve tovább csinálni az életet. mik azok a képességek, amik ebből tanulhatóak, vagy fejleszthetőek. Egy nagyon-nagyon érdekes könyv, nagyon sok interjút készített benne emberekkel, és egyáltalán nem egy olyan típusú self-help book, amiben így kristálytisztán meg van mondva, hogy ugyancsak fókuszálj a jövőre, ugyancsak csináld ezt, tekerd át, keretezd át, nem tudom mit csinálj, hanem hogy nagyon empatikusan végigveszi, hogy az egyes helyzetekben mi a nehézség, és vannak egymásnak ellentmondó tanácsok is a könyvben, hogy hogy kezeled, hogy óvod meg magad, hogyan engeded bele magad egyébként ezekbe a veszteség történetekbe, és ennek már volt egy könyvbemutatója ennek a könyvnek, amin ott volt vendégként Epres Panni és Tom Bornelli. Mind a kettőjüknek azért nagyon mind a kettőjüket megtörte a sors, ugye hát a Panni a élete boldognak és állandónak hitt időszakába elvesztette a férjét, az ország kedvencét. A Nelly pedig egy már a születéshez nagyon közeli állapotú kicsi babát kellett elengedjen, és azt valahogy feldolgozza, hogy még nem lesznek négy fős család. De szóval ott hárman ők elkezdtek beszélgetni, és az olyan jó érzés volt, hogy arra jutottak, hogy fú, ebből meg kéne próbálni csinálni egy mások számára is hallgatható eseményt. És akkor felhívtak engem, hogy vállalnám-e, hogy ezt vezetem, ami egy olyan érzékeny fajta feladat, tehát hogy ez nem egy ilyen energikus téma, amiben úgy tudod, így elveszed a szót, átadod másnak, bedobod az új témát, hanem hogy szóval itt mindenki nagyon nehezekben van, amikor erről beszél. És valóban az volt, hogy ott ültünk négyen, és az első kör az kicsit olyan formális, aztán mindenki úgy lepuhult, és nagyon önfeltáróan így beszélt ezekről a végletes állapotokról, amiben találta magát a különböző gyász folyamatokba. És igazából mind a négyünknél volt egy pont, amikor láttam, hogy fú, hogyha most így gyorsan nem lépünk, akkor itt sírni fogunk, ami egyébként nem baj, tehát teljesen adekvát, de hogy mégis menjen tovább az este, úgy nagyon kellett figyelnem, hogy hogyan segítem ki őket a különböző nagyon elszomorodott kis aranyos gödreikből. Szóval, hogy egy nagyon szép este volt, amiben lehetett, tudtuk, hogy ez egy őszinte beszélgetés lesz, tehát mindenki elmondja, hogy miket élt meg, miket látott belőle olyankor a gyereke, vagy a gyerekei, mint például a Panninál, mire figyel, mit adott ez neki, bármilyen furán is hangzik, de hogy mit adott ez az brutális veszteség, hogyan csinálja tovább. És amikor moderálsz egy eseményt, vagy egy beszélgetést, akkor az minden szempontból egy ilyen kettős jelenlét. Mert egyrészt hallgatod a sztorikat, de közben gondolkozol is azon, hogy mik azok a szavak, mik azok a gondolatok, amik mentén lehet tovább menni a következő kérdésre. Én kiborulok attól a típusú műsorvezetéstől, ahol valaki előre leírja a kérdéseit, és teljesen mindegy, hogy mi történik abban a pillanatban. Tök mindegy, hogy ki hol tart, ő lenéz a papírjára, és a hármas számú kérdéssel folytatja, utána pedig a négyes. Miközben ott valami létrejön, ami nem volt tervezett, nem kalkulálható, de nagyon szép, nagyon erős, abba kell beleállni, onnan kell tovább menni, azzal kell foglalkozni. Tehát, hogy moderálni egy beszélgetést, az egyrészt olyan, hogy te részt veszel benne, te is átéled, de közben van egy ilyen nagyon kiélesedett tudatállapot, hogy figyelsz arra, hogy milyennek a ritmusa, és még egy dologra figyelsz, hogy a közönség mennyire van veled. Hogy nehogy az legyen, hogy ti nagyon belemelegedtek valamibe, de ez ennek a közönségnek azon az estén egy kicsit már sok, vagy már kicsit úgy fészkelődnek, egy kicsit már nem bánnák, ha valami más téma lenne. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben nekem nagyon erősen kell a radarjaimmal levenni, hogy miben van az a 150 ember, és nagyon erősen levenni, hogy miben van az a 3 ember, aki beszél, és arra is figyelni, hogy én egyébként miben vagyok. Szóval nagyon szép esték vannak így a, nem tudom, mögöttem. De ilyet, hogy 150 ember effektíven, mozdulatlanul figyel 2 órán keresztül, röhögtünk, sírtunk, törölgettük a könnyeinket, de annyira körülöttünk volt ez a 150 ember és a figyelme, hogy ez egészen elképesztő volt, és amikor vége volt, és hátra mentünk a kis öltözőnkbe, ott megköszöntük egymásnak, mindenki kicsit úgy kifújta magát, ittunk egy pohár vizet, és kijöttünk. Figyelj, az emberek folyamatosan hálálkodtak, folyamatosan, úgy tudtunk menni ki a teremből, hogy mindannyiunkat mindig megállított valaki, és valamint, hogy ezt egyszerűen köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Nagyon szép este volt.
7: Lesz-e folytatása?
1: Lesz. Képzeld el, nagyon szeretnék, hogy legyen ősszel még ilyen. Nyilván ki kell találni, hogy ez nem olyan, hogy ugyanazt a történetet elmondod Kazinc, Barcikán és Miskolcon, miközben mindenhol nagyon épülnének az emberek ezekből a történetekből, szóval ki kell találni, hogy milyennek a jó műfaja, de minden abban az irányba mutat, hogy ezt folytatni fogjuk.
7: Örülök neki. Conchita Velasco. Ő 1950-es években indult el Spanyolországban. Nyilván, aki jobban benne van a spanyol kultúrában, az egészen biztosan találkozott már a nevével, hiszen ő egy színésznő, főleg a színészetéről volt ismert, tévésorozatokban, mozifilmekben, de még televíziós műsor vezetőként is sokat lehetett látni. A pályája azonban táncosként, modellként, és egy picit, talán ha 10 darab kislemezt adott ki, ugye az 50-es, 60-as években. Tehát úgy indult, hogy énekesnőként sem volt akármi, és amikor a Párizsban a jeje korszak volt, akkor az is egy zenei stílus volt. A François Hardyék, akkor ő azt gondolta, hogy na, hát ez, hogyha Párizsba megy, akkor Madridba is. És az egyetlen ilyen spanyol nyelvű interpretálója volt ennek a világnak, úgyhogy Conchita Velasco ez 1958-59 környékén keletkezett, az El Moreno című dalt fogja előadni, Lányokra lány.

0: skandinávoknál mentálhigiénés szempontból is, és egészségügyileg is nagyon megy ez a szauna kultúra, és ennek van azért számos előnye, hátránya, nem mindenki fér hozzá ugyanis ez a műfajhoz, hogy legyen otthon szauna. A finneknél van, azt tudom, a legtöbb, ott még ilyen tizemeletes házakba is beépítik a fürdőszobába az egy-két fős kabinokat, de egy szerte Svédországban, Norvégiában, de a Dániában is igen virul. És úgy látom igazán, hogy a nyugati kultúrában is kezd elterjedni, tehát az Egyesült Államokban is, meg Nyugat-Európában és Magyarországon is. Nem egyszer is, nem olcsó műfaj. Nekünk talán itt a fővárosban, meg vidéken is azért van egy picit előnyünk, mert rengeteg a gyógyvíz, meg a geotermikus energia és a gyógyszálók. Azért most már talán mindegyike tartalmaz legalább egy szauna szeánsznyi helyet. Ha nem is csak gőzt, akkor finn szaunát, vagy orosz szaunát, vagy bármilyen egyéb stílusút. De akkor is, hogyha belegondolunk és el akarunk menni egy ilyen helyre, azért zsebbe kell nyúlni. Ez hatványozottan így van azokban az országokban, amiket én emlegettem. Vannak olyan helyek, például Svédországban ezek hosszú várólistás klubok, ahol olyan minőségű szaunát tud az ember igénybe venni, ami minden igényt kielégít. De Norvégiában fizetni kell. Úgy kell.
1: Nem azt értem, hogy fizetni kell a
0: szaunát. Semmilyen extrákkal, hogy bejuss el egy szaunába. Ugyanis, hogy neked lakóingatlanod legyen ezekben az országokban saját. Tehát azért van a mi fejünkben ez egy ilyen nagy kérdőjelként, mert ugye mi arra vagyunk szocializálva, ha nincs saját ingatlanod, akkor nem vagy ember. Ott azonban a saját ház, lakás per bármi, az az elérhetetlen kategóriában van, vagy hosszú évszázados hitelekre. Tehát nem olyan egyszerű azt mondani, hogy én magam fogom, és akkor egy szaunakabint beépítek a saját ingatlanomba, mert ez nem így van, hanem el kell menni intézményekben, gőzbe. Mi így mondjuk itt Magyarországon, megyünk a gőzbe. Hát ott nem úgy van, csak hogy megyünk, hanem tagsági kell, mert hogy limitált a befogadó képesség ezeknek a helyeknek, úgyhogy nem taglalom hosszan, aki arra felé él, biztosan tudja, aki meg nem, az fogadja el nekem, hogy ezt az írást, ami a Guardian-en volt, nem szemlézem hosszabban, mert a lényeg azonban az, hogy a svéd kormány próbál segíteni a szűkösségén ezeknek a helyeknek, ezért most már folyókra is telepítenek mozgatható szaunaházakat, amelyek publikusak, úgynevezett publikusak. Képzeljék el, hogy kb. Olyan, mint ez a tenisszel van, nagyságrendileg hasonlóan a világ, hogy szűk klubokban vannak a teniszpályák, és nagyon kevés olyan tér van, ami publikus sportpálya is, és bárki mehet, csak be kell írnod magad előre, hogy mikor szeretnél. Na most így van a szaunákkal is ezekben az országokban, hogy bizony, ha akarsz menni, akkor ott időben kell ébredni, és hát nyilván ott is vannak frekventált időszakok, ezért aztán most legújabban átalakítanak régen elfeledett pontonokat, mint az A38 nálunk, az mondjuk nem egy koncerthelyszín lenne, hanem egy szauna létesítmény. És azokat olyan helyekre telepítik, ahol mondjuk sok olyan otthon van, amelyek ilyen több emeletes házak, tudod, ezek a, hogy hívják ezeket?
1: Lakótelepek?
0: Lakótelepek, igen. És akkor, hogy azoknak a közönségét tudja kiszolgálni, kicsi pénzért, nem kihalásos alapon a részvételi lehetőség, tehát nem a déd nagyapámnak kellett abban a szaunaklubban helyet foglalni, hogy én is bejuthassak, hanem tágítani egy picit, mert hogy az élettani meg mentálhigiénés pozitív hatásait azért már mindenhol felismerik, és mindenhol tudják, a máshonnan nem a finnektől. És az így lecsorgott, tudod, és Skandináviába, és aztán most már hozzánk is. Mondom még egyszer, a mi sztorink azért egyszerű, mert 250 éves hitelekből megvásárolunk minden ingatlant, és akkor mi tudunk magunknak még egy szaunakabint is hozzácsapni ehhez.
1: Melyik volt ez a szó, ami nem jutott az előbb eszedbe?
0: Egy csomó ilyen van. Rengeteg, most hirtelen meg se tudnám mondani. Az összes nehezen jut eszembe már.
1: Most az előbb megkérdezte tőlem, és mondtam.
0: Ja, a lakóink, tudod, amikor tízemeletesen...
1: Lakótelep.
0: Lakótelep, na!
1: Figyelj, képzeld el, tegnap lakótelep. Mondja az anyukám, hogy 2 napig gondolkozott azon a szón, ami nem jutott eszébe, mindenhogy körbe tudta írni, definiálni tudta, és nem jutott eszébe az a szó, hogy kampány, és ezt elkezdtem mondani nekem az autóba, és nekem eszembe jutott. Hát az olyan fajta elégedettségérzés, amikor így rájössz, és megvan a szó, és mondtam neki, hogy olyan vicces volt, amikor a Simi kicsi volt, visszatérően nem jutott eszembe az a szó, le kellett írnom most az adásmenetembe, mert megint elfelejtettem volna, hiszen az ugrik be, hogy vízesés, de nem vízesés, hanem szökőkút. Ez a szó, hogy szökőkút, ez 1700-ból 1700-szor nem jutott eszembe. Tehát a kicsi fiam annyira ki van erre élesedve, hogy amikor ránézek, és azt mondom, Simi, hogy is mondják azt, amikor tudod, így jön a szökőkút. Már be se kell fejezem a kérdést, szökőkút. De most ezen a lóvasútos esten, mikor még készülöttünk, mindenki veszi a cipőjét, igazítja a ruháját, csinálgatja a haját, ott vagyunk 4-en egy ilyen relatíve picike öltözőbe, a helyszínen elkezdi mondani. Figyeljetek, én annyira félek, hogy itt tényleg olyan sokat olvasok, hogy van az a betegség, tudod, amikor nem jutnak eszedbe dolgok, hogy mi is annak a neve, és ott álltunk, és leültünk, és a hátunkon fekve nevettünk, hogy ő úgy aggódik a demencia kapcsán, hogy nem tudja már ezt a szót kipréselni az agyából, és ezen nagyon sokat nevettünk.
0: Környezetemben számos ember gondolja azt, szűkebbe, tágabba is, 40-es éveinek hajnalán, hogy ő már a demenciával küzd, mert nem jut eszébe egy-két szó. És hiába mondom nekik azt a hasonlatot, hogy képzeljetek már el, hogy benneteket annyi impulzus ér 24 óra alatt, mint 300 éve egy ember egész élete alatt. Az, hogy valami pattintva nem jut eszedbe, mint ahogy a múlt héten is küzdöttünk valami kifejezéssel, igen, ami nekem nem jut eszembe, nem jutott eszembe, és már el is felejtettem, és elképzelem a hallgatókat, ahogy ezt a fantasztikus tartalmat fogyasztják most a rádiójukban, vagy a fülesükben, és két ember arról elmélkedik, hogy mely szavak nem jutnak eszébe, miközben teli van a világháló olyan tartalmakkal, és az FM környezet is, amelyen kiváló emberek beszélgetnek, még sokkal színvonalasabbakkal, de mi azon pörgünk, hogy mely szavak nem jutnak eszünkbe, hiszen mi műsort vezetünk, tehát lényegében az összes létező szónak eszünkbe kellene jusson, és de nem, nincs. De nem, nem, nem. Az Istennek se. Úgyhogy Jason Landero következik. Az ő neve is csak onnan jutott eszembe, hogy leírtam magamnak. Állítólag ez nagyon hasznos, hogyha leírsz egy mindent magadnak. Körülbelül mindent. Cumbia sin fronteras. Cumbia határok nélkül. Kolumbiában vagyunk 2026-ban, még nem rabolt el senkit, onnan Trump, de már szerintem izzítja a csapatokat visszafelé Iránból, hogy ez a zenei stílus pedig néhány nagyon érdekes zenésznek jutott eszébe, hogy a 70-es években azért elaludt, a kumbia nagy tánczene volt Kolumbia egy bizonyos részén, nem az egész országban. És aztán, hogy ebből egy ilyen nagy-nagy-nagy zenei mozgalom tudott lenni, az fontosak voltak azok a szereplők, amelyeknek egyike. Ez a bizonyos Jason Landero, és az a tangó harmonika, az alapja a kumbiának, onnan jól meg lehet ismerni majd, ha arra jártok. Szóval a Cumbia sin fronteras.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
5: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással.

0: még kaphatók a livenation.hu oldalon. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadak útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár, az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. Baleset nehezíti a közlekedést a Vörösvári úton kifelé a Flórián térnél a középső sávban. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botond, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai, megújulhat a tankerületek működése, gorcső alatt a konzervcsemege kukorica, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szeptember 1-i határidővel nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzésekkel összefüggő adatok. Június 30-áig az egészségügyi kormányzat elkészíti az információk feldolgozására vonatkozó módszertant, emellett koncepció készül a betegjogok erősítésére. A Magyar Kórház Szövetség üdvözölte a döntést. A szervezet szerint a transzparens, szakmailag megalapozott és közérthető információk közlés erősítheti a betegbiztonságot, valamint hozzájárulhat az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Az a cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen és erősödjön az autonómiájuk. Június közepéig arról is döntés születhet, hogy az igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kabinete mellett határozott arról, hogy augusztusban iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Újra lehet valós idejű információnk a vonatok helyzetéről és a késésekről. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ gyűjtőrendszer. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de a vasúttársaság már keres olyan megoldást, ami bejelentkezés nélkül is működik. A MÁV egy évvel ezelőtt kapcsolta le a platformot és a vonatinfót is. Konzervcsemege kukoricát vizsgált a NEBIH. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal elnök helyettesét.
5: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
4: Délután felhők érkeznek fölénk, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A nappali órákban megélénkül a szél, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 32-33 fok körül várható. Holnap is derűs időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Marad az erős légmozgás. Mérséklődik a kánikula. Délután 22-27 fok közötti értékek valószínűek. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
6: Az elkövetkező hetekben 2 olyan munkám is lesz, amit szívesen ajánlok. Az egyik június 4-én, csütörtökön este, a nyugati pályaudvar mögött, tulajdonképpen a West End épületébe ékelődve található Crowne Plaza szállodában, annak is az Axis nevű éttermében. Lesz megint olyan vacsora est, amiből már volt egy pár az elmúlt években. A mostaninak az előbb kedvesen emlegetett Tom Bornelli lesz a vendége. Ezek egyébként hónapokkal ezelőtt eldőlő dolgok, tehát hogy tulajdonképpen én csak így mentem előre a naptárba, és egyszer csak észleltem, hogy jé, lesz a Nellivel egy este majd a Lóvasúton, és pár hét elteltével egy másik, amiben viszont már csak róla van szó. A Nelli egy gyönyörű nő, fotómodell és séf, egy nagyon cuki kislány anyukája, és ezen az estén a menü, ami aznap kóstolható, az az ő tervei és tanácsai szerint készült. A Nellivel, amikor eddig életemben dolgoztam, párszor, mindig az van, hogy ő megjelenik ezekre a beszélgetésekre, forgatásokra kedvesen, gyönyörűen, szerényen, és a táskájába mindig van bekészítve általa sütött keksz. És hogyha véletlenül nem vagyok éhes, nagyon ritkán fordul elő velem, de ha véletlenül nem vagyok éhes, akkor képzeld, pont van a táskájában egy olyan méretű kis dobozka. Mi az a kedvenc márkád, amit a múltkor annyit rögtünk rajta?
7: Tupperwall.
6: Igen. Egy dobozka, amiben belehelyezi ezeket a kekszeket, belecsomagolja egy szalvétába, és azt mondja, Nórus, legyen az autódban, mert lehet, hogy pár nap múlva éppen nagyon éhes vagy a forgalomban, és jól fog esni megenni. A Nelly csodálatosan főz. Egy ilyen tiszta, egészséges, finom, így tudnám jellemezni az ő világát, és ilyen lesz ez a menü is, és arról fogunk beszélgetni, ami alaptémája ezeknek a beszélgetéseknek, amiben olyan jól látható embereket hívunk meg. Úgy értem a jól láthatót, hogy van egy ilyen publikus megjelenésük.
7: Sztárokat. Hát nem véletlenül nem szereplek ezeken az eseményeken egyszer sem.
6: Pedig már bombáztuk a menedzsmentet,
7: pedig annyira,
6: és kitartóan nem
7: mondta. Hallom, minden este jönnek ezek a leíratok.
6: De figyelj, tök jó lenne egyébként, lehet, hogy te is szuper vendég
7: lenne. Én biztos nem, mert nem tudok semmit hozzáadni a történethez.
6: Uramisten, ez hogy nem fog kimenni belőled ennyi év után?
7: Ez kőbánya.
6: Kitartóan, hetek óta mondom.
7: Ez kőbánya.
6: Na, egyébként a Nellinél ez is nagyon érdekes, hogy a Nelli nem egy nagyvárosi csaj, és szerintem az egész attitűdjébe, viselkedésébe, a dolgokhoz való viszonyulásába, a munka etikájába, az alázatába, a szerénységbe, ez ugyanúgy megvan, és ő nagyon megéli azt, és nagyon hálás azért, hogy ő hova jutott el, milyen helyeire a világnak, milyen munkákba, milyen felkérésekbe. Tehát van egy ilyen nagyon szerethető viszonya a saját sikeréhez, és a saját szépségéhez is, amit én nagyon bírok. Szóval, hogy én kislánykorom óta nézem meg úgy észlelem a szép nőket, és nagyon szeretem azt, amikor valaki ennyire sugárzóan gyönyörű, mint a Nelly, és szemmel láttól ez valahogy nincs így a saját érdeklődése fókuszában. Nyilván tudja, nyilván amikor modell vagy, akkor azért összerakod, hogy azért szeretnének veled dolgozni nagy márkák, mert szép vagy, de hogy egyáltalán nem e köré rendezi az életét, vagy az önképét. Ez engem lenyűgöz. És nagyon nagy váltások voltak az életében, egy karrier szempontból, nagyon nagy utazások, nagy helyszínek, a férjével, aki a fotóművész Tombor Zoltán, éveket éltek és dolgoztak Milánóba, aztán egy még sokkal kompetitívebb helyen New Yorkba, és aztán onnan hazajöttek. Szóval nagyon, nagyon sok érdekes és tanulságos tapasztalat van a Nelly életében, és ahogy mindig ezeken az estéken az a menet, hogy leülünk ebben az étteremben, megvacsorázunk, és aztán egy ponton mi a Nellyvel kiülünk egy ilyen nagyon, nagyon szép, magas, hófehér asztalhoz, és elkezdődik a beszélgetés, amit a közönség hallgat, szóval ezt nagyon ajánlom.
7: És ez is közben?
6: A közönség? Előtte esznek, tehát lemegy a vacsora, és úgy ülünk be, hogy közben...
7: Teli hassal, nem aludt még el senki.
6: Uramisten.
7: Jó, hát tudod, hogy mindenki magából indul ki.
6: Ugye? Te nem voltál még olyan vacsora este, ahol meg kellett vacsorázni, és utána még egy normális, beszámítható, értelmes humanoid lényként viselkedned?
7: Soha. Ez nem.
6: Tehát te megvacsorázol egy ilyen elegáns vacsora este, tudom, hogy például voltatok Szegeden abban a szuper fine dining helyen, ahol 12 kóstoló fogás után ücsöröksz, tehát ott úgy kell téged elképzelni, hogy lemegy a 12-dik, leborulsz az asztalra, és a Kriszti utána egy taxit hív, és a taxissal együtt kivonszolnak a kocsiba, mert te megszűnsz létezni, mint egy társadalmilag elfogadhatóan viselkedő férfi.
7: Ezt nagyon jól fogalmaztad meg, és tökéletesen pontos, mert hogy igazából az alkimistáról beszélünk, ha valaki még nem volt az alkimistában Szegeden, az rohanjon foglaljon, mert kapacitás ott is szűk, sosem felejtem el, hogy mennyire finomakat ettünk, azonban velem igen, sajnos ez lehet, hogy a otthonról ezt a hiányt ezt is hozom, hogy végigettük, és én már tipliztem volna. De a feleségem
6: társasági életet élt.
7: Így van. Tehát minden fogás közben, és ráadásul ő akkor ott borkostolót is tartott, tehát ők úgy főztek, hogy a borokhoz, vagy borainkhoz, az ő boraihoz, mik azok nekem hozzá, az ő boraihoz.
6: Hagyd már abba ezt a szerény háttérbe vonulás, meg kellett ő bolondulni. Hát a fél adás arról szól, hogy mennyit dolgozol ezekért a borokért. Értem, hogy a Kriszti a borász.
7: Na, hát ez az egy dolog. Na, nem megyünk ebbe bele, de ez nagyon pontosan festetted le a történetet, hogy én utána legszívesebben elvonultam volna egy könyvvel a szállásra, míg azért egy darabig érdeklődve hallgattam ezeket a hát valahol a small talk és a lényegi beszélgetés között lévő van ennek biztos műfaja, ennek is egy papnője vagy, de érdeklődésem nekem az ételekről szól.
6: Említettem neked, hogy az általad is rajongással övezett Leonora Carrington, amikor a Tündével közös előadásunkban a Leonora sztorit a Tünde meséli, mindig benne van az, hogy ő egy ilyen nagy, befolyásos brit családba született, és meg voltak hívva a királyi udvarba fogadásra, ahova Leonora egy könyvvel ment. Tehát őt olyan szinten untatták ezek a small talkos, semmiről sem szóló társasági események, ahol neki az lett volna a feladata, hogy a csodálatos ruhájába jöjjön, menjen, vonuljon, hogy aztán egy társadalmilag megfelelő státuszú férfi szeme megakadjon rajta, és akkor elinduljon a frigy. Ezt ő köszi nem kérte, de hát így menni kellett a családdal, ezért ő leült egy székre és olvasott. Ő a te embered, már ebben is látszik.
7: Igen. Friko. Pontos leszek, egyszerű és száraz tényközlő. Chicago, 4 tagú zenekar, tekerik a gitárt, nagyon szeretem őket, meghallgatásra javaslom. Friko, tehát is a dal címe Still Around.

0: Hamarosan elkezdődik a férfiak által oly várt világesemény, a futball világbajnokság. Három országban szúrjuk le. Mexikó, Egyesült Államok, Kanada. Nagyon szerettem egy időben a futballt. Tehát, hogy én nem a műfajt szeretném lebeszélni, hanem csak így hangosan gondolkodva arról, hogy mi fog történni most majdnem két hónapig az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Nos, az, hogy egy 48 futballcsapat szerepel idén a legtöbb valaha. Tehát a pénzgyár már egy olyan maximalizált állapotban van, amelyet egy maffia szervezet, a FIFA gondoz, hogy tényleg már szerintem több csapatot azért sem lehetne beengedni a világbajnokság keretei közé, mert soha nem lenne vége, tehát elunnák az emberek. Most fog először megtörténni az, hogy egy szurkolónak, ha végig szeretné követni, vagy csak félig az általa nagyon szeretett válogatottat, akkor rettentes sokat kell utaznia. És ezt általában repülőgépen fogja megtenni, mert azért a távolságok fantasztikusan nagyok. Már most az első előrejelzések, amelyek az időjárást taglalják, és itt most persze nem Kanadáról szólok elsősorban, hanem az Egyesült Államokban, és ott is a déli részét, meg a Mexikót, ahol lesznek azok a városok, ahol lesznek majd a meccsek, olyan hőhullámokat vetítenek előre, amely már most azt indukálta, hogy legalább egyel lehet, hogy két ivásszünettel meg fogják szakítani az összes meccset, amely persze hosszabb TV közvetítést fog eredményezni, amely két tervezett megszakítás, játék megszakítás, ugye reklám, még reklámot lehet eladni. Az egyik fő szponzora ennek az eseménynek az a szaúdi olajcég, állami olajcég, amelynek neve Aramco, és a világ egyik legnagyobb kibocsátója, károsanyag kibocsátója. Az, hogy a repülőgépekkel, amikor utazunk, mennyi károsanyagot bocsájtunk ki, ez hozzáadódik az egész futballvilágbajnokság sötétedéséhez, már a képének sötétedéséhez. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy az USA-ban azok a stadionok, amelyek délebre esnek, mind légkondicionáltak. Tehát egy stadiont, amely 70 000-es, teszem azt, vagy akar legyen csak 50 000-es, állandó légkondicionált állapotban tartani, az sem kevés energiát fogyaszt, és az a fantasztikus ebben, hogy igazából csak bent található ez a léghűtés. Kint a Béláék, akik megvették a jegyet, és sorba állnak két órán keresztül, hogy bejussanak, azok kapják telibe a napot, mert ott nincsenek, és nem lesznek a szurkolói zónák hűtve. Mexikóról nem is beszélek. Szóval az egész eseményre annyi guano terül már most rá, még el sem kezdődött, hogy számomra ez egy olyan világbajnokság, nyilván Európában kicsit hátrányban leszünk, mert az összes meccs, szinte amit lejátszanak, szerencsétlen sportolók vannak a legrosszabb helyzetben, hiszen van, akinek majd helyi idő szerint délbe kell kezdenie, és gondolhatod azért Mexikóban, vagy Mexikóvárosban, vagy Texasban, vagy Miamiban milyen idő van nyáron délben. Szóval ilyen állapotba kerülnek majd a játékosok és a szurkolók is, meg az a rengeteg utazás, és mellé ez egy szuper extra luxi világbajnokság lesz, hiszen rettentő pénzbe kerülnek majd a jegyek is, és el tudjuk képzelni a szállásokat. Hogyha valaki ezt végig szeretné csinálni, akkor az a minimum, hogy a NER 16 évéből kell építkezzen anyagilag, mert másképp ez nem, tehát hogy másképp, hogy ez nem jön ki, sehogyan sem.
1: De mondjuk az egy jó nagy célcsoport.
0: Igen.
1: Az egy nagy és fizetőképes célcsoport.
0: Igen.
1: Egy darabig.
0: Igen. És akkor még arról nem is beszélek, hogy szerencsétlen iráni futballválogatott is kijutott a világbajnokságra, és akkor ők nem tudnak az USA-ban játszani, mert nem is kapnak vízumot. Ezért kiesésre vannak már az eleve ítélve, hiszen a mexikói, egy mexikói csoportban fogják majd kergetni a labdát. Gondolja azt a fatális eredménylistát, aminek alapján ők tovább jutnának a csoportjukból. És egy következő kör az már az USA-ban lenne. De mondjuk Donald G. éppen kijöve a narancsárga szoláriumból, nem adja meg a lehetőséget nekik, hogy belépjenek az országba, mert hogy hadi állapotban vannak éppen az Egyesült Államokból, és akkor kéne keresni Tucson közelébe valamit a mexikói határon, ahol még X csapatod oda kéne delegálni az irakiak, vagy az irániak mellé, hogy játszhat. Az egész kezd az őrületig fajulni, és még el sem indult. Úgyhogy amennyire vártam én régen a világbajnokságokat, és amekkora ünnep volt az én lelkemnek az, hogy láthattam ezeket a dél-amerikai, mert nekem azok voltak, az afrikai és a dél-amerikai csapatok, mert őket mindig ritkán láttuk így élőben focizni. És amikor megláttam a Valderrama fejét először életemben, vagy az egész kolumbiai csapatot, vagy az urugváiakat, de az, említhetném bármelyiken Mexikót, emlékszem, amikor 86-ban Mexikóban 40 évvel ezelőtt kint voltunk a világbajnokságon, és na mindegy, rossz ezt látni, hogy mivé lett az a jó kis sport, és hogy az üzletnek is melyik részét fogják meg.
1: A most budapesti rendezvény, azt téged érdekel?
0: Nem. A Bajnokok Ligája azon remélt, de jó, hogy behoztad reggel.
1: Azért egyébként, mert amikor jöttem a rádióba, elmentem a Hősök tere mellett, ahol épül...
0: A szurkolói zóna, gondolom.
1: Igen, igen, igen.
0: Szóval, ha túléljük, vagy Budapest túléli ezt a meccset, az nagy szó lesz, hiszen két egészen prostó, nem tudom más, hogy definiálni őket, szurkolói tábor érkezik meg Budapestre. Az Arsenal drukkerei sem akár, most hiába, hogy Nick Hornby nekem kedvenc íróim közé tartozik. Szerencsétlen Arsenal drukker, de hogy az Arsenal drukkolóiról különben is tudható, hogy nem mennek messzire egy kis intelligenciáért. És hát a Paris Saint-Germain csapatának drukkerei is azért még Franciaországban is azok közé tartoznak, Marseille-Párizs meccseket, amikor lejátszák, azért ott kivonul a tek úgy, ahogy van teljes személyzeti állományában. Szóval nem tudom itthon, én csak azért drukkolok, hogy ne legyen botrány a szurkolók körül, mert az nem tenne jót az egész városnak. És amint nagyon nevettem, hogy óriás plakátokon hirdetik, és most egy héttel, vagy két héttel az esemény előtt tették ki ezeket az óriás plakátokat, hogy mi eldöntő lesz Budapesten. Kinek szólnak szerinted ezek, vagy miért kell erre költeni ilyenkor?
1: Szerintem hirtelen felszabadult csomó plakáthely.
0: Oké, de nyilván jegyet nem lehet kapni rá. Mi a célja a hirdetésnek?
1: Én, tehát nagyon élvezem, amikor beszélsz fociról, de nincs valahogy így az életem fókuszában. Amikor a Magyar Zeneházában múlt héten volt az a munkám, a Mentál Liget, csodálatos volt, és ott a végén, amikor minden jól sikerült, volt egy ilyen kis összejövetel, és akkor kocintottunk alkoholmentes pezsgővel, és mindenki megköszönte mindenkinek, mert azért ez egy nagyon nagy menet volt. Ne haragudj, tényleg ne borulj ki ezeken a
0: műfajokon. De kiborulok, nincs olyan, hogy alkoholmentes pezsgő, az nem pezsgő. Olyan nincs.
1: Tehát és a
0: szerintem,
1: szervezők,
0: ha Eszterházi Péterrel élhetek, egy bizonyos szint fölött, egy bizonyos szint alá ne menjünk már. Tehát, saját magamat alázom meg, ha ilyet iszom. Saját, akkor víz.
1: Nagyon
0: buborékos.
1: Szeretnék eljutni ennek a felvetésnek a végéhez. Tehát a szervezők voltak olyan figyelmesek, hogy figyelembe vették, hogy lehet, hogy valaki erre a munkára autóval jön. Oké, kocinthattam volna sima almalével is. Én ott ezen nem tudtam felhúzni magam. Ebben talán benne volt az, hogy 8-ra mentem, és akkor volt délután 5, és minden tökéletesre sikerült, és boldog voltam, hogy ilyen jó lett ez az egész nap. Tehát, hogy ott az ott dolgozók mondták, hogy ők dzsihádként gondolnak erre a hétvégére, hiszen ott a Liget környékén lesz ez a két szurkolói csapat, és nyitva lesz a Magyar Zeneháza, tehát hogy nagyon vicces volt, engem akkor ütött meg ez a tény, ez az úgynevezett tényvalóság. A másik, amit kora Vitézi Dávid Instagram posztjában volt, hogy hihetetlen logisztikai kihívás lesz Budapestnek, a reptérnek, a reptérről bevezető forgalomnak. Az én unokahúgom Sárika ezen a hétvégén jön haza Budapestre, és már mondtam a húgomnak, hogy figyú, ezt nagyon végig kell gondolnunk, hogy hogy jutunk ki a Sári, hogy jön haza. Ez teljes, tényleg véletlenül teljes őrület lesz, de én bizalommal vagyok.
0: Egy nálunk nagyon ismert társaság, a Defez. Egy legújabb darabjával jövök.
1: Ők vannak még?
0: Ős bemutató következik, ő van. Hát egyedül kell őt gondolom. Van Baumgartner talán, Pete Baumgartner talán. Ő az a neve a fiatal embernek, aki most már azért most annyira nem is fiatal, de a Defez neve az Jole Cseng, ezt szokták mondani, Jole Cseng.
1: Fú, de örülök, hogy megtaláltad ezt a fordulatot.
0: Igen, nem lecsodálkoznék rajta, hogyha a Piqué pólós fesztiváljaink egyikén fel is tűnne majd. Continental. Ez egy nagyon régi jazz standard remixe, belooped remix, és így csatlakozik a kettő, a Defez és ennek a standardnek az újraalkotása, hogy ide kerülhetnek a mi a műsorunk, hello jár, látom, mit tudtam.
1: Úristen, mi van veled?

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
6: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
5: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
8: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Akvárium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
9: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
11: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Miközben ti a Defense-t hallgattátok, én nem megyünk tovább, én most a munkásosztályt fogom képviselni, mint eddig is mindig. Június 12-én a Magyar Nemzeti Galériában Tündével újra vezetünk a Dolce Vita című kiállításban.
14: Nem ami... érzed ezt egy kicsit keménynek?
13: Mármint, hogy mit?
14: Hát nem kell újra vezetni, hanem ennek nincs vége.
13: Nem, hogy ebben a kiállításban újra, mert amikor meghirdették az elsőt, ott olyan mennyiségű ember jött erre a vezetésre, hogy ott alig tudtunk mozogni tulajdonképpen velük a térben.
14: De ez nem úgy van, hogy ti már ott laktok bent a múzeumban, és igazából a kiállítások cserélődnek, ti csak vezettek.
13: Tényleg az milyen lenne, hogy igaziból mi lakunk a Magyar Nemzeti Galériával, tehát az az elképesztő építkezés és őrület, amit így a NER-nek tudnak be, vagy az előző miniszterelnök kicsit nagyra nőtt víziójának, az voltak éppen Topor Tünde és Winkler Nóra
14: rezidenciája
13: épült ott ki, tehát mi ott élünk fent a Nemzeti Galériában, és időnként emlékeztetjük egymást Tündével, te figyelj, nem most van nekünk jelenésünk a galériában, és már át is sétálunk egy csillogó ruhába és egy megfelelő topánba, és csak visszavonulunk egy kicsit arrébb. De ez így van, és június 12-én...
14: És olyan még nem volt, bocs, hogy már rég nem volt az a kiállítás ott, mikor ti még mindig arról a kiállításról beszéltetek. Tehát, hogy egy előzőről.
13: Megpróbálom.
14: Tehát, hogy színjei, mondjuk színjeiről meséltetek két hónapig.
13: És már egy dali kiállítás
14: van. És már egy dali van, de ti még mindig a színjeit mondjátok, amikor folyik le az óra a képről.
13: Most figyelj, nem.
14: Köszönöm a választ, de ennyire
13: ennyi
14: lett volna.
13: Hát te... jön egy kérdés, én adok rá egy választ, tehát ezt nem kell meghálálni, nem kell megköszönni.
14: Azért most ott tartunk, már egy választ is meghálálunk.
13: Szerintem nekem ez természetes. Nézd, Frigyes, nekem ez számomra ez. Én azt gondolom, hogy nekem ez számomra, én azt gondolom, hogy ez így természetes. Elmondhatom végre, hogy június 12-én, pénteken, kora este, Tündével felcsattogunk a várba, a Magyar Nemzeti Galériába, és megismételjük tárlatvezetésünket a Dolce Vita kiállításon. Ezt azért is mondom.
14: Kiírta
13: a kiállítást?
14: Ez a Fellini filmet.
13: Benne van a Fellini filmnek a leghíresebb képsora. Benne van.
14: Lehet, azt még lehet levetíteni, azt a képsort.
13: Miért ne lehetne?
14: Amikor Trévi kútból
13: ki. Yeah.
14: Mert szerintem az már nem PC, azt már nem engedi át. Az már ilyen abuzálás, nem a női nemnek a... Én úgy gondolom, hogy az már...
13: Jó, mert te nagyon felvilágosult, vagy te bőven az emberiség előtt vagy felvilágosultságban. Ennek a műnek az odakerülését és a körülötte jogi egyezkedést nem én bonyolítottam. Én Tündével 17 órakor várjuk az oda érkező vendégeket, és végig sétálunk velük a kiállításon, mely arról szól, mit adott Olaszország, tágabban is mondom, mit adott az Itália élmény az elmúlt 200 évben a magyar képzőművészetnek. Kit, mi ihletett meg ebből az élményből, milyen módon, ki az, aki valami radikálisan újat rakott a képzőművészetébe attól, hogy időt töltött ott, ki az, aki megtartotta a sajátját, ki az, akire úgy hatott ez az élmény, hogy tulajdonképpen ilyen anyanyelvi szinten kezdte beszélni ezt az olasz életérzést, ki az, akinél nagyon jól megmaradtak a kelet-európai gyökerek. Nagyon-nagyon érdekes ezzel a szemmel végig sétálni, úgyhogy mindenkit várunk erre is szeretettel, a jegyeket a Nemzeti Galéria honlapján lehet megvásárolni.
14: Ugyanilyen nagy szeretettel nyújtom át most azt a dalt, amelyet Shy Ben és Johnny Greenwood meg Nigel Godrich egy csomóan raktak össze, toltak alá, pakoltak mögéjük, mert hogy a Rajasthani Express zenekar már a második lemezét készíti el ezekkel a fiatalokkal. Aztán a lemezt, amely úgy húzza össze, nem a Ravi Shankari értelemben, bárki is értse ezt a szinonim, vagy átvezetésemet, amit most erre rádobtam, hanem jóval inkább az Anushka Shankari értelemben, hogy Shankaroknál maradjunk, mert hogy Magyarországon egy darab ideig minden világzene Ravi Shankar volt, és ezt meg is értem. Amiben szitár van, az világzene. Na most ebben nincs egy darab szitár se, jóval inkább tablák. És egyéb őshonos itáliai, vagy itáliai, látod, megőrülök. Tényleg.
13: Hatok rád.
14: Indiai, indiai zenekar, énekelnek, tabláznak, és melléjük meg Johnny Greenwood, aki a Radiohead gitárosa, egy kicsit püttyög elektronikával. Jó, na, az az első dal, amit kiadtak az albumra, Raranja, és az összes Maharanja erre táncol, csak hogy egy nagyon-nagyon-nagyon ihletet szóviccel kerekítsem le ezt a mondatomat.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Három lemezborítóból azt választottam ki, amin egy félvér nő, talán...
2: Afroamerikai.
1: Igen.
2: Annyit néztem azt a borítót. A hatásodra egyre többet nézem, megettem a borítókat. Kicsit félek, hogy egy idő után borítóra fogok zenét vásárolni.
1: Legyen így?
2: Nem. Nem szeretném.
1: Várj, akkor módosítom. Ne legyen így? Na szóval azt választottam, amin ez a nő ül a tengerparton, arccal a tenger felé, a végtelen, végtelen, végtelen horizont.
2: Távolban egy fűzfa.
1: Irányába, de a szeme be van kötve egy sejemszallaggal. És van egy dali kép, nem ezt választottam, amin nem, Magritte. Szerelmesek csókolóznak, de be van kötve nem csak a szemük, hanem az egész arcuk, de nem ezt választottam, hanem ezt az állapotot, amikor egyedül ül egy nő egy partszakaszon, és teljesen zavartalan, se ember nincs, se hajó nincs, se semmi nincs, csak a végtelen kékség meg ő. És eszembe jutott egy Edvard Munch kép, aminek azt hiszem az a címe, hogy Fiatal lánya a tengerparton, amiben hátulról látsz egy hófehér ruhás nőalakot, amint így a tenger végtelenségét nézi. Munchról van szó, tehát az derűsnek nem mondható, hanem kicsit olyan terhelt, olyan sötét tónusú az a tenger, de gyönyörű, tehát őt nyilván képzőművészként érdekelte ez az ellentét, hogy mit tud egy hófehér folt, hogyan tud kiragyogni egy ilyen sötétebb tónusú színvilágból. Ez jutott eszembe, és egyszer mind biztos vagyok benne, hogy sokunk vágyát képviseli ez a két mű, hogy úgy lehessél a tengerparton, hogy zavartalanul kapcsolódsz a vízhez. Ez senkinek nem fog megadatni a következő hónapokban, hiszen turista paradicsomokba szeretnénk elutazni, eljutni, végre letenni a strandtáskánkat, és átadni magunkat annak, hogy 73 millió másik ugyanilyen vágyjal otthonából elindult ember között tudunk majd szuszakolódni a parton, lerakni a törülközőnket úgy, hogy hozzáér a szomszédhoz, és sorban állni a büfében.
2: Nobatnak hívják azt a brazil előadó, nagyon fiatal első ilyen darabja, amit én legalábbis ismerek tőle, a Tel Aviva. Nagyon jó, hogy itt voltatok, és végighallgattatok bennünket, aki nem tudta elképzelni a képet, meg a borítót, irány a hellojárat.hu, ott a Matchmaker applikáció, és ott szépen látja párhuzamban. Jövő héten találkozunk nektek, akik most hallgattátok, vagy akik vasárnap halljátok, és aztán örökké valóban is mindig. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
2: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600

0: 0623-27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadak útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár. Az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz-Zsigmond körtér felé. Baleset történt az Erzsébet hídon Buda felé a buszsávban a Pesti híd fő után. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsórakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botond, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei, egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban, ma estig bárhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit késnek a vonatok. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre, ezekben a hetekben van a párzási és tojásrakási időszakuk, ezért tömegesen kelnek át az utakon, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
8: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fejáll. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllőtérképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
7: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hidegfront. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Ez a Zeneházban című műsorunk, én Szoller Andi vagyok. Megnyílt a Zeneház a szabadtéri színpada. Egészen szeptember végéig várják a szabadban szórakozni vágyókat. Lesznek izgalmas formációk, táncházak, változatos gyerekprogramok, zenés filmvetítések, különböző feltörekvés kísérleti előadók, illetve számos koncert, street dance. De hogy pontosan mi mindent ajánlunk, azt elmondja majd most Halmos András, a koncertprogram vezetője. Itt van velünk a vonalban, szervusz!
2: Szia!
1: Nagyon izgalmas és nagyon sokszínű programot állítottatok össze idén nyárra is. Kapjunk ebből egy kis kóstolót.
2: Jó, kezdem a júniussal, annak is az egyik stílusával, ami a globál zene, vagy világzene. Azért emelem ezt ki az elején, mert ezek tényleg nagyon különlegesek lesznek. Három nemzetközi fellépő, akik nagyon különleges zenei világot képviselnek. Az elsőnek már maga a formátuma is nagyon különleges. Ez június 3-án lesz. Egy olyan indiai zenei koncert, ahol hajnali rágákat fognak játszani. Hűha. És ugye ezt nagyon, nagyon komolyan veszik Indiában, hogy ugye ott minden rágának megvan a játék ideje. És hajnali rágákat csak hajnalban, vagy a kora reggeli órákban játszanak, ugyanúgy vannak esti rágák is, és ugye mivel, hogy Európában itt, vagy nyugaton legalábbis a koncertformátum az általában este van, ezért akik szeretik az indiai zenét, többnyire esti rágákat hallgatnak. Most viszont szervezünk egy olyan koncertet, ami reggel lesz. Próbáltunk egy olyan időpontot találni, ami még hajnal közeli, de már azért ide lehet jutni, tehát 7 órakor kezdődik, és egy nagyon jelentős idős indiai zenész mester érkezik először Magyarországra, őt Usztád Irfán Khannak hívják, és Mátyás Wolter fogja szitáron és szurbaháron kísérni. Mátyás Wolter egyébként ő egy német kiemelkedően jó zenész, és Takhava John, ami egy ütőhangszer, pedig Virág Balázs fogja kísérni. Ez a koncert 7-kor kezdődik.
1: Tehát június 3-án.
2: Igen, igen. És ami egy extra ehhez képest, hogy a koncert után, akinek van jegye, az egy jóga órán is részt vehet, mégpedig Malik Tóth István jóga oktató fogja vezetni, aki a jogás közösségnek egy nagyon fontos tagja. Ez tényleg egy különleges program lesz. És akkor megyek tovább a másik ajánlóra, ami 12-én lesz júniusban, ez pedig egy madagaszkári francia zenekar. Ők egyébként már voltak egyszer itt nálunk a Zeneházában, az a nevük, hogy Bobo és Behadja, és egy nagyon különleges zenei világot képviselnek. Szapiki a neve egyébként ennek a stílusnak, és ez még az afrikai zenét ismerők számára is nagyon újszerűen hathat, mert ez csak Madagaszkárra jellemző ez a zenei világ. És tényleg,
1: de érdekes.
2: Igen, és tényleg a ritmikailag egyszerűen teljesen távol van attól, amit itt nyugaton ismerünk. Tehát tényleg ez egy elképesztően különleges zenei világ, amit amúgy esküvőkön, temetéseken játszanak, általában 3 napon keresztül folyamatosan.
1: Úristen!
2: Tényleg ez transzene a javából, és igazi tradicionális zene, de természetesen modern hangszerekkel, tehát dobszerelés van benne, elektronos gitár, basszus gitár, szaxofon, 2 a zenekarból franciák egyébként, akik nagyon sok időt töltenek Madagaszkáron, és együtt zenélnek ezekkel. És egyébként, hogy tehát azt hiszem ez az első olyan zenekar, akik ki is kerülnek, tehát akik turnéznak, mert ugye többnyire ezek csak ott játszanak ezeken a helyi esküvőkön és szertartásokon, és mivel a francia, egy közös madagaszkári francia zenekart hoztak létre, ezért turnézni is tudnak. A másik pedig szintén júniusban 16-án egy kiemelkedő pakisztáni tradicionális énekes jön hozzánk, akit Muslim Shagannak hívnak, és ő egy kiemelkedő képviselője a hindusztáni zenének, és az az érdekes ebben, ami annyira nem különleges arra felé, de hát, hogy majd, hogy nem 500 évre visszavezethető a családi hagyománya, ahogy muszlimságának a felmenői majdnem 500 évre visszamenőleg felkutathatók, hogy mindenki zenész volt a családban, de hát ugye ez arra felé tényleg így szokott menni, hogy mesterről tanítványra a szóbeli hagyományt adják egymásra. Ugye itt nincs írásbeliség, tehát nem írják le a zenei hagyományt, hanem egyszerűen utánzással, meg ilyen közvetlen átadással tanítják egymást, és hát ennek a muszlimságának a nagyapja, Usztát Gulám Hassam Shagan, ő egy nagyon-nagyon jelentős énekes volt, és ő tanította muszlimságánt, aki viszont a mostani generációnak egy kiemelkedő énekese, és ő most fogja az első magyarországi koncertjét adni. De most tényleg ez csak egy egész kis rész a nyári programból, és annak is csak a globál zenei részéből, mert csak a globál zenéről beszélhetnénk egy órát szerintem, hogy mi lesz nyáron. De ugye van nálunk, ahogy te is az elején említetted, hogy popzene, jazz, klasszikus, kortárs, akkor ugye a tradicionális zenék, globál zenék, ismeretterjesztő programok, családi programok, filmvetítések, amiket külön mondhatnám, hogy maga a film megy, lezenés filmek, de olyan filmek is lesznek, ami régóta megy nálunk, hogy néma filmekre élőben zenélnek.
1: Igen, igen, igen. Az is rettentő érdekes. Én egyszer voltam nálatok egy ilyen szabadtéri szalsza programon, vagy nem is tudom, eseményen, ahol tanítottak táncolni. Elképesztően élveztem, és ez most is, idén is lesz, ha jól emlékszem, hogy jól látom.
2: Igen, igen, hát ezt jó is, hogy mondod, mert ezt el is felejtettem mondani, tehát hogy a nyári programoknak ez egy nagyon fontos eleme, hogy különböző stílusokban tánctanítással egybekötve lehet élőzenét hallani, ilyen, amit említettél, a Salsa Parkban, a zenekarban több itt élő dél-amerikai zenész van, tényleg avatott ismerője a stílusnak, de ugyanúgy említettem a Magyar Táncházat, az is rendszeresen van nálunk. Most lesz nálunk egy kétnapos esemény, ahol az utcai táncok, tehát a street dance, a hip-hop, a breaking, mélyen belemenni, tehát nemzetközi tanárok jönnek ide, akik workshopokat fognak tartani, ők egyben zsűritagok is, mert ez egy verseny. Tehát ez egyben szól a street dance közösségnek, tehát akik táncosok, ugye ezek között nagyon sok profi táncos van, vagy aki sportszerűen ezt űzi. Tehát itt táncolni is lehet jönni, aktívan bekapcsolódni, de közönségként is lehet nézni az egész napos reggeltől estig tartó versenyt.
1: Egy pár mondatot foglaljunk össze a gyerekprogramokról. Ilyenkor nyáron ugye nagyon sokszor van, hogy az embernek muszáj valami programot csinálni, mert nincs iskola, nincs óvoda, és azért nem baj, hogyha valami történik a gyerek életében.
2: Igen, ugye ez egy külön-külön osztály nálunk, akik a családi és gyerekprogramokkal foglalkoznak, és egyben mindennel, ami zenei oktatás, nagyon sok módon, és hát minden szombaton vannak családi programok délelőttönként, és itt is nagyon-nagyon sokféle program van, és hát ugye ez egész évben megy nálunk gyakorlatilag, de a nyáron nyilván ez egy különleges lehetőség, hogy ez szabad téren tud lenni, és ez is kicsit befolyásolja a programot, hogy mit lehet csinálni, de tényleg itt közös dobolástól kezdve kortársversek, gyerekdalok, bábszínház, nagyon sokféle program van. De nagyon sokszor van egyébként, hogy a napközbeni programjainkra is, az esti programra is családok jönnek gyerekekkel, tehát nyilván ezek a szombati programok, ezek célzottan a családoknak és a gyerekeknek, mondjuk így, hogy a kamaszkorig tartanak célzottan, de többi programunk is, ból is bőven lehet válogatni.
1: Beszéljünk egy picit ugye ezekről a feltörekvő kísérleti előadókról. Indult egy széria, aminek azért még több előadása is, koncertje is lesz. Erről egy picit, hogyha mesélnél nekünk.
2: Igen, tehát a Zeneházának egy nagyon fontos küldetése a kezdetektől fogva, hogy lehetőséget adjuk a feltörekvő zenekaroknak is, és ezt több módon tesszük. Egyrészt nekünk is van minden évben kiírásunk, ahova bárki jelentkezhet a különböző kategóriákra, és ezeknek az igazi fókuszpontja az általában nyáron van. Tehát, hogy van utcazene kategória, akkor vannak zeneiskolák, akik bemutatkozhatnak nálunk, és vannak zenekarok, amik lehet szóló is egyébként, és akkor belőlük válogatunk, akik fellépnek a Fringe programunk keretén belül, de ugyanígy részt veszünk, tehát külön díjakat adunk meglévő tehetség gondozó programoknál is, tehát hogy mi is ott vagyunk a zsűriben, és külön díjat adunk bizonyos fellépőknek. Ilyen például a nemrég zárult le a Telekom Electronic Beats, ami ugye az elektronikus zenére fókuszál, itt is van nálunk külön díj. Ugye a Telekom Electronic Beats-ben volt külön popzenei kategória, klub kategória, ami inkább így a techno zene felé megy, és van a kísérleti kategória. És mi a popzeneiből és a kísérleti kategóriából válogattunk a programunkba feltörekvő előadókat, de ezen kívül is több ilyen lesz, ami a Fringe programunknál a külön díjasaink tudnak fellépni.
1: Ebből is adjunk egy kis ajánlót, hogy kikre lehet számítani, mikor.
2: Július 9-én két énekes dalszerző fog fellépni nálunk, akik a keret díjazottjai voltak. Az egyik ilyen fellépő a Sárkány Garbó, ami egy két női előadónak a duója, a másik pedig Boró, aki pedig egy szóló énekes dalszerző. Mind a ketten tényleg kiemelkedő zenészek, és már mindketten rajta voltak a radarunkon. Természetesen ez nem fontos, de jó látni, hogy szerkesztőként is, akik a koncertprogramot készítik, hogy mennyire fontos nekünk, hogy figyeljük, hogy kik az új zenészek, és nagyon sokszor van az, hogy fellépnek nálunk, vagy éppen nálunk van az első nagyobb koncertjük, fellépésük, és fél év, egy év után már nagyon ismert zenészek. És augusztus 1-én lesz ennek a keretdíjazottaknak egy másik estéje, ide pedig a hip-hop kategóriát tettük, és itt Lil 404, tehát ugye magyarosan 404, és Zsé, ez a két hip-hop előadó fog fellépni. Róluk is el tudom egyébként mondani, hogy azért ők már jelen vannak a színtéren, de nagyon fiatalok, és nagyon erős hanggal, egyéniséggel rendelkeznek, és azért nekik is van már követő bázisuk. Tehát,
1: hogy van múltjuk, igen, itt látom, hogy a Fishing on Orfű Strandfesztivál.
2: Jó pár tehetséggondolót már megnyertek, úgyhogy tényleg kiemelkedő előadóján ők a fiatal mezőnynek.
1: Ez akkor augusztus 1-e is ez a hip-hop jegyében telik majd.
2: Igen, igen, igen.
1: Nézzük meg akkor a másik külön díjat, a Selektor 26-ot.
2: A Selektor, ez amit röviden említettem már, ami a Telekom Electronic Beats-nek a kiírása, a pályázata volt. Ennek a neve a Selektor, ez minden évben megtörténik, és a 26-os Selektor díjazottak közül választottunk kettőt, akik július 31-én lépnek föl. Ők is énekes dalszerzők, Lovas Juci és Temesi Blanka, a két kiválasztott, nagyon ígéretes zenészek, énekes dalszerzők.
1: És van még egy, ugye, július 5-én is majd, ha jól látom, a Peru Jazz.
2: Ők Perúból érkeznek, és a 80-as évek eleje óta ők meghatározó, nagyon fontos zenészei a perui jazz és globál zenei világnak, tehát ők ötvözik a perui tradicionális zenét a jazzzel, és ők tényleg ilyen nagy öregei ennek. Egyébként a perui nagykövetséggel szervezik közösen ezt az estét, és itt nem csak ez a koncert lesz, hanem beszélgetés is lesz, ilyen mini workshop is ezekről a ritmusokról a zenészekkel.
1: Hát igen, itt nagyon komoly az etnikai gyökér ebben a zenében. Igen. Hangszereket igen. Illetően is, meg technikákat illetően is.
2: Abszolút igen, tehát ez is Magyarországon mindenképpen egy kuriózum, és hát annak ellenére, hogy a 80-as évek eleje óta az egyik legfontosabb jazz zenekar ők Perúban, ez az első magyarországi koncertjük.
1: Akkor ez igazán különleges estének ígérkezik szintén.
2: Igen, igen. És azért azt is elmondanám, ami egy fontos információ, hogy a legtöbb koncertünk az ingyenes a szabadtéri színpadon.
1: Nézzük akkor tovább a júliust, mert még azért bővelkedik különleges koncertekben, műsorokban.
2: Július 17-én a Sierra Delta zenekar lép fel nálunk. A Sierra Delta az kódnyelven annyit jelent, hogy rosszul megtervezett misszió, és ez nem véletlen, ez a zenekar neve. Meg Deli Soma, aki a zenekar vezetője, őt egyébként a Midlamit Red nevű zenekarból lehet ismerni. Ez az ő stúdió projektjeként indult, és gyakorlatilag 5 éven keresztül készültek a dalai, sokszor ezeket újra felvette, újra tervezte magát a projektet is. Nagyon-nagyon hosszú idő után lett ebből egy zenekar. Viszont amikor elkészült a zenekar, akkor egy nagyon ütős csapatot hozott össze nagyon jó zenészekkel. Ők már felléptek egyébként nálunk az Analóg Balaton előtt, 2 évvel ezelőtt, és az volt az első koncertjük. Azóta most már azért sok helyen játszanak, és most érnek vissza hozzánk a szabadtéri színpadra, mégpedig egy elég különleges formátumban, ez az ő ötletük volt, mi először csak azt kérdeztük meg, hogy tudjuk Deli Somáról, hogy ő DJ-ként is aktív, hogy van-e kedvük a Sierra Delta zenekaros koncert után még egy DJ-szettet is játszani, és mondták, hogy természetesen, viszont itt nem is akartak megállni, úgyhogy még egy olyan ötlettel jöttek, hogy itt ugye mi a Ligetben vagyunk, és van a Nagyrét, és ott egy ilyen piknikszerű, ott is DJ-zni fognak, főzni fognak, akkor ezek egy teljesen kötetlen találkozóval, piknikkel kezdődik, és azután kezdik a koncertüket a szabadtéri színpadon, ami aztán a DJ-szettel fejeződik be, tehát ez gyakorlatilag egy félnapos program, amit eltölthetünk velük. És akkor 18-án, ha már júliusról beszélünk, akkor a Balaton zenekar lép fel nálunk. Őket azt hiszem nem kell bemutatni, Vig Mihály legendális zenekarát, amely 80-as, sőt a 79 óta aktív, és adnak nálunk egy koncertet, amit fel is veszünk egyébként filmre is. 22. júliusban Buster Keaton néma film zenéjét lehet nézni nálunk, a címe a filmnek az Ifjabb gőzös, és ez is egy olyan esemény lesz, ahol a néma filmre élő zenét játszanak zenészek, mégpedig Szirtes Edina, énekes hegedű művész vezeti a zenekart, akik zenélnek erre a filmre, és azt hiszem, hogy Szirtes Edinát sem nagyon kell a zenerajongóknak bemutatnunk.
1: Hát ez is egy nagyon különleges élmény, ezek a néma filmre élőben játszott muzsikák, ezek fantasztikus hangulatot tudnak teremteni, főleg szabadtéren, ez nyáron egy fantasztikus élmény.
2: És ugye az érdekes az ilyen filmzenékben, hogy a zenészek lekövetik azt, ami a filmben történik. Ez sok improvizációt is tartalmaz, de azért mégis kell, hogy tudják a cselekményét, tehát hogy rákészülnek azért kompozíciókkal is, de végig lekövetik azt, hogy mi történik a filmben, és ez sok improvizációra is ad teret, és ezért jó, hogyha olyan zenészek játsszák ezt, akik tényleg mesterei az improvizációnak. Június 17-én Picture lép fel nálunk, ez egy szóló elektronikus koncert. Ő egyébként egy dobos, úgy kell elképzelni a koncertjét, hogy egy dobszerkó van előtte, de teljesen körbe van építve az ütőhangszereivel és rengeteg elektronikával, billentyűzettel, tehát egy embert fogunk látni, aki lúpolja, fölveszi ugye, amit játszik, akkor ezt belúpolja, erre rétegzi a különböző szintjeit a zenének, élőben rádobol, tehát ez egy nagyon különleges stílus, és hát gyakorlatilag egy teljes elektronikus zenekari megszólalást egymaga hoz létre. És hát akkor mondanék egy augusztusi programot, egy nagyon ismert velszi énekesnő adja az első magyarországi koncertjét, őt úgy hívják, hogy Kate Lebon, és ő gyakorlatilag, hát úgy mondhatnám, hogy art pop, avantgard pop zenét játszik, nagyon egyéni hangja van, stílusa, és ezt nagyon várjuk, ezt a koncertet. Gyakorlatilag ez az egyetlen olyan koncertünk nyáron, ami inkább évközben szoktak a 750 fős koncerttermünkben ilyen kiemelt highlight nemzetközi előadóink lenni. Nyáron ugye nem nagyon használjuk a benti koncerttermet, mert mindenki kint szeret lenni ilyenkor.
1: Persze.
2: Hát nem akartunk ellenállni ennek a lehetőségnek, hogy tényleg sok-sok éve próbáljuk Két Lebont elhozni Magyarországra. Ő se játszott még Magyarországon, és hát most éppen augusztusra esett, amikor Magyarországot be tudja építeni a turnéjába, úgyhogy úgy döntöttük, hogy teszünk egy kivételt, és nyáron is egy ilyen highlight előadót bemutatunk. Ez augusztus 19-én lesz ez a koncert.
1: Egy pár mondatot még tudunk esetleg arról is beszélni, hogy a roma zenét és kultúrát a nyár folyamán többször is úgy kicsit talán kiemeltebben kezelitek, lesz kétnapos fesztivál.
2: A Goimára gondolsz, mert talán ez az első, ami lesz nálunk nyáron. A második alkalom, hogy megrendezzük ezt, hogy nálunk történik ez a fesztivál. Tavaly kerestek meg minket, hogy milyen jó lenne a szabadtéri színpadunk erre. Ez gyakorlatilag egy táncverseny, ami élőzenével történik, és tavaly ez még egy nap volt, de annyira jól sikerült, és olyan gazdag ez a tematika, hogy idén ezt már két naposra kibővítettük. És akkor mennék is tovább a következőre, ez pedig a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál, ami július 3-án és 4-én lesz nálunk. Ez is egy nagyon gazdag programnak ígérkezik. Gyakorlatilag a Goima az másodikán van nálunk, és 3.-4-én a Világzenei és Táncművészeti Fesztivál. És a harmadik, ami ugyanez a roma tematika, az viszont már augusztusban lesz, egy szombati napon 5-én, ami pedig a Nemzetközi Cigánydal napja. Uh-huh. És itt Bojan Kristic fog fellépni Lakatos Mónikával és a Romengóval. De még itt sem fejeződik be egyébként a roma tematikánk, mert van egy roma jazz tematikájú koncertünk is, ami pedig Apáról fiúra címet viseli. Ezt az Országos Roma Kulturális Centrummal közösen szerveztük meg ezt a koncertet, és itt egy tradicionális zenei koncert lesz, és utána pedig egy jazz koncert, és itt a két sztárvendég Emilio és Robi Lakatos lesz.
1: Az az igazság, azon gondolkozom percek óta, hogy szerintem nektek érdemes lenne egy sátorhelyet kialakítani oda, ott a ligetbe, hogy emberek oda napokra, meg hetekre kiköltözhessenek, hát hogy minden jó részt vehessenek,
2: hát,
1: mindenféle jó koncert.
2: Igen, ha már ezt is szóba hoztad, akkor még erős sehol nem beszéltünk, mert annyira a tervekben van, de talán ennyit elmondhatok, hogy jövőre lesz 5 éves a zeneháza, és ott tervezünk ilyet, ahol tényleg kicsit ilyen fesztivál jelleggel mindent bemutatunk az utóbbi 5 évünkből. Tehát, hogy gyakorlatilag visszahozunk néhányat a nagyon-nagyon sok kiemelt programunk közül, és ott tényleg az egész ház képviselteti magát, tehát a kiállítási osztályunk, a zenepedagógia, a popkulturális könyvtárunk, a családi programjaink és a koncertprogramunk, tehát ott tényleg lehet, hogy ott ebbe a sátoros irányba elindulunk.
1: Előre várom. A most nyarat is, meg aztán a jövő nyár, az persze megint még többet fog tudni talán majd kínálni. Nagyon szépen köszönöm, hát igazából nagyon sok mindent érintettünk, de biztos, hogy rengeteg minden kimaradt, úgyhogy én azt ajánlom igazából mindenkinek, hogy a Magyar Zeneháza oldalát böngészgesse még a napokat, illetve a koncerteket illetően, meg az egyéb programokat illetően, mert nagyon-nagyon sok finom csemegét találhatott. Nagyon szépen köszönöm Halmos Andrásnak, a Zeneháza koncertprogram vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt, és sok-sok mindent igyekezett nekünk bemutatni ebből az izgalmas nyári programsorozatból.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: További szép napot, szia!
2: Szia!
1: Rövidesen folytatjuk a Zene a Házban című műsorunkat, tartsatok velünk továbbra is!
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
7: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Folytatjuk a Zene a házban című műsorunkat, méghozzá azzal, hogy a Parnograsz június 3-án a Magyar Zeneházában lép fel a Hamkoham társaságában egy jótékonysági koncerten. Itt van velünk a vonalban Olá József, szervusz!
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye a roma telepeken élő családokat segítő Bagás Közhasznú Egyesület munkáját akarjátok támogatni. Miért éppen ezt az egyesületet?
8: Hát, mert ugye valamilyen szinten ismerjük a munkásságaikat, és hát én azt gondolom, hogy egy olyan dolgot képviselnek, egy olyan ügyet szolgálnak, ami a mai világban elég ritka, hogy ilyen lelkiismeretesen és tényleg hasznosan tegyék ezt a tevékenységet, és hát úgy gondoltuk, hogy kutyakötelességünk egy ilyen alapítványt legalább ennyivel támogatni, hogy megpróbálunk nekik jótékonysági koncertet szervezni, hogy minél hatékonyabb legyen a működésük, és minél több programot tudjanak megszervezni ezáltal.
1: Mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy a Parnograszt, mint az ország egyik legismertebb roma zenekara hangot adjon a telepeken élők problémáinak, illetve ezáltal segítsen nekik?
8: Hát ugye mi a cigányságnak a helyzetét, és ebből adóan a diszkrimináció ellen is küzdünk, és ezt mi keresztként hordjuk, hogy a cigányságról, mint olyan képet tudjunk nyújtani a nagy társadalom felé, ami nem mindig a negatívumról szól, hanem pozitívum legyen, és hogy lássák az emberek, hogy igenis, hát nem minden cigány egyforma, és vannak olyan cigányok, akikkel le lehet ülni, beszélgetni, meginni egy sört, de hát, hogy akár még egy jó társaság is lehet, és ugye én azt gondolom, hogy a Parnograszt ezt teljes mértékig így hordozza ennek a keresztjét, és én azt gondolom, hogy ez alap, hogy mi ezt megtegyük a úgy mondom a népünkért, a közösségünkért, hogy legalább ennyivel próbáljuk meg.
1: Hát ezzel tudok hozzájárulni, igen. Na és hogyan állt össze ez a közös este koncepciója a Hamkohammal, és készültek-e valami közös produkcióval is? Mit lehet tudni erről a koncertről?
8: Hát igazság szerint ugye az volt, hogy a jótékonysági koncertet csináljunk a Bagásnak, és igazság szerint nem beszéltünk még forgatókönyvet, hogy mi hogyan lesz, én azt tudom, hogy a Hamkaham lesz az előző zenekar, az első zenekar, aki eléggé pörgős bulis hangulatot tud teremteni, de hát ugyanolyan koncertet szeretnénk adni, mint bárhol máshol, bármely fesztiválon, semmiben se lesz. Külön nem is akarunk különbséget tenni. A cél az, ami különbséget tesz a koncerttel kapcsolatosan, és hát a közönség ugye az a megszokott dolgot kapja tőlünk, amit elvárnak, mert ugye, hogyha egy ilyen koncerten, vagy bármely koncerten, ha nem hangzik el a Mukifi, akkor megköveznek minket. De vannak olyan dolgok, amiket kutyákat elejtsünk kell játszani, mert kell igényli a közönség is. Hát többek között rengeteg feldolgozásos dal. Dolgozunk azon is, hogy majd a Hamkahánmal csináljunk egy közös dalt, úgyhogy de az még most egyelőre nem fog itt elhangzani. Úgyhogy elég jónak látom. Én így most per pillanat azt mondom, hogy egy nagyon jó kis estének nézünk elébe.
1: Tudok, ezek szerint még dallista nincs, az majd még a következő napokban alakul.
8: Hát, lehet, hogy nem is lesz, majd meglátjuk.
1: Jó, hogy improvizáció lesz az egész. Hát egyébként én azt gondolom, hogy ti a ti rutinotokkal bármikor, bármilyen bulit, főleg, hogyha ugye a közönség is, ahogy reagál különböző dolgokra, hát állandóan változtatható a dolog, persze. Én azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen koncert azért azt mondtad, hogy nem lesz más, mint egy más szabadtéri fesztiválos Párnogrász koncert, de valamennyiben biztos, hogy igen, mert azért én azt gondolom, hogy ez más energiákat tud megmozdítani a zenekarban, ez a tudat, hogy rászoruló embereket támogattok.
8: Hát azt nem tudom, ugye nekünk ezek a koncertezések minden egyes helyen, most beszélhetünk fesztiválos színházi körülmények között, de nekem konkrétan személy szerint, mint a Lájózsinek, nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy ha eljönnek emberek és kifizetnek nagyon sok pénzt belépőjegyért, akkor én azt szeretném, hogy egy olyan estét kapjanak a zenekartól, ami így el tudja arra az egy-két órára felejtetni minden bajukat, gondjukat, bánatukat, és tényleg csak annak a két órának lenni, élvezni, örülni azt, hogy most itt vagyok, és élek, és tényleg nem kell foglalkozni semmivel, csak abban, hogy jól érezzem magamat. Nekünk ez nagyon-nagyon fontos, és általában azt veszük észre, sőt, azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sokszor ez nagyon sok embernél meg is valósul, de hát, hogy tényleg önfeledten tud szórakozni, azt látjuk, hogy most nincsenek különböző gondok a fejében, meg bajok, hanem csak tényleg az egy-két óra.
1: Igen, megszűnik tér és idő, és minden, csak a zene igen, van, meg igen, egymással
8: igen,
1: vagyunk.
8: Igen, és én azt gondolom, hogy ezek a mai világban az embereknek erre nagyon nagy szükség van, hogy ki tudjanak szakadni, le tudják magukat kapcsolni a hétköznapról, mert ezzel tudják az agyukat, szerintem akár egy ilyen koncerttel tudják pihentetni az agyukat, hogy most teljesen felszabadult legyek.
1: Hát meg én azt gondolom, hogy a tizenétek tipikusan az, amilyen társadalmi szakadékokat képes áthidalni, és egymáshoz közelebb tud hozni különböző hátterű embereket.
8: Hát az így van. Teljesen jól mondod.
1: Mit jelent egyébként számotokra az a fajta kettősség, hogy a zenétek egyszerre őrzi a tradicionális gyökereket, és közben ugye megmozgatja a mai modern közönséget is?
8: Hát igazság szerint én azt gondoltam, hogy ez fontos, hogy a fiatalság felé valami kaput nyitni ki, hogy megismerjék a zenénket, és hát ugye ezáltal a közreműködő dalokkal azt gondolom, hogy sikerült megnyitni ezeket a kapukat, és hát meglepődve tapasztalom nagyon sok helyzetben, hogy 12-3 éves fiatal lányok, fiúk, és nem cigány származásúak, magyarok, de hát oda jönnek hozzám, mondjuk koncert után is, füligérő szája, csillogó szemekkel mondják, hogy hát nekik ez a második vagy harmadik koncertjük, és hogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és életük legnagyobb élményét kapták a zenekartól. Na ez nekem azért elég nagy bizonyság ahhoz, hogy elértük ezeket a fiatalokat, és most már nem csak a székelykaput, vagy a igazán hallgatják, hanem konkrétan a hagyományos cigány barnograz dalokat is, ami nagyon fontos, hogy elérje őket, és remélhetőleg megérintse őket.
1: Hát és azon túl, hogy ugye anyagi segítséget is próbáltok nyújtani ugye a Bagás Közhasznú Egyesületnek, én azt gondolom, hogy egy másfajta üzenetet is tudtok azoknak a fiataloknak küldeni, akik a telepeken élnek, és talán pont a ti sikereiteket látva kezdenek el zenélni esetleg.
8: Hát igen, rengeteg ilyen zenekar alakult, hál' Istennek is próbálkoznak. Hát nem tudom, hogy milyen sikerrel, de már az előrelépés, hogy az van, hogy gitártamburát, kannát, meg egyéb hangszereket ragadnak és csinálják. De hát én azt gondolom, hogy valamilyen szinten kaptak tőlünk valami olyat, ami arra sugalt őket, hogy ők most nekiálljanak és zenéljenek, vagy akár egy zenekart csináljanak. És hát én ennek tényleg nagyon örülök, mert én azt gondolom, hogy valamilyen szinten inspiráltuk ezeket a fiatalokat, és szerintem egy nagyon jó dologra inspiráltuk őket.
1: Az biztos.
8: Azért a mai világban annyi dologban, amiben bele lehet kezdeni, és vagy belehal az ember, vagy belerokkan. Úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy teljesen jó irány ez, hogyha hangszert ragad, zenekar vagy zenél, inspirációnkra, úgyhogy ez itt teljesen jól van.
1: Ugye mi a június 3-i Magyar Zeneházbeli koncertről beszélgetünk most, de hát gondolom, hogy az egész nyár őrült zsúfoltsággal telik. Milyen állomások lesznek a nyár folyamán a Párnugrasznak?
8: Hát ha tudnám így fejből, akkor nagyon okos ember lennék. Nem tudom, azt tudom, hogy 7.-15-én lesz egy Budapest Parkos koncertünk, és a többit nem tudom.
1: Hát gondolom, hogy mindenféle fesztiválokon, eseményeken.
8: Hát igen, a Campus Fesztiválon, de hát ezeken a nagy fesztiválokon. Igen, jövő héten a Plázson játszunk, Siófokon, de hát a Plázson lesz koncertünk. De hát tényleg az van, hogy így az országban mindenfele rohangálunk, jobbra-balra is. Tényleg ott vagyunk minden ilyen nagyobb fesztiválon, meg nagyobb színpadon, hogy az embereknek örömet okozzunk.
1: Nagyon sok sikert kívánok a június 3-i Magyar Zeneházbéli koncertetekhez. Kívánom, hogy minél több pénz gyűjjön össze a Bagáns Közhasznú Egyesületnek.
8: Hát illetve
1: reméljük, hogy így lesz, illetve hát a nyár további különböző koncertjeihez úgy szintén a sok sikert, meg sok-sok örömet kívánok a zenekar tagjainak.
8: Köszönjük szépen, és várjuk a kedves közönséget a koncerten a Bagáns Egyesület javára.
1: Még egyszer tehát sok szeretettel várlak mindenkit a Párnugraszt június 3-i Magyar Zeneházbéli koncertjén, ahol fellépnek a Hamkoham társaságában egy jótékonysági koncerten az est bevételeivel a roma telepeken élő családokat segítő Bagás Közhasznú Egyesület munkáját támogatják. Ezzel véget is ért mai Zene a házban című műsorunk. Én köszönöm, hogy velünk tartottatok. További szép estét kívánok, Czoller Andi vagyok.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Sziasztok, kafé hallgatók! Miksa vagyok a Ladányben 27 frontvonalából. Ez pedig a Rádió Café.
1: Zene a házban.

0: rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
0: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
2: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Helyreállítják a MOL tiszaújvárosi üzemét. Ősszel újra nyithat a miskolctapolcai barlangfürdő. Ma bárhol eshet, de holnap újra napos száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 4 súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyagát. Ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a miskolctapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon.

0: a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és orosz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Egy hidegfront vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia DJ Flo Lamour és az ausztrál énekes dalszerző interkontinentális barátság himusza, a 2023-as Friends. Er első számú példaképei a Beach Boys, akik 1968-ban szintén kiadtak egy Friends című felvételt, de egy másik számuk ugyanabból az évből talán többet árul el a barátságról. A dobos Dennis Wilson haverja érdekes dalkezdeményét az együttes Never Learn Not to Love címmel rögzítette. Nagy dicsőség lehetett volna az illetőnek egy sztárzenekar lemezén dalszerzőként szerepelni, ám ő nem kérte, hogy feltüntessék. Megelégedett némi készpénzzel és egy motorral. Pedig jobban járt volna a világ, ha a jó barát a zenebiznisz felé orientálódik. A későbbiekben Charles Manson hírhet szektavezérként nem dalok, hanem gyilkosságok értelmi szerzője lett.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A klasszikus zenei és hangszeres képzés mellett a Külkereskedelmi Főiskolán, majd Berki Tamás tanítványaként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán is diplomát szerzett Fábián Juli, magyar jazz és popénekesnő, dalszövegíró, dalszerző, számos formáció tagja volt. A kizárólag női tagokból álló soft jazz band, az elektronikus zenét játszó Eric Sumo band mellett saját jazz kvartettet is alapított Just in Time néven. De legnagyobb sikereit Zuhekkerrel közös projektjével érte el. Rendszeres vendége volt a Random Tripnek, a Gyárfás István triónak és a Coolman triónak. Több alkalommal énekelt Pege Aladár zenekarával, a Budapest Jazz Orchestrával. Rendszeres szerzője volt az EMI Jazz újságjának, a Hangjegyzetnek. 2007-ben és 2008-ban az egyik legismertebb jazz énekverseny, a Montreux Jazz Voice Competition legjobb 8 énekese közé jutott. Fábián Juli 2017-ben tragikusan fiatalon, gyógyíthatatlan betegségben hunyt el. 2022-ben halálának 5. évfordulóján róla nevezték el a Soroksári út Budapest Park előtti szakaszát.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Mick Jagger, Grammy és Golden Globe díjas dalszerző, színész, lemez és filmproducer, a legendás Rolling Stones énekes frontembere. Teljes polgári neve Sir Michael Philip Jagger. Károly Velszi herceg ütötte lovaggá 40 éves zenei munkásságának honorálásaként 2003. december 12-én. Keith Richards, Stones gitáros, nem is nagyon akart ezt követően újra színpadra állni vele.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Barna szemű álompasi roldalól 2024-es bosszanovás beütésű trekkében a Vévi kollektíva első női tagjaként ismert Indigo. A szöveg szerint a vágy tárgya számtalan pozitív attribútumának egyike, hogy a kezébe a fejem pont befér. A véletlenül éppen barna szemű Chuck Berry 1956-ban arról értekezett a Brown Eyed Handsome Man-ben, hogy amióta világ a világ, a hölgyek oda vannak a barna szemű álompasikért. A rock'n'roll sztár is belefogalmazott soraiba egy kezekkel kapcsolatos gondolatot, mondandója alátámasztására. Szerinte az ókorban a Milói Vénusz akkor veszítette el mindkét karját, amikor egy barna szemű álompasiért birkózott egy vetélytársával. Amíg a történészek megerősítik vagy cáfolják Berry állítását, feltehetőleg még sok barna szemű álompasiról szóló szám fog megszületni.

0: chamar a Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
1: Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. E vivo flamengo.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
3: A 2005-ös brit indie évfolyam eminensei mellett ült a padban egy liverpooli zenekar, amely a post-punk és a new wave mellett ska hatásokat is felvett. Liverpool mindig is híres volt a 60-as évek zenei örökségét tovább cipelő zenekarairól, és a Dead Sixties-nek pont ebből lett elege. Második albumukkal mégis beálltak a sorba, az ugyanis egy ska, punk és funk mentes tömegrock lemez lett. 2007 karácsonyán szép csendesen fel is oszlottak.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Signál konkrét, szinte beszédszerű jelentést hordozó, funkcionális zene. Állandó műsorszámok fel- vagy levezető zenéjeként és reklámzeneként is alkalmazzák. Rövid változata a jingle.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd benne

0: Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van grebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
2: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Lejár a babaváró hitelek gyermekvállalási határideje, afterpartit tartanak majd a BL döntő után, holnap már újra napos, száraz időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Fizetniük kell azoknak, akik felvették a babavárót, de nem lett gyerekük. Június végén ugyanis lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első hiteleseknek. Az államilag támogatott szabad felhasználású kölcsönt 2019. júliusa óta vehették fel azok, akik vállalták, hogy 5 éven belül gyerekük születik. Bár az első határidő már lejárt, de a koronavírus járvány miatt a kormány meghosszabbította azt idén június végéig. Tehát azoknak, akik 2019-ben vették fel a hitelt, de azóta sincs gyerekük, most mintegy 3 millió 700 ezer forintnyi kamattámogatást kell majd egy összegben visszafizetniük. Hősképzés Plus programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A mentő közleménye szerint a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészíti ki nyáron az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébik. A Supermenta teszten 6 gyártó szuperédes és hagyományos termékeit ellenőrizték. Az eredményekről Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
5: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt.
4: Sporttörténelmet ír Budapest. Először lesz hivatalos afterpartija a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. A szervezők szerint külföldi futballlegendákkal is össze lehet majd futni a buliban. Szombaton egyébként a Puskás Arénában a bajnokok ligája döntőjében a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hidegfront. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi-északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon.

0: szabadulon élők ászhatnak el.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
2: C'est si bon, c'est chichi, c'est trop chou, c'est chichi. Ça c'est chaud, c'est pas grave, c'est chouette, c'est chouette.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Rengeteg olyan kapcsolatot láttunk, amelyek a társadalom bizonyos része által elvártnak tekintetük, vagy megfelelnek annak a normatív kitételeknek, amelyek miatt a társadalom elfogadóbb ezekkel a kapcsolatokkal, belül mégis egy pokola résztvevőknek.
2: És mégsem működnek.
1: Akkor miért akadályozzon az ember, vagy miért forduljon ellenszenvvel az ember egy olyan kapcsolathoz, ami lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságaiban elkülönbözik a normatívnak tekintettől, és mégis sokkal boldogabbak a benne élők, és többet ad a benne élőknek.
3: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim Kovács Viktor és Kovács Dominik, azaz a Kovács Ikrek. Írók, drámaírók, társalkotók. 2017 óta számos elismert színpadi művet alkottak, mint a Jégtorta, a Mintapinty vagy a Milf. Drámáikban gyakran foglalkoznak társadalmi kérdésekkel, családi sorsokkal és tabu döntő párkapcsolati témákkal. Első regényük, a Lesz majd mind 2024-ben jelent meg az Európa Kiadó gondozásában. Szép irodalmi tevékenységük mellett irodalom és színháztudományi kutatással is foglalkoznak. Június 4-én mutatják be Alice címmel Milf című darabjuk folytatását az Átriumban. Sziasztok!
1: Szervusz, köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk.
3: Örülök, hogy itt vagytok. Az a helyzet, hogy nemrég ünnepeltétek a 30. születésnapotokat. Ilyenkor végeztek valamiféle összegzést, vagy visszatekintést? Vagy hogy így gondoltátok-e, hogy 30 éves korotokra itt tartatok?
1: Hát igazából az ember folyton összegez, tehát ez nem csak a 30. születésnapnak a különlegessége, hanem minden nap van egy cél, amivel felébredünk, és akkor este pedig elvégezzük a számvetést, hogy sikerült akkor az napi célkitűzés. Hát általában azért igyekszünk úgy számot vetni a tevékenységeinkkel, hogy ne az álmatlanság felé lépjünk, hogy még ezt is meg kéne csinálnom, azt is meg kéne csinálnom. Egy kicsit ilyen volt ez a 30. születésnap is.
2: Én is azt gondolom, az utóbbi 10 évet, tehát a 20 éves korunktól 30-ig eltelt időszakot mindenképpen összefüggve láttuk most és értékeltük.
3: Az hogy néz ki, amikor ti együtt értékeltek valamit? Én úgy képzelem, hogy sehogy leginkább, mert hogy annyira úgy tűnik, hogy egy húron pendültök. Vagy vannak köztetek viták?
1: Ez pontosan így van, ahogy mondott, tehát egyszer csak ott találjuk magunkat az összegzésben. Nincs ennek egy külön rítus, hogy na most akkor átbeszéljük a dolgokat, hanem van bennünk egy ilyen jelző berendezés, ami erre felenyitja a köztünk levő párbeszédet.
2: Ettől függetlenül a viták is előfordulnak, ugye az ember ilyenkor nem csak adatokat néz, hanem mondjuk a viselkedését, az adott munkában képviselt gondolatait is szemlézi, és vannak olyan művek, olyan írások, amelyek esetében azért felvetül mindegyikünknél, hogy a ma tapasztalatából hogy fogalmaznánk meg, van-e esetleg valami, amit újra akarnánk mondani. Azt hiszem, hogy ez természetes. Tehát nem arról van szó, hogy felülbírálnánk, vagy semmisnek tekintenénk valamit, amit mondjuk 20 éves korunk körül megírtunk, hiszen mindegyik nagyon fontos a számunkra mindmáig. Egész egyszerűen változott körülöttünk a világ, és érdekes abban elmerülni, hogy ez a 10 év, ami mondjuk történetileg nem olyan túl sok idő, hogyan írta át a körülöttünk levő világot, értékrendet, milyen új jelenségek vannak, amit akkor még nem láthattunk.
1: Persze, tehát ezt a szembesítést, ezt az önszembesítést, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ülünk egy tükör előtt és gyönyörködünk magunkban, nem is nagyon lenne miben gyönyörködni, meg kell jegyeznem, de inkább a kritikát erősítjük, és nem arról van szó, hogy de nagyon elrontottuk, mert hogyha volt tévedés, akkor annak valamiért így kellett lennie, inkább az a fontos, hogy ebből aztán a jövőben milyen tanulságot tudunk felhasználni.
3: A külső világra reflektáltatok, de az, hogy bennetek mi változott, arról van valami markáns véleményetek?
2: Éppen a napokban beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen ugyanazok vagyunk, akik voltunk. Ez nem biztos, hogy pozitív, de az mindenképpen egy ajándék a számunkra, hogy nem kellett szembenéznünk mondjuk hatalmas tévedésekkel, hát lehetséges, hogy ez majd a 40. születésnap környékén következik, nem tudhatja az ember, de megnyugtató és örömteli, és egyfajta hálát is érzek ilyenkor a mindenkori környezetünk számára, hiszen ugye a döntéseink nyilvánvalóan rajtunk múlnak, de hát mindenkit sokféle egyén, sokféle személyiség befolyásol ebben. És hogy mi ebbe az irányba indultunk el, és itt lehetünk most, amiben végül is jól érezzük magunkat a mindenkori nehézségektől eltekintve, az nem csak nekünk, hanem úgy érzem a környezetünknek is köszönhető, ezért hálásak vagyunk nekik, és örömmel gondolok vissza erre 10 évre, azokra a szakmai kapcsolatokra, barátságokra, inspiráló beszélgetésekre, amiket ez az időszak tartalmazott.
1: És hát ennek mentén tervezzük folytatni a további évtizedeket is.
3: Köztetek teljes demokrácia van? Vagy van egy dominánsabb fél, egy kevés, vagy ebben én vagyok domináns, a másikban az?
1: Talán inkább én azt gondolom, hogy ez, amit te mondasz, nem tudnék egy ilyen konkrét hierarchizált szerepfelosztást mondani az életünkből. Én legalábbis nem úgy éltem meg a kettőnk kapcsolatát, hogy ne lenne demokrácia, de az is tény, hogy sokkal ösztönösebben létezünk egymás között, tehát hogy most aztán ez demokrácia vagy sem, én annak élem meg, és van, amiben én nekem van jelentősebb ráfordított figyelmem, és abban inkább én vagyok az iránymutató, van, amire a Viktor figyel jobban, szóval ez egy ilyen eldöntetlen
2: dolog. Az érdekes, hogy ez változik is. Tehát most nemrégiben egy rövid prózát fejeztünk be, és elcsodálkoztam azon, hogy a Dominiknak például a pillanatnak, a pillanat akcióinak a leírása az mennyivel érdekesebben megy, mint nekem. Én mindig az általános leírásban érzem jól magam, és hát ez például egy ilyen felismerés volt, hogy itt ő rá kell hallgatnom, mert vannak olyan megfigyelései, olyan észrevételei, amik az adott percet, azt a nagyon fontos jelenetet, azt ki tudják élesíteni.
1: Hát ha most én is belekezdenék abba, hogy hányszor mentett meg ő mondjuk az ábrázolás módbeli érzékenységével, hogy lehet leírni, hogy mi az, ami odaillő a stilisztikai bemérőivel, akkor elég hosszan beszélgetnénk, úgyhogy én pedig arra csodálkozom rá mindig.
3: Egy picit beavatjátok a nézőket, hallgatókat abba, hogy elvégre az alkotás vagy az írás azért általában egy magányos műfaj. Hogy ti ketten vagytok, hogy ez hogy működik, mi ennek a dinamikája?
1: Hát legelőször is azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy közöttünk nem voltak tabusított témák soha. Tehát egy nagyon erős bizalmi kapcsolat épült ki a testvéri kapcsolatunkban, és mindenről és minden jelenségről beszéltünk egymás közt. Azt hiszem, hogy ez ahhoz, hogy a papír előtt őszinték tudjunk lenni, hogy egymás társaságában őszinték tudjuk lenni.
2: Főképpen ezeknek a témáknak a vonatkozásában.
1: Elengedhetetlen. Tehát itt indult az egész.
2: Na most ugye vannak külön részei ennek az alkotásnak, hát eleve nagyon sok időt és logisztikai ráfigyelést igényel az, hogy mi egyidejűleg a monitor mellett tudjunk lenni, egy lakásban lakunk, de vannak külön tevékenységeink is, és emiatt ezt mindig össze kell hangolni. Azon kívül a vázlatírásban azért sokszor megkönnyíti a helyzetet az, hogy ketten két fele tekintünk. Ennek aztán megvannak a fonákságai is, hiszen utóbb össze kell hangolni a tervet, és hogyha a főszereplő esetében Dominiknak más az ötlete, mint a mondjuk a társadalmi háttérre vonatkozóan, mint nekem, akkor ott egy vita következik, egy diskurzus annak az érveinek a felsorakoztatása, hogy melyik lenne végül is megfelelőbb. Na most, amikor ezek már megvannak, hiszen ugye mindent látnunk kell, meg kell lenni a premisszának, meg kell lenni a szereplő kidolgozottságának, meg kell lenni a cselekményfordulatoknak, tehát mondjuk a szinopszisnak, a vázlatnak és a filmes szaknyelvből hozott treatment kifejezést használom itt, ez egy olyan szinopszis, ami leírja a teljes darabnak, a teljes regénynek a cselekményét vázlatosan, mondjuk egy 10-12 oldal is. Ennek, ha ez megvan, akkor kezdődik az az írás, ami egy nagyon ösztönös folyamat.
1: Mondanám, hogy akkor már ketten egyek vagyunk, de valójában az összes szereplővel egyek vagyunk, tehát több ember válik egyé akkor, és mi döntjük el, hogy ki mennyit szólhat a történet szereplői közül, az ő hangjukon szólunk mi, beszélgetünk egymás közt, szóbeliség útján fogalmazzuk meg azokat a sorokat, amik aztán a papírra kerülnek. Mindig van bennünk egy belső kritikai intézmény, ami kiválasztja azokat a mondatokat, amiket végül aztán a szöveg részévé teszünk. De ez egy viszonylag már spontánabb folyamat azért, mert előtte van ez a nagyon tudatos, nagyon körüljáró vázlatírás.
2: Megbeszéljük általában, hogy most ezt a helyszínt hova képzeljük, milyen berendezést képzeljünk el, hiszen olyannyira ott kell lennünk, hogy velem például az elmúlt napokban történt egy olyan eset, hogy kerestem magamban, hogy mikor jártam én ezen a klinika helyszínen, ami ilyen élénken megvan, hiszen most nemrégiben volt, kerestem és rájöttem, hogy végül is az Alice írása közben képzeltem magam oda. De annyira bele kellett élni magamat, hogy azt hittem, hogy van egy ilyen tapasztalatom nekem is, egy pillanatra úgy tűnt, vagy a Koloniál esetében is fontos volt ez, amiről ugye, aminek ősszel volt a bemutatója. Ott például, mivel minden két szereplőnek a dialógusára volt rábízva, olyannyira fontos volt ez a vázlatírás, hogy az egyik jelenetnek megírtuk a vázlatát, és utána megírtuk magát a jelenetet. Aztán megint vázlatírás következett, megint egy jelenet, tehát nem is abban a sorrendben következtek egymás után a dolgok, ahogy az imént elmondtam, hanem ezt felül kellett vizsgálni, mert ilyen párbeszédnek kiszolgáltatott művet korábban még nem írtunk.
1: Így van, tehát ott azt éreztük, hogy a Koloniál alapötletében nem férnek bele a különböző szürreális belső monológok, mert hogy annak a két szereplőnek egymás közt a dialógus útján kell a feszültségét vagy egybehangolódását kibontani.
2: Az Alice és a Milf esetében más volt a helyzet, hiszen aznak a dramaturgiai vezetője főképp a tudat, a női főszereplőnek az elbeszélése.
4: Jó, tehát csak hogy egy kicsit zárójelben megjegyezem, a Koloniál a hadszínben fut, két szereplős darab, és az a Grace és Gloria című regény, vagy akár film alapján készült, vagy történet alapján készült, míg a Milf és annak a folytatása az Alice valójában Pető Kata színésznővel történt beszélgetés folyamatok alapján készült. Tehát ez egy nagyon személyes, húsba vágóan személyes történet.
1: Azt annyiban helyesbítenék, hogy az Alice az nem kimondottan a Milf történetének a folytatása, tehát a szereplők jó részben, a szereplőket életre keltő színészek jó részben ugyanazok, akiket a Milfben megismerhettek a nézők, vagy a Milfbeli szerepeiken keresztül megismerhettek a nézők, de maga a történet az egy teljesen más környezetben játszódik, az alapgondolat az a 90-es évek kisvárosi Magyarországa, ez csúszik egybe azzal az érthetetlenséggel, amellyel Lewis Carroll regényeinek a főszereplője találkozik, a mesebeli Alice a körülötte levő felnőtt világot szemlélve Csodaországban.
2: Egyébként valóban Pető Katával beszélgetve, több beszélgetést is folytatva, illetve az jutottunk el aztán odáig, hogy mi kidolgoztunk egy történetet, egy szinopszist, csak úgy, mint a Milfnél, és az alapgondolat pedig ugye a felnőtt és a gyerekvilág különbségére, a gyerekvilág kiszolgáltatottságára épül, és arra, hogy a visszaélések azok hányféle indokból történhetnek, ugye Alice esetében a szülői jó indulat is generál problémákat, hiszen az anyja az tulajdonképpen egy összeomló világnak a része, ő egy a kultúra mellett mélyen elhivatott asszony, aki zenetanárként, együttesek vezetőjeként egy kisebb közösségben nagy elismerésnek örvendett ebben a kisvárosban, és a lányát is annak a szellemében nevelte, hogy végül is a tudás, a zenei műveltség és a zenei képzettség az egy karrier elindítója lehet. Nos, ugye a 90-es években mindennek piaci reflexiója kezdődik, Alice is egy más világ ébredését látja maga körül, pszichés problémái kezdődnek, és így kerül a szülei által, a szülei segítsége által a Wonderland lélekparkba, ami tulajdonképpen egy pszichiátriai intézet.
1: És ez a pszichiátriai intézet, ez egészen újat mond a szülőknek is, hiszen korábban ilyen nem volt, nem gondolnak bele abba, hogy valaki a tudásával lélekkor vissza is pénzt akar csinálni a bajba jutottságukból, és klórszagú folyosók helyett a színek műbájával hódítanak, más világot ígérnek az odabetérő lánynak is, valójában viszont sajnálatosan ugye jobban sérül, mint mielőtt bement volna. És ugye itt az anyukának a motivációját tekintve fontos a változó világ esetében hangsúlyozni azt a bizonyítási kényszert is, az önmagában való bizonytalanságot, amit aztán kiterjeszt a lányára, hogy erőn felül kell Aliznak teljesítenie, olyan reflexiók közepett, amit ők maguk sem ismernek teljesen, ez okozza a kislánynak az összeomlását.
4: Azért ilyen komoly témához nyúlni nem lehetett egyszerű. Végeztetek kutatásokat már, ami ennek a pszichés hátterét illeti?
1: Sokat olvastunk, és említette Viktor előbb azt a beszélgetés folyamot is, amelyben nem csak Pető Kata vett részt, hanem az előadás rendezője Gergye Krisztián is, és többféle történetet hoztunk, hallott történeteket, irodalmi, szakirodalmi tanulmányokat is olvastunk. Tehát azt gondolom, hogy próbáltuk annak az alapját megteremteni, ami aztán ezt a történetet létrehozhatja. Megírni, azt a nyelvet megalkotni.
2: Megírni is nagyon nehéz folyamat volt, egy olyan alámerülést jelentett, ami talán az előbb általa megosztott történet is arról árulkodik, hogy kísért a mai napig. Hozzáteszem, hogy ugye a koloniál témájának is vannak olyan motivumai, amik elengedhetetlenek, a jégtortának is, a regénynek is, tehát azt hiszem, hogy ez általános gyakorlat az írásnál nálunk, viszont itt tényleg nagyon mély pillanatokat kellett megélnünk, és azt például, hogy hogyan tudunk egy számunkra teljes mértékig ellenszenves figurának, vagy érthetetlen figurának, most nem árulom el, hogy ki ő, vagy...
1: Nem említettük még eddig annyi. A kedves hallgatók számára jelezhet valamit, hogy lesz a történetben egy olyan személy, akivel nagyon nehéz volt azonosulni.
2: De kellett, hiszen abban a szituációban csak úgy lehetett a tetteit képviselni, hogy valahogyan emberileg fogódzót találunk hozzá.
4: Ez lesz a cliffhanger ebben a beszélgetésben. Egy rövid szünet után folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
8: Sirály.
9: Ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Kovács Viktor és Kovács Dominik, azaz a Kovács Ikrek. Beszéltünk már egy picit az Alizról, ami hát bizonyos szempontból a MILF folytatása, bár folyton azt mondjátok, hogy nem az, de mégis azt hiszem Pető Kata, aki gyakorlatilag, ha így vesszük, akkor már alkotótársatoknak tekinthető ebben a folyamatban. De akkor egy picit menjünk vissza, és beszéljünk a MILF-ről, mert az volt az első közös munkátok. Ott ugye arról van szó, hogy van egy jóval idősebb színésznő, aki a világ felé megpróbálja elfogadtatni a kapcsolatát, a párkapcsolatát, ami egy jóval fiatalabb fiatalemberrel zajlik. Mit gondoltatok erről, mint alaptéma?
10: Hát először is azt a
1: azt az elvet tartottuk fontosnak, körülnéztünk az ismereteinkben. És az az alapelv fogott meg bennünket, hogy rengeteg olyan kapcsolatot láttunk, amelyek a társadalom bizonyos része által elvártnak tekintetük, vagy megfelelnek annak a normatív kitételeknek, amelyek miatt a társadalom elfogadóbb ezekkel a kapcsolatokkal, belül mégis egy pokol a résztvevőknek.
2: És mégsem működnek.
1: Akkor miért akadályozzon az ember, vagy miért forduljon ellenszenvvel az ember egy olyan kapcsolathoz, ami lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságaiban elkülönbözik a normatívnak tekintettől, hangsúlyozom, a normatívnak tekintettől, és nem a normatívtól, és mégis sokkal boldogabbak a benne élők, és többet ad a benne élőknek.
2: Hát ebből indultunk ki. Ez az érzékenység, ez azt hiszem, hogy azelőtt már bennünk volt, hogy találkoztunk volna a konkrét esettel, ami ennek az inspirációját adta, és ennél fogva Katának és nekünk is fontos volt az, hogy bár ugye az ő személyes érintettsége ebben nyilvánvaló, legyen egy fiktív kerete ennek a történetnek is, amely lehetőséget ad arra, hogy az egészhez a mítoszaink keresztül, vagy a popkultúrában jelenlevő, kevésbé kedvező vagy tárgyasító képein keresztül, ezeket felülbírálva, ezeket átírva,
1: kifordítva
2: reflektáljunk.
9: Milyen nézői reakciókat kaptatok? Gondolom, amióta megy a MILF, volt alkalmatok találkozni a közönséggel.
1: Nagyon örülünk, mert a legtöbben kortól, nemtől, háttértől függetlenül pozitívan reagáltak rá, és van ennek egy bizonyos fokú társadalmi megerősítése is a számunkra, hogy sokan hálásak ezért az előadásért, ami úgy érezzük nyilvánvalóan nem kizárólag a mi értemünk, hanem itt egy nagyon, mi magunk is hálásak vagyunk, hogy részei lehetünk ennek az alkotói csapatnak, de örülünk annak, hogy egy picivel hozzájárulhattunk ehhez az élményhez.
9: Na, hogy szoktuk volt azt mondani, hogy a színház arra jó, vagy az a fontos szerepe, hogy kérdéseket tegyen fel. Tehát itt éreztétek, hogy a nézőkben beindult ez,
2: igen,
9: a folyamat?
2: Igen. Az világos volt, hogy mindenki nagyon bevonódott. Uh-huh. Szóval akikkel beszéltünk, akik utána megkerestek, azok arról beszéltek, sőt, még a premierre is visszaemlékszem, a felvonás szünetre, vagy azokra az előadásokra, amikor mi néztük ezt, akár a Kortárs Dráma Fesztiválon Debrecenben, nagyon sokan mondták ezt az érintettséget, azt, hogy a saját maguk, adott esetben az irodalmi, a drámabeli példát, a különböző szerelmi életük, a párkapcsolatuk, a családi kötelékeiknek az értékelése zajlott bennük, mi alatt nézték a darabot.
1: Hát amikor az ember nekiáll írni, akkor pedig törvényszerűen vállalja annak is a kockázatát, bármilyen témáról legyen szó, hogy ez bizony ellenreakciókat is válthat ki. Tehát amennyire az életben szeretünk kapcsolódni a másik emberhez, és azt hiszem, hogy elfogadással viszonyulunk a másik ember véleményéhez, az írásban nem szabad, bármennyire is nézők elé kerül egyébként, de az alkotó folyamat során nem szabad abban gondolkodni, hogy úristen, ez most kiket fog fölháborítani, vagy mit fognak elszólni, hanem tényleg, amit a téma kíván, és amit parancsol nekünk a szöveg, vagy parancsol nekünk az ötlet, azt kell végigvinni.
2: Hát épp elég azt áttekintenünk, hogy mi miért van ott, szóval azt meg magunk előtt megindokolni, és hát csak úgy működhet a dolog, tehát az indokolatlanság sem megengedett, de hát akkor mi magunk is cenzurázzuk a szöveget, másfajta cenzúrával nem foglalkozhatunk.
1: Pontosan, tehát ez nem azt jelenti, hogy öntörvényűek lehetünk teljességig, és nem működhet bennünk egy jelző berendezés, hát a túlzás, az öncélúság az sehol sem jó, és ezt kerüljük is, tehát az esztétikailag is egy elfogadhatatlan, valami próbáljuk kerülni, legalábbis törekszünk rá.
9: Mit tanultatok a női lélekről a munkáitok során, vagy pedig ez inkább egy univerzálisabb, tehát a emberi megközelítés inkább, amit alkalmaztok?
1: Én itt egy kicsit visszakanyarodnék a családhoz, és már is Viktor felé fordulok, hogy szerencsések voltunk, mert már gyerekkorunktól kezdve nagyon erős, határozott női narratívák vettek körül bennünket. Nyilvánvalóan ez a korosztályunkhoz igazított témákban zajlottak ezek a beszélgetések, de nagyon széles a skálája a megismert női egyéniségeknek a történetekből is. Tehát a dédnagymamánk mesélt nekünk, aki 84 éves korában hunyt el, 12 évesek voltunk akkor, 1924-ben született ő, el tudott menni egészen a nagymamájáig. Ezek is a gyerek számára megfogalmazott, hangsúlyozottan mondom, a gyerek számára megfogalmazott történetek útján, de nagyon komoly emberi tartalmakkal rendelkeztek ezek a történetek, és sokat tanítottak nekünk az életről, nem szándékoltan, hanem mi magunk sokszor belekapaszkodtunk ezekbe a történetekbe, és elindított egy olyan úton, hogy ekképp viszonyultunk a körülöttünk levőkhöz. Azt hiszem, hogy a Pető Katával való beszélgetéseinkben is ott volt ez a megkapott attitűd.
2: Hát ebben a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye a kisvárosi, falusi közeg, amiben 20 éves korunkig éltünk, és fele részben ma is élünk, szintén a történetekre épült. Aztán pedig ugye a bölcsészkarra kerültünk, illetve a színházi közegben, a büfékben is nagyon sokat beszélgettünk, ahol a történet, a saját életünknek az elmondása, a problémáink megbeszélése ugyanennyire domináns volt. Tehát mindig olyan közegbe kerültünk, hát alig ha véletlenül, hiszen az érdeklődésünk is ebbe az irányba mutatkozott, ahol ennek az őszinteségnek nagy szerepe volt. Én mégis csatolnék arra, amit mondtál, hogy ugyanakkor az univerzalitás is benne van ebben, hiszen írás közben a magam pozíciójából, mondjuk a kívülállóságból, vagy az érintetlenségemből, hogy én ebben a problémában nem vagyok érintett, nem tudok megfogalmazni dolgokat. Tehát mindig odáig kell menni, hogy az a probléma, amiről a Csanaki Eszter beszél, vagy a Mintapint Molnár Zsókája beszél, vagy a Jégtorta Sacija beszél, vagy az Amit akartunknak a férfi elbeszélője, Dobsa Péter.
1: Vagy lesz majd minden Simonja, aki a regényünk főszereplője.
2: Hogyan találkozik a mi életünkkel? Mi az a vonatkozás, amiben közösek vagyunk, amiben azonosak vagyunk, és mi az ő igazsága, vagy mit érzünk a sorsából fontosnak? Szerintem ez is megtörténik írás közben.
1: Jó lenne egyébként valami általánosat mondani a női lélekről, de azt gondolom, hogy minden történet
9: valahol...
1: külön sorsszerű.
2: A lélek önmagában.
1: A lélek önmagában, nem nélkül bonyolul.
2: Tehát annyira jó dolog egyébként a lelket vizsgálni. Hát az ember hajlamos belesüllyedni ebbe, hát akkor inkább írni kell.
1: Milyen jó, hogy nem kiismerhető, mert mennyire unalmas lenne akkor a világ.
9: Ez jó. Elmennétek diplomatának is. Na, de hogy a regényről is esett némi szó, és hogy engem nagyon érdekel, hogy hol dől el az, vagy hogy döntitek el, hogy mi az, ami papíron marad, és mi az, ami színházba, színpadra kerül.
2: Erős ez a meghatározás bennünk. Nagyon ritkán volt, hogy műnemet, adott esetben műfajt vagy műnemet váltottunk, és általában úgy emlékszem, azok a kísérletek nem is sikerültek annyira jól. Tehát valamilyen történetről mindig tudjuk, hogy az dráma lesz, vagy elbeszélés lesz, vagy regény lesz. Éppen a Milf vagy az említett darab, az Alice a határeset, hiszen annak azért számtalan olyan vonása van, ami sokszor az elbeszélő prózának a sajátosságait idézi. Mi nagyon kedveljük a monológ műfaját is, tehát a monodrámát, a Hadszínben ugye játszották a Mintapintyet tőlünk, de ettől függetlenül is kell, hogy működjön az emberben ez a műnemi határkijelölés. A regénynél az történt, hogy addigra már ugye 9-10 dráma megírása után egyre inkább azt éreztük, hogy amit a szereplőkről el akarunk mondani, az kimegy a drámából, fölösleges teoretizálássá válik, kicsit didaktikus lesz tőle a szöveg a korábbi darabjainknál, tehát nagyon sok húzás kellett akkor már, és akkor döntöttük el, hogy kell írnunk valami mást.
1: Itt bizony az epika felé tartunk, és azt hiszem, hogy erre ezen belül is a regény volt a legalkalmasabb, mert egy novellát is szét tud feszíteni az anekdotizmus, hogyha mindig elhajlunk mindenfele, azt a novella se, vagy legalábbis az általunk írt novellák se bírják el.
2: Holott az anekdotához meg valami ösztönös módon ragaszkodunk, tehát az utóbbi időben, mikor rövid elbeszéléseket írtunk, ez is egy fontos tanulság volt. Visszakanyarodtunk ugye novella műfajához, amit középiskolában, meg a 23-24 éves korunkban nagyon gyakran műveltünk, hogy az anekdotát, a kitekintést, a kifordulást, azt mellőznünk kell. A regénynél se volt egyébként egyértelmű, hogy ez regény lesz egyből. Megírtuk az első fejezetet, ami ugye szóbeszédre, egy falunak a mentális önmegjelölésére épül, egy falu közösségnek, és akkor abból még válhatott volna novella füzér, aztán egyre konkrétabbá vált a főszereplőnek, Balog Simonnak a története.
1: És egyre hosszabbá is vált ez a történet, tehát rájöttünk arra, hogy nem oldhatjuk meg abban a terjedelmi korlátban, amire először gondoltunk, nem azért, mert hosszú regényt szerettünk volna írni, hanem úgy éreztük, hogy a történet maga igényli a terjedelmet, ez nem lesz egy hosszú kör, vagy nem lesz egy rövid kör, ez egy hosszú történet lesz, és ennél fogva súgott nekünk az alapötlet, hogy ebből mégiscsak regény lesz. Akkor már, amikor egy vagy két fejezet megvolt belőle.
2: És ugye Milfnél például az önmagában egy nagy öröm volt, hogy a Katával való beszélgetéseknél világos lett, hogy itt egy műnem közé valamit kell írnunk, ami ugye először szabadságot ad, ezt élveztük is nagyon sokáig, aztán azért kijelölődnek azok a formai jellemzők, amikhez tartani kell magunkat az egész darab írás során, hogy az azért egységes maradjon, meg legyen ez a klasszikus arisztotelészi szerkezete. Tehát így a műnemek közti ugrálás tekintve valahogy így vagyunk.
1: Így vagyunk.
9: És arra szoktatok gondolni, hogy milyen térben játszódik majd? Tehát ez egy fontos alapvetés?
1: Abszolút. Tehát azt is, hogyha egy novellánk egy lakótérben, egy házban játszódik, akkor még a házat is kijelöljük, hogy hova gondolunk, a települést is kijelöljük. Ezek nagyon lényeges pontok. Hát hogyha én mondjuk a Simontornyai házunkat képzelem magam elé, a Viktor a Cecei nagyszülői házat, az két külön épület, a történetben is eltévedünk, és azon belül a házban is. Úgyhogy most nyilván itt metaforát lebontva konkrétan a térhasználatról beszéltem.
9: És ami a színházi tereket illeti, tehát például a Mintapintja, az sokáig vidéken ment, igen, ugye igen, a csodálatos Ecsedi Erzsébet szereplésével, és aztán fölkerült adott esetben a Hadszínbe, de hát ez máshol is tetten érhető, tehát a MILF például a Jurányiban arat, és az Aliz is ott fog. Tehát, hogy gondoltok már arra előre, hogy ez hol fog játszani?
2: Érdekes módon úgy érezzük, hogy az ilyen típusú konkretizálás az szintén el kell, hogy halványodjon bennünk ahhoz, hogy a szöveg élni tudjon.
1: Tehát azt a cselekményt kell látnunk, akkor elfelejtjük azt, hogy ez igen, színpadon életre keltett szereplőknek a világ, ez az a világ, és mi abban a világban vagyunk, ahol a dráma játszódik.
2: Nem mondom, hogy bizonyos jelenetek megírásakor nem gondolunk arra, hogy ez vajon kivitelezhető-e. Volt egy olyan telefonhívás is, amikor az Aliz egyik jeleneténél felhívtuk a Katát, és kérdeztük, hogy ez színpadilag kivitelezhető, nem válik kiszerűvé, ugye hát ezt meg kellett kérdeznünk. Tehát ilyen gyakorlati dolgok elő-elő fordulnak, a rendezőkkel is van, hogy előzetesen megnézzük a teret, ahol aztán a darabot játszani fogják, de úgy érzem, hogy akkor jó, hogyha ezt azért munka közben el tudjuk felejteni, mert az azt jelenti, hogy adaptálhatóvá válik a történet több helyen, és nem válik kimondott a hely specifikussá. Nyilvánvalóan a Jurányi nagyon kedvező a MILF-nek, de annak is örültünk, hogy a MILF utazhatható volt, hiszen 24-ben több helyen is, Szabadkán is játszották.
1: Szegeden is, igen, Tatabányán is, tehát
2: Debrecenben is.
9: Hogy képzelitek el a következő, nem tudom, 5 éves tervet, vagy nem tudom, miben gondolkodtok?
1: Ez jó egyébként, ez az 5 éves terv. Lényegében én azon az útvonalon maradnék, amit elkezdtünk.
2: Ugye amikor elkezdtük 2015-16 táján az e körüli gondolkodást, akkor sem azt gondoltuk, hogy kizárólag a szépírás lesz az, ami a megélhetésünket adja. Noha az írás volt a legkedvesebb tevékenységünk, de felvételiztünk az Ötvös Kollégiumba, elkezdtük az irodalomtörténeti kutatást, és a kultúráról eleve mindig elég komplex módon, gyerekkorunktól kezdve komplex módon gondolkodtunk, múzeumba jártunk, a képzőművészeti tárlatokat igyekszünk követni, hangversenyeket, operába jártunk. Tehát komplexen, nyitottan arra, hogy egy többféle formátumból gyökeredző életforma azért adhat megélhetést nekünk, erre gondoltunk. Tudományos működés, az irodalmi működés, adott esetben nagy örömünkre a tanítás, ha megadatik, illetve a sorozatírás, filmírás. Sokszor tapasztaltuk azt, hogy a lehetőségek gyérülnek, gyengülnek, kevesebbé válnak. Pontosan a független szféra, ami a legtöbbet foglalkoztatott bennünket, kihívásokkal nézett szembe. Tehát nem csak nekünk kell jót kívánnunk arra, hogy ez folytatódhassék, hanem a minket körülvevő és minket megtisztelően körülvevő intézményrendszernek, amelynek egyébként örömteli látnunk, hogy a működésére nagy igény van. Mi magunk is most érezzük azt, hogy a legnagyobb érdeklődés van arra, amiket csinálunk. De hát az utóbbi időszak az nem volt könnyű, szerintem senki számára.
1: Ha mindenáron jót kell kívánnom magunknak, akkor azt kívánom, hogy ezt, amit eddig csináltunk, ezt folytathassuk békében.
9: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. A végére van egy rövid játék, ha van kedvetek játszani. Villámkérdések jönnek. Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
2: Kettő egyszerre. Legyenek saját határidőink.
1: Nekem az jut eszembe, hogy projekttől függ. Tehát van, amikor ez, van, amikor az.
9: Merészség, vagy biztonság?
2: Merészség.
1: Merészség.
9: Zenés, vagy prózai színház?
1: Mindegyik.
2: Mindegyik.
1: Miért zárja ki a kettő egymást? Tehát jól működhet együtt a zene és a próza.
9: Ez a legviccesebb kérdés, ami most jön. Egyedül vagy csapatban?
2: Hát mi más mondhatnánk csapatban?
9: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
2: Hát itt is mindkettő.
1: Mindkettő.
2: Szerintem külön funkcióik vannak, és egyik sem mellőzhető.
9: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rátok? Bárki lehet az égvilágon.
2: Kritikusoknak és 10 lelkes rajongónak.
1: Én az értő embernek örülök mindig. Szerencsénk volt eddig, igen, mert nagyon sok kedves kapcsolódást kaptunk.
9: Csend vagy taps?
2: Taps után csend.
1: Csend.
9: Ez legyen akkor a végszó. Nagyon köszönöm, Kovácsikre. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
4: Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Budabeat Show minden szerdán.

0: www.rozalia.hu. Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
1: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Május 28-án csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Május 28-a Dürer kert George Mihály.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több döntést is hozott már az új kormány. Ellephetik az utakat a mocsári teknősök. Átvonul hazánkon a hidegfront, holnap már újra napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a beteg jogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit késnek a vonatok. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre, ezekben a hetekben van a párzási és tojásrakási időszakuk, ezért tömegesen kelnek át az utakon, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
5: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fejáll. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
4: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Egy hideg front vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Melyik a legjobb fotós mobil?
7: Biztonságos-e a felhő?
6: Kell

0: Kosóra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A hírekben AI-jal fogunk foglalkozni, kínai márkákkal fogunk foglalkozni. Az AI-jal azért, mert minden az AI-ról szól, az Anthropic és Elon Musk cégei összebútoroznak, a Google kidobta az AI alapú mindent, már a Google Book nevű notebookok is AI-t fognak futtatni, és minden AI lesz, de közben az EU azért bekeményít, és azt mondja, hogy pár éven belül lehet, hogy egyetlen egy Huawei és ZTE eszköz sem lehet azokban az infrastruktúrákban, amik azt teszik lehetővé, hogy adatot cseréljünk, vagy éppen mobiltelefonáljunk. Természetesen megemlékezünk arról is, hogy a Fitbit nem annyira szerencsésen dobta a piacra a legújabb fitness karkötőjét. Ez most csak azért érdekes, mert a cég mögött a Google áll, ez a teljesen ismeretlen garázscég, aki azért nem szokott akkorákat hibázni, hogy előbb jön ki a hardware, mint a hozzátartozó szoftver frissült volna. Nagyon-nagyon sok vásárló szembesült azzal, hogy a vadonatúj fitness karperecét nem tudja használni. A műsor közepén egy kicsit arról beszél, hogy miért jó vagy nem jó a gamifikáció, és egy friss magyar Huawei kutatás tükrében azt elemezgetjük, hogy konkrétan a fitness alkalmazásoknál mire figyelünk mi magyarok, mit szeretünk a legjobban, mi az, ami igazából ösztönöz minket, hogy megmozduljunk, és hogy mozogjunk. A műsor legvégén pedig egy elképesztően nis területre szánt, de elképesztően professzionális és jó terméket, egy videókeverőt fogunk megnézni, ez pedig nem más, mint a Rodecaster videó, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk tartani.
0: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokszor foglalkoztunk azzal, hogy a Huawei ugye nem áll jól az Egyesült Államokban, és hát nagyon sok kínai vállalat sem áll jól az Egyesült Államokban, mert annak idején még az előző Trump adminisztráció alatt az lett a mondás, hogy ezek a vállalatok veszélyesek, mert hogy olyan adatokat szivárogtathatnak ki, ami nemzetbiztonsági tényező, és hát akkor úgy gondolta mindenki, hogy jó-jó, lehet ebben valami, az Európai Unió is elkezdett vizsgálódni, de igazából az USA-n kívül nem nagyon történt semmi eddig, pontosabban nem is egészen eddig, de most már Európában sem lesz jó a Huawei-nek és a hozzá hasonló vállalatoknak, mint mondjuk a ZTE.
2: Május 4, ez volt az a dátum, amikor egy új szintet lépett a Huawei, ZTE és hasonló kínai cégek, főleg hálózatfejlesztési szegmensének sorsa az Európai Unió területén belül, mert az Európai Bizottság ezen a napon egy formális ajánlást tett minden tagállamnak, zárják ki a Huawei és ZTE eszközöket a helyi távközlési szolgáltatások rendszeréből, tehát gyakorlatilag minden nemű ilyen infrastruktúrától lehetőség szerint mi hamarabb szabaduljon meg minden egyes tagállam, és erről ugye a Reuters cikkezett, de hogy azóta azért azt is tudjuk, hogy amellett, hogy komolyabb agályok vannak el mögött, a, mondjuk az, hogy egyre csak javaslat mögött, egy egészen erős szándék is áll ezen az oldalon, mármint, hogy a ZTE és Huawei kizárásának oldalán. Márpedig olyan szándék, hogy hamarosan ez nem csak egy ajánlás, hanem egy egész konkrét iránymutatás és szabály lesz az Európai Unió területén. Valószínűleg mindkét céggel szemben, legalábbis ha úgy haladnak a dolgok, ahogy a mostani, mondjuk úgy hangulat diktálja ezen a területen.
1: Az új kiberbiztonsági szabályok lehetővé tennék ugyanis az Unió számára, tehát a 27 tagú blokkban, hogy betiltsa a magas kockázatú beszállítóktól származó eszközöket, ugye ez leginkább az infrastruktúrát érinti, tehát az adótolgyokat, stb. Egyéb olyan eszközöket, amin keresztül mobiltelefonálunk, tehát nem feltétlenül az okos eszközökre és az okos telefonokra kell gondolni, de a kötelező szabályozásnak az egyik alapja az lenne, hogy 3 éves kivonási határidőt adna meg, és ez a kritikus infrastruktúrára vonatkozna, és onnan kéne 3 év alatt az összes Huawei és ZTE és hasonló magas kockázatú eszközt eltávolítani. Ez nagyjából az Egyesült Államok, mint ahogy említettük, 2022-ben indított rip and replace, tehát kitépni és kicserélni szabad fordításban megoldása lenne, és ezt 2029-re az EU elvárná, hogy az alapvető hálózatokból, az adatközpontokból és feldolgozó csomópontokból teljesen eltűnjenek a Huawei és ZTE komponensek.
2: Ez magyar érdekeltségeket is éri nyilvánvalóan, többek között ugye a Jettel és a WAN hálózatában található még feltételezhető legalábbis mindenféle ilyen kínai eszköz, és az 5G hálózat lenne a leginkább érintett, mind a Jettel, mind a WAN esetében. Nyilván ez egy Európai Unió szinten is komoly problémát fog jelenteni. Többször pedzegettük egyébként, hogy az Egyesült Államokban a szolgáltatóknak nagyon nagy kihívást okozott ez a feladat, mármint lecserélni minden ZTE és Huawei eszközt, ami hálózatfejlesztéssel vagy hálózatüzemeltetéssel kapcsolatos, és ennek megfelelően évekre visszaesett vagy visszaesett a fejlesztési lendület az USA-ban. Nyilván egyúttal az azt is jelenti, hogy a lokális hálózatfejlesztő cégek, mert mondjuk Európai Unió területén belül többek között ilyen az Ericsson is, illetve a Nokia hálózatfejlesztési szegmense is, ami túlélte ugye a mobilos iparág, mondjuk az, hogy bedőlését a finneknél, de hogy ezek a cégek valószínűleg majd fellendülnek, nyilván mivel pótolni kell valahonnan majd azokat az eszközöket, amiket most érint ez a szabályozás, de a következő pár év az elképzelhető, hogy kicsit lelassul hálózatfejlesztési szintjén, és a sokat emlegetett 6G, meg 5,5G, meg hasonló új lépések és ugrások egy időre nem nagyon kerülnek előtérbe, de ha már fejlesztések és nagyvállalatok, és mondjuk az amerikai régióba is átlátogattunk az előző téma kapcsán egy picit, így kitekintettünk, akkor az aktuális trend az még mindig ugye az AI, és hát a mesterséges intelligencia piac kapcsán azért mostanság egészen sok érdekes változás állt be, vagy változás lépett életbe. Az egyik ilyen nagy újdonság és fordulat az az, hogy a SpaceX AI és az Anthropic összefogtak, és egy egészen új piaci távlatban gondolkodnak közösen.
1: Ugye ez azért is vicces, mert mutatom az idézőjelet, Elon Musk nemrégiben még a Claude-ot üzemeltető antropikkal viccelődött, mizantrópnak, vagyis embergyűlő önérdekű cégnek titulálta őket, nyilvánvalóan a Twitteren, amit már nem így hívunk, de azért sem fogom, Moszkvateret Szélkálmán térnek hívni, és a Twittert pedig X-nek, de hogy nemrégiben csúfolódott velük, most pedig mégis odaadta nekik az egyik legnagyobb szerverparkot és fejlesztőparkot, azért, mert egész egyszerűen most már a Colossus egy adatközpont gyakorlatilag nem használják semmire Muskék, és ott áll feleslegesen azért ez a bődületes számítási kapacitás, ami ráadásul azért nem annyira elavult, ugye, hát ezt szokták mondani, hogy fél év múlva már minden elavult, de hogy még működik, és még óriási számítási kapacitás van, de már a Colossus 2 működik minden, ami Muskhoz tartozó, SpaceX, XAI, és a többi, tehát minden ott fut. Ez egy üres, óriási adatközpont, amit mostantól a Claude bérel, pontosabban az Anthropic, és azért bérli, hogy a Claude még jobban, még szebben, még gyorsabban fusson, és az Anthropic SpaceX megállapodás ennek értelmében hozzáférhet a Memphis-i Colossus egy szuperszámítógépekhez, és ez több mint 300 megawatt számítási teljesítményt jelent, és ez rögtön hatással volt az Anthropic előfizetésekre is, mindenben megnövekedtek a számok, ugyanazért a pénzért több számítási kapacitást kapnak a felhasználók, stb. Plusz ugye ez Muskéknak is jó, mert egy, mutattam az idézőjelet, felesleges, óriási költségekkel felépített adatközpontot mégiscsak használnak. Ráadásul azért picit a jövőbe is mutat ez a megállapodás, ugyan még ez szifinek hangzik, de mi is többször beszámoltuk róla, hogy a mesterséges intelligencia adatközpontok egyre inkább az űr felé tekintenek, hiszen ott például a hűtés-fűtés, bármit azt, hogy az adatközpontokat hűteni kell, és a termelődő hőt pedig el kell vezetni, ez az űrben sokkal könnyebb lenne, mint itt a Földön. Ráadásul nagyon sok szempontból még akár az energiát is könnyebben ugye napenergiával meg tudnák oldani. Tehát, hogyha még ez sci-fi is jelenleg, de mégiscsak úgy néz ki, hogy vannak ilyen irányú fejlesztések, pláne Muskéknál, ugye, ahol a SpaceX is ott van. Éppen ezért a Claude-nak és az Anthropicnak nem jön rosszul, hogyha most már egy kicsit összebútorozik Elon Muskkal és a cégeivel, mert ha jövőben tényleg lesz az űradatközpontokból valami, akkor egész egyszerűen kvázi ők már házon belül vannak, és sokkal könnyebben tudnak átnyergelni majd egy légkörön kívüli adatközpontba, és onnan terjeszteni a mesterséges intelligencia igét, de ha már mesterséges intelligencia és óriás vállalatok, akkor említsük meg ezen a héten a másik nagy gigászt, aki a keresőóriásból most már a mesterséges intelligencia gigásszá vált egy-két éve már, ez pedig nem más, mint a Google, ahol szintén AI újdonságokat köszönhetünk.
2: Nemrégiben a Google megtartotta a szokásos éves fejlesztési konferenciáját és az ezzel kapcsolatos bejelentéseket, illetve mindezek előtt egy ilyen nagy-nagy leleplező hardware-szoftver bemutatót is tartottak ennek kapcsán, amely során elhangzott az a hangzatos állítás, miszerint az Android 17 lesz a legnagyobb volumenű frissítés az Android rendszer létezése óta, vagy inkább az egyik legnagyobb frissítés, ami azért is érdekes, mert szinte 100%-ban arról szólt a bemutató, hogy a mesterséges intelligencia hogyan épült be még jobban az operációs rendszerbe, és hogyan teszi még jobban az életünket a Gemini Intelligence, ami minden egyes terméknek, amit most mutattak, a középpontjában áll. Ebben többek között ugye nyilván az Android szoftver, illetve a viselhető okosórák, viselhető eszközök szoftvere is központban került. Emellett viszont, ami érdekesebb, hogy a Google úgy döntött, hogy ismét beszáll a notebook iparba, és ARM alapú notebookot Google Book néven dobnak piacra, amiről még egyelőre viszonylag keveset tudunk így hardveres teljesítmény és minden egyéb kapcsán, de hogy nagyon gyorsan elkezdett persze a sajtó része MacBook Neo kihívót, tehát mindenféle MacBook kihívókat látni ezekben az eszközökben, még inkább a Google arra fókuszál, hogy ez az eszköz mennyire közel viszi a saját szolgáltatásai mellett a saját mesterséges intelligencia megoldásait is a felhasználókhoz, és mennyire inkább arra fókuszál, hogy amit lehet lokálisan, de egyébként nyilván mindent a lehető leghatékonyabban oldjon meg, ami mesterséges intelligencia felhasználását igényli, és itt gondolhatunk olyan apróságokra, mint az, hogy képes értelmezni a képernyőn megjelenő adatokat, szöveget, képet, mindent, ami a képernyőkön történik, mondjuk a mesterséges intelligencia fel tud dolgozni, és adott esetben akár ebből mondjuk egy bevásárlólistából egy online rendelési listát, vagy különféle feladatokat, javaslatokat, repülőjegyvásárláshoz segítséget, úti terveket, mindent elő tud készíteni, anélkül, hogy mi erre külön megkérnénk. Tehát igazából arról szól nagy részt a Google Book, és egyébként az Android 17 is valószínűleg erről fog inkább szólni, hogy a mesterséges intelligencia már szinte mindent lát, mindenhez hozzáfér, vélhetően azért ez egy kibekapcsolható dolog, vagy legalábbis leszabályozható dolog lesz, főleg az Európai Unió területén, ahol ezért nagyon kemény büntetéseket tudnak kiszórni, hogyha ez nem így van, de hogy ezek az eszközök a jövőben azért még több dologra fognak odafigyelni, és hát ennek megfelelően pedig még okosabb lesz a Google Intelligence, illetve a Gemini Intelligence most már, de ha már Google és mesterséges intelligencia, illetve az életünk minden egyes pontján ott lévő technológia, akkor az eheti furcsa a hírt, illetve mondjuk azt, hogy kicsit ciki hírt sem hallgathatjuk el a Google kapcsán, mert hogy elindult, útjára indult a Fitbit Air nevű termék, amiről ugye köztudott, hogy már mint a Fitbitről, hogy a Google felvásárolta pár éve, és a Fitbit Air az egy új kijelző nélküli kis fitness eszköz lenne, de nem volt zökkenőmentes az indulás, finoman szóval sem.
1: Ugye általában egy ilyen új termék esetében, mint amilyen a Fitbit Air, ami igazából úgy új termék, hogy régen, amikor elindult az egész fitness karperec őrület, akkor nagyon kevés fitness karperecnek volt kijelzője, aztán egyre inkább okos órákká formálódtak ezek a fitness karperecek is, és nagyjából ketté vált ez a szegmens, lettek az okos órák, amik egy másodlagos kijelző a mobiltelefon mellé, és amúgy nem azt mondom, hogy mellékesen, de nem fő profilként valóban fitness jellegű szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal és érzékelőkkel is föl van szerelve, de inkább mondjuk azt, hogy egészségügyi oldalról közelítik ezt meg, és megmaradtak a valóban fitness karkötők, pontosabb méréssel, távolsága, GPS-sel, stb. Amiknél viszont nem volt annyira fontos a másodlagos kijelző, de végül is mindegyik kapott. Na most ez tűnik el, mármint azt tűnik el, hogy a kijelző egyre inkább kevésbé fontos, hiszen az applikáció mindent tud, és a Fitbit Air is egy ilyen régi új fitness karkötő, gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy kis csinos csuklópánt, nincs kijelző, nincs semmi, minden az applikációban fogunk látni, amit mér ez a kis eszköz, és ugye ez akkor működik jól, hogyha a szoftver az említett applikáció jól működik, csak hogy az a bivit történt, hogy a hardware előbb került piacra, mint hogy a szoftver meg lett volna hozzá írva, mármint megvolt a Google Health nevű alkalmazáson belül helye a Fitbit Airnek, csak éppenséggel nem tudott hozzá kapcsolódni, így sok-sok vásárló, akik a kezüket rátették erre a vadonatúj kis csuklópántra, azzal szembesült, hogy igen, ott van a csukójukon a legújabb Google per Fitbit eszköz, de nem tudják használni. Nyilvánvalóan elég hamar kijavította a Google ezt a fiaskót, de azért mindenképpen érdekes, hogy a két részleg, a szoftver és a hardware részleg valahogy elfelejtett egymással időpontokat egyeztetni arról, hogy mi, mikor kerül piacra. Hát néha azért ilyet is hibázik a kereső óriás.
0: iFater Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
7: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fon Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: A gamifikáció egy nagyon-nagyon szép magyar szó, mert nem az. De gyakorlatilag arról van szó, hogy valamilyen úton, módon megjutalmaz minket egy adott esetben, a legtöbb esetben egy szoftver, azért, mert valamilyen feladatot elvégzünk, legyen az egy fitness alkalmazás, egy nyelvtanuló program, vagy éppenséggel egy városnéző applikáció. Az ősölgeknek talán még mond valamit a Foursquare nevű applikáció, ami arról szólt, hogy bejelentkezhettél helyekről, és akkor ezért pontokat kaptál, és ezzel mehettél előrébb. De eljutottunk odáig, hogy a Duolingo is ugye mindig megmondja, hogy milyen ügyes voltál, mennyi pontod van, duplázhatod a pontokat, stb. De akár csak a bármelyik fitness applikációt megnézve is mindenképpen jó érzéssel tölti el az embert, nem csak hogy lefutott x kilométert, ez nem én vagyok, csak így tudom, mert mondták a szomszédok, hogy ilyen az az applikáció, mármint, hogy így ez a futós applikáció, bármelyik, és hogy nem csak az, hogy jó érzés, hogy lefutotta azt a távot az adott ember, hanem ezért ilyen vagy olyan pontokat, vagy ilyen vagy olyan benefiteket, előnyöket kap, és közben versenyezhet is a többiekkel, és ez nagyon régóta működik, és már régóta kutatják, hogy hogyan és miért működik ez jól, és most egy friss kutatás kapcsán kezdtünk el arról gondolkodni a Petivel, hogy vajon tényleg milyen előnyei és hátrányai vannak konkrétan a fitness alkalmazásokon belül, hogyha ilyen rivardokkal, jutalmakkal próbálja ösztönözni az embert, és meddig hagyjuk, mennyire akarjuk, hogy ez legyen, és mennyire működik egyáltalán ez a dolog.
2: Néhány évente előkerül egyébként ez a téma. Úgy általánosságban a gamifikációval és a játékosítás témaköre mindenféle viselkedés módosító hatása, és kifejezetten a pozitív, negatív irányokat, oldalakat és tulajdonságokat és hatásokat ugye összegezve, de amúgy egyébként nagyon sokan a fitness és az életmód területén vizsgálják az ilyen jellegű kihívásoknak a hatásait. Ez a kihívás dolog, ez nagyon régi történet nyilván, főleg a sportban, de az a fajta, hogy az a megoldás, amit ugye az elmúlt években, évtizedekben, amióta léteznek okos eszközök, és amúgy az okos eszközök adatokat gyűjtenek, hát azóta egyre személyre szabottabb, és egyre inkább mindenki számára elérhetőbb megoldást jelent a fitness motivációs oldalán, mert hogy nem kell hozzá elmenni mondjuk egy konkrét versenyre, vagy jelentkezni, eleve már az is motivációt igényel, hanem szimplán elég csak felcsapni egy alkalmazást a telefonunkon, és használni az okos eszközeinket, okos órákat és egyebeket, és ezt a hatásmechanizmus egyébként külön-külön vizsgálják már úgy néhány évent a nagy szaklapok és a különféle kutatóintézetek is, és általában a nemzetközi szakirodalom három fő kategóriába sorolja a technológiai motivációra alapuló hatásokat. Ugye ebből nem olyan nehéz kikövetkezni, hogy ez a három, ez a pozitív, negatív és semleges. Azt gyorsan megjegyzem, hogy ahogy egyébként ezzel a kutatások időben előre haladnak, ugye egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a gamifikációnak. Az első néhány ilyen felmérés az azt mutatta, hogy minimális hatása van ennek, volt nagy fellendülés néhány évente, de alapvetően nagyon sokáig nem volt annyira szignifikáns hatása annak, hogy mondjuk játékosan megosztjuk az adatokat, vagy mondjuk versengünk egymással, pontokat szerzünk, vagy hasonló dolgokat veszünk figyelembe, amikor sportolni kezdünk, hogy nem is volt annyira meghatározó, mint amennyire most, és egyébként nemrégiben pedig elkezdett már egy még inkább új irányt venni, ez pedig már az adat használat egy sokkal tudatosabb formája, de vegyük sorba először, hogy mi ez a három kategória, amire a gamifikáció és az adat használat hatásait sorolja a kutatási széna.
1: Nem annyira bonyolult a történet, ugye vannak a pozitív hatások, a negatív hatások és a semlegesek. A pozitív hatások alapvetően az, hogy egyrészt jobban tudja, ha nagyon ügyesen van megírva ez a gamifikációs platform, tehát ha nagyon jól adagolja és adja ezeket a jutalmakat, mutatom idézőjelben a felhasználóknak, akkor nagyon jól tudja ösztönözni a felhasználókat, főleg mondjuk a fitness vonalon, hogy megmozduljanak és elinduljanak, ha bár pont ez az egyik legnagyobb gát is, hiszen egy kutatás, ráadásul egy friss magyar kutatás szerint a felhasználók közel fele 44%-a küzd azzal, hogy egyáltalán elkezdjen bármilyen ilyen appot használni, vagy egyáltalán elkezdjen mozogni, és hogy utána megmaradjon az a lendület, vagy nem tudom én, az a jó kedv és az a kedv a mozgáshoz, amit akár az applikáció, akár nyilvánvalóan a saját egészsége miatt elkezd az ember. Akkor vannak ugye negatív hatások, tehát hogy az ember túlhajszolhatja magát, hogyha folyamatosan arra hajt, hogy na még egy ilyen kis ékkövecskét, vagy csillagocskát, vagy jutalmat, vagy bármit beszerezzen, és nem arra figyel, hogy a teste milyen visszajelzéseket küld neki, és adott esetben túlhajszolhatja magát, tehát erre is figyelni kell egy ilyen platform megalkotásánál. Erre jönnek azok a megoldások, hogy egyre több szenzor, egyre több eszköz, okosórák, fitnesskarkötők, akár a mobiltelefonok, fülbevalók, gyűrűk, stb. Képes már kommunikálni ezekkel a szoftverekkel, és adnak visszajelzést. Tehát ha valakinek 240 a púzusa, akkor nem biztos, hogy azt kéne ajánlani a szoftvernek, hogy na most még fusson egy sprintet, de most csak egy szélsőséges példát mondtam. És vannak olyan semleges megoldások, amik igazából semmilyen irányban nem tolják el a felhasználót, de a meglétük nélkül, grafikai felületek, stb. Felhasználó barátság, nehezebb lenne használni ezt a szoftvert, de effektíve ezek nem adnak hozzá ahhoz, hogy az ember elmenjen biciklizni, gyúrni, úszni vagy valami, ez csak azért kell, hogy egyetlen használjuk azt az applikációt.
2: Legalábbis eddig ez így volt a nemzetközi trendeknél, viszont a Huawei új kimutatása szerint, és ez kifejezetten a magyar piacra volt érvényes, illetve a magyar felhasználói közösségre, úgy tűnik, hogy pontosan az objektív adatközlés az, ami az egyik leginkább motiváló hatású a felhasználók számára. Tehát az, hogy látjuk és nyomon tudjuk követni, hogy milyen fejlődési ütemterv szerint hogyan tudunk haladni, és ezeket ténylegesen nem egy ilyen jelvényekkel, matricákkal, minden egyebekkel megtűzelt kezelőfeleten figyeljük meg, hanem hogyan alakult a púzusunk bizonyos távokon, milyen ütemmel tudtunk megtenni olyan távolságokat futás közben mondjuk konkrétan, mert hogy erre vonatkozott a tanulmány, de nyilván ez kivetíthető más sportokra is, de hogy ezeket hogyan és milyen módon teljesítettük, és úgy tűnik, hogy az utóbbi időben az a fajta játékosság, ami eddig úgymond egy ilyen tényleg bárki számára könnyen érthető történetté tette mozgást és a mozgáskultúrát, az most egy olyan irányba indult el, ahol már ténylegesen a pontos adatok, és a nagyon-nagyon-nagyon fontos, ezt kihangsúlyozom, hogy a nagyon pontos adatok, azok, amik a legmeghatározóbbak sokak számára, és a leginkább hatnak úgy, hogy igenis mennem kell tovább, és igenis folytatom kell a mozgást.
0: iFater.

0: Újszülöttnek minden új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: A kedves hallgató egy egészen icipicit most kösse föl a gatyest, mert valami olyasmi van nálunk, elmondom rögtön az elején, Roadcaster Video a termék neve, ami nagyon-nagyon kevés embert érdekelhet az átlag felhasználók közül, viszont azokat az embereket, akiket érdekel, azokat nagyon fogja érdekelni, ugyanis én tökéletesen elhiszem azt, a mi életünkben is a Petivel gyakorlatilag így életünk közepetáján jutott el oda a professzionális és pénzkereseti életünk, hogy egyszer csak kettőnél több videóforrást kellett egyszerre szinkronizálva rögzíteni, adott esetben több külső hangforrással, és ezek között élőben is tudnunk kell akár váltani, amire ugye egy kicsit jártasabb felhasználó és hallgató azt mondja, hogy hát egy videókeverő kell hozzá, és igen, azt tudjuk mondani, hogy igen, és akkor rögtön, aki mondjuk egy picit jártasabb ebben, akkor tudja, hogy nagyon-nagyon sok esztergomi lábképet kell általában eltapsolni, tehát a sokkal közelebb vagyunk a 7 számjegyű eszközökhöz, mint a nem 7 számjegyű eszközökhöz. Éppen ezért egy nagyon érdekes megoldás a Roadcaster Video. Ugye attól a Rode-tól, ahol már sok mindent teszteltünk, és ahol általában azért inkább hanggal foglalkoznak, tehát a Rode jó pár évtizede inkább hanggal foglalkozik, de az utóbbi időben belekóstolt a live streamingbe is, meg a videóba is, olyannyira, hogy például a Roadcaster Videóból is már 3 van. Van a Core, van az S, és van a Roadcaster Video, ami mondjuk azt, hogy a teteje ennek az egésznek, és az összes többi az mind egy kicsit kevesebbet tud. Na, most ezt a Roadcaster Videót néztük meg egy kicsit jobban, ami tényleg arra képes, amit az előbb felsoroltam, hogy 3-nál több kamera képét tudja beletenni számítógépbe, és onnantól a számítógéppel akár élőben közvetíthetjük ezeket a kamerákat, váltogathatunk közbe, effektezhetjük, stb. Méghozzá külön hangcsatornákat is hozzárakhatunk, természetesen a videóknak a hangcsatornáit is kezeli, és arra is képes, hogy kis túlzással, akár számítógép nélkül is működjön. Úgyhogy egy nagyon érdekes eszköz, ami ebben a szegmensben tényleg, akit ez érdekel és valaha foglalkoztatott, egy abszolút megfizethető kategóriába tartozik. De nézzük meg, hogy kinek kellett egyáltalán a Roadcaster Video.
2: Az az igazság, hogy a Roadcaster tulajdonságai alapján egyébként egy sokkal nagyobb eszközt vártam, legalábbis első, amikor olvastam erről a készülékről, mert hogy igazából ez nehéz jól leírni, de kiterjedésében, mondjuk tehát a hosszúságában és szélességében egy laptop fele, amiről beszélgetünk, ez egy ilyen kis kezelőpult, egy kis keverőpult szerűségnek tűnik, és mindösszesen csak egy ilyen nagyon minimális kisméretű kijelző van rajta. A többi gombok és néhány darab tekerhető kis kapcsolót találunk ezen az eszközön. A súlyra nagyjából egy olyan jó 1 kiló feletti súly az, ami a kezünket nyomja abban az esetben, hogyha felkapjuk ezt a készüléket, és ami viszont nagyon zsúfolt, és valamiért már rögtön azt az érzetet kelt az emberben, hogy valamilyen szinten professzionális világba léptünk át, az rögtön a hátoldal, ahol bűvöltes mennyiségű csatlakozót találunk. Kapásból ugye 4 HDMI bemenetünk van, 2 darab HDMI kimenetet is kapunk ezek mellé, és 5 darab USB-C csatlakozót, illetve egy 6-at is, ami külön a töltést veszi fel. Mindezek mellett Ethernet portot találunk rajta fülhallgató, fejhallgató kimeneteket, 2 rögtön, vonalkimenetet, ami ugye a hangszórókhoz köthető, és XLR csatlakozókat is, amin pedig ugye mikrofonokat vagy közvetlen tudunk hangforrást csatlakoztatni az eszközhöz. Apróság még ezen felül, hogy microSD foglalattal is rendelkezik a készülék. Az USB csatlakozókból mindösszesen csak 2 az, ami kamerákat vagy mikrofonokat kezelni hivatott. 6 egyidejű kamera kezelésére képes ez a készülék. 6 gombot is találunk ennek megfelelően kifejezetten csak a kamera jel kezelésére. Mindezeken felül találunk számozott, illetve inkább betűkkel ellátott billentyűket is, amiknek lehet nagyon sok funkciója, de még mielőtt arra rátérnénk, azért el kell mondanom, hogy az USB csatlakozókból ugye csak 2 tudunk videójelbe menetre használni, vagy mondjuk mikrofonba menetjelre. 1 csak és kizárólag arra szolgál, hogy külső tárolóra, SSD-re, külső meghajtóra, direktben közvetlenül minden jelet minden forrásból egyszerre szinkronizálva rögzítse az eszköz. ez egy rettenetesen fontos tulajdonsága. Egy olyan USB csatlakozót találunk, ami csak azt mutatja meg, hogy éppen az általunk sugárzott adásból a nagyvilág számára mindenkinek mi látszik, ugyanígy az egyik HDMI csatlakozó is pontosan erre szolgál, és ezen az USB csatlakozón keresztül tudjuk egyébként a beállításokat is módosítani az eszköznek, a másik USB-nk pedig csak a stream szolgáltatásra, tehát mondjuk a számítógépről egy szoftver segítségével streamelünk, csak annak a csatlakoztatására szolgál, de egyébként az eszköz tud közvetlenül is streamelni, erre még mindjárt vissza is térünk.
1: Ami hiányzik róla, hogyha valaki már látott akár audio vagy videópultot, ezek a klasszikus potméterek, amiket lehet tologatni, hogy az általában valamilyen jelerősséget szabályoz, akár hangot, adott esetben akár videó jelet is szabályozhat, hogy milyen legyen az áttetszése annak a videójelnek, ami éppenséggel bejön. Na most ez nincs a Rodecasteren, egyiken sem, tehát egyik modellen sem, olyannyira, hogy a legkisebb core modellen szinte egyáltalán nincsenek gombok, tehát ettől lett a legolcsóbb verzió. De azért nincs, mert hogy a szoftver, ami hozzájár ehhez az eszközhöz, abban mindent be tudunk állítani, és alapvetően az elmúlt 20-30 évben én is azt mondom, hogy ha egyszer egy felvételkor, vagy live streamingkor, vagy valamikor beállítottuk a mikrofonok hangerejét, vagy az áttetszőségét, stb., akkor igazából, ha nem cserélődnek a beszélők, akik ott ülnek és beszélnek, akkor nem nagyon szoktunk a potméterekhez nyúlni, hiszen akkor fog jól szólni, hogyha mindenkinek szépen össze van lőve a hangja. Ezt szoftveresen meg tudjuk tenni, és onnantól professzionális audiót kapunk a videó jeleinkhez, amíg akár 4K-sak lehetnek, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de azért alapvetően azt merem kockáztatni talán, hogyha valaki live streaminggel, akkor azért 2026-ban full HD lesz a végeredmény, hogyha tényleg nagyon jó minőségbe szeretné adni, és nem akarja, hogy döcögjön, mert itt azért az internet sebesség, és nem csak a sebesség, hanem minden más technikai feltételnek is nagyon-nagyon patentnak kell lennie, és akkor még a számítógép sem mindegy, hogy milyen, hogy valódi 4K-ban tudjuk streamelni, de maga a Rodecaster képes rá, tehát ahogy fejlődik a technológia is, mondjuk egyre stabilabb mobil internetek lesznek, akkor valószínűleg ez sem lesz probléma, de ha már említettük a streamelést, akkor egy kicsit beszéljünk még a funkciókról, amit a Rodecaster videó termékcsalád tud.
2: Itt jön ki ugye nyilván a szoftver is, de alapvetően nagyon sok beállítást elérünk a kicsi beépített kijelzőn, de nyilván ez nem a legkomfortosabb, ez csak egy gyors megoldásként, hanem már a rendelkezésünkre éppen egy számítógép, amin keresztül tudjuk beállítani az összes létező funkciót, beleértve a grafikus különböző felületeket is, tehát tudunk feltölteni a memóriakártyára is akár média fájlokat, be tudunk játszani videókat közvetítés közben, tudunk különféle névtáblákat, névinzerteket beszúrni egy-egy felvétel, vagy egy-egy streamnél, de be tudjuk azt is állítani, hogy közvetlenül direkt streameljen YouTube-ra, Facebook-ra, szinte mindenre, ami stream kulcsot használ, tehát akár magáról az eszközről, ami Wi-Fi vagy Ethernet csatlakozón keresztül is tud a világhálóra lépni, egyből tudunk streamelni, és tudunk váltani is a között, hogy éppen most milyen csatornán szeretnénk élő közvetítést leadni, szóval önállóan is képes az eszköz ellátni azokat a funkciókat, amiket mondjuk egy számítógéppel és egy keverőpulttal tudtunk eddig megtenni. Mindez ráadásul annyira mobilisan, hogy bár jár hozzá egy egészen nagy erejű táp és USB-C csatlakozón felveszi a töltést, egy erősebb powerbank, egy erősebb külső akkumulátor szintén képes meghajtani a Rodecastert úgy, hogy mondjuk egy ilyen 65 wattos erősség, áramerőség leadása mellett már tökéletesen működik minden. Nyilván nem ez a legideálisabb, de abban az esetben, hogyha mondjuk nagyon mobilra kell vennünk a dolgot, és itt gyorsan azt is megemlítem, hogy mobiltelefonok videójelét is képes begyűjteni, nyilván a megfelelő szoftverrel, de hogyha nagyon mobilra veszik a dolgot, akkor igazából ez egy teljesen önállóan működő videós közvetítő pult, egy kisebb fajta közvetítő kocsi egyben.
1: Így van, és elfér egy hátizsákban. Tehát az a lényeg, hogy nem hogy elfér egy hátizsákban, egy kis méretű hátizsákban egy kisebb tévéstúdiót közvetítő kocsit, ahogy a Peti is mondta, tudunk elvinni magunkkal. És még egyszer mondom, értem, hogy a világ nagy részének nincs erre szüksége, viszont akinek van, annak azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni közelebbről a Rodecaster videót, mert egy nagyon-nagyon sokoldalú, nagyon könnyen használható és vérprofi eszközről van szó. Beszélhetnék még róla sokáig, technikai részleteket is, meg hogy mit tud. Érdemes utána nézni, akit ez érdekel, mert nekünk ennyire volt időnk. Ez az egy óra általában nagyon-nagyon hamar elrepül, így van ez most is. De az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádiókafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió

0: 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Több száz diplomata útlevelet vonna vissza a kormány, idén kevesebb akácmézre számíthatunk, kicsit lehűl a levegő, holnap 22-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a Moltiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 4 súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
2: Holnap már újra napos, száraz időben bízhatunk. A hidegfront átvonul hazánkon, így holnap estig már sehol nem lesznek záporok. Ma éjszaka 18-26, holnap napközben pedig 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokat süt majd a nap, és eső sehol nem várható, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok. Szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sena Dagadu a gánai Akrában született és ott is nőtt fel. Édesanyja magyar, édesapja pedig gánai származású. Már gyerekkorában közel került a zenéhez, a középiskolában pedig már MC-ként vált népszerűvé. Számos rendezvénynek volt a házigazdája. 18 éves korában Budapestre költözött. Zenei karrierjét is itt kezdte 2001-ben. Az Airi Mafia, amelynek az énekesnő is tagja, 2005-ben alakult. Zenei stílusukat főleg a reggae és a dancehall műfajok határozzák meg. Ezt hip-hop, funk és rock elemekkel ötvözik.

0: That's right. Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Café a 98.0-án.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Wanda Jackson-t a rockabilly királynőjének tartják már az 50-es évek óta, de a country és gospel műfajokban is maradandót alkotott. Funnel of Love című 1961-es felvétele a maga korában nem sok port kavart. Megbújt egy kislemez B oldalán. Albumon nem is jelent meg egészen a 90-es évekig, amikor rákerült számtalan válogatás CD-re, és hirtelen az énekesnő munkásságának egyik legnagyobb hatású darabjává vált. Adele egyik kedvenc számának és 2010-es világ slágere, a Rolling in the Deep, fő ihletforrásának tartja a dalt. A túlfűtött hangú Jacksont pedig a női Elvis Presleynek nevezte. Itt jegyezzük meg, Wanda és Elvis egyszerre kezdték a szakmát. 1955-ben közös turnéra indultak, és nem titok, hogy akkoriban nem csak munkakapcsolat volt köztük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus-je, talán véletlenül, talán nem, 1969-ben készült.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A felvidéki származású Takács Noémi sok formációban zenélt már, de igazán a Noémóban teljesedett ki, amivel szép csendben az egyik legizgalmasabb énekes dalszerzővé vált itthon az évek során. Eredetileg jazzénekesnő akart lenni. Fel is vették a kőbányai zenei stúdióba, ahol már első éves hallgatóként vokálozni hívták az Emirul ez utolsó lemezére, a Gyere átra. Hajós András és Hegyi György biztatására kezdett saját dalokat írni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Frank Sinatra olasz bevándorlók egyetlen gyermekeként született 1915-ben. Tanulmányaival már 16 éves korában felhagyott, csak hogy énekelhessen. Számtalan album őrzi tehetségét, amelyet többször jutalmaztak Grammy és Emmy díjjal is. Legjobb dalért pedig háromszor kapott Oscart. Filmekben is rengetegszer szerepelt. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar díjat a Most és Mindörökké című filmben nyújtott alakításáért ítélték oda neki, de kapott Golden Globe díjat is. A most következő remixet a 90-es évek végi brit Big Beat robbanás egyik fontos szereplője, Neil Claxton és Chris Baker duója, a Mint Royale készítette, és az Ocean's 13 című film betétdalaként ismerhette meg a nagy érdemű. And this is remake two.

0: You're delicious.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A God's Gonna Cut You Down című tradicionális folkdalt a legkülönbözőbb zenei műfajokban rögzítették már. Elvis Presley 66-ban Rock and Roll, Johnny Cash 2006-ban posztumusz albumán Country stílusban, a Blind Boys of Alabama kórus 2001-es Grammy-díjas albumán Gospelként csendül fel. Gospel a Bill Landford and the Landford Diaries 43-as felvétele is, amelyből viszont Moby készített remixet 1999-es albumára, a Play-re.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
3: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kakucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring

Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A mai DJ-d Csillum Trió.

Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án. A mai DJ-d Chillum Trio.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban az első tétdalait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

0: Szerinted?
1: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és ki.

hiszen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem,

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.